0: ez 2021-ben indult. A gyanúsításokra valóban, ugye Szivek Norbert Jelinek mostanság került sor, ez kétségtelen, mert lehet azt mondani, hogy talán mostanra gyűlt össze a megalapozott gyanúhoz elég bizonyíték. Ahogy szerkesztő úr mondta, ebbe azért egy-két pentító is közrejátszott, ha szabad ezt a kifejezést használnom. Nyilván volt olyan ember, aki elmondta azt is, amit nem kérdeztek. De nyilvánvaló az is, hogy csak úgy lárpullár nem hívnak be valakit, lárpullár nem gyanúsítanak meg, legfőképpen őrizetben nem vesznek. Tehát valamiféle adat halmaznak ott lenni kellett.
1: Az kifizetődik, hogyha valaki vallomást tesz másokra?
2: Kifizetődhet, igen, attól függ, hogy milyen körülmények között teszi. Nyilván, ha csak általában tesz, mondjuk így, hogy beismerőnek tűnő, vagy bűnösséget feltáró, tehát a valós tényállást feltáró vallomást, azt a nyomozó hatóság, vagy később a bíróság is enyhítő körülményként értékelheti. Ha pedig ezt egy egyesség keretében teszi, akkor egészen konkrétan az is meghatározásra kerül, hogy kedvezményeket fog.
1: Milyen előjogai lesznek.
2: Igen, ezt akartam tulajdonképpen, hogy milyen kedvezményeket ez fog ezért persze kapni.
1: Viszont itt ez hogyan zajlik? Tehát ha a vizsgáló azt mondja, hogy ha elmondod, elintézzük. Az is működik, meg az is működik, hogyha jelentkezik az ember magától, hogy nekem vannak ám információim, mit kapok érte?
0: Is. Tehát ez ügye válogatja. Tehát, hogy mondjam, azért nem ilyen baráti beszélgetés kapcsán szokták ezt a kérdést föltenni. Nyilvánvaló, hogy egyébként a gyanúsítás közlésekor fölhívják a figyelmét a gyanúsítottnak az együttműködés lehetőségére. Vagy él vele, vagy nem él vele, ezt majd ő eldönti. De olyan is lehet, hogy valaki információ tömeggel rendelkezik, és úgy gondolja, hogy ezt meg kell osztani a hatósággal, bemegy, és közben a saját szerepéről is valamit mondani kell, mert az egyességnek a feltétele a beismerő vallomás, tehát a saját tevékenység.
1: Tehát az úgy nem megy, hogy csak a másikra emlékszem,
0: hát mindenre? Azt már ugye 1944-ben eljátszották Magyarországon, úgyhogy ez a házmester főjelentősdi, meg aztán az 50-es években, nem, az úgy nem megy. Tehát ennek vannak szigorú eljárásbéli szabályai, ezt be kell tartani.
1: Azt joggal gondolhatja az egykori miniszter, hogy őt azért vitték be, mert valaki vallott rá?
2: Szerintem nem is csak gondolja, hanem tudja.
1: Uh-huh. Ugye vannak benne olyanok, akiket ő jól ismer, és ebben az ügyben érintettek. Azt általában a közvélemény például úgy szokta értékelni, itt van ez a harmadik kerületi ügy, ahol hát ezeknél az összegeknél talán kisebb összeg, de mégis olyan, mint egy hatalmas pókháló, mert rengetegen belekeveredtek, ki tudja mekkora összegekkel, politikusok mellett dolgozó civilek. Hogyha valakiket letartóztat, előzetesbe helyeztek, és hirtelen valaki kijön, de a többiek még benn vannak, akkor azt a közvélemény általában úgy szokta elkönyvelni, hogy hát ő volt az, ő beszélt.
0: Hát élhet a gyanúperrel persze a közvélemény, az esetek egy jelentős részében nem is alaptalanul, azért ezt jegyezzük meg, de ezt nem lehet egyenruhaként mindenre ráhúzni.
1: Még az is lehet, hogy ellene nem volt annyi?
0: Még az is lehet adott esetben. Most, ha már az Óbudáról kérdezett szerkesztő, ugye ennek egy részét vitt el, vagy bejelentette az NVAA, hogy elviszi, ez pedig a parkosítással kapcsolatos történet. Ez kapcsolódik ahhoz a bizonyos S. Zsolthoz, akinek a híradásokban emlékszünk, a Ferrariában volt 1 millió euró, mert hát hol tartott a Móna máshol. Tehát ezt a részt,
1: biztonságosnak
0: hát
1: tűnt.
0: Teljesen egyértelmű, hát az oda senki nem lát bele, és ezt a részt a mai bejelentés alapján elviszi az NVH, ami nem is baj, mert lassan az Óbuda gét, nevezzük így egyszerűen Óbuda gétnek, már olyan terebélyes, hogy ember legyen a talpán, aki ezt belátja az összes mozzanatot.
1: Felmerült ma a kérdés, hogy miért azt a 4 ügyet, és miért nem más ügyet vagy ügyeket választott az új hivatal, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal.
2: Bocsánat.
1: Igen.
2: Ez nyilván jó kérdés, valójában senki sem pontosan tudja. Az elnök asszony erre vonatkozóan tett néhány megjegyzést, hogy például az NKA ügy az jó helyen van, jó kezekben van, illetve én olyan indokolást hallottam, vagy olvastam tőle, hogy ezekben az ügyekben azok az ügyészek, akik már az MVVH-hoz átigazoltak, eljártak. kíváncsi vagyok. Nem lehet pontosan tudni, hogy jelen pillanatban milyen humán erőkapacitással bír az MVVH. Lehet, hogy miután még egy... Nem lehet pontosan tudni, hogy jelen pillanatban milyen humán erőkapacitással

0: Hát ez miért nem volt érdekes?
1: Az MNB ügy egy összefoglaló név, mert több alfejezetre oszlik. Hatalmas anyag. Ugye az ÁSZ-vizsgálattal indult ez az egész kérdéskör, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ÁSZ-vizsgálat nyomán egy megalapozott gyanút már lehetett volna közölni, ez azért nem egy akkora nagy jogászi tehetségkel lehet, de itt minden más egyéb is kapcsolódott hozzá, és ne felejtsük el, hogy ennek, amit úgy ismerünk, hogy MNB ügyes vagyonvesztés, ennek külföldi szálai is vannak, elég csak Lengyelországra gondolnunk, hiszen ott is volt egy befektetése ennek a csapatnak, és az még hagyján, hogy ott is volt, de azt nehezíti, hogy a lengyel nyugdíjalap is ugyanoda fektetett be, tehát itt azért egy picikét bonyolultabb a helyzet ezzel együtt. Én azt gondolom abban a szent minutumban, ahogy az ügyészségnek lesz teljes vezetése, tehát legfőbb ügyész büntető, legfőbb ügyész helyettes és december végétől közrendvédelmi legfőbb ügyész helyettes. Ez a kérdés is napirendre kerül, és ami a legfontosabb, a közvélemény tájékoztatva lesz. Nagyon bízom benne.
0: De az ügyészek az lehetséges, hogy valójában egy utasításra várnak? Tehát, hogyha nincs legfőbb ügyész, akkor is működik az ügyészség.
2: Legalábbis kellene. Én is azt gondolom, hogy ennyi idő elteltével ebben az ügyben illene oda eljutni, hogy egy gyanúsítás közlésre kerüljön. Ahogy korábban egyszerűen mondtam, hogy nagyon meglepne, ha ebben az ügyben egy gyanúsítottat sem hívnának ma Tolcsinak. Azt gondolom, hogy az is egy nonsens helyzet, nem akarok prejudikálni, de talán ez kijelenthető. Attól tartok én is, hogy ugye nem ítéletet kell hozni ebben a stádiumban, csak a nyomozás jelenlegi adatai alapján valamilyen most megállapítható kijelentést. Lehet, hogy az ügyészség most vezetőség nélkül tulajdonképpen nem mer ebben lépni, pedig valójában most jött el annak az ideje, hogy senki ne utasítsa az ügyészséget. Azt csak én kérdezem, hogy nem az van-e, hogy az elmúlt 16 év szelleme kísért még mindig.
0: Hát Magyar Péter állandóan erre utal különböző politikusi megnyilvánulásai, hogyha a jogászok is így vélik, az elgondolkoztatóbb talán, bár ő is jogász tulajdonképpen, még ha nem is gyakorló. Ellenben legfőbb ügyész, ha már így szóba került. Baka András köztársasági elnök ma sok minden egyéb mellett azt is mondta, hogy új legfőbb ügyészt fog jelölni. Mert hogy ezek szerint meghallotta azt, hogy miért nem látták alkalmasnak azt, akit először jelölt. Ebben az aranykonvoj ügye, ami hát egy szintén elég súlyos ügy, és valószínűleg egészen magasra vezet majd a végén, az mennyire játszhatott szerepet? Az, hogy van egy családi érintettsége a jelölt ügyésznek?
1: Nyilvánvaló, ettől még Szatmári úr, ügyész úr lehetett volna kiváló legfőbb ügyész, de most tételezzük föl, hogy az eljárás végén a testvérét, aki alkotmányvédelmi hivatal ezredes, valamiért fölmentik. A jó Isten nem mossa le róla azt, hogy nem ő intézte el ezt a dolgot. Hiszen az ő irányítása alá tartozik a központi nyomozó főügyészség. Számomra nem ez volt egy kicsit visszatetsző, nevezzük visszatetszőnek. Elnök úr azt mondta, hogy ő tudott igen. Erről a hát innentől kezdve nem igazándiból érdem, hogy ezt a veszélyt nem értékelte, vagy nem úgy gondolta, mert nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani. Ez egy alapmondás a mi szakmánkban. Én ezt megmondom őszintén, nem igazándiból értem. Tehát azért, hogy ő most majd újat jelöl, nyilván hát nulla szavazat, gondoljunk azért ebbe bele egy picit. Tehát ez annak a fiatal embernek, annak az ügyésznek, biztos, hogy lelkileg nem tesz jót. Hát, hogy is tenne jót?
0: Amellett, hogy hát nyilván neki azt tudnia kell, hogy ez nem feltétlenül az ő ügyészi képességeiről szólt. Hogyne. Meg az emberi kvalitásairól, meg semmi egyébről, ez egy helyzet, politika is.
1: Kiváló ember lehetett függetlenül.
2: Még az elején ugye azt kérdeztük mi is, hogyha nem tudta az elnök úr, azt gondolom, hogy az is baj, ha tudta, akkor meg meglepődünk, hogy az egy-két reméljük, több jelölt is volt jelölt közül, akkor miért nem mondta azt, hogy akkor a másik, mert ez egy olyan fajta handicap, amit nem lehet felvállalni. Én azt gondolom, hogy ha személyes véleményemet elmondhatom, úgy unblock szerencsés lenne szerintem egy olyan személyt hozni most a legfőbb ügyészség élére, aki 16 éve nem ebben a közegben szocializálódott, senkit nem akarok bántani, de azért azt gondolom, hogy ebből kitörni nagyon nehéz, részben azért, mert részese volt az elmúlt 16 év Polt Péteri legfőbb ügyészségének, ami azt gondolom, hogy vállalhatatlan, az az én személyes véleményem.

0: És egy olyan ember kellene, aki ennek nem volt évtizedeken keresztül, vagy évtizeden keresztül részes.
1: Lehetne akkor egy ügyvéd?
2: Akár lehetne is egy ügyvéd, de egy példa, tehát nem példa nélküli a magyar ügyészség történetben, Györgyi Kálmán professzor úr. Életében nem volt ügyész, és nála jobb, legfőbb ügyészt én nem ismerek. De a közelében nem ér senki, akikkel én, aki alatt dolgoztam annó, meg aztán akikkel együtt dolgoztam.
1: Az az érv, az nem állja meg a helyét? Mert ezt szokták hozni a mostani ügyészség munkatársaival kapcsolatban pozitív érvként, hogy ismeri a rendszert, ismeri, hogy ki kicsoda, tudja, hogy ki miben volt benne, és ki miben nem. Ki végezte úgy a munkáját, hogy megkérdőjelezhető utólag, és ki az, aki erre nem fröccsent sem.
2: Mondok egy megdöbbentő dolgot, mi is tudjuk. Tehát azok a védők, akik hosszabb ideje a büntető igazság szolgáltatásban dolgoznak, büntetőügyeket visznek, tökéletesen tudjuk, hogy ki, miben volt benne, miben nem volt benne, ki miért felel, úgyhogy ez nem ügyészi
1: privilégium. Egy ügyvéd számára kényelmes pozíció lenne egy legfőügyészi pozíció? Ugye átülsz egy másik lóra, tehát az a ló azért másképp megy.
0: Abszolút. Én még hozzátéve az ügyvéd úr által elmondottakhoz azt mondanám, hogy a méltatlanság, tehát azok az emberek, akik hosszú éveken keresztül ennek a rendszernek a részei voltak, még ha nem is voltak döntnökök, mert én azt gondolom, hogy itt egy ember döntött el ebben a szervezetben, az a baj, hogy ő meg a politikához kapcsolódva a főirányvonalakat. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ennek része volt, és nem mondta azt egy idő után, hogy bocsánatot kérek, én ebben nem kívánok, és nem tudok részt venni, ott legalább a méltatlanság fölhozható, még ha esetleg fegyelmi vagy büntetőjogi következményei nem is lennének, mert ezt nem állítom. A szerkesztő kérdésére visszacsatolva, azt gondolom, hogy ez egy nagyon új helyzetet teremtene. Nekem az a személyes koncepcióm, hogy itt egy nagy takarítás kellene, ha tudjuk, hogy mit követett el, hanem új emberekkel, új szél, új szemlélet, új gondolatok, és azok, akik hosszú éveken keresztül ezt a fajta ügyészi szemléletet tették a magukévá, ők nem alkalmasak erre az új vonalra. Én személyesen magam tapasztalom, hogy helyi járási vezető ügyészek sem tudnak ebből a szemléletből kikeveredni, tehát ha úgy tetszik, ez így leképeződött a legfőbb ügyészségtől egészen az alsóbb szintű ügyészségekig.
2: Egyetlen egy nagyon fontos dolog van, azt a lelki terhet le kell venni az ügyészek válláról, ami most rajtuk van. Mert az ügyészek döntő többsége, és ezt számtalanszor elmondtam, 95%-uk az életben nem találkozott politikával, politikai jellegű ügyekkel, végezte a napi munkáját, ahogy megszabták számára. De az, hogy egy ügyésznek napi szinten jelentéseket kell írogatni, ahelyett, hogy a munkáját végezné, az nem biztos, hogy jó.
1: Egy friss hír a beszélgetésünk végére, de hát kérem a véleményüket róla. Hankó Balázs, egykori miniszter, elhagyta a Fidesz irodát, beült egy autóba, és elindult az ügyészségre, mert megkapta az ügyészség behívó üzenetét. Kirakták az autóból csomagostól, az autó elhajtott, ő pedig ott maradt. Itt tartunk most.
2: Eleve nem értettem ezt a metódust, hogy én akkor bemegyek a munkahelyemre, ugye azt mondta, hogy a munkahelyre megy, és akkor onnan vigyék őt el. Nem viszel senki semkit sehonnan, kap majd egy idézést, mint minden állampolgár, mert azzal, hogy a mentelmi joga megszűnt, semmiben sem különbözik Kis Pistától, meg Nagy Jánostól. Ugyanúgy elnézést Kis Pistáktól, meg Nagy Jánosoktól. Ugyanúgy vonatkoznak rá a jogok és kötelezettségek is.
1: Nyilván azt akarták megúszni, hogy vezetőszáron elvigyék őket, de és ezt lássa egy ország népe.
2: De senki nem ment vezetőszárral oda, idézést kapott, és az idézésnek eleget kell tenni. Tovább megyek Sesták Miklós önként, és majdnem mondom, hogy dalolva ment be a központi nyomozó főügyészségre. Nyilvánvaló emögött volt egy olyan szándék, hogy a szökéssel rejtőzés veszélyének a csökkentését bemutassák, hogy íme itt vagyok, nem akarok elszökni.
1: Hunkó Balázs most ugyanezt tette.
2: Helyes, ezt így kell csinálni.
1: Hazaengedik őket?
0: Hát ez jó kérdés. Ha jól tudom, ami nekem információ, hogy a Sesták Miklóst őrizetbe vették, és azt feltételezem, hogy ezek után az előzetes
2: letartóztatás. Már közölték is, hogy szerdán délelőtt van
0: akkor
2: a letartóztatás.
0: Bocsánat, akkor le vagyok maradva az információval. Én azt feltételezem a kecskeméti folyamat adatokat látva, vagy előzményeket látva, hogy a Hankó Balázs vonatkozásában is ugyanez lesz.
1: Kecskemét, mert hogy Hankó Balázsnak Kecskemétre kellett mennie?
0: Igen, igen.
1: Ott vizsgálják.
0: Illetve hát előbb-utóbb oda fogják szállítani, így van, mert ő neki ott
2: a NAV nyomoz az ő ügyében. Illetve hát ebbe az NKA.
1: Ez az NKA ügy, ez egyszerűbb, mint Sesztek Miklósé? Ránézésre? Ugye itt eléggé jelentősen feltárva látszanak a dolgok.
2: Nem csak azért volumenét tekintve egyszerűbb. Tehát ugye itt összesen 17 milliárdról beszélünk, és egyfajta elkövetési magatartásról. Míg a Volánbusz ügyében, ami nem egy ügy, több ügy, plusz még ugye a híradásokból tudhatjuk, hogy Sesztek urat még további 3-4 egyéb bűncselekménnyel is meg fogják gyanúsítani, tehát az volumenében jóval több, azért bonyolultabb.
0: És arról nem beszélve, hogy régebbi, azért az mindig hátrány egy nyomozás.
1: Hát az egy évtizedes.
0: Az NK pedig itt volt nem olyan régen.
1: Zamesnik Péter, Francsics Imre, köszönöm szépen.
2: Köszönjük a meghívást. Szépen.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Pontosan 10 évvel a megszüntetése után, október 8-án újraindul a Népszabadság. A lap online közéleti híroldalként és nyomtatott heti lapként tér vissza, jelentette be a Népszava. A médiacsoport része lesz a Népszava is, amelynek tartalmai a jövőben a Népszabadság heti lapjában is megjelennek. Vendégünk Tóth Ákos és Vető Balázs.
2: Ákos lesz az újrainduló Népszabadság főszerkesztője, Vető Balázs pedig a 24. század média ZRT vezérigazgatója. Örülök, hogy itt vagytok, szervusztok, jó estét. Azoknak, akik 10 évvel ezelőtt elvesztették a Népszabadságot munkatársként, nekik mennyit lehet ígérni ebből az új Népszabadságból?
3: Én szerintem a Népszabadság szellemi örökségét lehet ígérni. Tehát azt, amit a Népszabadság képviselt, azt a szellemi örökséget mindenképpen vissza fogjuk hozni, azokat az értékeket, ezek jellemzően baloldali liberális értékek, tehát ebből nem is csinálunk titkot, jellemzően baloldali értékek. Az viszont elmúlt 10 év, eltelt 10 év, megváltozott a médiahelyzet, megváltozott a körülöttünk lévő világ, megváltozott a NER, és az, hogy megváltozott a NER, az, hogy lebomlott a NER, azt tette lehetővé, hogy most újraindítsuk a Népszabadságot, illetve egy pár szerintem nagyon lelkes ember, aki a Védjegyet megmentette, egyébként nagyon áldozatos munkával a Népszabadság Egyesület vezetőire gondolok, Ellen Károlyra többek között, és most kialakult egy olyan légkör, amiben üzletemberek azt gondolják, hogy igenis, ebben van fantázia, ezt meg lehet csinálni. Ráadásul ugye mi azt szeretnénk, hogy ne már csak 3 jobb oldal legyen Magyarországon, tehát szeretnénk egyfajta ilyen erőteret, szellemi erőteret képni.
2: Megváltozott az ország, a sajtó, a NER, ugye gyakorlatilag darabjaira hullott, de az nem változott meg, hogy üzletemberek azért raknak valamibe pénzt, mert azt remélik, hogy nem elviszi, hanem hozza nekik.
4: Pontosan a Népszabadság újraindítása mögött egy nagyon részletes és nagyon szigorú üzleti terv áll. A tulajdonosok úgy gondolják, hogy a NER szétesésével egy olyan médiapiac alakul ki, ahol a lapok valódi teljesítménye alapján dől el, hogy milyen hirdetési bevételeket tudnak elérni, hogy hogyan tudnak a piaci viszonyok között helytállni. És igenis azt gondolják, hogy egy ilyen környezetben egy minőségi közéleti lap, az igenis egy anyagilag is eredményes vállalkozás.
2: Téged ismernek a kedves nézők, mint Forráskutatóintézet. Megkutattátok ezt?
4: Természetesen nagyon sok piacelemzés van e mögött. Én mindig a számokból indulok ki. Éppen ezért vannak olyan összerakott tervek és tények az egész mostani vállalkozás mögött, amik azt erősítik meg, hogy ez ebben a formában végigvihető.
2: Azt mondtátok, hogy 2 évre van tartalék a megalakuló cégben. Tehát 2 évig látjátok a finanszírozás forrását és lehetőségeit.
4: Az üzleti terv azzal számol, hogy ennek a 2 évnek már gyakorlatilag a végén ez egy nem egy önmagát eltartó, hanem nyereséges vállalkozás. Ezért számolunk azzal, hogy 2 évre szükséges finanszírozás álljon rendelkezésre az induláskor. Természetesen, mivel terv van mögötte, hogyha a tervek időközben változnak, vagy a valóság nem úgy alakul, akkor korrigálunk, így épül egy vállalkozás.
2: Ez egy főszerkesztői feladat, hogy valami olyan legyen ebből, mert hogy az üzletemberek majd nézik a számokat. Neked meg azt kell nézni, hogy mennyi olvasód van.
3: Hát ugye az a helyzet, hogy ez most ugrás a mélybe. Tehát az, hogy a Népszabadságot meg tudjuk csinálni, az egy nagyon-nagyon intenzív és erőteljes tárgyalások eredménye, és ez pár héttel ezelőtt derült ki.
2: De ugrás a mélybe abból a szempontból is, hogy nem is tudod, hogy mi vár rátok?
3: Nem, tudom, hogy mi vár ránk, csak ugye nagyon-nagyon rövid idő van. Szerettünk volna október 8-ához ragaszkodni. Most egyébként hálát adnék az égnek, hogyha 18-án szüntették volna meg, de hát 8-án szüntették meg, és azért mégiscsak ez a 10 év szerintem egy szimbolikus dátum. Tehát borzasztó gyors tempóban kell majdnem a nulláról felépíteni.
2: A Népszava mennyire bázis nektek ehhez, és egyáltalán mi lesz a Népszava sorsa?
3: Ugye nagyon erőteljes bázis a Népszava, nem csinálok belőle titkot. Az, hogy a Népszava meg tudott maradni, az azért történt, mert a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy igenis megéri az utolsó pillanatban megmenteni. Máskülönben a Népszaváról ma múlt időben beszélhetnénk, és hopp, elszállt volna. Így viszont azt gondolom, hogy megmaradt nem csak az öröksége, hanem maga a Népszava is, az egész szerkesztőséget próbáljuk egyben tartani, amennyire ez lehetséges, és egyenlőre úgy látjuk, hogy lehetséges. Nem tagadom azt, hogy nagyon sok volt népszabadságosnak adott otthont a Népszava, de a Népszava a magyar hagyományok kitörölhetetlen része, meg fogjuk tartani, meg fog jelenni, jelen lesz a heti lapban, jelen lesz a Népszabadság online-on is.
2: És ez azért is fontos kérdés, mert ez azt jelenti, hogy ez valójában 2 különböző lap egy szerkesztőségben, ha jól értem.
3: Lehet, hogy 2 különböző lapnak tekintjük, de egy szellemi körről beszélünk, és ez szerintem ez egy nagyon erős üzenet.
2: Azt mondjátok, hogy megérheti. Felmértétek azt, hogy abban a környezetben, ahol most ugye mindenki arról beszél, hogy eltűnt a baloldal, baloldali értékekkel kell valamit kezdeni? Baloldali értékeket képviselve kell üzletet csinálni?
4: Baloldali értékek valójában nem tűntek el. Az, hogy...
2: A baloldali szavazók tűntek el.
4: A baloldali címkére szavazók tűntek el szerintem. Az, hogy a baloldali értékek jelen vannak, szerintem a szolidaritás értéke jelen van ebben a társadalomban. Szerintem egy társadalom alapvető eleme az, hogy valami összefogja. Ugye én amellett, hogy most egy lapot vezetek, vagy éppen a Forrás Társadalom Kutatóintézetben kutatok, most fejeztem be a doktori disszertációmat, ami arról szól, hogy mi tart össze egy társadalmat, és hogy Magyarországon pont az okozta a NER-féle hatalmi tömbösüléseknek a létrejöttét, hogy a bizalom, mint szervező elem, ami egyébként a szolidaritásnak az alapvető értéke, az nem a teljes társadalomban tud érvényesülni, és egyébként 16 éven keresztül a NER a bizalom helyett a félelemre építette a társadalom szervezetét. Szóval ez valójában a baloldali értékek mindig is jelen voltak. Az a kérdés, hogy ez hogyan jelenik meg, és hogyan mondjuk ezt ki a mindennapokban.
2: Hogyan jelenik meg? Mi a struktúra? Igazából látszik már, hogy rakod össze a lapot?
3: Igen, látszik.
2: Vagy még dolgoztok?
3: Nem, szerintem lesz egy olyan szerkesztőbizottság, amely ezeket az elveket és ennek az eszmeiségét le fogja fedni. a nevek még maradjanak titokban, de például a közvetlen kollégáim azok nem titok. Lakner Zoltán barátom lesz az egyik főszerkesztő helyettes, illetve Horváth Gábor a Népszava jelenlegi megbízott főszerkesztője, volt főszerkesztője, a Népszabadság volt főszerkesztő helyettese, Varga Dóra és Szabó Brigitta, tehát négy olyan ember, akik egyébként, akikről lehet pontosan tudni, hogy mit gondolnak a világról, Cene Gábor kollégám, Ónodi Molnár Dóra, és sorolhatnám a neveket, tehát szerintem olyan személyiségek vesznek minket körbe, akik nem is hagyják, hogy eltorzuljunk, és szerintem ez mindig is nagyon fontos, én szeretek közösségben gondolkodni, és szeretem, hogyha nálam sokkal okosabb emberek lesznek.
2: Egy ilyen első számot a főszerkesztő szokott vezércikkel jegyezni. Írod már?
3: Nem írom még, én ugye az a típus, én napilapos újságíró voltam, majd az utolsó pillanatban megírom.
2: Alapzárt összeregy.
3: El fog készülni.
2: Lakner Zoltánt említetted, hát nyilván nem ok nélkül, ugye ez a kiadó, ez a Lakner Zoltán lapját is gondozta, de azzal mi lesz?
4: A jelen pontosan ugyanúgy integrálódik ebbe a média csoportba, ahogy a Népszava is. A jelennek az a hagyománya, ami a mélyebb elemző tartalmak és az ehhez kapcsolódó, tényleg akár nagyon hosszú, esszéisztikus társadalomtudományi írásoknak a terepe lesz a jelen a Népszabadságon belül is, így a jelen a Népszabához hasonlóan megmarad.
2: És minden a Népszabadság keretén belül éli tovább a maga életét.
3: Igen, azt hiszem, hogy ez a legszerencsésebb, szellemileg és üzletileg is minden szempontból.
2: Október 10-e. 8-án, 10 éves évforduló.
3: 8-a és 10 éves
2: hogyne? Évforduló. Persze. És Népszabadság, heti lap formájában.
3: És heti lap.
2: Ugyanakkora lesz, mint a régi?
3: Nem. Tehát napi lap formájú nem lesz, ez egy rendes, szép, nevezzük magazinnak, de heti lap.
2: Tipográfia, a Népszabadság felirat.
3: Sok minden fog emlékeztetni a Népszabadságra, de ahogy mondtam, eltelt 10 év. Ez egy modern újság lesz, és egy modern online felület.
2: És sok olvasót kívánok nektek hozzá.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Tóth Ákos és Vető Balázs voltak a vendégeink. Köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok. Folytatjuk az aktuállal még hozzá. Itt is van már kollégám. Szerbusz.
5: Szia, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Hát ha címet kellene adnom a mai sűrű napnak, akkor a nagy bújócska, talán ez lenne az, hiszen Magyar Péter azzal vádolt a Hankó Balást, hogy bujdokol a parlament falai között, és erre jött a válasz, hogy nem bujdokolok. Ennek a történetnek a vége is azt gondolom, hogy igen szürreális, hiszen 19 óra 20-kor kapott egy idézést az ügyészségre Hankó Balázs. Útra kelt volna, betette a csomagját egy autóba, amely nélküle elhajtott, majd véget ért itt az élő közvetítés a Facebookon, úgyhogy egyáltalán nem tudjuk, hogy eljut-e Hankó Balázs az ügyészségre Kecskemétre. De hogy mi lesz ennek a történetnek a folytatása, azt majd követjük az élőadás során, mert lehet, hogy megtudjuk. Foglalkozunk ezen kívül az Orbán családdal, hiszen egy ügyvédiroda szerint újabb bizonyítékok vannak Orbán Viktor aranykonvoj érintettségére. Orbán Áron vízumügyével is foglalkozni kezdett az MVVH, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas adás lesz. Gerő Tamás, Juhász Bence és Trencséni Dávid lesz segítségemre, hogy kibogozzuk a szálakat.
2: Tartsanak Boros Tamással, köszönjük az ajánlást, holnap este pedig egyenes beszéd, várom önöket akkor is. Szép estét, jó éjszakát!

Műsorajánló. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél nyolckor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél nyolckor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM,

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegény írók. A szirénák, a gyönge fű, a szegény írók. Zenés, pszichó, sekély, gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utca sara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kaját, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit-sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a

stresszözön, a megszökők a tesztkörök, a céltalanul szentesített eszközök, a szeszködös tett, amihez lesz közöd, a fesztiválon eltapsikolt exhibőt, a hétköznapi megtört felszivárdok, a réteg, aki ettől elszivárgott, a kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról, a kódszerája az optikai tuning,

az élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Ég veled. Maldív helyett Margit sziget. Az egész torít kemény diót, de még bírod, de még bírod. Budapest a 2015.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Hajtaja, kilépett férfi.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Függöny.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Jézus Krisztus minden fölött.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. We've been through low.

0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munkavilágában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, ez itt a Somos a pályán című műsor. Bemutatom vendégeimet, a első politikailag inkorrekt módon Rangos Katalin újságíró műsorvezető, a Magyar Rádiós Televíziós Közélet régi rutinos szereplője. Jelenleg is készít közéleti és kulturális interjúkat többek között a Jégbüfé című műsorban. Jó estét, itt van velünk Molnár László közgazdász, a GKI gazdasági kutató, vezető kutatója, főként a magyar gazdaság helyzetével, a munkaerő piaccal és a regionális különbségekkel, költségvetési és növekedési kérdésekkel foglalkozik. Velünk van Póta György, csecsemő és gyermekgyógyász, évtizedek óta házi orvos Csepelen, hosszú ideje meghatározó szereplője a gyermek alapellátás szakmai érdek képviseletének, és rendszeresen egészségügyi szakértőként is velünk van. És itt van Zamesnik Péter, volt ügyész, büntető ügyvéd, az ELTE oktatója. Hát lesz bőven ebben az adásban olyan helyzet, amikor én egyszer csak hátradőlök, és a sok jogászt és az orvost meg a közgazdást hallgatom. E tárgykörben is Magyar Péter Szolnokon folytatta az országjeleset Veszprém és Pécs után. Nézzük, hogy mit tudott a híradó ilyen gyorsan összetenni, bár már ezt látták, de azért most újra.
3: Szeretnénk kérni a fideszes trollokat, hogy legyenek szívesek, ne dobáljanak italokat, mert rengeteg civil ember van, és nem hiszem, hogy megérdemli sem egy idős honfitársunk, sem gyerekek, hogy leöntsék őket vízzel vagy sörrel. Hogyha engem leszeretne önteni, nyugodtan jöjjön ide, semmi probléma, de azt szeretném kérni, hogy civileket, gyerekeket és időseket ne öntsön le semmivel. Nem kell, ezért jöttek, egyre kevesebben vannak, nem kell őket bántani.
4: Magyar Péter beszéde elején a tömegből tojást dobtak felé, ami csak a színpad előtt állókat találta el. A miniszterelnök beszédében szó volt a kormány eddigi lépéseiről, például a kataadózás kiterjesztéséről, valamint az egészségügy fejlesztéséről.
3: Jeleztem Hegedűs Zsolt miniszter úrnak, hogy fogok jönni most is kórházakat nézni, és nem fogom előre bejelenteni.
2: Mátyás Király Revival, nézzük azt, hogy ugye, Gyuri, Mátyás Király Revival.
5: Volt már a példa a történelemben, egyébként lehet, hogy nem annyira lesz népszerű, amit most mondok, de Gyurcsány Ferenc csinálta meg ezt annak idején, hogy fogta és egy napot végigment az országon, és utána látványosan megváltozott az egészségügy helyzete a kormány értékelésében, tehát egyébként nem volt olyan rossz ötlet, hogyha saját szemével látja, hogyha nem az előkészített protokoll dolgokat kapja, hanem úgy úgy a magyar egészségügyet a maga valójában.
2: Szeretnének biztatni, hogy ha tényeket mondasz, akkor a népszerűség sem marad el. Kati.
6: Én végig néztem ezt a beszédet, és a kórházi részre nem térnék ki, az egy számomra már többször hallott epizód volt, amit most szóba hozott. A Katára inkább, tehát, hogy megígérte az embereknek, hogy Kata lesz, és valami épeszűen átdolgozott változatban, nem ezt a kifejezést használta a miniszterelnök, de arról szólt, hogy valahogy a nyugdíjat és a társadalombiztosítást is figyelembe véve szülik újra a katázás lehetőségét.
2: Ez úgy jött elő, hogy a tételt felemelik, tehát azt az összeget, bocsánat.
6: Hát, azt nem olyan nagyon jelentősen, mert szerintem 18-19-re emelik fel millióra talán az évben.
2: Nem úgy értettem, hanem hogy mennyit kell tételes adóként befizetni.
6: Ja, tehát, hogy azt,
2: igen,
6: persze.
2: Igen, tehát hogy az nyújtson fedezetet a járulékokra is, ugye, mert az 50 ezer forint vagy a 100 az emelt összeg, hát az nagyon sovány volt ahhoz képest, hogy még bele kellett érteni a járulékokat is.
6: Igen, nekem igen. Egyébként az egész beszédnek a hangulatában, mert hogy az idehozó taxiban hallgattam meg az utolsó felvonását a beszédének, az volt a meggyőző, hogy hihetetlenül együtt mozgott vele a tömeg, tehát hogy lehetett a hangulaton érezni, hogyha rendesen nézted az elejétől a végéig, hogy nem hervadt a közönség, és nem unt rá. Egy csomó olyan toposz volt, amit eddig is hallottunk már az ő beszédeiben, de valószínű, hogy kapott egy csomó kritikát a mostanában, különösen az ügyészséggel kapcsolatos fordulatok miatt, és lehet, hogy ez hívta elő belőle, hogy voltak önironikus mondatai azzal kapcsolatban, hogy hibáznak, és akkor is szóljanak, majd továbbra is szóljanak, hogyha hibázik a kormány, és ez nagyon, nekem jó esett, az én fülemnek jó esett hallani ezt, hogy az az ígérete annak, amit mondott, hogy képesek visszakozni rossz ötletekből akkor, hogyha kapnak jelzést, hogy az emberek nem így akarják.
2: Most ez egy komoly kérdés lesz, hogy ugye sokan azt mondják, hogy a karaktere a miniszterelnöknek olyan, mint Orbán Viktor karaktere, hogy nevezetesen az önkorrekciós képességre való hajlam, nem azt mondom, hogy az első időszakban való gyakorlat, hanem a hajlam arra, hogy korrigálja magát, olyan, mint Orbán Viktornál, de te azt szűröd le, hogy ezek szerint van, aki megmeri neki mondani, és akkor annak van is foganatja?
6: Hát egyrészt én egyáltalán nem úgy látom, hogy ez olyan, mint Orbán Viktornál, hanem itt úgy látom, hogy neki van korrekciós készsége Orbán Viktornál, én ezt nem értem meg, de majd javítsatok ki, hogy mikor korrigálta önmagát Orbán Viktor, de Magyar Péternél meg számtalan szó lehetett látni, hát most nem számtalan szó, de jó néhány esetben lehetett érzékelni, vagy megtapasztalni, nem érzékelni, és én ezt nagyon jó hírnek tartom, uh-huh. hogy valahogy most belengedte azt, hogy ehhez a tulajdonságához tartani fogja magát, és nagyon remélem, mert ugye az ember a saját agyán keresztül hal meg dolgokat, és nagyon remélem, hogy ezt az egészet nem írtam most ezt a novellát fejben, és hogy ez tényleg így van, ahogy én ezt hallottam, és nem azt mondja erre mondjuk 3000 néző otthon, hogy menjen már ez a tyúk a francba, nem így volt, mert ők nem hallották ezt. Remélem, hogy én jól hallottam.
2: Jó, a nézőket tájékoztatom, hogy én olyan kritikus véleményeket idéztem a miniszterelnökkel kapcsolatban, amelyeket szoktak felvetni, vagy eljut hozzánk is, tehát, hogy nekem erről semmilyen álláspontom nincsen. Én vagyok Trütko, aki középpen áll. Laci, bocsánat, hogy így per Laci, fizetésképtelenséget sikerült elkerülni. Voltak olyan hetek, hónapok, amikor azt gondoltuk, hogy fizetésképtelenségé válhat az ország. Ez mégsem következett be, aminek az az oka, hogy a befektetők értékelték azt, hogy Magyarország milyen irányt vesz, milyen fordulatot vesz, és kiemelte a pénzügyminiszter szerepét abban, hogy sikerül stabilizálni a pénzpiaci helyzetet, költségvetési helyzetet, ha tetszik.
7: De egy érdekes megjegyzés volt, mert eddig erről nem volt szó.
2: Ugye?
7: Hát azt láttuk, hogy a költségvetésből nem nagyon mennek ki források, tehát ott spórolnak, ahol tudnak, Ugye ez látszott a költségvetés számain is, amikor hirtelen rekord többletek keletkeztek, és ebből azért egy gyakorlottabb szem azért rögtön tudja, hogy itt nem arról van szó, hogy hirtelen beömlenek a bevételek a költségvetésbe, hanem valószínűleg a másik oldalon, a kiadási oldalon nem történtek meg kifizetések. Tehát valószínűleg ez is benne volt azokban a kedvező számokban. Ezt egyébként maga a pénzügyminiszter úr is elismerte, hiszen azt mondta, hogy később már sokkal rosszabb számok jönnek, és valóban sokkal rosszabb számok jöttek. Ugye a költségvetésnek, hogy milyen helyzetben van, vagy milyenben volt, azt a pénzügyminiszter nem említette eddigi beszédei során, hogy ennyire rossz lett volna a helyzet. Ugye azt lehetett látni, hogy a választások után hirtelen eufória öntötte el a befektetőket. Ugye azért az állapot...
2: Elárasztotta, ugye?
7: Hát az állampapír hozamok nagyon leestek. Igen. Tehát mondjuk, ha belegondolunk abban, hogy 6,5%, 6,7% körülön indultak, és 5,3%-ig leestek az állampapír hozamok. Ez nyilván egy hazai magánbefektetőnek nem egy jó hír, mert kevesebbet fog kapni a befektetésért. Ugyanakkor az állam szempontjából ez egy nagyon kedvező hír, hiszen ez azt is alátámasztja, amit a kormány maga a terveiben megfogalmazott, hogy részben a pazarlásból, részben a kedvezővé vált megítélések révén fogja majd csökkenteni az adósságot, illetve a költségvetés hiányát. A plusz az EU-s forrásokból, nyilván amik még mindig nem jöttek, de majd jönni fognak.
2: Igen. Egy kérdés, és akkor mindjárt Péternek adom meg a szót, hogy ugye itt beszélt a vagyonadóról a miniszterelnök, arról, hogy január 1-től egy új rendszer lesz, illetve, hogy nem 1% lesz, hanem lehet, hogy bizonyos vagyon után, vagy vagyon felett 2-ről. Ugye ez a fajta Robin Hoodi szemlélet, ez mennyire használ annak, aki hát úgy szerzett megtakarítást, hogy ezzel nem kellett számolnia?
7: Hát a vagyonadó megosztja azért a közgazdás társadalmat.
2: Tehát, ahogy... hogy ezzel nem kellett számolnia?
7: Hát a vagyonadó...

0: tanácsadókat megvegye, amiből az is következik, hogy ha eltűnt innen a pénz, mert nem adózta le, vagy itt se adózta le, akkor a legvégén úgyis leadózza. Na most ezt a lábat kirúgta a Fidesz, amikor azt mondta, hogy haláladó és meg kell szüntetni, akkor ez a lépés ugye kiesett, akkor marad a maradék kettő.
1: Amiben... Már úgy érted, hogy például bizonyos szempontból nincs örökösödési illeték.
0: Így van, hát nincs.
1: Igen, abszolút. Nincs. Értem, tehát mondjuk testvérek között sincsen már. Ugye?
0: Így van, sőt az ajándékozás sem illetéköteles, tehát egyenes ági rokonok között. Tehát ebből következően marad a két ág, ebből ugye folyamatosan ment le az SZIA, tehát ugye hogy minél kevesebb legyen az adózás, mondván, hogy majd a fogyasztáson keresztül majd ki fogják fizetni az emberek a megfelelő adótartalmat, csak az felejtődött el, hogy ha valaki kellően gazdag, egy idő után már nem belföldön fogyaszt logikusan, hanem már külföldre megy. És a külföldön fogyaszt, és a jachta csak egy jó példája ennek, de azért van ott jó pár más fogyasztás, akkor nyilvánvalóan az arra jutó adó már nem magyar adóbevétel lesz, hanem annak az országnak az adóbevétel, ahol ezek a vásárlások megtörténnek. Tehát ebből a szempontból a vagyonadó visszahozatala az egy normális lépés lenne, a másik oldalról persze örökösödési adóra is szükség lenne. És ami a másik probléma, ez a bejelentésnek a minősége. Tehát ha egyszer azt mondtuk, hogy 1%, akkor nem illik menet közben azt mondani, hogy igen, 1%, de majd lesz 2, mert utána mindenki elindul az agya, jó, oké, első évben még 2, na majd emeljük, hogy ez volt, ha valaki visszagondol az EVA-val, hogy ott is elindult egy adókulcsa, majd hú, hát ezek most nagyon jól élnek belőle, emelünk, Katával ugyanez volt, hogy folyamatosan emeltük a kulcsot. Na most, hogyha már a vagyonadón, amíg be se vezettük, de már emelünk a kulcson, akkor azt sugallja azoknak a befektetőknek, akiknek van ekkora vagyonuk, hogy talán érdemes lenne máshova kitelepíteni, vagy olyan kettős
1: adókat. Erre azt lehet mondani, Laci, ja. hogy előre szól. Tehát előre szól, hogy bizonyos vagyon felett erre is kell számítani, mert aztán jön, aki az óra alá dörgöl, hogy nem szólt, nem volt szó erről.
0: Hát nem volt szó erről, ez a probléma. Tehát a jogbiztonságnak ez egy alapja az, hogy fölkészülési idő van.
1: Igen.
0: Na most ez nem a 3 hónap, tehát ami még hátra van.
1: Világos.
0: Már egyik. Tehát ebből következően ez nem javítja a kormány szavahihetőségét, már pedig az előző kormánynak az egyik legnagyobb bűne, legalábbis ilyen közgazdasági értelemben, vagy a vállalkozások számára az volt, hogy adhok döntések voltak, adhok törvénykezés volt, egyik napra a másikra hirtelen változtak meg a körülmények, amelybe gazdálkodni kellett. Ez mondjuk nyilván kevés embert érint, de azért sugall egy olyat, hogy oké, hát ezek most ez van, de ha a költségvetésnek a helyzete nem lesz a jó, akkor majd másokra is sor kerül.
1: Világos. Péter? Azt gondoltam, hogy egy bejátszót adunk, csak azért, hogy megfelel megágyazzunk a mondandódnak, és akkor utána kibontjuk.
2: Jó, bontjuk.
1: Nézzük.
3: Külön szeretnék gratulálni a Poltfile ügyészségnek, hogy a több 10 milliárdos Volánbusz korrupciós ügyben 10 évre volt szüksége az első érdemi nyomozati cselekményhez, valamint, hogy az MNB alapítványoknál lenyúlt 100 milliárdos ügyben máig senkit sem sikerült meggyanúsítani, de egy szórakozóján történt provokáció ügyében a félrendőrséget és az ügyészséget hadrendbe állították, és még búvárok életét is veszélyeztették.
4: Újra neki ment a legfőbb ügyészségnek Magyar Péter. A miniszterelnök ezúttal azt kérdezte, miért nem hallgatják ki azáltal a kiemelt ügyek szerinte valódi főszereplőit. Ezzel kapcsolatban az aranykonvoj ügyet, a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét és a végrehajtói botrányt is említette. A kormányfő szerint miközben ezekben az ügyekben nincs érdemi előrelépés, nagy erőkkel nyomoznak az ő ügyében.
1: Először beszélt nyilvánosan azóta a miniszterelnök, hogy az ügyészség kezdeményezte az ő mentelmi jogának a felfüggesztését. Számodra például ez a beszéd hozott-e ilyen szempontból újat, vagy ez a téma, amit ő így exponál, ez így megfelelő-e abból a szempontból, hogy külön hatalmi ágakról van szó?
2: Hát újat semmi szín alatt nem hozott, hiszen ez az ominózus ötker diszkó, vagy nem tudom minek nevezem ezt a szórakozó, ilyen történtek, azok megtörténtek, és amíg európai parlamenti képviselő volt a miniszterelnök, addig ez akadálya volt a büntetőeljárás lefolytatásának. Ez az Európa parlamenti státusz ugye megszűnt, mert más valaki ment helyette, következésképpen az ügy kvázi újra élet, és hát nyomozni kell. Tehát ebben semmi különleges nincs. Az egy másik kérdés, hogy egy lapon kellett említeni mondjuk az NKA 17 milliárdjával, a

0: Sesták gyanúsításban szereplő 11 milliárddal.
1: Volánbusz.
0: Hát az a Volánbuszhoz tartozik, igen. És még egyéb ügyek, aranykomboly, most ebben nem menjünk bele, mert lehet, hogy később szó lesz erről. Szóval, hogy jön súlyilag ez az ügy, amit lopásnak apostrofáltak, de az én büntető anyagi jogi ismereteim jók, pedig állítólag ismerem az anyagi jogot. Hol van itt a végleges eltulajdonítási szándék? Még ezt, ha valaki elmondaná nekem, de mindegy, ez csak egy apró megjegyzés volt. Az, hogy bizonyos a közérdeklődésre számot tartó ügyekben a közvélemény nem értesül dolgokról, az nem azt jelenti, hogy ott nem történik semmi, mert például most csak egyetlen egy ügyet hagyjuk, az aranykonvoj ügyben sok minden történt, 9 embert meggyanúsítottak. Közvélemény egy emberről tud. Hajdú Jánosról. Jó napot kívánok. Illetve most már 2-ről, mert a legfőbb ügyész jelölt testvére ott gyanúsítottként szerepel ebben az ügyben, akik jelöltek Szatmári úrnak.
1: Igen.
0: De ez nem azt jelenti, hogy ott nem történt semmi. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk MNB ügy, ami megint egy szenzitív kérdés, hát gyanúsítás valóban nem történt. Hogy miért, ezt én nem tudom megmondani. Én azt gondolom, hogy ha most ide leraknák elém az MNB ügy aktáját, lehet, hogy mit tudom én, egy héten belül azért tudnék egy olyan tényállást összeállítani, amiben meg lehetne gyanúsítani embereket, de hát ez nem vagyunk egyformák. Előbb-utóbb azt gondolom, majd ha új vetetése lesz a legfőbb ügyészségnek, akkor egyrészt ezekre az ügyekre ránéznek, és aminél sokkal fontosabb, az embereket tájékoztatják. Jó napot kívánok! Ez történt az önök pénzével. Ezért, azért, meg amazért.
1: Reményeink szerint egy-két héten belül lesz egy legfőbb ügyész, de ehhez olyan jelöltet kell kapnunk, akit a Tisza meg tud szavazni, aki vissza tudja állítani az ügyészségbe vetett, megrendült bizalmat. Ez nem lesz könnyű, tette hozzá Magyar Péter, de ugye én felhívtam egy tekintésbüntetőjogászt, hogy miért lehet ez egy lopás. Nem megyek bele, csak azért, mert a nézők itt szeretném tartani mindenképpen, de hogy állítólag ugye van egy ilyen, hogy az, hogy valaki bedobja a Dunába az elvett telefont, az kvázi egy ilyen tulajdonosi szemléletet tükröz. Oké, absztrakciós képességről tanúskodik, de egyébként zseni. Tehát, hogy ugye az, hogy valaki elveszi a telefont, kvázi tulajdonosi helyzetbe hozza magát, és bedobja a Dunába, ez már az ügyészség szerint hopp abba a pillanatban, amikor még nem dobta be, akkor már ugye...
0: Ez még nem végleges, és ezt a bedobás, most tényleg ne eljogászkodjunk, okay. Tehát a bedobással a végleges eltulajdonítási szándékomat cáfolom meg, rongálok azt a berendezést, megrongálom, pont. Uh-huh. Úgy, ahogy.
1: Azért hívtam fel ezt a jogászt, mert is így gondoltam.
0: Akkor ketten gondoltam.
2: Az a helyzet egyébként, hogy ez egy nagyon érdekes jogvita kettőtök között. Én szerintem egyébként jogvita. Az embereket, jó.
0: Nem hiszem,
2: elemzés,
0: hogy
2: nagyon jogeset elemzés. Hogy annyit akarok én is az érdeklődés fenntartása érdekében mondani, hogy Zamesnik Péter a pályáját ügyészként kezdte. Ugye én jól emlékszem.
0: Jól bizony.
2: Elméletileg
1: 93 előtt.
0: 11 évig voltam, 82-től 93.
2: Nem egy röpke kalandja igen. volt, hanem egy szakmai szakasza az életének. Szerinted, amit az ügyészség ezzel a hármas kapcsolással, tehát csinálni. Hogy a 11 milliárdos, a 17 milliárdos és a telefon vízbedobós, ami lehet mondjuk, ha iPhone, akkor a kár értéke lehetett 300 ezer forint, vagy 500 ezer forint. Ezeknek az összekapcsolása, ez csak azért jött létre, mert időben egybeesett, hogy éppen most értek oda.
0: Szerencsétlen. Kati, szerencsétlen egyértelmű, de miután más és más nyomozó hatóság van a három ügybe, tehát nem ugyanazok a nyomozó szervek nyomoznak a telefonügyében, a mit tudom, Volánbusz, meg az NKA ügyében, az egyik Kecskemét, a másik az Eneni, a harmadik, meg az ötödik keretében, nem tudom, hanyadik egy rendőrkapitányság. Következésképpen az ezeket felügyelő ügyészek nem hiszem, hogy körbe telefonáltak, hogy gyerekek, hát akkor most egyszerre nyomjuk már be ezt a mentelmi felfüggesztés iránti indítványunkat. Tehát én gyanítom, hogy ez inkább csak egy szerencsétlen időbeli...
2: Koincidencia.
0: Igen.
2: Na én meg, mint úgynevezett a nép hangja, azt mondanám, hogy ez a véletlen egybeesés annyira véletlen és annyira egybeesik, hogy nekem ez sajnos gyanús, hanem hogy azt gondolom, hogy az a bizalmatlanság, ami általánosan elfogta a tiszásokat az ügyészség működésével kapcsolatban, az ezzel alátámasztást nyert. Mert igenis fölhívhatnák egymást simán telefonon. Igen. Mondom én, mint a népegyszerű.
0: Ebbe igazad van, és az én feleségem, akit te nagyon jól ismersz, az mindig azt mondja, hogy én túl naív vagyok. Lehet.
1: Egyszer csak megjelent egy volt ügyész itt az egyenes beszédben, és arról beszélt, amitől még az ügyvédek is hát izgalomba jöttek.
3: Fürth Pál nyilvános nyilatkozatára hivatkozással büntető feljelentést tett az Aranykonvoj ügyben Horváth Lóránt. A feljelentést ismeretlen tettes ellen tették, hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete tárgyában. A feljelentést Fürth Pál korábbi főügyész által az egyenes beszédben elmondottak alapján történt. A volt főügyész arról beszélt, hogy a felettesei megszabták, hogy ki ellen lehet nyomozni, kit nem lehet kihallgatni, és milyen irányba mehet a nyomozás. Előzőleg a műsorban elhangzottak nyomán a vidéki Prókátor néven elhíresült Fülöp Botond ügyvéd is feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, bűnpártolás büntette és hivatali visszaélés büntettének gyanúja miatt.
1: Kicsit Csehov dráma ez a sztori, mert ugye Baka András is arról beszél, hogy milyen belső konfliktusokkal terhelt az ügyészség, ő legfelsőbb bírósági elnök volt, tehát mondjuk így láthatta, de akár kúriai bíró is volt, tehát ilyen szempontból, vagy az is volt, mielőtt megválasztották volna. De a legfőbb ügyészség azt mondja, hogy a működésének mércéje a törvényesség, a pártatlanság és a törvény előtti egyenlőség. Kicsit ez egy Polt Péteri mondat amúgy, de mindegy. Tehát, hogy így lehet a kommunikációt érzékelni. Mi van a háttérben itt? Mit látunk? Ez nagyon fura, hogy a köztársasági elnök így beszél erről, nem?
2: Hát nekünk csak az előtér van meg, a háttér nincs meg. Tehát azt nem tudom, hogy mi van a háttérben. Az, hogy lejönni az jön le, hogy lehet értelmezni, hogy mit akar a köztársasági elnök. Most hagyjuk, hogy ő vele hányszor tolt ki ez a hatalom, és hogy hempergették meg a jelenlegi köztársasági elnököt. De hogy a jelenlegi köztársasági elnöknek az az elvárása, hogy ügyész legyen a legfőbb ügyész, ezt lehet hallani, tehát ezek azok, amiket

Műsorajánló. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9.

0: frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Az a konfliktus, ami látszólag megvan most a köztársasági elnök és Magyar Péter között, illetve hát a, mondjuk így, hogy a Tisza frakció között, hiszen a Tisza frakció dönt majd arról, hogy elfogadja a jelöltet, az olyan értelemben egy kommunikációs nonsens, hogy szerintem tudnia kellett volna a köztársasági elnöknek, hogy az általa választott ügyésznek az öccse érintett, vagy nem öccse, hanem testvére, rokona érintett az aranykonvoj ügyben gyanúsítottként erről az információt szolgáltatniuk kellett volna azoknak a szervezeteknek, amelyeknek kötelessége, hogy átvilágítsák a szóba jövő közjogi méltóság, leendő közjogi méltóságokat. Tehát, hogy valakik nem mondtak meg valamit, vagy valakik nem végezték normálisan a munkájukat, ezt látom én kívülállóként ebben az egészben, és nagyon vigyáznia kell szerintem egyébként a kormányzatnak arra, hogy ne keltődjön az a látszat, hogy ezek itt egymást izélgetik keresztül kasul, ne koszolódjon be a köztársasági elnöki tisztség, ne essen folt azon, hogy a miniszterelnök és környezete önállóan hoz döntéseket, vagy túl erőszakosan és túl személyesen. Tehát, hogy ennek az egész káros látszatnak szerintem valahogy elejét kellett volna venni, vagy hogyha már nem lehetett elejét venni, akkor véget kéne neki vetni. De szerintem az amecsiknál jobban senki nem tudja
2: ezt. Ha valamikor el tudom sütni a bejátszót, az most van, Péter, ez nem direkt van, hogyha te jössz, akkor bejátszó van, csak azért, mert a Kati beszélt a felszínről, nézzük meg, hogy az információ, amit ehhez hozzá tudunk rendelni, az micsoda jó, és akkor utána Péter a mélyére tud ásni.
3: Így.
4: A Tisza frakció egyhangulag úgy döntött, hogy nem támogatja a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi pozícióra.
5: Arra kérjük Baka András köztársasági elnök urat, hogy állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre, hogy az országgyűlés mielőbb megválaszthassa Magyarország új legfőbb ügyészét. A cél közös. Olyan ügyészségre van szükség, amelynek függetlenségéhez, szakmai működéséhez és pártatlanságához nem férhet kétség.
4: Híradónk megkereste Baka Andrást, aki telefonon annyit közölt, hogy nem szeretne nyilatkozni. Kora délután azonban a Sándor Palota megkeresésünkre egyértelművé tette, hogy a köztársasági elnök továbbra is fenntartja az országgyűlésben elmondott véleményét. Hozzátették, a legfőbb ügyi személyére megtette javaslatát. Arról dönteni az országgyűlés feladata és felelőssége.
2: És hogy mennyire abszolút filmszínház az az, hogy miközben egyébként a miniszterelnök mentelmi jogáról is szavaz a ház, aközben az új legfőbb ügyész személyéről is, arról a jelöltről, akit Baka András előterjesztett. Péter.
6: Ugye ez egy kicsit összetettebb kérdés. Az első kérdés az, hogy valóban jelölt egy ügyész kollégát Baka András, és neki az az elképzelése, hogy az ügyészségen belülről kell legfőbb ügyészt választani. Óriási hibának tartom. Csak egy nevet hadd mondjak, dr. Györgyi Kálmán, tudja mindenki, hogy miről beszélek. Nála jobb legfőbb ügyészt a föld nem hordott a hátán a magyar jogtörténetbe, és még véletlenül sem az ügyészségen belülről jött. Aki belülről jön, az egy struktúrához kötve van, az nem fog ott változtatni lényeges dolgokat, mert egy hierarchikus rendszerben nőtt föl. Ezért kell szerintem kívülről, de ez az én véleményem. Az, hogy elnök úrat nem tájékoztatták erről, ezt én nem is értem. Tehát én, hogy mondjam, egy ilyen poszthoz ugye C-típusú nemzetbiztonsági átvilágítás kell, hát ott ennek ki kellett volna derülni az első pillanatban. Három. Az, hogy ő föntartja a jelölést, majd a parlamenti frakciója meg azt mondja, hogy köszönjük szépen, nem. És akkor kell újat jelölni. De. És akkor így jön a de. Ezt lehet sokáig csinálni, hogy jelölök valakit, nem fogadom el. Megint jelölök, megint nem fogadok el. Csak talán esetleg tudom, hogy érzékeny mindenki, hogy az egyeztetés az ne legyen. Én meg azt mondom, miért ne lehetne? Hát ebben nem sértünk meg senkit, mint ahogy a jelölt jelöltel is egyeztet az elnök úr, hogy egyáltalán elvállalja, nem vállalja, és így tovább. miért ne egyeztethetne a frakciókkal?
2: Jól értem, Péter, hogy te kifejezetten kritizálod a köztársasági elnököt és környezetét ebben az ügyben?
6: Én azt mondom, hogy erre fel kellett volna hívni, igen, az elnök úr figyelmét. Egyértelmű. Hát ez nem egy, hogy mondjam, nem a Lehel piacon választjuk, hogy melyik kofát fogjuk az év kofájának kinevezni, tehát nem erről van szó. Itt azért egy fontos közjogi méltóságról van szó, akinek igen komoly feladata van.
2: Na és most... szerinted az, hogy például milyen hatékony a vagyonvisszavétel, vagy a büntetőügyek, nagy büntetőügyek kezelése, az a legfőbb ügyész személye mennyire múlik?
6: Valamelyest múlik. Ugye a legfőbb ügyésznek majd, aki lesz, több óriási feladata van. Egy, kidolgozni az MVVH-val az együttműködés szabályait. Hogy ez mégis hogy lesz? Hogy, mert ugye több ügyész nincs, hát nem lehet a polcról levenni most még 40 ügyészt. Igen. Honnan? Igen. Kettő, kidolgozni az Európai Ügyészséggel lévén, hogy csatlakoztunk hozzá azokat a szabályokat, ami a napi működéshez kell. Három, megnézni, hogy ki az az 5% ügyész, aki a politikai szempontokat helyezte előtérbe, szakmai szempontok helyett, és azoktól el kell köszönni. Az egyébként a 95% meg végzi normálisan a dolgát, tehát soha életben nem találkoztak politikai üggyel. Én ezt annyiszor elmondtam már, hogy lassan én unom meg.
2: Az, de... hogy Polt Péter 99 óta uralja a legfőbb ügyészségen keresztül a szervezetet, az köszön vissza egyébként a napi gyakorlatban?
6: Akár köszönhet is, én ezt nem tudom, mert 1993. január 1-től már nem az ügyészségen dolgozom, de a napi gyakorlatban azt látjuk, hogy bizonyos tendenciák érvényesülnek. Mire gondolok? Most ugye Fürth Pál lemondott, vagy főügyész úr mondta, hogy őt instruálták a legfőbb ügyészségről. Ez önmagában nem baj. Hát a legfőbb ügyészségnek egyébként alsóbb ügyészségeket lehet szakmailag instruálni. Hogyne?
2: Írásba. A nyomozó főügyészség.
6: A központi nyomozó főügyészség vezetője. Írásba le kell írni, hogy ezzel a intézkedéssel egyetértek, nem értek egyet, és így tovább. Szakmailag minden további nélkül. Ilyen per beszélgetés alapon, amit ő mondott, azt már szerencsétlennek tartom, és mindenkinek a, hogy mondjam, a saját elgondolására bízom, hogy vajon, ha nem történt volna ez meg, akkor miért mondta volna ezt Fürth Pál? Szóval azért picit gondolkozzunk el. Ez nyilván ez is azon kérdések közé tartozik, amit az új vezetésnek ki kell vizsgálni, és ez még csak hagyján, hogy kivizsgálják, erről tájékoztatni kell a közvéleményt, mert ez egy szenzitív adat. És
1: még szeretnék valamit mondani.
2: Persze.
1: Azt, hogy létrejön a hivatal, vagy létrejött a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal, és el fog vinni 40-30-50 nem tudom hány ügyészt. Annyiban nem csak a köztársasági elnök felelőssége, hanem a miniszterelnök felelőssége is, hogy mennyire makacsul köti az ebet a karóhoz, hogy már pedig ebből az ügyészségből ő nem fog kitermelni, nem engedi, ők nem, te elvileg ellenzik, mert mint ahogy a Györgyi Kálmán is milyen kitűnő kívülről behozott, hiszen ő tanszékvezető volt az egyetemen, és mégis ő lett a szerinted legfőbb, legjobb, legfőbb ügyész, szerintem is egyébként, de hogy most előállt egy olyan helyzet, hogy van nem tudom, 1800 ügyész, és 4000-ig tart a számuk a ügyészség környékén dolgozóknak, ezeket el kell felezni, vagy legalábbis egy nagyon tekintélyes részt delegálni kell az új hivatalba. És nem volt kifogása, úgy gondolom, a miniszterelnöknek akkor, amikor kinevezték a nemzeti milyen vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal női másik ügyészét, tehát
2: nyomozásért
1: felelős főügyészét. Igen. Ő ellene például nem volt semmilyen kifogás, hiszen ő is az ügyészségről jött. Ezt csak mondom, hogy gondolatilag nem teljesen homogén ez az eltökéltség, ami egyébként nem tudom, hogy van vagy nincs, hogy nevezetesen akik már eddig voltak az ügyészségen, azokból ne legyen vezető, mert nincs bizalom irántuk, mert meg vannak fertőződve. Hát például itt van ez a hölgy, akinek most nem jut eszembe a neve.
6: Tasnádi Katalinnak hívják.
1: Tasnádi Katalin, és csak a legjobbakat hallottuk róla. Tehát nyilván van egy csomó olyan ügyész, aki iránt akár meg is volna a bizalom. Én szerintem nem lehet ilyen eltökéléseket tenni, és erről szól ez a mostani kirohanás, hogy szerintem mindenkinek, mind a Tisza frakció szakembereinek, mind az elnöki hivatal szakembereinek, mert azt is gondolom, hogy a köztársasági elnök sem totálisan egyedül dönt, de hát csak megkonzultálja az ismereteit, vagy a gondolatait e körben. Kéne, ahogy te mondtad, egyeztetni, vagy valahogy felülvizsgálni az eddigi álláspontjukat, hogy ne egy cirkusszá váljon ez az egész, hogy fönntartja az álláspontját. A köztársasági elnök szavaz a parlament, mármint, hogy leszavazza a jelöltet, aztán megint jelölt valakit, ad abszurdum jelölheti ugyanazt, mert ő szerinte Szatmári Zoltán a legkiválóbb jelölt. Tehát szerintem ki kéne lépni mindenkinek a saját egy helyben járkálásából.
2: Megyünk tovább azokkal az ügyekkel, amelyek részben a büntető jog területére esnek, részben azért a gazdaságra, mert hogy egy érdekes vita bontakozott ki arról, amelyet egyébként Várkonyi Andrea generált, hogy egyszer csak adott egy interjút a Story magazinnak, ahol beszélt a magánéleti helyzetükről is, és beszélt egyébként a Mészáros csoport, mondjuk azt, hogy perspektíváiról is, egy olyan összefüggésben, amely inkább a Zollán kategória, mint a Zájn, elnézést ezért, inkább az, hogy minek kéne történni, ha, mint hogy mi van, mert hogy egyébként ugye azt mondta, hogy itt több százezer ember munkahelyéről van szó akkor, amikor az állam például az autópálya koncesszió ügyében ugye elveszi a Mészáros Szí csoportól ezt a jogot. Katin, miért most a jog?
1: Mert én végignéztem egyébként egy lépéssel a divat előtt, rábukkantam arra a kis filmbejátszásra, amit maga Várkonyi Andrea tett közé, egy szívecskével, hogy büszke vagyok. És büszke volt az ő férjére, ahol tényleg Mészáros Lőrinc fia, a lőrő az nem lenne méltó. Tehát, hogy Mészáros Lőrinc összefüggő mondatokat mondott a fejéből, és nem volt benne semmilyen ilyen

0: csak hogy lenyűgözve megnéztem kétszer, hibátlanak találtam, és értem, hogy miért büszke Mészáros André. Tehát miért így adta közre a saját Instagramján, vagy Facebookján, vagy nem tudom.
1: Egyébként az interjúban csak a többieket bevonva ebben a beszélgetésben, az interjúban elhangzik, hogy ő, mint PR és belső kommunikációs szakértő részt vesz,

0: azért nem egyenes az összefüggés, azért a Mészáros csoport tulajdonlása, és a, mert hát, hogyha nem Mészáros Lőrinc lenne a tulajdonos, akkor ez nem biztos, hogy nem lenne 120 000 embernek ütelje, ugye?
1: Mert ezt mondja Ivan Dederik, hogy egyébként ez a beállítás, ez hamis.
2: Nyilván, tehát a

0: egyébként az önmagában is műsor egy ajánló. Pit Lane. Van egy koncesszor, aki az
1: a Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor.
0: Az iránt, hogy vajon egy ilyen koncesszió jó.
1: Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc
2: tényszólag,
1: öt perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr, Boros Tamás és Dévi Nyíz csártársaságában, az Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni nekünk minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres bérrakútól kezdve, a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kett délután fél négytől, és lépj szintet a karrieredben.
3: Hogy amíg sem a bécsi testület tagja, műsorajánlót hallottak. Szigorúan jár el a bankkal szemben.
4: Innentől kezdve indul a hamis mese.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián.
3: Spirit FM megbeszélés, azon nem vett részt, és senkit nem utasított fenyegetésem.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A nemzeti iroda 7 embert hallgatott ki hivatali visszaélés gyanújával, köztünk Matolcsi Györgyöt.
5: Nem speciálisan Simor Andrásra helyeződött nyomás, hanem az Erste magyarországi fiókjára, hogy majd egy vizsgálat során valamit feltárna.
6: Teljesen mindegy. Hát aki a hivatali helyzetével visszaél, hatáskörét túllépi, vagy hivatali kötelességét megszegi, az követi el a hivatali visszaélést. Hát ennél eklatánsabb példát már nem is lehetett volna hozni. Most, hogy alelnök, nem alelnök, én nem tudom kicsoda, egy a lényeg, hogy hivatalos személy legyen az elkövető, mert egy speciális alanyiság kell. Egyébként ebben az ügyben gyorsan ment a nyomozás elrendelése, és mert ugye a feljelentést az MNB tette, és gyakorlatilag egy fél év alatt eljutottak oda, és ez rekordnak számít, hogy kihallgattak gyanúsítottként 2 embert, most Matolcsi urat megtalálgassunk, hogy ki volt a másik. Nyilvánvaló, hogy be kellett szerezni bizonyítékokat a megalapozott gyanú közléséhez. Most persze mondhatja Matolcsi György, hogy innentől mese, én nem tudom, nem voltam ott. Az ártatlanság vélelme őt is megilleti, természetesen, de erre szoktuk azt mondani, hogy minden védekedés annyit ér, amit a bíróság ebből elfogad. Tehát hát majd meglátjuk.
5: Péter mondatot kiegészítve, ugye a jelenlegi jegybanki vezetés rendelte a belső vizsgálatot, és így kerültek elő ezek az ügyészek számára fontos dokumentumok. Miért van az, erre a legkevésbé számíthatunk, hogy ebben az ügyben lesz először Matolcsi Györgye?
7: Pont ezen gondolkoztam, hogy milyen furcsa, hogy egy fél év alatt sikerült legalább ez ügyben meghallgatni Matolcsi Györgyöt, és egyébként a Nemzeti Banki ügyben a vizsgálat már másfél éve folyik állítólag, mert mindenféle dolgok már kiderültek a Fidesz alatt is, és még most az elmúlt fél év sem volt elég ahhoz, hogy Matolcsi Györgyöt azokban az ügyekben hallgassák ki, amelyekről a közvélemény úgy van tájékoztatva, hogy ott félmilliárdos elpancsolt pénzek vannak, illetve hát mindegy, szóval számottevőbb és nyomatékosabban kivizsgálandó dolog ügyében nem hallgatták meg Matolcsi Györgyöt. Ez miért van? Se a
6: hát,
7: fiát.
6: Hogy miért van, az arra én nem tudok válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy a központi nyomozó főügyészségen van egy osztály, aki ezzel az ügye, meg sok más egyéb közérdeklődésre számot tartó ügye foglalkozik, emberhiány ide-oda foglalkoznak vele. A tájékoztatásuk szerint több mint 93 milliárd forintot már valahogy biztosítottak, hogy hogyan ezt még egyre megint nem tudjuk. Nyilvánvaló kihallgatások folynak, és erre mondom azt, hogy Én lehet, hogy azt tenném, ügyészségi vezetők helyett, hogy a közvéleményt, mert érdekli az embereket. Hát könyörgöm, a mi pénzünket lopták
5: ki kell el. Ki ülni egy sajtájra?
6: Hát valamit mondani, hogy mit csináltunk eddig, és mit tervezünk, és így tovább. Most nyilván nyomozás technikai és taktikai érdekek vannak, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy holnap után ki fogjuk hallgatni, mit tudom én, Matolcsi Ádámot, hát ilyet nem lehet mondani. De azt, hogy milyen irányban szerzünk be bizonyítékokat, legalább tájékoztatás szinten nem kell anyagi jogi büntetőanyag vagy eljárásjogi szakmai véleményt mondani, de valamit az embereknek kellene mondani, mert jogos az igény, könyörgöm, hogy valami történjen.
5: Laci, szerinted a jegybanki vezetése jelenlegi ilyenkor tartózkodó, az a legjobb, ha tartózkodó álláspontot képvisel ebben az ügyben?
2: Hát ő ugye nem tud semmit tenni.
5: A piaci szereplők szempontjából?
2: Hát neki ugye az a dolga, hogyha megkeresik a nyomozók, átadja a bizonyítékait, vagy a vélt bizonyítékokat, tehát itt e-mailek vannak, gondolom, valószínűleg nem készült jegyzőkönyv.
5: A gazdaság számára veszélyes Matolcsi György a bajgatása?
2: Nem. Tehát én szerintem itt nem arról van szó, hogy mint nemzeti banki elnök abban a funkcióban, mint monetáris tanács tag, meg monetáris politika, nem ebben a funkciójában van vádolva, tehát nem arról van szó, hogy ő összeesküdött valami befektetőkkel, és manipulálták a forint árfolyamát, vagy valami hasonló. Egyébként erről a hűdről az jutott eszembe, hogy Al Capone-t is úgy lehetett elfogni, hogy egy adócsaláson kapták. Tehát ugye a kis ügyek, abban nem figyelnek mindig oda azért ezek a körök, hogy minden teljesen legális legyen, minden teljesen legyen papírozva.
5: Erre mondjuk, hogy zseniális az ügyészség, ugye?
2: Nem tudom, hogy azt kell mondani, hogy zseniális, nézze a dolgát. Hát okay. Ugye nyilvánvalóan észreveszi, hogy itt van egy rés, akkor betesz a lábát, és tovább megy.
6: Ezt el viszont kell mondani, bocsánat, hogy ugye az ÁSZ tett egy főjelentést, amiben egy tényállás le van írva, hogy az ÁSZ ezt állapította meg. Egy, kettő. Az MNB úgy, ahogy Laci mondja, még adott hozzá ilyen-olyan adalékot. Tehát önmagában ezt ki kell adni egy szakértőnek, mert itt nem arról van szó, hogy bejött a pénz, zsebre tettem, és innentől kezdve vettem a Porsche-t meg a Lamborghini-t, szó nincs erről. Különböző bonyolult céghálókon keresztül egész Lengyelországig megy ez a történet.
5: Igazságügyi könyvszakértő?
6: Hát van? Természetes. Ráadásul itt a lengyelektől is be kell szerezni ezt azt amat, mert a lengyel nyugdíjalap pénze is benne van ebben a bizonyos cégben. Tehát itt azért bonyolultabb a probléma, most ezt nem az ügyészség védelmében mondom, de azért ezt a tisztességére el kell mondani.
7: És nagyon, mivel két ciklusban maximált a miniszterelnöki működést Magyar Péter, hát csak drukkoljunk neki, hogy két ciklus alatt sikerüljön ezeket földeríteni.
5: Nagyon bízom benne, hogy ebben a körben még folytatjuk az elemzését ezeknek az ügyeknek is. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt. Önöknek pedig a figyelmet, számítok önökre jövő héten is. Jó hétvégét viszlát!

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó estét kívánok! A fővárosban a pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma 20 órától holnap hajnali 5 óráig ismét sávlezárásra kell számítani a Soroksári úton a Rákóczi híd alatt, valamint a Gubacsi utat is lezárhatják időszakosan a Kvassai Jenő útnál, mert tart a közeli vasúti híd felújítása. A 6. kerületben a Városligeti fasor továbbra sem járható a Bajza utcánál csatorna felújítás miatt, de a Szervézúton mindkét irányban lehet közlekedni. Tart a gázvezeték javítása a 20. kerületben a Vágóhíd utcában a Veselényi utcánál, az érintett útszakasz továbbra sem járható. A 36-os autóbusz és a 966-os éjszakai járat ezért terelve közlekedik, kihagyva az Akácfa utca megállót. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Jó reggelt kívánunk, üdvözlünk a kedves nézőket,
2: és
1: a Spirit FM hallgatóit.
2: És a Spirit FM hallgatóit, így van. Akik a kocsiban élvezik az adásunkat, azoknak majd megpróbálunk úgy közvetíteni, mint amikor Radnóti László vagy Novotny Zoltán próbálta ugye a körkapcsolásokat hát plasztikusan szemléltetni. Ugye?
1: Na, mondjuk el, hogy kik érkeznek hozzánk. Először a Kontroll újságírójával, Unyatyinszky Györggyel fogjuk átbeszélni a tegnapi nap legfontosabb eseményeit. Nem is tudom, ilyen pörgős napunk, nem tudom mikor volt utoljára, de még este, nem is tudom, 10 órakor fejeződtek be az események?
2: Igen. Az előző kormánnyal szimpatizáló oldalakon azt a felkiáltást olvastam, hogy lehetne már vége ennek a napnak, ami azért jól példázza a hangulatot szerintem ebben a körben. És mondom, tehát én nem tudom ki, hogy érez ezzel kapcsolatban, majd a vendégtől is megkérdezzük, a Gyuritól, hogy ő hogy érez ezzel kapcsolatban, de mondom, tehát bármi is történt a 16 évben, ez az, hogy
1: családok búcsúzkodnak.
2: Igen, jólétben szabályokhoz szokott meglett családapák elbúcsúznak, azért az...
1: Mondjuk én azt nem teljesen értem, hogy mi volt a célja Hankó Balázsnak azzal, hogy a parlamentben marad, de majd ezt is jól megbeszéljük.
2: Aha, senki nem tudta, hogy hol van, de ezt majd Gyuri elmondja, mert ott volt, úgyhogy nagyon érdekes lesz az első blokkunk, aztán itt lesz Bárándi Gergely, mint említettük, vele megbeszéljük, hogy egy ilyen eljárásban, mint a mentelmi jog felfüggesztése, milyen finomságok vannak, illetve hát arról el is feledkeztek, hogy például volt egy negyedik mentelmi ügy is, amely nem került a plénum elé, utána néztem, és a mentelmi bizottság nem tett előterjesztést, egy rágalmazási történetről van szó. Nem is annyira érdekes, mint a másik három, de akkor azért ott van ez is, és hát te...
1: Jön hozzám a Kökény Mihály, volt egészségügyi miniszter, ugye Hegedűs Zsolt most jelentette be, vagyis a napokban, vasárnap délután, azt hiszem egészen pontosan.
2: Így van
1: az egészségügyben történő legnagyobb változásokat. Például a várólista csökkentés csökkentést.
2: Ha jól figyeltem, bár
1: délutáni hétvégén
2: per tangentem készültem erre a beszélgetésre, hogy itt kihasználnak a felesleges kapacitásokat, egyfajta emelt juttatás fejében, ugye?
1: Így van.
2: Ami nem tűnik rossz gondolat.
1: És hát nagyon kíváncsi leszek arra, hogyha délután és hétvégén is műtenek, akkor ehhez egyébként lesz elegendő csapat például.
2: Hát ezért mondom, hogy felemelik a bérükkel.
1: Illetve, és, hogy ez rövidíteni fogja.
2: És a katázók kaphatnak némi mankót, itt szerint Ruszin Zsolt könyvszakértő, adó tanácsadó. Vele megbeszéljük, hogy mit lehet tudni ezekről a változásokról, mit kalkuláljanak azok, vagy mit nézzenek elsősorban azok, akik arra számítanak, hogy visszatérhetnek esetleg az egyszerűsített adóba, illetve azt is megbeszéljük, hogy a költségvetés mit nyerhet ezen, hiszen azért ezt ne felejtsék el, hogy ha tömegesen lépnek vissza egy magasabb adózási présből egy kedvezőbbbe, akkor azért a költségvetés makroszinten lehet, hogy rosszul jár, még ha egyébként kiférítő hatása is van ennek.
1: Így van, a többit meg majd elmondjuk később,
2: ugye? Jó, tartsanak velünk, hogyha van kedvük.

0: Már is itt köszöntjük körünkben Unyatyinszky Györgyöt, aki az ATV híradónál is dolgozott, de most a kontrollt képviseli.
1: Jó reggelt!
0: Az megvan, hogy a kontroll meg a konfront az majdnem úgy hangzik? Majdnem ugyanúgy hangzik?
2: Jaj.
1: Mégis egészen más a kettő.
0: Igen. Jaj! Óriási sóhaj.
2: Hát óriási sóhaj. Minden, most nem akarok belemenni, meg a logó egyezésekbe, meg ilyesmikbe, ezt majd.
0: Van?
2: Hát csak a szín.
0: Csak a szín, értem, jó. Na, szóval
1: rengeteg
0: minden történt tegnap, igen. Gyuri, mi történt? Te ott voltál tegnap az országgyűlésben.
2: Igen, egy hosszú nap volt, szerencsére a reggelt még nem én kezdtem, de hát a kollégák a mentelmi bizottság ülése után adták át majd a stafétát, és a délutáni ülésszakot kaptam én meg. Akkor már lehetett tudni, hogy Hankó Balázs azt a megoldást választotta a mentemi jogának a felfüggesztését követő, hogy ő bent marad a parlament épületében. Az ülésteremben nem tartózkodott bent, hanem egész nap gyakorlatilag a frakcióirodában tartózkodott.
0: Na, ennek mi értelme van?
2: Próbáltuk ezt mi is megfejteni bent, meg hát kérdezni is a Fidesz frakció tagjait. Nyilván ők azt is pételgették, hogy Hankó Balázs bent dolgozik, és ez az egésznek az alapja, és hogy ha egyébként a hatóságok intézkedni szeretnének, akkor ott is megtalálják. Na most ez a intézkedni szeretnének, ez volt a kérdés egész délután a levegőben, hogy akkor most nagyjából mi lesz, mert az országgyűlés épületébe egyébként rendőr vagy ügyész nem léphet be, az egy hatóságoknak persze együtt kell működni, de ki kell kérni a parlamenttől, pontosabban a házelnöktől a lehetőséget arra, hogy valaki beléphessen egy másik hatóság, és ott intézkedés fogadatosítson. Ez az igény megérkezett, ezzel foglalkozott is elméletek az elnöki hivatal, az, hogy pontosan milyen döntésre jutott, azt estig nem árulták el nekünk, de elméletileg ott ennek nem lett volna akadálya, hogy intézkedjenek, csak azonban, és itt ez egy fontos kitétel, hogy az lebegett folyamatosan, hogy rendben, de az ügyészség mit akar tenni? És hát később este, amikor 19 óra 20 perckor, ahogy a frakció kommunikálta is, akkor érkezett meg az idézés, és akkor ennek megfelelően Hankó Balázs elhagyta végül az épületet, hogy Sesztek Miklóshoz hasonlóan, akkor személyesen vonja magát eljárás alá.
1: Szerintetek egyébként ez az egész parlamenti szereplés, ez a látványos parlamenti szereplésnek az lehetett, vagy lehetette az is a célja, hogy elvonja a figyelmet az NKA ügy állításairól?
2: Nehéz ezt elképzelni, mert tehát az egész ügynek ez a velejárója, hogy valamit mondaniuk kell egyébként erre az ügyre. Tehát az, hogy, és akkor itt visszakanyarodom még a korábbi Orbán Viktori magyarázatra is, hogy valójában itt egy kormánydöntést hajtott végre Hankó Balázs, amikor elrendelte, hogy a Nemzeti Kulturális Alapnál ezt a támogatási alapot így feldúzzasztva, ilyen szempontok szerint szétosszák ezeket az összegeket, hogy ennek a pontos utasítási rendszer az hogy nézett ki, ezt nyilván majd a hatóságok is bemutatják, de hát pont ezt kell valahol megmagyarázni, hogy ezzel minden rendben volt, ezt nagyon nehéz úgy, hogy Hankó Balázst egyszerűen csak az önkénnyel berángatják. Tehát, hogy leegyszerűsítve
0: ezt a narratívet. Másrészt tudjuk, hogy képviselőtestületeket is felelősségre vontak bizonyos vagyonvesztéses döntéseik miatt. Tehát az már az a rendszer megszűnt, ahol egy kollektív felelősség mögé bújva lehet ugye kikerülni az igazságszolgáltatást. Persze azt tudjuk, hogy nem úgy kezdődik az, hogy Orbán Viktorért kimegy a TEK, mert ez nem fordulhat elő.
2: Igen, de abból a szempontból egyébként tényleg izgalmas volt a nap. Nagyon sokat várakoztunk, a sajtó nagyon kényelmetlen helyzetben volt, mert olyan helyeken kellett várakozni egész nap, ahol egyébként forgatni nem lehet.
1: De egy újságíró számára egyébként mindig ezek a legizgalmasabb napok a parlamentben.
2: Persze, de hogy tehát belülről közben meg ezeket próbáltuk jellemző megfejteni, ott ment a csiki-csuki, hogy melyik lépcsőn kell egyébként figyelni, hogy akkor a frakcióirodánál. Nagyjából ez, de a kollektív felelősségnél maradva meg, az mindenkit az mozgatott a benti munkánál, hogy azért ilyen tényleg még nem történt, hogy egy korábbi kormányzatnak két minisztere, párhuzamosan még a miniszterelnök is, de hogyha gondoljátok, arról is beszélhetünk, de hogy a korábbi kormányok két minisztere ilyen súlyú ügyben tényleg előzetes, bocsánatom, előzetes, de őrizetbevételig jut, mert ugye itt ért véget Hankó Balázsnál is az este, hogy bement a NAV-nak a harmadik kerületi épületébe, és aztán őrizetbe vették, és elszállították Kecskemétre, ugyanis az NKA ügynek a nyomozása, az a Bács-Kiskun megyei főügyészséghez tartozik. És oda elszállították, ugye Sesták Miklós pedig a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak az eljárása következtében marad bent végül is az ügyészségen.
1: Ha már említed az MVVH-t, akkor beszélhetnénk az első négy ügyről is.
0: De várjál, azt figyelted, hogy a Gyuri a miniszterelnöknek valamit akart mondani?
1: Gondolom, hogy az aranykonvoj ügy kapcsán.
2: Hát arról bánik.
0: Ja, azt hittem, hogy az NKA ügyben.
2: Az NKA ügyben abban a szempontból nem, hogy itt szerintem az MVVH-val kapcsolatban is érdekes lesz, például a kollektív felelősséget, amikor említetted, hogy de akkor kérlek, vezess fel a témát, mert ebből ez tényleg összefügg, elnézést.
0: Okay,
2: és akkor...
0: Én is
1: hát itt nagyjából
0: kérlek.
1: Minden összefügg mindennel, de azért gondoltam, hogy hogy a miniszterelnök nevét, a korábbi miniszterelnök nevét említetted, mert hogy újabb fejlemény van az aranykonvoj ügyben, mégpedig az, hogy egy ügyészi feljegyzésben szerepel egy közvetett állítás arról, hogy Orbán Viktor egymaga, ő egy személyben dönthetett az elfogásról.
2: Igen, ez a sokadik, az a helyzet, hogy közvetett bizonyíték, tehát hogy valaki arról beszélt és utalást tett arra, hogy de közben nem mondták ki a nevét, ugye itt Hajdú János meghallgatásáról van szó, és akkor erről egy ügyészi feljegyzés jutott el az aranykonvoj ügyben az ukránok pénzszállítókat képviselő ügyvédhez, Horváth Lóránthoz, és ugye ezt az ügyészségtől ki lehet kérni, hogy nagyjából az ügyet érintő legfontosabb információkat, ami alapján ugye lehet tovább építeni adott esetben a vádat is a különböző irányokban és ügyekben. Most ugye itt ami az egyik elmerül, az a hatalommal visszaélés, ami a legnagyobb kérdőjel, és akkor itt merül fel Orbán Viktornak is adott esetben a felelőssége. Ugye korábbi ügyészi feljegyzések, amik még a 444-en is megjelentek, és az ügyészségek közötti levelezésekből, amit meg lehetett ismerni, ott már említették, hogy javasolt egyébként a meghallgatása, adott esetben akár gyanúsított is, de akkor abban a szakaszban még nem döntöttek így, és hát az ügyészség között, a központi nyomozó főügyészség és a legfőbb ügyészség között még is alakult egy szakmai konfliktus, ami a sajtó elé is kijutott erről több információ, hogy nem tudtak megállapodni az ügyészek arról, hogy milyen ütemben, hogyan felépítve folytassák igazából.
1: Egyébként számomra ebben az ügyben az is fontos, ugye itt a legfőbb ügyész választásról is beszélhetünk, mert szerintem a kettő kicsit összefügg, még pedig abban a tekintetben, hogy az ügyészség függetlenségébe vetett bizalomra is nagy mértékben hatással lehet, akár ez az ügy is.
2: Igen, ezt várjuk persze mindannyian. Tényleg most, hogy összekössem a dolgokat, tehát hogy ne maradjon itt ez a felelősség itt a levegőben. Tehát azt lehet látni, hogy azok az ügyek, amik most így megindultak, ezek jellemzően egyedi, vagy már nagyon alaposan és régóta, alaposan felderített és régóta húzódó esetek, vagy olyan ügyek, ahol egy utasítási láncot elég könnyű nagyjából kirajzolni, hogy nagyjából hogyan történt. Tehát ez igaz az aranykonvoj ügyre, igaz az NKA ügyre, de hogyha Sesták Miklós esetére gondolunk, ott mégiscsak a Volánbusz ügynek a folyamányaként és egyik oldalágaként jutottak el oda, hogy őt azzal gyanúsítják, hogy például ennek részeként is fogadott el mondjuk kenőpénzeket a volt miniszter.
1: Bár azt mondja, hogy ezt az állítást ő értelmezni sem tudja.
2: Igen, nem, és akkor itt jön az MVVH-nak az ügyválasztása, amiről még csak említettétek, hogy lehet szó. Nagyjából itt az lesz az érdekes majd itt a működéssel kapcsolatban, hogy az egyedi ügyek alapján akarnak-e eljutni a főfelelősökig, vagy az MVVH és akkor Ungár Andrának a fővállalását, hogyha szemléletmódját, hogyha figyeljük, meg amivel elvállalta, és amivel is egyébként pályázta is ez a pozíciót, hogy bemutassa, hogy hogyan működött ez a rendszer. De ennek a logikája alapján ez azt is jelentheti, hogy megfelelő ügyek feltárásával, hogyha az utasítási láncokat be lehet mutatni, akkor el lehet jutni egészen addig is, hogy igen, be lehet mutatni akár több századrendű vádlottakon keresztül is azt, hogy hogyan néz ki egy bűnszervezetben felépített, adott esetben megszállt államnak a működése, hatalommal visszaélésnek a különböző struktúrái. Én látok erre utaló jeleket, hogy azok az ügyválasztások, amiket például az MVVH most elővet, ezekről is beszélhetünk, akkor ez mint hogyha kirajzolná azt, hogy milyen mintázatok voltak, hogyan volt ez választókerületi szinten, hogyan volt ez kisebb önkormányzati szinten, és egyébként nagy korrupciós szálak tekintetében is. És
0: kedvencem a szuverenitás védelmi hivatal 3,5 milliárdos kommunikációs ügye, ugye ez jött ki most frissen. Hát egyébként is a szuverenitás védelmi hivatal az, ami történelmi anakronizmus szerintem, de hát nyilván a rendszerváltáskor sokan erre szavaztak, hogy szuverenitás védelmi hivatalok álljanak fel.
2: Ugye abból tehát az is egy érdekes helyzet, hogy ugye kizárólag, és ez egy végül is egy szabályozott környezet volt, hogy kizárólag az állam által kiválasztott szereplőkön keresztül lehetett bármiféle állami kommunikációs tevékenységet egyébként végezni. Tehát az, hogy miért pont a Balázsi féle cégcsoportra esett a választás, hogy Lunch médiára is még lehetne sorolni, vagy Newland médiára, miért elkezdődött a választás, ez nagyjából leírható ezzel, hogy ez volt a rendszer, és ez kötelező volt. Az, hogy miért 3 milliárd forint összegben egy olyan hivatalnak, aminek hát lényegében az interneten felelhető dolgok összeolózásából készült jelentéseit kellett maximum kommunikálni, egyszerűen érthetetlen. Az, hogy...
0: Miközben maga a hivatal elnöke is, hogy mondjam, műsorkészítő volt a közmédián. Tehát, hogy közvetlenül kommunikálhatta volna.
1: Így van.
2: Például az, de egyébként is, tehát hogyha komolyan vették volna a saját hivataluknak is a működését, akkor is a hivatalnak is volt egy saját apparátusa, ami elméletileg ezeket a feladatokat elláthatta volna, és szemmel láthatóan néhány MTI-ben megjelent közleményen kívül nem sok minden történt. Nyilván az MTI-s közleményeket követően behívták ugye a közmédiába az adott szereplőket, és akkor ott lehetett
1: azt. Egy rengeteget tudnánk még beszélni a dolgokra. Kis hagytunk egy csomó témát, de sajnos ezt nem most
0: fogjuk. Egy ígérre megkérettem a Gyurit. Szerinted Sesztek Miklós csinálta jól, hogy bement az ügyészségre?
2: Más a politikai figyelem, azonban, és itt ez egy fontos szempont.
1: Elegánsabb volt.
2: Igen, de hogy elegánsabb, de azonnal ellentmondás szült abban, hogy Hankó Balázs mellett miért el ki így a Fidesz-KDNP közössége Sesztek Miklóssal kapcsolatban, meg miért teljesen más a helyzet. Erre Takács Péter is próbált magyarázatot adni, de most nem húzom tovább. Az a lényeg, hogy az ott feszül, hogy valakivel kapcsolatban teljes mélyszélességgel kiállás, valakivel kapcsolatban meg, hát ő úgy gondolta, hogy bemegy.
0: Uh-huh. Hát biztos, hogy nem most beszéltünk utoljára ezekről az ügyekről. Köszönöm, Gyuri, várunk legközelebb is.
2: Köszönöm én is.
1: Köszönjük.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bem Rapparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A pápa tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát. A leromlott oktatási körülmények miatt tüntetnek Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működés vetett közbizalom helyreállítására. Váradi Enikőt nevezte ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézet főigazgatójának az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, a pályázók értékelése szakmai és vezetői szempontok alapján történt. Váradi Enikő több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető közölte azt is, az új főigazgatótól egyebek mellett azt várják, hogy az intézmény munkatársaival együttműködve stabilizálja az intézet működését, erősítse a betegbiztonságot és a szakmai közösséget, valamint tegye magas színvonalúvá a betegellátást. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszky közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek, több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Szélkámán tér környékén, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 82-es trolibusz terelve közlekedik az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos király útja megállót. Terítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
6: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
7: Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző, a Bem Rappalton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Szeretettel köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, de természetesen azokat is, akik már reggel 6:30 óta itt vannak velünk.
2: És a rádióhallgatókat is üdvözöljük. Így van, mindenképpen érdekes lehet megtudni egy büntető jogásztól, hogy mi várható azokra a politikusokra, akiket tegnap őrizetbe vettek, és hogy a mentelmi jog felfüggesztése. Egyébként ő parlamenti képviselő is volt, Bárándi Gergely, tehát az összeférhetetlenség és mentelmi bizottság gyakorlatáról be tud számolni. Az, hogy nem keverendő össze természetesen ez az eljárás, férhetetlenség és mentelmi bizottság gyakorlatáról be tud számolni.

0: hogyan fog érdemben megvalósulni és érdemben rövidíteni majd a várólistákat, sokan régóta küzdenek ezzel.
1: Ruszin Zsolt lesz velünk, adószakértő, akit a Katáról, a Kata tervekről kérdezünk, hiszen Magyar Péter Szolnokon azt mondta, hogy hamarosan, 27-ben bevezetik vagy visszavezetik a Katát, amely olyan Kata lesz, amely már a táppénz jogosultság a későbbi nyugdíj szempontjából hát sokkal nagyobb tételt jelent majd azoknak, akik ezt választják, ezt az egyszerűsített adózást.
0: Utána pedig érkezik hozzánk Markovics Béla, aki arról fog beszélni nekünk, hogy megéri-e hőszigetelni, illetve hogyha van pár millió forintja egy családnak, akkor mit érdemes először megcsinálni a házban?
1: A házukon, és mire kell igazából figyelni, hogy a megfelelő korszerűsítés az megtörténhessen. Ő egyébként egy olyan céget vezet, amely az építőiparban járatos, és elmondja, hogy milyen egyes elemekből áll ez a korszerűsítési vagy fejlesztési munka.
0: Igen, utána pedig már a Start Plus-szal fogjuk önöket
1: ami nagyon várni. Érdekes lesz.
0: Igen, például Luther Imre József Attila verseit viszi el Mexikóba.
1: Is, meg Kolumbiába is. Aztán itt lesz egy újságíró az Átlátszótól, aki azt tűzte ki célul, mivel ott lakik Gödön, ugye?
0: Hogy egy nagy dokumentumfilmet készít a Hudi akkumulátorgyár történetéről. Érdekes lehet, engem például nagyon érdekel az, hogy mikor jött el nála az a pont, amikor az ott élő szerepéből kibújva már újságíróként érezte azt, hogy feladata fellépni a Gödi akkumulátorgyár ellen, illetve
1: a megalapozott tudásért, igen, hogy a helyiek is tudják, hogy a környezetben milyen hatásokat vár.
0: És most erre a filmre gyűjtenek.
1: A Bodnár Zsuzsa lesz tehát velünk, nagyon érdekes lesz az interjú, hiszen 10 éve ezzel foglalkozik, ezzel a témával.
0: Így van.
1: Úgyhogy várjuk önöket szeretettel, ugye?
0: Így van, és most Bárándi Gergellyel beszélget Somos András.

0: tervezett.
1: Igen, arról beszélünk Bárándi Gergővel, hogy volt-e valaha mentelmi és összeférhetetlenségi bizottsági tag. Ez csak a szakmai érdeklődés, hogy mondjam, hívta elő ezt a kérdést, de hát Géczi József Alajos, ugye ő volt
0: sokáig elnöke ennek a bizottságnak.
1: Igen. Tamás, ha emlékeznek erre a névre is, a kereszténydemokratáktól. Szóval arról beszélgettünk Bárándi Gergely büntető ügyvéddel, hogy az, ami tegnap történt, ugye a rendszerváltás után nem volt ilyen, tehát hogy egyszerre két kormánytagot vettek volna őrizetbe, egykori kormánytagot, mert azok az elszámoltatások, amelyeknek tanúi voltunk, akár Keller László, akár Budai Gyula, vagy Papcsák Ferenc révén, idáig nem jutottak el.
0: Hát kormánytagig nem, de azért vitatkoznék a módszereket illetően, tehát amikor itt új kommunista tempót emlegetnek, akkor nekem azért eszembe jut, hogy amikor 2010-ben a Fidesz hatalomra került, és ugye megalakul az új országgyűlés, ami azért érdekes, mert az előzőnél akkor szűnik meg a mandátuma egy képviselőnek, és ezzel együtt a mentelmi joga, akkor 4 perccel a 2010-es országgyűlés megalakulása után mentek és vették őrizetbe Hagyó Miklóst.
1: Tehát, tényleg.
0: Bizonyám. Tehát érdemes azért visszaemlékezni rá, hogy ezek a módszerek nagyon nem idegenek, vagy például Simon Gábort, mint államtitkárt, ugyanígy vezető száron vitték el a választás előtt talán 2-3 hónappal korábban. Tehát ezek a módszerek, hogy egyébként a rendőrséget ilyen eljárásokra használják, vagy felhasználják, hadd fogalmazzak ki, ez egyáltalán nem új keletű dolog, ezt a Fidesz nagyon nagy előszeretettel alkalmazta.
1: Mit gondol arról, hogy miközben egyébként egész nap próbáltak mondjuk bemenni az országgyűlés épületébe azok, akik őrizetben

0: figyelembe vehetik például Hankó Balázst, hogy miközben van ez a tény, aközben 19 óra 20 perckor jön ki az ügyészségnek a behívója, ugye Hankó Balázs esetében, amikor már újságíró nincs gyakorlatilag az országgyűlés épületében.
1: Hát ezeket nehéz megmondani, hogy mi miért történik, se Eszták Miklóst ugyanakkor még hivatali időben vették őrizetbe.
0: Hát, mert bement.
1: Mert bement, igen. Hogy az ügyészség mikor kit idéz, ez tényleg, én ezekben nem szeretek találgatni, hogy ezek miért történhettek így. Az biztos, hogy önmagában a mentelmi a kiadása, és önmagában az, hogy egyébként őt meg akarják gyanúsítani, az nem egyenlő azzal, hogy őrizetbe is akarják venni, vagy őrizetbe kell venni. Ugye erre utalt Hankó Balázsnak az ügyvédje is, hogy ők nagyon szívesen bármikor idézésre megjelennek a hivatali épületben. Ha jól tudom, akkor ez így is történt, és ott vették őt őrizetbe a NAV nyomozók, és ugyanígy történt Cseszták volt miniszterrel is, akit meg ugye a központi nyomozó főügyészségen vettek őrizetbe.
0: A házelnök felszólította Hankó Balázst, hogy miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, azután ne bújjon el az országgyűlés épületébe, amiből az következik, hogy tulajdonképpen ő túlülte ugye azt az időszakot, amikor már fel van függesztve a mentelmi jog.
1: Ez így van, tehát ugye az országgyűlés épületében a rendőrség csak úgy nem mehet be valakit őrizetbe venni, de még az ügyészség sem, hanem vagy az országgyűlési őrség intézkedik ilyenkor, vagy pedig a házelnök engedélyével lehet ilyet megtenni, de őszintén most tudom, hogy mindenkit az érdekel, mert hiszen ez történik most, és ez van most azonnal, hogy valakit elvisznek-e vezetőszáron, vagy nem. Valakit őrizetbe vesznek, letartóztatnak-e ezek közül, az emberek közül, vagy nem. De hadd emlékeztessek arra, hogy én szerintem legalábbis nem ez az elsődlegesen fontos. Persze, az embereknek azt az igényét, hogy azok, akik a képünkben röhögtek és szétlopták az országot, azok most láthatóan bűnhődjenek, ezt én értem, és természetesen más is érti. Valószínűleg azért is történik ilyen intézkedések. De a lényeg azon van, mint ahogy például Sadl György ügyében, akit szintén őrizetbe vettek nagy csinadratával, és most senki nem beszél arról, hogy egyébként már réges-rég nincsen a BV intézmények keretei között, és élvezi azt a bevételt, ami egyébként neki a végrehajtó irodájából is azóta is havi sok milliós szinten származik. Tehát én sokkal inkább azt gondolnám, hogy az ilyen ügyekben... akkor 100 millió felül, igen, nagyon sok pénz. Úgy, igen, hogy egyébként nem dolgozik ott, igen, és úgy, hogy egyébként ilyen büntetőeljárás folyik vele szemben, nagyon hosszú évek óta. Tehát, hogyha ha az a kérdés, hogy szerintem mi lenne ebben az igazán kívánatos és a jó, nem az az érdekes, hogy most valaki 4 hónapra, 6 hónapra, 9 hónapra előzetes, vagy hát mostani kifejezésen letartóztatásba kerül, vagy nem, hanem hogy mikor fogja megkapni a 8-10 éves börtönbüntetését az ilyen cselekményekért, hogyha ezt valóban elkövették. Magyarán szólva, én azt gondolom, és erre talán ez az új hivatal tud majd egy picit jó választ is adni, hogy gyorsítsuk ezeket az eljárásokat. Tehát ezek az emberek ne 10 év múlva, hanem fél év múlva kapják meg a jogerős szabadságvesztésüket, mert őszintén szólva engem nem az izgat elsősorban, hogy 4-6 hónapot ilyen színházi körülmények között bent töltenek-e, vagy beviszik-e őket, vagy nem, hanem az, hogy a végén egyébként normális emberi időben egy jogerős ítélet szülessen, és valóban megkapják azt a megérdemelt szabadságot, büntetést, ami jár nekik. Nem néhány hónapot, hanem sok évet.
0: Mit gondol azokról a felvetésekről, hogy Hankó Balázs azt mondja, hogy megpróbálta elmagyarázni a mentelmi joga kapcsán, hogy mit, miért tett, hogy milyen utalásokat tett. Egyébként itt volt az ENS beszédben is, szerintem akkor még nem gondolta, hogy ez lesz belőle. Az interjúból láttuk, hogy nem gondolta. És hogy Orbán Viktor is azt mondja, hogy ugye ez egy kollektív döntés volt.
1: Hát a kollektív döntés volt, és ezt a büntetőeljárás visszaigazolja és bebizonyítja, akkor valószínűleg nem csak Hankó Balázs, aki felelős majd ezért. És ebben egyet értek. Tehát én is azt gondolom, hogy azok a nyilatkozatok, amik akár tőle származnak, vagy akár Révész Máriusztól származtak, hogy meg volt határozva, hogy egyébként mit kell csinálnia, és kötelezően kivel kell szerződést kötnie minisztereknek, államtitkároknak, akkor én őszintén remélem, hogy elmesélik majd a büntetőeljárás során, hogy egyébként kiktől kapták ezt az utasítást, vagy ki volt az, aki a legfelsőbb szintű döntéshozó volt ebben az ügyben. Mert ad abszurdum valóban, hogyha ez a miniszterelnöknek utasítása volt például, akkor ugyanúgy felelősségre vonható, mint egy miniszter, hiszen valószínűleg nem a miniszter volt az, aki egyébként konkrétan aláírta ezt a szerződést, hanem valamelyik beosztottja, mégis ha a minisztertől származik az utasítás, akkor ugyanúgy felel érte. De ez nem csak miniszteri szinték, hanem akár annál följebb is igaz. Úgyhogy nyilván ezeknek az eljárásoknak ez lesz az egyik tétje, hogy meddig fognak eljutni ebben, ki az, aki hajlandó majd feltárni az igazságot, és ki az, aki inkább, fogalmazunk úgy, hogy viszi a balhét, de nem engedi tovább menni az ügyet.
0: Miután a következő lépésekről azért sajtónyilvános lesz, gondolom én sajtótájékoztató keretében, hogy mit csinál a nyomozóhatóság, elvárnám, hogy ide jöjjön legközelebb is, és beszélhessünk erről a kérdésről, mert most be kell fejeznünk.
1: Én bármikor nagyon szívesen.
0: Köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.

0: Már itt is van a stúdióban Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter, hát az egészségügyről van bőven mit megbeszélni, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a kormány délutáni és hétvégi műtétekkel növelni a kapacitást. Ez ön szerint meg tudja oldani a várólista problémákat? Egyáltalán honnan lesz erre elegendő ember, orvos, szakdolgozó?
1: Jó reggelt kívánok! Hát valóban ez egy jogos kérdés. Az egy segítséget jelenthet, hogy a műtéteket igyekeznek jobban kihasználni. Tegyük azt hozzá, hogy az eddigi információk szerint itt három olyan beavatkozásról van szó, ahol jelentős a várakozás.
0: Csak hogy néhány adatot említsek, több mint 21 ezer ember várt 60 napnál régebb óta tért protézisre, és több mint 10 ezer csípőprotézisre.
1: És a harmadik, ott kevesebben várnak a szürkehályog műtét. Tulajdonképpen a miniszter ezekről a műtétekről beszélt. Nincs szó egyelőre más várakozásról. Hozzáteszem azt is, hogy nagyon sok részlet nem tisztázott még ebben az egész történetben, mert az, hogy használják ki jobban a rendelkezésre álló műtői kapacitást, ahol már van ilyen műtői kapacitás, mert nem mindenhol van ilyen kapacitás, ugye egyenlőtlenségek vannak a várólistában, a hozzáférésben, az ország különböző részei között, de tegyük fel, hogy valahogy igyekeznek megoldani azt, hogy szombaton, vasárnap, éjszaka is legyenek műtétek. Ez egyik irány, tehát ez egy jó terv, de ez csak az én megítélésem szerint egy tűzoltás.
0: Azért, a Zsombor egészségügyi szakértő ezt például sebtapaszként jelezte.
1: Hát igen, hogy sebtapasz az ütőér vérzésre, nyilván egy sebtapasszal egy artériás vérzést elég nehéz elállítani, itten sokkal komolyabb beavatkozásokra van szükség, és itt is én azt gondolom, hogy két komoly problémát fel kell vetni, többet is lehetne, de vessünk fel kettőt. Az egyik az orvosok motivációja, mert jelenleg az orvosok, mindegy, hogy mennyit dolgoznak, a fizetésük az a besorolástól, az életkortól függ, és a többlet teljesítmény tulajdonképpen nem jelenik meg a fizetésbe. Tehát a motiváció az egyik dolog. A másik ennél sokkal súlyosabb kérdés az, hogy nincs elég szakdolgozó.
0: Hát illetve óriási bérfeszültség van a szakdolgozók.
1: Hát nagyon komoly bérfeszültség, így van, tehát nagyon rossz még mindig a nővérek, asszisztensek, műtősöknek a bérezése. Itt ezen a területen még nem történt semmi, ígéretek vannak, kell, hogy történjen valami, de ha, és ebből adódóan nagyon komoly hiányok vannak. Tehát ha ezen nem változtatnak, akkor hiába igyekeznek elérhetővé tenni a kapacitásokat, akkor se fog semmit sem történni. Tehát összességében a bérezés, és ebből következik, hogy a kórházi finanszírozáson érdemben kell javítani. Hadd mondjak két számot, évente a magyar kórházak működtetésére az egészségbiztosító szán közel 1000 milliárd forintot, valamivel kevesebbet. Na most az 1000 milliárd forintból most a hírek szerint a miniszterelnöki bejelentés alapján azt sejthetjük, hogy egy néhány 10 milliárd forintot, 20-30 milliárd forintot szánnak erre. Tehát ez 2-3%. Ez egy fontos ügy, ez egy fontos lépés lehet, de hát nyilván nem elegendő, hogy ezt a kérdést tartósan megoldják.
0: És amiről még nagyon fontos beszélni, szerintem az a szakrendelők, illetve az ott történő várakozás. Ugye ott is van olyan, aki hónapokat vár egy-egy vizsgálatra, így maga a diagnosztizálás is nagyon-nagyon elhúzódik.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a nagyon sok szenvedést okozó térd problémákat, a megfelelő műtéti kapacitásokkal, tehát a protézis lehetőségek számával növeljék, és a többi hasonló beavatkozások számán. De hát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, CT, MR, ultrahang hónapokat várnak, hónapokat, és emiatt nagyon későn derülnek ki például daganatos megbetegedések, és hát ugye a legtöbben ilyenkor elmennek a magánszektorban, mert nem tudnak más tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben az egészségügyi kormányzatnak fontolóra kellene venni azt, hogy például a társadalombiztosítás leköt magánkapacitásokat, nyilván megfelelő ellenőrzés, megfelelő minőségi követelmények előírása alapján.
0: Orvosi kamara, a parlament megszavazta ugye a kötelező kamarai tagság visszaállítását. Ez miben segítheti a kamara a várólistai program szakmai ellenőrzését? Egyáltalán ez miért jó?
1: Ez egy hivatásrendi kamara. Ugye itt volt Bárándi ügyvéd úr. Az ügyvédeknek is van kamarája. És nagyon sok olyan hivatás, ahol komoly etikai követelmények, szakmai követelmények vannak, ott egy ilyen önigazgatási rendszer van, Nyugat-Európában is, és korábban az orvosoknál is kötelező volt a tagság, kvázi egy politikai bosszú kapcsán, hogy leegyszerűsítsem a kérdést, néhány évvel ezelőtt a Fidesz kormány ezt megszüntette, hogy a kamara súlyát így próbálják csökkenteni. És így különböző etikai eljárások kikerültek a kamara hatásköréből. Most ennek történik meg a visszaállítása, tehát ugye a kötelező tagság azt jelenti, hogy a gyógyító orvosok azok, hát ha úgy tetszik, egyrészt szakmai érdekképviseletet kaphatnak a köztestülettől, másrészt a hivatásrendi működés szabályainak a megtartását. Azt az orvosi kamara felügyeli, ellenőrzi. Tehát sok minden mást is csinál. Én azt gondolom, hogy ez helyén való. Hozzáteszem, hogy például a szakdolgozók vagy a gyógyszerészek kötelező kamarai tagságát itt az elmúlt évek változásai nem érintették. Továbbra is kötelező volt ott a tagság, és kötelező marad majd a jövőben, és az orvosoknál ez most helyre fog állni. Én azt gondolom, hogy ez is elősegíti majd a egészségpolitikai döntéseket, illetve azoknak a végrehajtását.
0: És még mennyi mindenről nem beszéltünk, például a kórházi fertőzésekről sem, de majd legközelebb. Kökény Mihálynak nagyon szépen köszönöm, hogy
1: köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: És hát egy szolnoki bejelentéssel folytatjuk, mert Magyar Péter azt mondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben lenne választható a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA. Köszöntöm Ruszin Zsolt adószakértőt, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: A bejelentés kapcsán mire gondolt, és a részletek ismerete alapján mi az, amit egy vállalkozó most leginkább figyel?
2: A legfontosabb információ az adóemelés bejelentése, ami azért furcsa, mert a program, amit a Tisza meghirdetett, az adócsökkentés plusz programpontjai között tartalmazza a KATA kiszélesítését. Ennek nincs olyan olvasata, hogy a KATA-t meg lehetne emelni.
1: Hát volt már olyan kormány, akit az ellenfele hazugsággal vádolt, mert mondjuk azt mondta, hogy csökkentjük az áfát, aztán növelte.
2: Én úgy emlékszem, hogy nagyon régóta nincsen kormányprogram. Elszoktunk tőle. Most viszont van. És elég furcsa lenne, hogy egy kormány egy kormányprogramot tudatosan, szándékosan nem tart be.
1: Nézzük a részleteket. Ugye azt mondta tényleg a miniszterelnök, hogy ez az 50 ezer forint, ez felülvizsgálatra szorul. Ki az, aki ma Magyarországon milyen széles körben katáznak az emberek?
2: 40-valahány ezer katásról lehet tudni, az adóhatóság ezt külön nem tartja nyilván, de a legutóbbi közlések alapján ennyi ez a kör, ez a 40-valahány ezer.
1: Ugye a legnagyobb változás az lehetne, hogy újra számlázhatnak cégeknek a katások. Ennek mi a gyakorlati jelentősége? Mert ugye például egyébként az ügyvédeket azért vezették ki ebből a körből, mert hogy ugye számos ügyfelük van, aki cég volt. De másfelől ugye az volt a probléma a katával is, hogy sokan burkolt foglalkoztatási viszonyt sejtettek a háttérben, és hogyha mondjuk a céges számlázások újraindulnak, akkor az lesz a kérdés, hogy hogy lehet elkerülni az ilyen látszólagos vagy színlelt foglalkoztatási viszonyokkal.
2: Hát ez cizellált, részletes, alaposan kimunkált, adószakértőkkel egyeztetett, bolond, biztos szabályozásra lenne szükség. De ezt a pénzügyminisztériumnál tudják.
1: Aha. Kicsit úgy mondja ezt így mosolyogva, mintha ebben nem hinne, hogy általában a döntés előkészítés az ilyen szempontokat mérlegel.
2: Hát a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már május óta küldi a javaslat csomagjait a pénzügyminisztérium irányába, és hát hogy mondjam, finoman, még azt sem írták vissza, hogy fapapucs.
1: Aha. De honnan tudja, hogy nem hasznosul a javaslat? Mert még ugye tulajdonképpen ezek a változások, ezek még tervek szintjén jelentek csak meg, de írásos formában nem?
2: Hát azt gondolom, hogy aki nem tesz közzé koncepcionális elképzeléseket, ott nincsenek koncepcionális elképzelések.
1: Hát vagy még nem jön elő a farbával, nem?
2: Hát de mire várunk?
1: Hát ugye például arra, hogy a költségvetés párhuzamos előkészítésével ugye az egyik oldal számára oly fontos makroszámok kimutatása kapcsán számba vegyék, hogy mennyit kell a másik oldalra tenni, nem?
2: Azt gondolom, hogy a koncepció a katások terén hát nem olyan óriási költségvetési kihatású. Gondoljunk csak arra, hogy ha a duplájára emelnék a jelenlegi katát, akkor is pár 10 milliárd forintról beszélünk éves szinten.
1: A miniszterelnök azzal indokolta az emelést, a kata összegének majdani megemelését, hogy a katások tárpénze, anyasági ellátása és későbbi nyugdíja jobban igazodjon a befizetésekhez.
2: A pénzügy miniszter lehet, hogy ezt mondta, de a miniszterelnök meg azt mondta, hogy egyáltalán nem kapnak tárpénzt és nyugdíjat, ami hát nem felel meg a valóságnak. Zavarbejtő volt hallgatni a miniszterelnököt.
1: Uh-huh. Ugye a reform alapvető egyensúlyi szempontja, hogy a szélesebb hozzáférés előnye az ne vesszen el a legkisebb bevételű vállalkozók számára túl magas havi teher miatt. Ugye?
2: Én azt gondolom, hogy a céges számlázás nem szabad ingyenessé tenni. Tehát a kiterjesztésnél teljesen logikus lenne, hogy a céges számlázást valamilyen adókulcssal kísérjék, és akkor így elválasztódnak azok, akik magánkuncsafcsaik vannak, és azok, akik cégeknek számláznak. Ez volt a javaslatcsomagunk alapja már májusban.
1: Mit gondol erről az éves bevételi határól, ami elkülöníti, hogy valaki a katát választhatja? Erről a számról, ami megjelent?
2: 18-ra 19-re emelni a keretet, ez karcsú. Utána kell menni az áfa számoknak, ami jelenleg 20, jövőre pedig 22 lesz, és 28-tól pedig 24. Ezt kellene a kata keretnek is lekövetnie, és követnie kell az iparüzési adókeretnek is ezeket a számokat.
1: Ez hogy függ össze, azt megvilágítaná a nézők számára, hogy mennyi az áfa tételes kulcsa, az hogy függ össze ezzel?
2: Az alanyi mentesség küszöbéről beszélek, ami 18 millió volt nagyon sokáig, és most feljött végre 20 millióra, a következő ütem 22 lesz, és utána 24 millió forintra fog emelkedni. Uh-huh. Ez egy jó ütem, ezt kellene lekövetni a kata keretnek is, és mondom, jöhet hozzá az iparüzési adókeret is.
1: Hát igen, mert hogyha leosztjuk ezt a 19 millió forintot, ami a tervben szerepel, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen másfél milliós havi bevétel, nem?
2: Egy vidéki fodrász vagy kozmetikusnak ezek abszurd számok. Tehát ők nem tudnak ennyit realizálni. A katázás nem arról szól, hogy mindenki másfél milliót számláz havonta.
1: Uh-huh. Csak azt mondom, hogy ugye mivel kibővül a kör, aki választhatja a katát, meg hogy bizonyos tevékenységek már nem akadályok, hogy mondjuk cégnek számláz, ezért gyakorlatilag ezt kell figyelni, nem, hogy az éves bevétele beleessen ebbe a keretbe.
2: Így van, erre figyelni kell. Ennek nagyjából másfél millió forint körül lesz az elméleti határa, hogyha emelik a keretet, akkor nyilván egy kicsit több, de a valóság, főleg vidéken, nem ez, tehát nem havi másfél milliót számláznak a katások, hanem havonta néhány százezer forint bevételük van, lehet, hogy 3-400 ezer. Nekik egy kataemelés 50-ről 100-ra, vagy 120-ra, az nagyon sok.
1: Emlékszem arra, hogy amikor a Fidesz kivezette az ilyen széles körben alkalmazott katát, akkor az egyik képviselő felállt az országgyűlésben, és azt mondta, hogy de hát hol van az adóegyszerűsítés, hol van a soralátét, és egyébként is ezt hogy kell elképzelni, ha Fidesz vezette be a módosított kataszabályokat is, akkor ezt miért csinálja? És erre a miniszterelnök azt mondta, egyébként az én napi katás gyakorlatommal teljesen ellentétesen, hogy ez tulajdonképpen adócsökkentés, hogy kivezetik a katát. Meg tudja erősíteni, hogy Orbán Viktor szerint ez egy adócsökkentés volt a kata kivezetése?
2: Nem kívánom kommentálni ezeket az abszurd kijelentéseket.
1: ez egy kellemes beszélgetés, hogyha felteszek egy kérdést, akkor ön mosolyog és azt mondja, hogy nem kommentálom.
2: Hát az lenne jó, hogyha a miniszterelnökök értenének egy kicsit az adózáshoz.
1: Aha. Ez nyilván egyébként felveti azt a kérdést, amire szerintem a kivezetés koncentrált, hogy a költségvetésnek több bevétele legyen, ugye azzal, hogy kivezetik a katát. De valójában az, hogy például most egy kifehérítési szándék áll a visszavezetés mögött, az valójában kompenzálja-e azt, hogy mennyien fognak kevesebbet adózni? Így készítettem elő ezt a kérdést, azért függ ez össze ezzel.
2: Amikor az általányadózósok, akik ugye 22-ben óriási adóemelést éltek át, volt, aki 4-5-szörös adóemelést élt át. Most, hogyha ők visszatérhetnek a katázásra, különösebb terhelés nélkül, az tényleg öngól lenne. Tehát ott biztos, hogy úgy kell engedni nekik a cégek felé való számlázást, hogy azt kíséri valamilyen automatizált, egyszerű, számukra adminisztrációt nem jelentő adó, amit az adóhatóságnak kellene beszednie, de ez része a javaslatcsomagunknak május óta.
1: Egyébként a könyvelők ennek nyilván nem örülnek, nem?
2: Nem tudom, mert azzal, hogy van itt 40 ezer katás, 40-valány ezer, becsábítanának kedvezőbb adózással még nagyjából 100 ezret, akkor lenne egy ilyen 140 ezres kör, de abból a 40 ezres körnek nem szabad adót emelni, hiszen ez nincs benne a kormányprogramban. Viszont akik visszatérnek, ők nem adóemelést, hanem adócsökkentést fognak érzékelni az általány adózáshoz képest. De az egész túl bonyolított, tehát épeszű országban nincs ilyen bonyolult adózás. Ezt fel kell számolni, ezt az egész katázást vissza kell olvasztani az általány adózás körébe, de nem ebben a ciklusban, valószínűleg ebben a ciklusban még valami hibrid megoldás lesz, és a ciklus végére kell ezeket a szabályokat kidolgozni.
1: Még két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy a tervek arról szólnak, hogy a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is katázhatnak majd.
2: Ez is zavarba ejtő volt, mert hogy most ők mellékállású általányadózók lehetnének, ahol a 27-es szabályok szerint nagyjából havi 400 000 forintig teljes adómentesség van. Tehát nem is értjük, hogy miért akarja meghatáztatni őket a miniszterelnök.
1: Aha. Tehát ezt tulajdonképpen bevezetni ezeknél a csoportoknál az adókötelezettséget, ugye?
2: Igen, ott egyértelműen, ha nekik muszáj lenne katát választani, de nem muszáj. Az általányadózás mellékállásban lényegében adómentes. Az iparüzési adót kell évente megfizetni.
1: A kata visszavezetésének a terve az a néha felmerülő ötlethez képest, amely az ECHO visszavezetésére vonatkozik, az hogy kell értelmezni?
2: Az ECHO nagyon speciális munkakörökre vonatkozik, amit egyébként a NAV-nak nagyon nehéz ellenőriznie, hogy vajon az a tevékenység az tényleg azt fedi, ami a jogalkotói szándék volt, de valóban ott van a képben az ECHO is, kivezették 22-ben a kifizetői részét, tehát csak 15% van, ezt is meg lehetne nézni, hiszen hogyha ez nagyjából arányos lenne a katázással vagy az átállózással, akkor ez szintén versenyképes lenne, és egyébként a média szektorban ez alkalmazó is van, de itt elsősorban munkaviszonyok esetére szokták az ECHO-t alkalmazni, egy bizonyos rész normál szabályok szerint adózik, és a maradék adózik ECHO-val.
1: Csak egy nagyon gyors választ szeretnék kérni, hogyha most bevezetnék, akkor volna-e megfelelő felkészülési idő, hogy 2027. január 1-től bevezessék a változásokat?
2: Azok, akik számolnak és adócsökkentést látnak, azok valószínűleg meglépnek majd valamilyen fajta átsorolódást az újfajta kisadózásba, de hogy ez jár-e majd plusz teherrel, nem tudjuk. Egyébként az adóhatóságnak volt egy kiváló projektje az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, ahol lehetett volna az általány adózást automatizálni, de ez a projekt félbe maradt, és most jelenleg van egy kattintgatható bevallás egy böngészőben. Ezen is változtatni kellene, hiszen az átállózás automatizálása most már nem lehetetlen.
1: Nagyon várjuk a részleteket, és számítunk önre is, hogyha ezek kiderülnek. Köszönöm az interjút.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a zene világnapját. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, hogy olyan legfőbb ügyész keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésébe vetett közbizalom helyreállítására. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Az ukrán elnök szerint már több mint 8000 észak-koreai katona állomásozik Oroszországban, és további 10000 érkezése várható. Volodymyr Zelenszkij közölte, az új kontingens tagjait jelenleg képzik ki a frontra vezénylés előtt, ezért korábban felszólította Dél-Koreát, hogy támogassa Ukrajna légvédelmét. Becslések szerint Pyongyang már csaknem 15000 katonát küldött Moszkva támogatására, akiket főként a Kurszki térségben vetettek be. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. Több mint 160 embert őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmélet érgesítésével. Országszerte koncertekkel ünneplik október 1-én a zenevilágnapját. A programok között szerepel a MÁV szimfonikus zenekar koncertje a Zeneakadémián, a Kult Hétben a Sárik Péter Trió Bartók koncertje, de lesznek programok országszerte, Dorogon, Veszprémben, Szegeden is. Mintegy 150 intézmény csaknem 550 programmal várja a látogatókat az idei Múzeumok őszi fesztiválján november 15-éig. A rendezvény sorozat megnyitóján múzeumpedagógus díjakat is átadtak, 6 intézmény családbarát múzeum címet, 4 múzeumpedagógiai nívódíjat, további 4 pedig külön díjat kapott. Napos, derült, száraz idő várható, napközben 22-26 fokig melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten Zuglóban a Róna utcában a Zugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 3-as, a 62-es és a 62 a villamos helyett a Bosnyák tér és az Ősvezértere között pótlóbusszal utazhatnak, a 82-es trolibusz pedig terelve jár az Ősvezértere felé, nem érinti a Zugló utca a Lajos Király útja megállót. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Széll Kálmán tér felé vezető utakon, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, illetve a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig. Torlódásra kell még készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Vendégünk Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője. A témánk pedig a hőszigetelés. Sokan úgy gondolják, hogy elsősorban a költségcsökkentés miatt van rá szükség, de Béla majd mindjárt kiokosít minket, és elmondja, hogy mi minden másra is. Jó, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Tehát költségcsökkentés miatt gondolunk elsősorban a hőszigetelésre, de ha jól tudom, akkor ez sok minden másra is jó, például amire sokan nem gondolnának, a penészesedésre.
3: Igen, elsősorban azért hőszigetelünk, mert házakat,
4: hogy
3: az energia felhasználásukat csökkentsük, hiszen az energia drága. És ez jogos is.

0: arra is viszont sokan nem gondolnak, hogy a hideg felületek egy falon különböző problémákat okozhatnak. Például, hogyha a fürdőszobában hideg a felület, lecsapodik a víz, penész. Nappalikban látunk sok esetben sarkokban penészt, és erre is jó a hőszigetelés, hogy ez ne történjen meg. Hiszen a hőszigeteléssel a háznak a fala kívül, hogyha hideg van, belül melegebb marad.
1: Gondolom én, hogyha a nyílászárók például nincsenek rendben egy családi házban, akkor ne a hőszigeteléshez nyúljunk először.
0: Igen, ez nagyon fontos, hogy egy hívjunk szakembert. Tehát, hogyha szeretnénk a házunkat energetikailag rendbe tenni, akkor egy szakembert hívjunk, aki megnézi, hogy mi ott a probléma. Mert lehet az is például, hogy éppen a födémet kell leszigetelni, az is lehet, hogy a nyílászárókat kell kicsinni, de lehet az is, hogy a fűtési rendszer annyira elavult, annyira régi, hogy ahhoz kell nyúlni. A hőszigetelés azért majdnem, hogy az első egyik dolog kell, hogy legyen, hiszen ha jó a nyílászárom, és a fűtési rendszer nem olyan jó, akkor a fűtési rendszert, hogyha megcsináltatjuk, attól még fűtjük a külteret, vagy hogyha nyáron pedig ugye meleg lesz belül is. Tehát a hőszigetelés az majdnem azt mondom, hogy az egyik elsődleges, de szakemberre meg kell nézni mindenképpen az épületet.
2: Miközben te költségcsökkentésről beszélsz, nyilván először be kell ruházni ahhoz, vagy beruházni kell elsősorban ahhoz, hogy aztán a költségek csökkenjenek. De milyen távon számíthat arra, aki ezt megcsináltatja, hogy ez megtérül neki?
1: Egyetlen ki lehet-e számolni a megtérülést?
0: Igen, ki lehet számolni, megtérül. Tehát ugye a kérdés az, hogy milyen távon. Tehát a maga a hőszigetelési rendszerek, azok attól függnek, hogy mit, hogyan alkalmazunk, hogy milyen az épület szerkezete. A megtérülés is azon múlik, hogy milyen a jelenlegi szerkezet, és mit kell használnunk, milyen rendszert kell használnunk. Vannak különböző rendszerek, vannak polisztirolos rendszerek, ez a fehér szín általában, grafitos, vannak közegyapotos rendszerek, és hogyha például egy kádárkockát veszünk, egy 88-as kádárkockát, ami kisméretű téglából épült még régen, akkor arra egy megfelelő hőszigetelést feltéve durván évente 300-350 ezer forint megtakarítást, tehát a jelenlegi energiárak mellett elérni, hogyha beszorozzuk mondjuk az kb. Kivitelezés és az anyagdíj az olyan 2,5 millió forint, akkor azt nézzük, akkor ez körülbelül 8 év alatt megtérül. Azt mondom, hogy ez egy nagyobb befektetés, mondom amellett, hogy nem csak, hogy nem fizetek majd annyit, hanem sokkal jobban érzem magam a házamban, a lakásomban. Tehát pont ez a cél, az egyik cél, hogy egy bent élő ember, akár ti is, ha benn vagytok a lakásban, a házban, azért ott komfortosan kell, hogy érezzük magunkat. Hidegek a falak, akkor nem biztos.
2: Az, aki ilyen kivitelezésre foglalkozik, az feltétlen fel van készülve például egy hőtechnikai számításra?
0: Jó kérdés. Nem mindenki. Nem mindenki van felkészülve. Én azt javaslom, hogy vegyünk igénybe energetikus szakembernek a szolgáltatását, aki kiszámolja pontosan, milyen vastagságú. Tehát az sem jó, hogyha mondjuk egy végtelen vastagságú hőszigetelést teszek fel, megvan az optimum. Mennyit érdemes, ugye, amit megtakarítok, meg a ráfordítás. És én azt javaslom, hogy energetik a szakértőt, ebben is tudunk segíteni egyébként. Vannak olyan szakértői kapcsolataink országosan, akik kimennek, természetesen nem ingyen, de kimennek és megnézik. Sőt, a mi szakembereink el tudják ezt végezni sok esetben. Országosan van saját szakemberünk is, 50-60 szakértő, aki kimegy és megnézi az épületet. Nem annyira bonyolult ez, mint ahogy hallatszik, de mindenképpen szakértővel kell ezt végeztetni.
2: Hát igen, bocsánat, csak eszembe jutott, hogy mert nem mindenki ifvárát akarja létrehozni falvastagságban, nem, hanem hogy a megfelelő hatékonyságot.
1: És nyáról is érdemes beszélni, mert hogyha megfelelően hőszigetelünk, akkor ez a nyári időkre is, a nagy melegekre is pozitív hatással van.
0: Ez pontosan így van, hiszen nyáron kint meleg van, belül hideg van. Ugye ha van, most már mindent van klíma szinte. Hogyha a klíma dolgozik, akkor belül lehűlhet a levegő, de hogyha van egy hőszigetelésünk a házon, ami csökkenti a bejövő hőmennyiségét, akkor a klíma kevesebbet fog fogyasztani, sokkal jobban érezzük benne magunkat. Egyébként nekünk pedig ugye a szakembereink, akik kimennek ebben is segíteni, pont azért mennek, mert van egy küldetésünk, hogy mi segítünk az embereknek az építési álmaikat megvalósítani, úgy, ahogy megálmodták. Azt gondolom, hogyha valaki egy épületben a hőszigetelésünk miatt jól érzi magát, akkor ez egy jó kis álom.
2: De egyébként a klíma is a céghez tartozik?
0: Nem. Nem. Klímát mi nem, mi amivel szolgáltatunk, hőszigetelési rendszereket gyártunk és segítünk beépíteni. Képezzük hozzá például a kivitelezőket is arra, amit kérdeztél, hogy hőtechnikailag is egy egyszerűbb épületen a számításokat el tudják végezni. A mi rendszereink azok nagyon fontosak, és még egy fontos dolog, rendszert használni. Tehát, hogyha valaki a költségek csökkentése miatt elkezdi összevágatni, hogy ilyen ragasztó, ugye a hőszigetelési rendszernek az elemei van a ragasztó, a maga hősziklap, van a ragasztó tapaszt ugye kívülre, a háló, van a dűbel és van a színvakolat. Ha ezeket elkezdi összevágatni, és később jönnek gondok, például paplanosodik. Például ugye van olyan, nem tudom, láttatok olyat, hogy a házon látszanak, a leszínezett házon a hősziklapnak a keretei. Nem jól van megcsinálva. Ha itt reklamáció van, és nem egy rendszert használtunk, hol megyek reklamálni?
2: Én ebből a felkészítőből tudtam meg, hogy mit jelent a dűbel. Mert hogy én nem így ismertem, hanem hogy tipli.
1: Az interjú előtt egyébként Béla pont kérdezte tőlem, hogy ugye tudod, mi a dűbel, mondom, persze.
2: Tényleg ezt kérdezte? Igen. Mert én mondom, hogy...
0: De muszáj kérdezni, mert nem mindenki tudja. Egyébként a tipli az másra van, az különböző szerkezet rögzítése, de annak nincsen fejlapja. A dűbel, az egy hosszú szár, és van egy záró eleme, aha, és ezzel fogadják fel a hőszigetelő lapokat, na ez sem mindegy, hogy hogyan. Tehát ez a kivitelezés nem annyira egyszerű, mint ahogy az elsőre hallatszik.
2: És hát nyilván sok mindenre kell figyelni egy ilyen átalakításnál, fejlesztésnél, úgyhogy ha szakértelemre vágynak, akkor tudják a megoldást.
1: Így van,
0: és van egy szakemberálló rendszerünk is, szakemberálló.hu, ahol mindenki talál olyan szakembert, aki nem kontár, mert pont a kontárok rontják a mi hírünket, hanem aki tényleg az építési álmokat valósítja meg. Egy hőszigetelés egy nagyon fontos ez, hiszen elég, mint mondtam, eléggé komplikált a rendszer, több elemből áll, de ha jó rendszert választunk, jó szakembert választunk, akkor nem lehet gond.
1: Béla, nagyon köszönjük.
2: Igen, köszönjük
0: szépen. Köszönjük szépen.

0: Én, hogyha az Imrét végtelenítenék, és csak folyamatosan azt mondanám, hogy heti napló török Rékával, akkor is el lennék itt a fotelban, de hát nyilván ennél hát mondjuk azt, hogy színesebb dolgokról fogsz beszélni.
1: Például, hogy Somos apály?
0: Mert hogy egyéb...
2: Vagy például arról, hogy József Attila verseket viszel Mexikóban.
1: Ez így van.
0: De Kubában mutatkozott be ez az előadás?
1: Kubában debütált, Havannában debütált, aztán járt ez Panamában, Kolumbiában, és most megy Mexikóba, jövőre pedig reményeink szerint Peruba. Tehát gyakorlatilag a közép- és dél-amerikai térséget szóljuk meg most ezzel. Egyébként Portugáliából indult el a történet, az ottani nagykövetség meghívására annak idején, ahol egy egészen másik előadást mutattunk be, de az közben kiderült, hogy ugye az ember sok minden felé jár, tehát mondjuk Huzella Péterrel és Jávori Fegyával, akivel most megyek ugye ezt a bizonyos turnét megcsinálni, gyakorlatilag nagyon sok mindenhol jártunk a világban, és nem feltétlenül csak magyar lett a területeken, magyar közös ségekhez megyünk el, mert az egy megszokott dolog, hogy az ember a saját kultúráját viszi oda.
2: Az annyira, bocsánat, hogy félbeszakítok, csak azon gondolkoztam, mikor készültem fel erre a beszélgetésre, hogy mi történik egy magyar verssel akkor, amikor a hallgatóság nagy része, vagy akár kisebb része nem magyar, akkor a hang, a ritmus, a zene képes-e átadni mindazt, amit szeretnél, vagy hogyan képes átadni?
1: 25 éve figyelem azt, amikor még magyar közösségebe kezdett el az ember menni, az Egyesült Államokban, Kanadában elsősorban, tehát a tengeren túli részeken így értve, hogy ott az egyébként oda kitelepült, emigrációba kényszerült, mindesetre diaszpórában ott élő magyarok körében, a másod-harmad vonalbeli, tehát akik már ott születtek, azok körében, hát ha beházasodnak, ott már ott választanak maguknak párt, hogy ők egyébként hogyan értik, vagy érzik a magyar nyelvet, akkor, amikor nem tudnak magyarul. Tehát ez a rész, ez érdekes volt számomra, mert azért nagyon régóta jönnek azok a visszajelzések, hogy egy-egy Adit, Radnótit, József Attilát, Kosztolányit, Tóth Árpádot, Pilinszkit érzik. Tehát a magyar nyelvnek van egy olyan sajátossága, hogyha azt az ember jól adja elő, ugye a versmondás az értelem és érzelem kettősége, akkor azt át tudja adni azt a fajta érzelmi síkot, ami benne valahol megpendül. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell tudja a versnek a tartalmát, de nagyjából ki tudja következtetni, hogy milyen amplitudókon keresztül, hogyan mozdul meg a lélek, mert ugye ez a legfontosabb, tehát egyfajta tükör saját magának. De ezek a versek, amik most elhangoznak, ezek effektíve spanyol közönségnek mennek. Tehát most, hogy Mexikóvárosban megyünk, meg Chihuahuába, ami ugye a kutya miatt mindenkinek vicces, ott van az Egyesült Államoknak a déli részén, de gyakorlatilag a Pán-Amerikai Egyetemen és egyébként soha magyarul nem beszélő, vagy magyar kötődéssel nem bíró ember létrehozott Chihuahuában egy Márai Sándor könyvesboltot. És ennek lesz egy kis fesztiválja, amelynek keretében például ez a bizonyos O Szív Nyugodj, Ókározon Kálmáte nevezetű spanyol nyelvű, orosz nyelv és magyar nyelvű, tehát három nyelven zajlik előadás majd megy, ami azt jelenti, hogy az elején és a végén spanyol nyelven hangzik el József Attila ódája és az Ó Szív Nyugodj, ami a címadó vers, közben a versek magyarul mennek spanyol felirattal, és eközben egyébként a Jávori Fegy a szerzeményei mellett orosz kuplék és dalok szerepelnek, amelyek egyébként szövegileg, tartalmilag kapcsolódnak, persze hangulatában, zenében is az adott anyaghoz. És ezek az emberek valóban látják a feliratot a hátunk mögött, de az a tapasztalat, hogy nem az érdekli őket, hanem az, hogy egyébként effektíve mi történik a színpadon, hogyan mozdul meg, mi a verskoncert része, és mi a versszínház része, mert megmozdul az egész, és nyilvánvalóan ez egy egészen nagy kuriózum, akkor, amikor a versmondás, mint önálló művészeti ág eleve hungarikum.
0: És Imre, szerinted te előbb gondoltál arra, hogy nagyon jó zenészekkel mész el, mert akkor megél a vers, hogyha egyébként van egy aláfestés, esetleg egy kontrapontozás, míg hogyha egyébként csak azt nézed, hogy hogy él meg spanyolul egy József Attila vers, nem tudom, hogy van-e ilyen az előadásban, akkor nem biztos, hogy ennyire befogadó a közönség.
1: A közönség a verse befogadó tud lenni, hogyha az ember jól adja elő. Ha nem azt érzi, hogy valami egy ilyen kényszeres dolog, tudod? Tehát az ugyanolyan, mint az iskolában megtanulható verseknek a többsége. Amint kötelezővé válik valami, akkor mindig nehéz lenyelni, nehéz megemészteni, nem úgy ízni. Még akkor is azt mondom, hogy nem szeretem, ha még meg se kóstoltam. De ha jól csomagolod, akkor önmagában tud élni. A versek dramaturgiája, illetve a vers szerkesztésnek, az előadásnak a szerkesztése, az önmagában meghatározza azt, hogy jól működjön, és a nézőre úgy, mint befogadóra tudjon rátalálni. A zene az abban segíti nagymértékben, hogy mindig mondjuk, hogy a zene nemzetközi nyelv, de ma már akár az AI révén is a vers is tud nemzetközi lenni, hiszen egy mozdulattal át lehet arra az adott nyelvre, még az adott hangon, az én hangomon is fordítani a verseket, de hogy alapvetően a zenével, még magyar nyelven is, tehát nem csak a nemzetköziséget tekintve, könnyebben befogadhatóvá válik egy-egy érzés, egy-egy szövet, egy-egy mintadarab, akkor, amikor mondjuk a szerelemről beszélünk. Tehát azt mondom, hogy ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél. Ez akkor is él, ha nincs alatta a zene. De ha van alatta egy gyönyörű klezmer muzsika, amit Jávori Fegy a gyönyörűen aláfest és alá tesz, mint egy szőnyeget, akkor nyilván még könnyebb lesz a dolog. És egyébként azt el kell mondjam, ugye van ez a bizonyos poézsias, ez nagyon régen jött ki ez a könyv, amely spanyol nyelven műfordításokként tartalmazza József Attila verseit, és ezt a kötetet viszem magammal oda is, mert ebben ugye megvannak a versek többsége, nem mindegyiken, de a versek többsége megvan spanyol nyelven, és a test és tudatot, amiben nekem van a Városkép című versem, amely kifejezetten József Attilának a Dunánál című versére íródott. És ugye
2: de
1: a Dunán...
2: olvassatok a...
1: Természetesen, mert a Dunánált egyébként én imádtam, ahogy hallottam Kasszás Attila előadásával, és nagyon szeretem az eszméletet Latinovics előadásával, és egy hirtelen jött inspiráció alapján született meg a vers, ami az egyik legjobb vers lett ebben a Test és Tudatban, és azért is akarom, hogy ezt valahogy érezzék, mert nagyon közel áll ahhoz a temperamentumhoz, mert a hétköznapisághoz a 21. században, amit például a dél-amerikai térségben, most például a kokáit Mexikóban tudnak élni az emberek.
0: Van neked egy projekted, amely egy közösségi házhoz kötődik, a 18. kerületben, nincs is nagyon messze innen, ahol most vagyunk, amely ugye egy 40. évfordulót ünnepel most, és ehhez a közösségi házhoz kötődik egy versmondási élmény, ugye? Tulajdonképpen.
1: Hát gyakorlatilag igen, 11 néhány évvel ezelőtt még működött, de 25 éve jött létre a Kondor Béla közösségi házban a Nagy László Széchy Margit Kondor Béla versmondó verseny, ami azért kuriózum, Kis László, aki a Magyar Versmondók Egyesületének alapító elnöke volt, és az ő felesége Kis Marianna, aki meg a Kondor Béla közösségi háznak volt az igazgatója, ők ketten hozták ezt annak idején létre, jó maggal, meg hát Vasi Gézától elkezdve, például Nagy László fia, aki kiváló grafikus művész volt, Nagy András is ott volt a zsűriben. Szóval azért hozták létre, mert Nagy Lászlónak ugye a felesége volt Széchy Margit, és közben Kondor Béla nem csak a művészetében, hanem barátság tekintetében is ott volt folyamatosan jelen. És a képzőművészet és az előadó művészet, vagy maga a líra, költészet, az folyamatosan átszövik egymást. És most fölélesztettük ezt a versmondó versenyt, amelyre egyébként október 5-ig lehet jelentkezni a vers.hu oldalon keresztül, és vagy Nagy László, vagy Széchy Margit, vagy Kondor Béla egy versével, és a magyar irodalom akár a kortárs, akár a klasszikus részene bármelyik darabjával lehet jelentkezni, és aki itt dobogós lesz, az továbbjut a Győri Radnóti Költészeti Biennálé győztesek versenyére, a Radnóti Vers és Próza.
2: Imre, gracias, hasta luego.
1: Milyen szép, legyen veletek a tigris és a szelíd győz, ahogy József Attila mondja.
3: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Török Réka és Somos András.
1: Vendégünk Bodnár Zsuzsa, az átlátszó.hu újságírója, aki gödi lakosként kezdett foglalkozni a közelében épülő gödi akkumulátorgyárral. Szervusz, Zsuzsa!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Szervusz! Örülök, hogy itt vagy, vagy örülünk. Igazság szerint azt lehet mondani, hogy az átlátszó írásaiból éltünk mi napi műsorkészítők akkor, amikor a szennyeződésről beszéltünk, vagy azok összetételéről. Megmondom őszintén, egy kicsit Csehov dráma volt az egész, mert hogyha csak a gödi polgármestert hallgattuk, akkor azt lehetett leszűrni be, hogy nincs itt semmi, tehát hogy nem is tudja, hogy miről beszélnek a cikkek, vagy mit éreznek a helyiek, a civilek, szóval, hogy mi az igazság ez ügyben?
2: Hát a gödi polgármester még most is a helyén van, ugye ezt tudjuk, tehát, hogy nem volt váltás e tekintetben, kormányváltás már volt. Az igazság az az, hogy továbbra is, hogy úgy mondjam, kínozza a gödi lakosokat a gödi Samsung gyár, tehát 8 éve működik környezetszennyezően, jelenleg is. Tehát zajszennyezésben élnek a helyiek, nem tudnak aludni éjjel. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy még nem tárták fel azokat a NMP és egyéb környezetszennyező anyagok következményeit, amik hosszú távon veszélyeztetik, úgy gondoljuk, az ott élők egészségét, illetve a tágabb környezetet is.
3: Visszatekintünk a kezdetekre. Mikor és milyen információ alapján figyeltél fel arra, hogy itt valami nem stimmel? Tehát hogy jutott el hozzád ez a történet, amiből
1: kiderült? Hát engem az is érdekel, hogy mi volt az a legelső pont, amikor úgy érezted, hogy most már nem csak mint helyi lakosnak, hanem mint újságírónak bele kell menned ebbe az egészbe, és fel kell tárni ügyeket.
2: 2018-ban, amikor elindult a gödi gyár, akkor már ez a bizonyos zajszennyezés, ez a pokoli zaj, ez megjelent. Tehát én újságíróként ugyan, de helyi lakosként is megkerestem az ott élőket, és megírtam az első cikket ennek kapcsán. Na most álmomban sem gondoltam volna, hogy aztán olyan szennyezési ügyeket, meg olyan baleseteket fogok feltárni, amik elképzelhetetlenek voltak eddig Magyarországon. Tehát, hogy ennyire ne tartsa be egy cég a magyar jogszabályokat. És aztán ugye 22, illetve talán már 21-től kezdve megjelentek más akkúipari beruházások Magyarországon, amelyeknél szintén ezeket lehetett tapasztalni, tehát akkor már tudatosan kerestem és gyűjtöttem azokat az adatokat, kértem ki közadatként, amik igazolták, hogy máshol is szennyezően működnek a gyárak, máshol is veszélyeztetik a munkásokat és a környezetet. Tehát elindult egy olyan dolog, hogy ahogy országszerte gyarapodtak az ipari üzemek, aztán Orbán bejelentette az akkú nagyhatalommá válást, azzal párhuzamosan gyűltek azok az adatok, amik igazolták, hogy rendszer szintű nem működik ez az iparág Magyarországon.
3: Ezek az információk, ezek hatósági eljárásokra, közérdekű adatigénylésekre, más hivatalos eljárásban született tényekre alapul, viszont az a terv, hogy ebből legyen egy dokumentumfilm, az merőben más megközelítésekre épül. Hogy lehet ugye ez lesz a cím, hogy Fekete Por, ez lesz a dokumentumfilm címe. Hogy lehet átültetni ezt a kamera világában?
2: Hát korábban is már készültek filmjeink, tehát én több mint 50 filmet forgattam az átlátszó révén azokról a helyi tiltakozásokról, meg azokról az ügyekről, amik Debrecentől kezdve Sóskútig megjelentek. Ugye akkor már tisztában voltak a lakosok, éppen a gödi eset kapcsán, hogy itt nagyon komoly problémák vannak, illetve lehetnek. Tehát egyrészt a lakossági ellenállást akartam megmutatni, és a dokumentumfilm pedig azért fontos, mert egyrészt az Orbán rezsimben nem tudtunk meg bemutatni minden nyomozást. Tehát nem csak arról van szó, hogy adatigénylések, hanem helyszínen is nyomoztunk. Például az illegális hulladék lerakatok ügyében, amit hát teljes egészében egyáltalán nem tudtunk feltárni, hogy mi magunk voltunk ott, mi magunk lepleztük le, tehát szeretnénk ezt is a nézőknek bemutatni. A másik az az, hogy tucatnyi szakértőt megkerestünk, akik egy tágabb kontextusba helyezik ezt a témát. Tehát nem csak arról van szó, hogy ma már talán minden laikus tudja, hogy ez egy elhibázott iparpolitika. A mai nyár, vagy az idei nyárnak az asszája megmutatta, hogy a vízfelhasználással nagyon kellene vigyázni, és az akkumulátorgyárak kapják sok esetben azt a vizet, ami ha egy településen egy csőtörés történik, akkor a helyiek tudják, hogy jó, de ott van a határában az akkumulátorgyár, és akkor az viszont megkapja a vizet. Mészáros és Mészáros ZRT építette meg nekik. Tehát nem véletlen, hogy például a regnáló miniszterelnök ugye azt mondta még a kampányban, hogy a Gödi gyár az a NER bűnözés szimbóluma. Azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen minden akkúipari beruházáshoz korrupció kapcsolódott, és a helyiek életterének elvétele, a demokrácia megcsúfolása, ahogy ez zajlott.
1: Mi volt egyébként ennek az elmúlt 8 évnek a legnehezebb pillanata, akár lelkileg, akár szakmailag, de mégis benne tartott ebben az egészben?
2: Hát az egyik, ez amit említettem, hogy lelepleztünk dolgokat, de teljes egészében nem tudtuk feltárni, tehát elég ismert, hogy a Telex újságírója, Weiler Vilmos, ő is megszólal majd a mi filmünkben, kapott olyan információkat, hogy azok az adatok, amiket a hatósági eljárásokból én kinyertem, azok mögött még súlyosabb szennyezések vannak, és munkások veszélyeztetése, és ezért is kapta a film a Fekete Por címet. Ugye, tehát ez nem csak a munkások tüdejében van, hanem ugye a Telex cikke nyomán, de én is beszéltem erről, írtam erről a tetején a Gödi gyárnak, és ez a bizonyos szennyezés, ez most ott tart a dolog, hogyha szabályosan működnek, ugye ezt ígéri az új kormány, hogy ellenőrizni fogják, és szigorúan büntetik majd ezeket a cégeket, akkor is környezetszennyező, hiszen olyan új anyagok jelennek meg a légtérben, és ülepednek le, amik mindenképpen hosszú távon veszélyeztetik a környezetet és az egészséget. Tehát a szakértőink segítségével azt szeretnénk bemutatni, hogy egy kényszerpályára került ugyan az ország ezzel, a túlzott akkumulátoripari álommal, de hogyan lehetne ezt megállítani? És mi kellene még ahhoz, hogy felmérjük, hogy az országunk milyen energiakészlettel, milyen vízkészlettel rendelkezik, hova lehet építeni egyáltalán ilyen akkúipari üzemet, lehet-e még bővíteni a meglévőket, hiszen tudjuk, hogy szeretnék bővíteni, hogy Debrecenben már 8 ilyen üzem van, hogy fogja elbírni ezt a környezet, hogyan lehet ezt megállítani, hogyan lehet ezt kordában tartani. Tehát ez nagyon fontos kérdés.
3: Gödön új mérőrendszer követi valós időben a levegő minőségét, szól a Samsung SDI közlése. Újságírói szempontból ugye az adatok nyilvánossága a kérdés, illetve az, hogy független szakértők ellenőrizhetik-e ezeket az adatokat. Hogy állunk e téren?
2: Hát azt kell mondjam, hogy ugye a cégek megijedtek, hát ezt még a koreai, meg a kínai sajtóban is lehetett látni, hogy jött Magyar Péter, és azt mondta, hogy véget kell vetni ennek a fajta működésnek. Tehát igyekeztek megkeresni a civileket, illetve igyekeznek arra, amire egyébként a magyar állam fel kellett volna, hogy szólítsa őket, hogy mérje az adott gyár környezetében is a szennyezést. Tehát, hogy efelé tesznek lépéseket az adott cégek, lásd a Gödi Samsung. Viszont a hatóság szerkezete még nem változott. Tehát ugyanazok a kormányhivatalok működnek, ugyanazok az emberek vannak benne, ugyanúgy kiadják az újabb engedélyeket, sajnos, és ugyanúgy végzik a méréseket, még pedig hát Göd esetében kamu méréseket, vagy hamis méréseket, hogy nincsen zajszennyezés. Tehát anélkül, hogy az egész hatósági rendszer nem újul meg, nem, de vonjuk felelősségre azokat, akik ehhez asszisztáltak, addig nem nagyon lehet megújulásról beszélni. Úgyhogy igen, a cégek tegyék meg azt, hogy például Gödön nem épült ki egy riasztórendszer, pedig ugye több tízezer tonnát használnak a gyárban, és nagyon közel van a lakóvezethez. Tehát azon kívül, hogy levegőt mérnek, a gödiek biztonságára is kellene ügyelni a tekintetben, hogy fel legyenek készítve egy esetleges haláriára, de ne legyen ilyen terv, persze.
1: És a végén még röviden mondjuk el, hogy hol tart most a Fekete Por, mikor és hol lesz látható, és pontosan mire kértek támogatást a nézőktől.
2: Ahogy említettem, már Tuszatnyi szakértővel interjúztunk, de szeretnénk még újabb interjúkat készíteni, szeretnénk még újabb helyszínekre elmenni, például a munkások helyzetét bemutatni Debrecen környékén. Tehát ezért az újabb forgatásokhoz kérünk még támogatást az olvasóinktól. Egyébként már sokat kaptunk, de ugye szeretnénk, hogyha még gazdagabb lehetne ez a filmünk. Ezerrel dolgozunk rajta, október, november, nem tudjuk pontosan, hogy október végére, november közepére elkészül, de reméljük, hogy így az ősz folyamán már látható lesz.
1: Sok sikert kívánunk és kitartást. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük.
2: Én is köszönöm.
3: És önöknek a figyelmet köszönjük újra, hiszen megint véget ért az adás, de holnap reggel újra vár majd Réka
1: és András. Így van, köszönjük a figyelmet.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig!
2: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenes.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Mozi féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. 14. Leó pápa párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek egyharmada minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. A szakma képviselői ilyenkor gyakran országos találkozókat tartanak, valamint konferenciákat és kiállításokat szerveznek. Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják. Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztője a mai műsornak. És hát tulajdonképpen kezdhetnénk úgy, hogy szállóigéket fogok mondani, és Önök úgy is tudják, hogy miről van szó. Például, hogyha azt kérdezem, hogy mi a jelszó, akkor szerintem, hogyha azt mondom, hogy egy apróska, kalapocska, benne csacska, macska, mocska, akkor erről sokan tudják, hogy miről beszélünk. A macskafogóról, ugyebár. És a macskafogóról fogunk tényleg beszélni. Itt van Ternovszky Zita a vonalban, Ternovszky Béla a rendező leánya. 3 lánya van a rendezőnek és feleségének értelemszerűen, és ők mutatják most meg nekünk 40 évvel később digitalizált változatban, tehát felújítva a macskafogót. Jó napot, Zita!
7: Jó napot kívánok!
6: Azért, ha belegondolunk, ez a 40 év, ez hatalmas idő már egy film történetében, főleg, hogyha az a történet az úgy folytatódik, hogy nem csak akkor dőltek az emberek a moziba, hanem azóta is szállóigéket ad, és generációról generációra nézőket. Mit talált meg az édesapja ebben a macskafogóban, ami ennyire működik?
7: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez lehetett az első olyan rajzfilm, ami nem kimondottan gyerekeknek szólt. Ezt azért is tudom saját tapasztalatban mondani, én 8 éves voltam, amikor bemutatták a filmet, és nem sokat értettem belőle. Hallottam a nagy tapsolt a rajongást, és évek múlva fogtam fel igazából, hogy miért is rajonganak ennyire az
6: emberek. Igen, hát ez nem gyerekmúzi, ez abszolút így van. Ezt mi értjük felnőttek, a rengeteg áthallást, a rengeteg filmes áthallást is egyébként.
7: Így van. És ezért kezdetben nem is támogatta az akkori vezetőség, hogy ez a film megvalósuljon. De hál' Istennek aztán egy külföldi tőke bevonásával végül is meg tudott valósulni a produkció. De édesapám mindig azt mondja, hogy a rajzfilmeknek a közönséget kell szórakoztatni, és ugye elsősorban nem az volt a célja, hogy csak és kizárólag a gyerekek maradjanak a képernyőn, mert így szerintem az összes sorozat és rajzfilm, amit apu készített, ott az nem egyértelműen gyerekeknek szól.
6: Nagyjából ez volt az első magyar rajzfilm, ami számítógépes technikát is alkalmazott, még hogyha nagyon, nagyon kezdetlegest is, ugye?
7: Hú, én erről megmondom őszintén, nem tudok. Én azt hiszem, hogy az első verzióban még nem használtak számítógépet, ez teljesen manuálisan készült. De apu, ne haragudj, hogyha rosszul. De amennyire én emlékszem, ez még abszolút a hagyományos technikákkal készült.
6: Most oda szólt édesapjának?
7: Nem, nincs itt.
6: Csak ha esetleg hallja, akkor ajjajjaj. Én meg úgy tudom, hogy Gémes József modellezett számítógéppel a tengeralattjárós jelenethez mindenféle trükköket, aztán mennyire használták, azt nem tudom. Meg hát úgy mondják, hogy igazából a történet alapját egy Nep József ötlet adja, aki szintén maga is fantasztikus rajzfilmes, és hát gyakorlatilag az ő közös gondolkozásuk és munkájuk adta meg a lehetőségét, hogy ez az alapmű, a magyar rajzfilm történet egyik alapműve megszülessen.
7: Igen, ez így igaz.
6: Na ez legalább akkor biztos így van.
7: Fantasztikus alkotópáros voltak tulajdonképpen egész munkásságuk alatt egy faházban együtt alkottak, együtt gondolkodtak, és való igaz ez a Nep József lelkéből született ez a film, és ő szerelmes lett egy dalba, a Manhattan Transfernek a Four Brothers című dalába, és egyszerűen írt köré egy filmet. És ez érződik egyébként, hogy nagyon meghatározó a zene ebben a filmben, és tulajdonképpen ez emiatt van.
6: Meg még az nagyon fontos ebben a filmben, hogy olyan színészeket találtak hozzá édesapjáik, akik olyan karakteres hangot és önmagukban is figurát alkotó hangot és hangzást adtak ennek a filmnek, mint Hallmann Péter vagy Benedek Miklós, ami egyébként a magyar szinkronoknál is megfigyelhető volt, tehát egy csomószor jobban szeretjük a szinkronos filmet, mint az eredeti színészhangot. Hát itt nem volt eredeti színészhang, mert Safranek hogy lett volna, de Hallmann Péter által mindörökké Safranek úgy szól, mint Hallmann Péter.
7: Ez így van, és olyan sok interjút hallgattam a szinkron színészektől, illetve most volt alkalmam beszélni is velük telefonon. Úgy emlékeznek vissza ezekre a felvételekre, hogy ott olyan kémia volt, hogy gyakran eltértek a leírt szövegtől, de egyszerűen évek múlva is, ha találkoztak színházak folyosóján, akkor ők továbbra is Safranek és Billy és Kuki voltak, és ez fantasztikus. Tehát akkoriban még nem úgy zajlott a szinkronizálása a filmeknek, hogy külön egyenként bevonultak a stúdióba és felvették a saját szövegüket, hanem tényleg négyen mondjuk a patkányok egyszerre voltak bent a stúdióban, és valóban meg tud történni egy olyan egymásra hangolódás, ami manapság már nincs.
6: Most mire készülnek? A 40. évfordulót hogy lehet méltóképpen megünnepelni?
7: Hát ez őszinte leszek, egy nagyon pici kis összejövetelnek indult. Morvai Gáborral, a filmgyártás vezetőjével szerettük volna meghívni az alkotókat a Pannonia Filmstúdióba, ahol készült a film, egy batyús buliban. Azért batyús buli, mert hogy anno mindenki bevitte vasárnap sütött süteményét, tehát ott tényleg egy családként működött ez a stáb. Én gyerekként ott töltöttem minden délutánomat, és szerettük volna ezt a hangulatot felidézni. És akkor, ahogy így összeültünk és szervezkedtünk a Pannoniában, megkaptuk a helyszínt, az egyik ötlet jött a másik után, és most ez egy olyan intergalaktikus vetítésén nőtte ki magát. Mert azon gondolkodtunk, hogy az idő nagyon kevés, természetesen egyáltalán nincs keretünk arra, hogy ezt most hirtelen így nagyon nagy rendezvényé alakítsuk, tehát hogyan lehetne mégis méltóképpen emlékezni erre a kultfilmre, és az ikertestvéremnek jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy időben online mindenki számára elérhetővé tennénk a filmet, és arra próbálnánk az embereket, a rajongókat buzdítani, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le a kanapéra a családunkkal, és nézzük egyszerre meg a macskafogót, és adjuk át a következő generációnak. Az én kislányom most pont annyi idős, mint annyi éves én voltam, amikor bemutatták a filmet, és ő még nem látta a macskafogót. Úgyhogy bárcsak most össze tudnánk bújni apuval a kanapén, de mi a macskafogóban fogjuk nézni, ahol végül e köré egy közönség találkozó is szerveződött, amire most már a regisztráció alapján olyan nagy az érdeklődés, hogy nem győzzük utolérni magunkat, de reméljük, hogy mind a rajongók, mind az alkotók nagyon fogják élvezni ezt az ünneplést.
6: Ugye a felületet a Nemzeti Filmintézet YouTube felülete biztosítja, és ők adják a digitálisan felújított változatot is, így közkincsi október 2-án. Ennek van egy pontos időpontja, hogy hány órakor lesz ez nyilvános?
7: Október 2-án este 7 órakor lesz látható. Igen, az NFI-nek a saját YouTube csatornáján lesz elérhető, és de nagyon sok mozi csatlakozott, akik műsorukra tűzték. Még ezeknek a listáját nem tudom, hogy lehet-e látni az NFI oldalán, de folyamatosan kapjuk a megkereséseket, hogy iskolák, kultúrközpontok, filmklubok csatlakoznak 2-án 7 órakor. Úgyhogy reméljük, hogy rengetegen leszünk.
6: Hát a lustadik is elmegy, akkor az biztos, hogy a büfében legyen joghurt sok szalonnával. Ez például egy alapvetés.
7: És kenyérlángost szeretnénk adni, igen, ott a rajongóknak nagyon sok joghurttal és szalonnával.
6: Hát ez egy jó ötlet. Szép ünneplést kívánok jó hangulatban. És hát mondja meg az édesapjának, hogy köszönjük Grabowskit meg a többieket.
7: Átadom, és mi is köszönjük a lehetőséget.
6: A Tarnovszky Béla filmje, aminek a 40. évfordulóját ünneplik a Macskafogó, és a lányával, Tarnovszky Zitával beszélgettünk erről az ünnepről, meg arról, hogy október 2-án 19 órakor, ne feledjék, a YouTube-on megtalálják a filmet digitális felújított változatban. Köszönöm!

0: vagy, meg vagyok, ennyi megfelel.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Ebben a műsorban hírt adtunk arról, hogy indul a 6. E-Színház Fesztivál, most akkor zárjuk is le, és adjunk hírt arról is, hogy hogyan zárult, és mekkora sikerrel zajlott. Sárközi Szabona, az E-Színház marketing vezetője a vonalban. Szabina, üdvözlöm, jó napot kívánok. Szóval, nagy siker volt?
2: Köszönjük szépen, igen, a vártnál nagyobb, illetve hát az elmúlt 6 évben fokozódó érdeklődés mellett idén azt mondhatjuk, hogy rekord érdeklődés mellett zárult. Összesen több mint 20 országból követték az E-Színház Fesztivál programját a nézőink.
1: Ez egy olyan esemény, ami nem csak egy sima fesztivál, ahol végre láthatunk olyan előadásokat, amikről lemaradtunk, meg amikhez nem jutottunk el, meg nagyon messze játszották, hanem egyúttal egy verseny is tulajdonképpen, ahol a szakmai zsűri, meg mi a nézők is dönthetünk. És hát megvan az eredmény, ugye tegnap megvolt az eredményhirdetésnek az a része, ami még csak a kimondott szó, aztán majd november 12-én lesz egy hivatalos díjátadó is a stúdiók, de most már tudunk beszélni arról, hogy mely előadások lettek a díjazottak.
2: Így van, a zsűri 4 kategóriában osztott ki díjakat. Gyorsan meg is említeném, hogy kik voltak a szakmai zsűri tagjai. Radnai Csilla színművész, Crespo Rodrigo színművész igazgató, Jászai Tamás színikritikus és Légrádi Gergely az E-Színház vezetője. Tehát 4 kategóriában osztottak ki elismerést. A legjobb online adaptációt, azaz a zsűri fődíját, a Stúdió K Színház, Néro, a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című előadása nyerte. Volt egy legjobb látvány kategóriánk, ezt a BP-s Kizó és a Trafó Kortárs Művészetekház a produkciója a Fukuyama után című előadás kapta. Volt egy legjobb női szereplő és egy legjobb férfi főszereplő díjunk. A legjobb női szereplő idén Nagybakonyi Doglárka, Vörös Sándor Színház Bívuska című előadásában nyújtott alakításáért. A legjobb férfi főszereplő pedig Krisztik Csaba, aki a Vörös Marti Színház Vojcek című produkciójában nyújtott kimagasló alakítást.
1: Volt még külön díjuk is, és ezt külön megemlítem, mert a Kaligula helytartója című egészen fantasztikus előadás két szereplője, Nagypál Gábor és Fodor Tamás kapták, és pont ez jutott, erről jutott eszembe, hogy ennek a fesztiválnak egyebek közt az is a nagy értéke, hogy valóban kisebb figyelmet kapó stúdiószínházak, kis független társulatok produkciói kerülnek a nagy közönség elé, és mutatják meg, hogy a színház az nem csak a nagy, az állami finanszírozású vagy önkormányzati kőszínház lehet, hanem mindenféle, ahol művészek színházat csinálnak.
2: Így van, abszolút így van, és hát ugye a másik külön díjat is egy olyan színházi társulás kapta, akik esetleg kevésbé ismertek, mert ők sem nagy közszínház, hanem független társulat, vagy függetlenként működnek, ugye az Ördögkatlan és a Szkénész Színház Elem című előadásában Kerekes Éva és Mucsi Zoltán páros játéka kapta a zsűri másik külön díjat, és való igaz, egyetértek azzal, amit ön mond, nem csak a nagy közszínházak kapnak ilyenkor figyelmet, hanem a kisebb társulatok és a vidéki színházak, ahol szintén nagyon értékes és nagyon olyan produkciók születnek, amelyeket nem biztos, hogy mondjuk budapestiként el tudunk menni megnézni.
1: Mondtam, hogy november 12-én lesz a díjátadó, hát az egyik győztes, a Stúdió K ad ennek terepet, de ez nyilván véletlenül alakult így, vagy gondolom, hogy véletlenül alakult így. Mi lehet a sorsa, a kifutása ennek az egyébként egyre népszerűbb E-Színházi Fesztiválnak? Ugye itt egyébként is találkozhatunk ezekkel a darabokkal, nem csak a fesztiválon, csak hát itt ilyenkor összpontosul minden egy kicsikét.
2: Abszolút. Mi azt reméljük, hogy ezt évről évre továbbra is meg fogjuk tudni rendezni, mert hogy nem az élő színházi élményt helyettesíti, hanem pont az az egyik jelentősége, amit az előbb is megbeszéltünk, hogy többféle társulat, többféle előadása tud reflektorfénybe kerülni így az online térbe. Számos külföldi nézőnk van, ugye rögtön az elején említettem, hogy 20 országból követték a fesztivál programját, tehát olyan nézőkhöz is elér, akik egyébként nem lennének ott a nézőtéren, az egyik kedvenc statisztikám, egy ilyen magam által felelított statisztika, hogy megnéztem, hogy idén mi a két legtávolabbi pont a világban, ahol követték a fesztivál programját, és ez az Egyesült Arab Emírségek és Kanada. Tehát ez olyan földrajzi távolság, ami tulajdonképpen egyesül vagy összpontosul a magyar színházi életre, és ugyanazt nézi egy Kanadában élő magyar, mint egy Dubajban lévő magyar, és szerintem ez egy fantasztikus mérőegysége, vagy mértéke, vagy mértékadása lehet ennek a fesztiválnak.
1: Amely fesztiválon kívül is nézzék ezeket a digitális változatban elérhető előadásokat, és másokat is, mert hogy ugye az e-színház működik, amikor nincs fesztivál, akkor is csak az online térben meg kell keresni.
2: Így van, a fesztivál programján kívül is rengeteg előadásunk, koncertünk, podcast felvételünk van az eszínház.hu-n, és most az őszi évad ugyanúgy folytatódik a fesztivál programján kívül is, készülünk számos online bemutatóval, és már a nézők által nagyon kedvelt produkciók is újra megnézhetőek lesznek.
1: Milyen érdekes, hogy önök is évadról beszélnek, évadban gondolkoznak.
2: Igen, tényleg érdekes, pedig hát ugye az online térben elvileg vannak produkcióink, amik folyamatosan elérhetők, bármikor megnézhetők, de vannak olyan előadások, amelyek csak korlátozott ideig, és ott valóban mi is ehhez a színházi évadindítással párhuzamosan indítjuk el. Nálunk így hagyományosan az Esztihez Fesztivál indítja az évadunkat, és tart egészen a következő nyárig, amikor pedig nyáresti vetítéseket tartunk, és aztán újraindul az Esztihez Fesztivál következő programja.
1: A fesztivál az csak 10 este, de önöknek van még ezen kívül 355-356, attól függ, melyik évről beszélünk, amikor nézhetik az előadásokat online, használják ki a lehetőséget. Selközi Szabina, köszönöm szépen a beszámolót, gratulálok a győzteseknek.
2: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a határúton a Gyáli útnál az Ady Endre út felé. Egy sáv járható. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé, a Szélkámán tér környékén, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Baros tértől a Blaha Lujza térig. Torlódásra kell készülni az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton az Üllői útnál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszának a Csópongrác úti felüljárónál, illetve az M5-ös autópályán a Határúttól. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: A Kultúrában Dobra Mara következik a következő vendégként, és hát az az apropó, hogy a Karinthy Színházban egy bemutató zajlott nem olyan régen, de ezen túlmenőleg is lehet apropó az, hogy mi még nem beszéltünk egymással, úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek. Jó napot kívánok!
4: Én is nagyon örülök a lehetőségnek. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is.
3: Kezdjük ezzel az ős bemutatóval. Igen, ők hallgatók elsősorban. Igen, nézők hallgatók. Majd ott lesznek az Anyám Igen. hangja című előadáson a Karinthy Színházban. Ez egy ős bemutató. És én szoktam azzal nyaggatni a vendégeimet, hogy egy ősbemutató esetén a felelősség talán annyiból is nagyobb, hogy az a darab az olyan lesz, vagy az lesz a referenciája, ami az első bemutatója volt.
4: Igen, ez így van. Ráadásul esetünkben az író ember és az egyik főszereplő is ugyanaz, én. Úgyhogy ez egy... nagyon speciális helyzet volt, és így a felelősség még nagyobb talán.
3: Mert hogyha ez jól sikerül, akkor ezt majd viszik. Ha nem sikerül jól, akkor hát, volt ott egy előadás, de ugye? Tehát, hogy azért ez így alkotóként egy fura helyzet.
4: Nagyon furcsa, nagyon sokat tanultam ez alatt a folyamat alatt, mert bár évekig dolgoztam a független szénában, és ott megszoktam, hogy alkotó emberként mindenféle dologban van beleszólásom. A saját színházamban ez először történt, hogy saját magam előadásával készültem saját magammal, és nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok Olt Tamás igazgatónak, hogy ezt bevállalta.
3: Sőt, hát ez...
4: fogom fel, hogy ez mekkora nagy döntés volt részéről.
3: Azt akartam hozzátenni, hogy ez a dolog ezennél még sokkal rosszabb, mert ráadásul a saját családjáról beszél az előadásban. Tehát, hogy ez annyira személyes, hogy nem csak írta és játszotta, hanem hát ez önmagából van a családi élményekből, édesanyja történeteiből, a kettejük kapcsolatáról, tehát, hogy ebben minden összpontosul.
4: Igen, ráadásul nem csak, hogy rólunk szól, hanem még a színpadra is felhoztam édesanyámat, aki alapvetően bár koncertjénekesnő, de színpadi tapasztalata kicsi, tehát egy szenírozott operákban nem igen vett részt az élete során, úgyhogy ez még egy merész húzás volt a színház és a részemről.
3: Hogy... Na és hogy vált be az édesanyja színésznőnek? Na erre mit lehet mondani? Ugye? Milyen kérdés?
4: Na, igen, jó kérdés. Az biztos, hogy nem voltam előre felkészülve, vagy nem tudtam, hogy mire kell felkészülni, és amikor egyszer csak már ott ültünk egymás mellett az öltözőben, akkor realizáltam, hogy ez most van és történik, de azzal, hogy őt bevezettem ebbe a világba, tehát szinte teljesen szűzként, így én is újra tudtam értelmezni a viszonyomat talán a színpaddal. Tehát nagyon, nagyon érdekes volt, hogy milyen alapdolgokat tisztáztunk egymással, és szuper folyamat volt, és nagyon hálás vagyok érte, és mind a kettőnknek egy nagyon-nagyon fontos nagyon fontos dolog lett ez az életünkben.
3: Nem akarok ilyen pszichológiai vájkálásba belemászni, mert hogy ennek a műsornak sem ez a kerete, meg ez a pár percre nem is elegendő, de azért azt nem állom meg, hogy felnevessem, hogy egy ilyen próbafolyamat az anya-lánya, de bármilyen családi kapcsolatban is általában ilyen nagy tisztázó gondolkodásokhoz és néha beszélgetésekhez is vezet. Tehát még akkor is, ha nincs látszólag valódi konfliktus.
4: Igen, mert valóban nincsen Nem volt valódi konfliktus köztünk, viszont nagyon tudatosan készültünk erre. Én előtte édesanyámmal mindenféle interjúkat készítettem, nagyon sokat beszélgettem már, miközben íródott ez az opera, ami neki íródott. Illetve magának az egész zeneműnek is a célja, nem titkolt célja, hogy egy közös zenén, közös színházi előadáson keresztül a nézőt is vigyük magunkkal, és ők is ezen a szembenézésen, ezen a megtisztuláson át tudjanak esni, ha van kedvük hozzá, ha nyitottak erre, ha aznap este úgy ültek be, hogy ezt végigcsinálják velünk.
3: Zarándi Ákos a műzeneszerzője, ő kapott csúnya szóval instrukciókat arra, hogy miben gondolkozzon, hogy mi legyen az a szövet, ami megfelel ehhez?
4: Igen, az elején nem instrukciókat kapott, de közösen találtuk ki a zenei anyag, ott vagyis, hogy Ákos ötlete volt, de amikor ezt a meditációt behoztam a képbe, ugyanis az előadás egy úgynevezett doboz meditáción alapszik, vagy az ötletet ez adta, hogy egy dobozba bepakoljuk azokat a dolgokat, amiket a szüleinktől kaptunk, és már nem szeretnénk továbbvinni magunkkal, és ezt visszaküldjük, amiből áldás lesz, és egy közös megtisztuláson tud átmenni a család, vagy az egyén, aki ezt elvégezte. Tehát amikor beszéltünk magáról a témáról, akkor Ákos már jött a hangszer ötleteivel, ezért is van harmonikára hangszerezve, mint lélegzés hangok, tehát, és igen, speciális a hangszerelése is, nem egy tipikus kamaraoperai hangszerelés.
3: Édesanyja, ahhoz, hogy színészként is és operaénekesként is ott kell lennie a színpadon, mit szólt, amikor az ötletet először felvetette neki?
4: Régen terveztük, hogy valamit csináljunk egyszer közösen, volt a közös koncertjeink az évek alatt, de
3: hát azért ez más. Ez egy kicsit kitárulkozóbb. Tehát, hogy ez egy személyes dolog.
4: Szerintem ő sem gondolt bele a legelején, hogy ez mivel jár pontosan, hanem mindig az adott napi feladatra koncentrált ő is, és így remélem nem vette az egészet a nyakába. Igen, tehát időközben derült ki, hogy ez mekkora dolog is, és hogy ez mekkora teljesítmény is tőle ennyi idősen.
3: Hát azért nem olyan idős. Viszont játsszák október 7-én és november 17-én, amit látok így előre, és, igen, és hát most volt a premier.
4: November 17-i időpont az szerintem még mozdulni fog.
3: Na tessék.
4: Sajnos, tehát az október 7-e az biztos, igen, és jó. November időpontnak hamarosan
3: igazából azt akartam kérdezni, mert most már túl a premieren, nyilván egy kicsikét az emberben le is csillapodik a premier estéjének a felajzottsága. Hogy hogyan látja, az lett-e belőle, amit álmodott, ami ennek álmodta?
4: Nagyon érdekes, mert már pár napja volt a premier, bár még nem tudok hátrébb lépni. Pont ezt vizsgálgatom magamban, hogy most még kicsit ebben vagyok, és még nem látom kívülről. Hála Istennek a visszajelzések meglepően egyneműbbek, mint amire számítottam, tehát megosztóbb visszajelzéseket vártam. De még nem tudom messziről nézni. Ez biztos, hogy nagyon, amit nagy meglepetés volt, Cvikli Fanni, akit nem ismertem előtte, és most ő táncosként és koreográfusként is dolgozik ebben az előadásban, az ő világa, amit behozott, egy olyan réteget rakott az előadásra, aminek nagyon örülök, ezt már most is tudom, aztán majd ha hátrébb tudok lépni, akkor biztos egyszer csak
3: érzékeny. Szerintem van a pályafutásán egy fordulat, az a Coyote, a játékfilm, amit nagyon sokan láttak, és ami talán meghatározó egy színész életében egy ilyen film. Lehet ez a másik ilyen meghatározó élmény?
4: Ez nagyon érdekes kérdés, de lehet. Igen.
3: Hát ha feltételezzük, hogy egyáltalán, hogy a Coyote az, nem tudom, ezt én gondolom.
4: Az is egy határátlépés volt részemről, és nagyon sok árnyékomat át kellett ugranom, és mindenféle félelmemet, és igen, itt most remélem sok minden más maradékot letettem.
3: Na hát egy ősbemutatóról számoltunk be, kedves hallgatók. Dobra Mara és édesanyja produkálja ezt az ősbemutatót néhány segítőtárs társaságában, mint például ugye Cvikli Fanni, akit megemlített, vagy éppen Zarándi Ákos, a zeneszerző, Varga L. Szabolcsa, a rendezője az estnek, és a Karinti Színházban találkozhatnak vele. Ajánlom figyelmükbe, ajánljuk figyelmükbe, mert hogy különleges az egészen biztos. Szól a zene, operai, van némi tánc, van némi próza, és egy kis meditációs élmény.
4: Igen, igen, ez az alapvető célunk, a meditációs élmény megszerzése, igen.
3: Hát ez egy egészen különleges menü, ritkán látunk ilyet színházban, úgyhogy hajra, nézzük meg. Karinti Színház, az anyám hangja. Köszönöm szépen, Dobra Mara, a főszereplője, alkotója, írója ennek a darabnak. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen a telefonhívást.
3: Marával búcsúzunk a mai kultúrától, és köszönjük az önök figyelmét. Szerintem, amiről itt beszéltünk, amit itt ajánlottunk, az önmagában áll, az egy egészen különleges színházi este, úgyhogy használják ki a lehetőséget, ugye előbb már mondtam, most itt hirtelen nem is tudom, de van két dátum, a novemberi változik, az októberi adott, már jönöket a Karinti Színház, és Dobra Mara. Köszönöm, Róna Jégont hallották. Holnap jön újra a kultúra, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára hívják fel a figyelmet a Szívvilágnapján. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szív- és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára, illetve a lehetséges megelőzési módszerekre hívják fel a figyelmet ma a Szívvilágnapján. A kezdeményezés részeként szervezett vérnyomás és koleszterin szintmérést tartanak, valamint az egészséges életmód fontosságára hívják fel a figyelmet. Magyarországon évente mintegy 30 ezer ember hal meg szív- és érrendszeri problémák miatt. A kardiovaszkuláris megbetegedések az egyik leggyakoribb haláloknak számítanak hazánkban. Ma van az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az élelmiszerhulladék csökkentésére és a környezettudatosságra. Az ENSZ felmérései szerint a földön termelt élelmiszerek 1/3 minden évben kárba vész, miközben csaknem 1 milliárdan éheznek világszerte. Az ételhulladék mérséklése emellett segít az éghajlatváltozás lassításában és a fenntarthatóbb gazdálkodásban. A Nébih idén is megkérdette az élelmiszerpazarlás elleni kezdeményezését. Az akcióhoz több áruházlánc is csatlakozott. A vásárlók minden online rendelés mellé egy hűtőmágnest kapnak ajándékba. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A MÁV Inform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Szent Mihály napja van, a magyar néphagyományban az ősz kezdetét, valamint a gazdasági és pásztorév fordulópontját jelenti. Több hiedelem, szokás és időjárási megfigyelés is kötődik ehhez a naphoz. A hagyomány szerint a pásztorok ilyenkor hajtották be az állatokat, illetve kapták meg fizetségüket. Az alkalomhoz kapcsolódva ma tartják hazánkban az állattenyésztők napját. Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Ez a több-kevesebb, Meszlényi Zsófi szerkeszti a mai műsort, és a nők és férfiak közötti egyenlőséggel fogunk foglalkozni. Hát ennek is vannak különféle gazdasági vetületei. Most például egy egészen speciális ágát, bogát, a házi munkát fogjuk közelebbről megvizsgálni. Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Hát szerintem, vagy hát ez sem feltétlenül igaz, mert van, akit én már találtam olyat életemben, aki azt mondta, hogy szeret vasalni, de vannak olyan dolgok a házi munkában, amit általában mindenki utál. Ott szokott lenni a vita, hogy ki csinálja inkább, ugye? De alapvetően itt ez nem erről szólt ez a kutatás, de arról, hogy egyáltalán kire mennyi teher hárul a családban.
3: Így van, így van. Itt a KSH-nak az időmérleg vizsgálatáról beszélhetünk, amit utoljára 2009-ben, illetve 2010-ben vettek fel, most egy 2024-ben és 2025-ben is megismételték ezt a kutatást. Ezt időről időre egyébként el szokták végezni ezt a kutatást, aminek az a lényege, hogy azt vizsgálják, hogy a különböző háztartásokban a 15 és 74 éves népesség az napi átlagosan milyen tevékenységgel mennyi időt tölt.
2: És ebből az derült ki, hogy még mindig több házi munkát végeznek a nők, de kezdünk feljönni, mi férfiak, hogy összességében nézzük a dolgot.
3: Igen, nagyjából ez látszik elsőre az adatokból, és nyilván azért valamennyi igazság van benne, de azért érdemes egy picit mélyebben megnézni azokat az értékeket, amik ebben a 2024-25-ös kutatásban megjelennek. Összességében egyébként valóban azt lehet látni, hogy mondjuk a házi munka vagy házkörüli munka kategóriájában napi szinten átlagosan kb. 99 percet töltöttek ezzel a tevékenységgel a férfiak. A nők egyébként hozzátenném még mindig 174 percet, tehát azért itt még mindig elég nagy különbségről beszélhetünk. És bár látható az, hogy mondjuk az előtte lévő 2009-2010-es adatfelvételhez képest ez a szám nőtt 11 perccel egyébként, a nők esetében meg csökkent 9 perccel, de azért még mindig azt látjuk, hogy azért elég nagy a különbség, illetve emellett egyébként érdemes megnézni még a gyerekgondozási feladatok területét is, ahol egyébként még mindig azt lehet látni, hogy kétszer annyi időt töltenek a nők ilyen jellegű gyermekgondozási tevékenységeket, tehát ez 18 perc volt a férfiak esetében, a nők esetében pedig 36, és akkor még az utolsó ilyen fontosabb eredmény, amit még elmondanék, ami úgy szintén nagyon, nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy érdemes róla röviden, vagy rá röviden kitérni, az a kereső tevékenység, tehát az, hogy ki mennyi időt tud a fő foglalkozása vagy a munkájával, fizetett munkájával tölteni. Itt azért azt lehet látni, hogy a nők esetében mondjuk ez nőtt 26 perccel a korábbi adatfelvételhez képest, tehát 174 perc. A férfiak esetében valamennyit csökkent, kb. Picit több mint 20 percet csökkent. De hogyha most ezeket az adatokat röviden megnézzük, akkor azt lehet ebből látni, hogy igen, a nők több időt tudnak kereső tevékenységgel tölteni, ami nagyon-nagyon fontos, ugye az anyagi függetlenség és anyagi stabilitás és biztonság szempontjából. Ugyanakkor még mindig aránytalanul nagy teher nehezedik rájuk a háztartási és gondozási feladatok ellátásával. Tehát most már egyre többet dolgoznak, egyre több időt szánnak fizetett munkára, de emellett még mindig ott van a háztartási munkának az oroszlán része is.
2: Ugye az egy gyakorlatilag évszázados vita. Korábban is így volt, csak senkit nem érdekelt, hogy a nők házi munkáját elismerjük-e munkavégzésnek társadalmi szinten, vagy sem. Azért ez az elmúlt 100 évben nagyon sokat változott, de mégis alapvetően az nem, hogy a nőkkel végeztetjük el szintén, társadalmi szinten a házi munka jelentős részét.
3: Abszolút, és itt két dologra térnék ki, hogy ugye ezek kutatásod elsősorban mondjuk azt, hogy a fizikai házi munkára, vagy láthatatlan, vagy reproduktív munkára fókuszál, de emellett egyébként a szakirodalomban szerencsére azért egyre hangsúlyosabban megjelenik a kognitív, ez általában a szervezéssel, tervezéssel járó fizetetlen feladatok ellátása, illetve az érzelmi munka ellátása. Tehát nem csak arról van szó, hogy ki főz mondjuk, hanem arról is, hogy ki gondolja végig, hogy ahhoz milyen alapanyagokra van szükség. Nem csak arról van szó, hogy tartja be a mosást, hanem arról is, hogy ki az, aki észben tartja, hogy van-e még otthon mosószer vagy öblítő. És általában egyébként azt lehet látni, és én is azt látom a munkám során, amikor ilyen témákról beszélek nőkkel, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz és megterhelő feladat, amikor valaki még bentül mondjuk az utolsó megbeszélésén, vagy már az utolsó feladatokat látja el a munkahelyén, de már azon gondolkodik, hogy akkor megyek, akkor fölveszem a gyereket az óviban, akkor hazafelé még beszaladunk bevásárolni, de holnap már nem tudom én, gyümölcsnap van, nekem kell a gyümölcsöket megvenni. Tehát, hogy ez a rengeteg sok szervezés, ez is nagyon-nagyon megterhelő egyébként mentálisan a nők számára.
2: Az, hogy a női munkavégzés a családon belül, a háztartások ellátása, az mondjuk beleszámítson akár mint egy munkaviszony, vagy mint egy munkaviszony egy része, például a nyugdíjban, hogy azt elismerje ilyen módon a társadalom, attól nagyon-nagyon távol vagyunk?
3: Annyiban nem vagyunk tőle távol, hogy mondjuk a gyermekgondozási távollét alatti időszakkal ugye számolnak, viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy itt ugye azért felmerülhetnek olyan kérdések, hogy akkor ezt hogyan és milyen formában lehetne honorálni. És akkor itt mondjuk felmerülhet a veszélyemmentesség kérdése is akár. De hogy az a helyzet, az a nehezítő tényező ezekben a kérdésekben, hogy alapvetően mondjuk az adómentesség, vagy az ilyen jellegű megoldások hosszabb távon, például a nyugdíjba, ugye ez nem fog beleszenteni, illetve nem ad több előléptetési lehetőséget, nem ad olyan lehetőséget a nőknek, ugye, hogyha több időt tudnak a munkájukra, fizetett munkájukra szállni, több lehetőségük lesz előrébb lépni, stabilizálni a saját egzisztenciális helyzetüket, és nem attól fog függni igazából a jólétük, hogy milyen különböző állami támogatásokat kapnak meg, vagy nem kapnak meg. Tehát ezért például hosszabb távon egy sokkal előremutatóbb megoldás lenne, nyilván, hogyha a nők bérezése kerülne előtérbe, és nem feltétlenül csak az adómentesség keretében, hanem mondjuk a bértranszparencia irányelve vezetésén keresztül az egyenlő értékű munkáért egyenlő bérelvének az előmozdítása, vagy egy ugyanilyen fontos ösztönző, vagy fontos segítő elem lehetne például a bölcsődei ellátásnak a szélesebb körű biztosítása. Még mindig több 10 000 gyerek él Magyarországon olyan településen, ahol nem tud bölcsődei ellátáshoz jutni, hanem nem tud bölcsődei ellátáshoz jutni, akkor az édesanyja sem tud fizetett munkát végezni, és innentől kezdve kiesik a munkaerőpiacra, és lássuk be, anyagilag erőteljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül. És ugyanígy mondjuk még sorolhatnám tovább az idős gondozási rendszeren, vagy a szociális gondozási rendszer hiányosságaival folytatva, ami megint csak egy olyan tevékenység, amit elsősorban nők látnak el.
2: Azt kezdtem, hogy 30 percet csökkent a házi munka különbsége a nők és férfiak között, és hát ez ugye azért egy javuló tendencia, mi férfiak kezdünk felzárkózni. Hát vannak itt egyébként adatok, amelyek engedik összevetni azt, hogy honnan, hova jutunk, és hát ugrásszerűnek nem mondanám a javulást, de folyamatosnak.
3: Igen, azt lehet látni egyébként. Itt évek óta ugye az első ilyen adatfelvétel eredményei 1986-87-es adatok. Ott azért azt lehet látni, hogy, hogy igen, tehát hogy fokozatosan egyébként nő a férfiak esetében a háztartási munkára szánt idő. Ami itt egy ilyen nagyon érdekes eredmény, hogyha mondjuk korcsoportonként megnézzük, és akkor itt most talán két ilyen mítoszt is behoznék azzal kapcsolatban, hogy na, ez a fiataloknál már biztosan máshogy van. Sajnos ez ennek az időmérlek kutatásnak az alapján azt lehet látni, hogy a fiatalabb korcsoport esetében is a nők kétszer annyi időt töltenek háztartási munkával, tehát a 20-29 év, 30-39 éves korcsoport esetében is. Tehát azt nem lehet mondani, hogy úgy már a 20 évesek esetében a férfiak már olyan nagyon sok időt töltenének házi munkával.
2: Fanny, de ez nem azért van, és ez nem úgy van, és azért változik annyira nehezen, mert amikor felnövünk, akkor visszük magunk a felnőtt korunkra a mintát, amit otthon láttunk.
3: Igen, pontosan. Pontosan, és egyébként Magyarországon még mindig.
2: Itt otthon láttunk.
3: Igen, pontosan. Pontosan, és egyébként

0: a nemi sztereotípiákon nagyon tudatosan változtatni. Már egyébként az iskolában, az oktatás során, éppen ezért alakítottunk ki egyébként az Amnesty-nél olyan jellegű programokat, amik pont a pályaválasztás befolyásoló nemi sztereotípiák csökkentését célozták, illetve szülőknek szóló különböző foglalkozások és feladatok is, vagy ilyen tájékoztató anyagaink is vannak. Mert hogy pontosan ahogyan mondja is, tehát ez egyszerűen a szocializációs folyamatai ágyazva jelenik meg, és egyszerre kellene ennek a felszámolásáért tennie nyilván az oktatási rendszernek, nekünk is át kell gondolnunk, hogy mi ezeket a mintázatokat hogyan hordozzuk és hogyan adjuk át, és ahelyett, hogy igazolnánk, hogy ó, hát mi is felnőttünk így, érdemes lenne inkább megpróbálni felülírni ezeket a mintázatokat, és nyilván az államnak is nagyon nagy szerepe lenne abban, amit például említettem, a bölcsödei ellátás, vagy például a bértranszparencia irányelv bevezetése, vagy például a szociális ellátás tekintetében, hogy érdemi lépések tegyen azért, hogy felülírjuk ezeket a mintázatokat, amiket ön is említett.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Csernus Fannit hallották, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőség szakértőjét. Egy KSH vizsgálat alapján beszéltünk arról, hogy változik ez a háztartásokban, ez a nemek közötti egyenlőség. Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint, ez itt a Több-Kevesebb a Spirit FM-en, és mint minden olyan alkalommal, amikor befektetési lehetőségekről, kötvényekről, részvényekről, mi egyébről beszélünk, elmondom most is önöknek, hogy nem befektetési ajánlatot és tanácsot kapnak tőlünk, hanem csak beszélgetünk arról a témáról, ami adott esetben befektetéshez is vezethet. De ezt ne úgy vegyék, mint hogyha mi meg akarnánk mondani, hogy mi a tuti jó megoldás, mert hát honnan tudnánk. Mi nem, esetleg akit most kapcsolunk, igen, Vesenbacher Kornél, az SPV befektetési ZRT Private Banking igazgató helyettese. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát önnek tudni kell, hogy mi a tuti, de hát mégsem úgy megy ez a dolog, hogy megmondjuk, hogy hova tedd a pénzed.
2: Való igaz kérdés, hogy minden esetben a tutit kell keresni, vagy inkább a biztonságra törekedni. Az egész képről elmondható, hogy azért a globális kötvénypiacokon ismét hozamemelkedést láthatunk. Elsősorban, ahogy a hozamgörbék hosszú oldalán felfedezhető, ez ennek hátterében egyszerre áll többfajta eset is. Ugye a vártnál tartósabb infláció, jegybanki kamatpályával kapcsolatos bizonytalanságok, valamint növekvő államadósság és finanszírozási igény. A piac ezért magasabb kockázati prémiumot is vár el hosszabb futamidő vállalásáért, ami ezért felfelé hajtja a hosszú kötvényhozamokat. Ez ugye folyamatos nyomás alatt tartja az árfolyamot, tehát inkább a lefelé való tendencia valósulhat meg inkább a kötvényárfolyam alól.
1: Mi hajtja? Bocsánat, azzal kezdte, hogy megynek fölfelé a kötvények. Mi hajtja ezeket ma fölfelé?
2: Ugye a kötvénypiacokat leginkább fölfelé a magas hitelminősítés, a biztonság hajthatja, illetve azok a környezeti lehetőségek, hogy például hol tevékenykednek egyes vállalatok. Itt javarészt, ami fölfelé hajtja a kötvény árfolyamokat, és, vagy illetve a kötvény hozamokat, azt külön kell kezelnünk. Ugye a kötvények árfolyama, ha emelkedik, akkor ebben az esetben hozam csökkenésről beszélünk. Viszont, ami most kialakult a piacon, a hozam emelkedés, az a bizonytalanságot árazza leginkább. Arra vonatkozóan, hogy az X vállalat, vagy akár állam tudja a későbbi évben is finanszírozni, vagy a vállalatokat végrehajtani egyáltalán, tehát kamatfizetéseket teljesíteni, és társai. Ezért fontos, hogy a befektetés során, főleg a kötvénypiacon ellenőrizzük a likviditási kockázatot, a devizakockázatot, és minden egyéb olyan kockázatot a hitelképesség egyetemben természetesen, amit azért fontos mérlegelni.
1: Na, és akkor kanyarodjunk vissza a mit és hogyanra. Ha igazából kezdjük az elején. Milyen összegekkel azok az összegek, ahol érdemes egyáltalán befektetésről beszélni, és nem csak valami játékról?
2: Ugye nagyon fontos azt mérlegelni, hogy azért a private banking üzletágakban javarészt azért 40-50 vagy akár 100 millió fölötti minimum belépési szintek vannak. Azt gondolom, nem szabad feltétlen csak ebben gondolkodni, nyugodtan akár gondolkodhatnak az ügyfelek 10-20 vagy akár 30 milliós tőkeösszegekben is, és azokat érdemes diverzifikálni bizonyos eszközök között. Nem feltétlen csak kötvényeket, érdemes lehet akár ETF-eket, befektetési alapokat, vagy nyersanyagokat, vagy egyéb más olyan alternatív befektetést is választani a portfólióba, melyel megfelelően tudjuk védeni magunkat egy esetleges globális összeomlás vagy krach esetén. Mert mindig ez a legfontosabb, hogy nem feltétlen a legjobb hozamot kell kergetni állandóan, hanem nyugodtan aludni befektetéseink mellett, és kiszámíthatóságra törekedni inkább.
1: Hát igen, könnyen el lehet csábolni a nagy ígéretektől, de egyáltalán nem biztos, hogy az aztán úgy alakul, és még az sem biztos, hogy át van verve az ember. Egész egyszerűen lehet, hogy az alatt, az idő alatt, amíg ott a pénze, megváltozik a piac.
2: Pontosan, ugye ezt tapasztalhatták az elmúlt időben az Oracle vállalati kötvényeknek a tulajdonosai. Itt a CDS kockázati felár rekord közelben van, 8% fölötti kötvényhozamokról beszélünk. Hát ugye fél egyszerűen a piac attól, hogy az éjjel beruházások hatalmas finanszírozási igénye csak növekedni fog. Ezért Google, Microsoft, Amazon, Metát is érintheti. Ezért mi feltétlenül a rövid lejáratú kötvényekben látjuk azért a jövőt leginkább. Például, ha mondhatnék 2-3 példát, ugye a Commonwealth Bank Ausztráliából, ugyancsak 3,15%-os kuponnal rendelkezik, de 27 szeptemberi lejárat, 4% fölötti lejárati hozammal, vagy van a DNO-nak, norvég olaj- és gázipari vállalatnak egy 29-es, illetve 30-as lejáratú vállalati kötvénye, az előbbi az 6%-os lejárati hozammal, a második pedig 7% körül lejárati hozammal. Fontos azonban itt is persze a kockázatokat mérlegelni. Ugye a vállalat az elmúlt időszakban az északi-tengeri jelenlétét azért próbálta növelni, ezzel is egy kicsit diverzifikáltabbá tenni magát földrajzi szempontokból, de azt gondoljuk, hogy ez már egy szemmel látható jó lehetőség lehet a másodpiacon, akár dollárban denominálva.
1: Tudom, hogy nem ezekkel az ügyfelekkel foglalkozik elsősorban, de azt is hallom szinte, hogy felsziszentek néhányan mondjuk az autóban ülve, amikor egy ilyen alsó határértékként ezt a azt hiszem 20-30 millió forintos összeget mondta, mert hát az egy réteg, amelyiknek ez a kezében van ez a pénz. Ha valakinek ennél kevesebb van, egyáltalán merre felé nézzen, állampapír piac?
2: Én azt gondolom, ez saját meglátás, hogy lehet nyugodtan vállalati kötvényekben is gondolkodni, de inkább tegye azt akár összetett ETF-eken keresztül. Fontos, hogyha dollárba denominált értékpapírokat keres, akkor olyanok legyenek, melyek UCITS termékek, tehát akár a londoni tőzsdén kibocsátottak, ne az amerikai tőzsdén legyenek kibocsátva, ahol plusz adót kellene megfizetni. Ugye mi erről írtunk is nemrégiben a közleményünkben, például, ahol valaki kínai államkötvényeket szeretne vásárolni, de hát ugye érthetően nem szeretne yuanba hozzájutni ezekhez a kötvényekhez, akkor az iShares-nek van egy China bond nevezeti UCITS ETF-je, ami viszont alacsonyabb tőkével is elérhető, nincs minimum korlát, mégiscsak kihasználhatja a kínai államkötvények adta előnyöket.
1: Itt az átlagos futamidő mennyi?
2: Itt ugye az átlagos futamidő 7 év körülbelül, tehát itt egy picivel hosszabb. Azonban fontos azt látni, hogy azért a kínai kötvénypiacot elsősorban nem a magas nominális hozam miatt tartjuk érdekesnek, hanem mert eltérő a gazdasági és kamatciklusa Európához vagy Amerikához képes. És ez pontosan ez az a diverzifikációs szerep, ami az egyik legfontosabb lehet egy ügyfél portfólióban, főleg így földrajzi szempontot tekintve.
1: Különböző időpontokban hozzá lehet férni az összegekhez, nem kell kivárni mindennel ugyanazt a lejáratot. Igen, ez teljesen érthető. És az egész az volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Örülök, hogy beszéltünk. Tegyük ezt
2: köszönöm
1: máskor
2: szépen.
1: Is. Minden jót, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra, minden jót.
1: És még egyszer elmondom, ahogy az elején is, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy ez nem befektetési tanács volt. Ne hivatkozzanak rá, ha úszik a pénz, viszont fektessék be jól, hogy kamatozzon.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál az Árpád híd felé. A két külső sávot lezárták, a Rákóczi hídon Pestre torlódásra kell készülni. A Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávot csatornajavítása miatt. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák, karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A júliusi adathoz képest 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak, és 7 ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. Látszólag ez két egymásnak ellentmondó adat, mert hogyha csökken a foglalkoztatottak száma, hogy nem annyival csökken a munkanélkülieké, de ez sem ilyen egyszerű, ennek mindjárt a nyomára is kerülünk, jutunk, mert Dénes Rajmundot hívjuk, a Humán Centrum munkaerőkölcsönző és közvetítő vezetőjét. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm Egon, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Mi is üdvözlőjük Önt. Szóval 21 ezerrel csökkent a foglalkoztatottak száma. Van, aki ezt már úgy kommentálja, hogy 10 éve nem volt ilyen kevés foglalkoztatott Magyarországon, és ekkora a munkanélküliség. De hát azért itt nincsenek drasztikus, drámai változások.
3: Drámai változások nincsenek, nyilván ez a folyamat, és ez egy folyamat. És ez a folyamat szerintem most már 3-4 éve tart. Ugye, ha jól emlékszem, tavaly beszéltünk arról, ugyanerről, amikor kijött a Központi Statisztikai Hivatalnak ugyanaz adata, hogy sajnos van egy olyan része ennek, hogy egy demográfiai része, tehát hogy többen mennek el az aktív munkavallókból nyugdíjba, mint amennyi fiatal kerül be a munkaerőpiacra. Másrészt azért, ami az egy éve tartó, vagy két év, vagy nem tudom, 2022 óta tartó háborús környezet, geopolitikai változások, illetve ne felejtsük el, az idén tavasszal volt nem csak egy választás, hanem egy kormányváltás, illetve egy rendszerváltás is. Annak a jeleit várja mindenki pozitívan, hogy az egyik hónapról, egyik napról beépüljön a gazdaságba, és ez a hurrá optimizmus ez megjelenjen, hiszen az elmúlt 4 évben vagy 8 évben azt mondjuk, hogy repülőrajtot vesz a gazdaság, és ez a repülőrajtból lett egy merülőrajt. Ennek ide idő kell. Tehát én úgy gondolom, hogy az 4 év alatt nőtt a munkanélküliség, és 4 év alatt csökkent a foglalkoztatottaknak a létszáma fokozatosan, akkor legalább egy kormányzati ciklus kell. Nyilván ez egy fokozatosságot feltételez, nem azt jelenti, hogy 4 év múlva csodák lesznek, de hogy fokozatosság kell, ami a gazdaságra is hatással lesz, nyilván az uniós pénzek is hatással lesznek, amik jövőre várható, és ami a foglalkoztatás politikára is hatással lesz. És azt se felejtsük el, hogy ebből a 4.600.000-ből, hogyha közel a fele dolgozik a közszférában, és nekem arról nincs adatom, hogy ebből hogy oszlik meg az aránya közszféra és a versenyszféra között, de ez a munkaerő piaci csökkenés, ez jellemzően, én azt tapasztalom, hogy ez jellemzően a versenyszférában tapasztalható.
2: A versenyszféra van a leginkább megrogyanva, ez jó kifejezés egyáltalán erre?
3: A versenyszféra van leginkább kitéve annak, hogy tartalékoltak a cégek, felérték tulajdonképpen azokat a tartalékaikat, amit a munkaerőnek a megtartására, képzésére, átképzésére fordítottak, és nem tudnak most az elmúlt években mihez hozzányúlni, amit én látok, hanem megpróbálnak a legnagyobb költségükből, ami Magyarországon még mindig egy gyártó, egy termelő cégnél, a legnagyobb költség a bérköltség, ahhoz hozzányúlni. Béremelések vannak, infláció van, a szakképzett munkaerőt igyekeznek megtartani, megfizetni, viszont ehhez meg létszámot kell csökkenteni. Ami egyébként a munkaerőpiacon tapasztalható, hogy azok a változások, nagyon szimbiózisban vagyunk ugye a német gazdasággal, és azok a változások, amiket ők autópiac térén nagyon drasztikusan őket megviselt, és a kormányzatuk nem a legjobban reagált arra, hogy azok a tradicionális nyugat-európai prémium gyártó, autógyártó cégek, márkák, azok meg tudják vetni a lábukat ebbe a gazdasági helyzetbe és ebbe a kínai dömpingbe. Ezeknek a gyártása és termelésének egy része átkerült Magyarországra, egy része Törökországba, egy része Kínába, és ennek most bizonyos pozitív területeit, tehát például a 60-i régióban az autópiaci kiszolgáló gyártó termelő egységeknél egy intenzív munkaerő felvétel van. Tehát ez a létszámcsökkenés, ez egy statisztikai adat. Nyilván vannak olyan termelési ágazatok most az autóiparban, ahol nő a foglalkoztatott létszám, és máshol megjelentősen vagy drasztikusan csökken. Nyilván itt a nyári hatás is, ha az előző évhez hasonlítjuk, akkor ezt teljes mértékben ki lehet ütni, hiszen a vendéglátásban Balatonon voltam nyaralni most két hetet. Számomra megdöbbentő volt, hogy mennyivel kevesebben vannak mondjuk egy tavalyi évhez képest, és az összes vendéglátós erre panaszkodott.
2: Hát vendég is kevesebb, és hát az éttermek egy része ki sem nyitott hétköznap, tehát ez egy ilyen alapvető változás. A nyaralási szokásainkban is, meg a pénzügyi lehetőségeinkben is nyilvánvalóan. Még egy utolsó kérdésként hadd kérdezzek rá arra, hogy van egy általános vélekedés, talán egyébként az ön szakmájában is, hogy nagyjából olyan 2,5-3%-nyi munkaerő nem bevonható igazából a minőségi munkába. Nem elvárható tőlük a munkavégzés, mert soha nem foglalkoztak ilyennel életük során. Mennyire osztja ezt?
3: Nap mint nap látom. Tehát az egyik oldal az, hogy a munkaerőnek a minőség az folyamatosan csökken, és a cégeknek az elfárása pedig folyamatosan nő. Tehát egy egyszerű operátor betanított munkánál is már egy logikai készséget, egy számolási készséget, egy alapvető táblagépnek az egyszerű kezelését elvárja. Erre nem mindenki képes, nem mindenki alkalmas, vannak erre vonatkozó képzések, azok nem elegendőek ahhoz. És van egy olyan réteg, ami egyszerűen nem, látszik, hogy nem bevonható, nem mobilizálható, nem fogható hadra. Hiába a munkaegyi központ kötelezi őket, hogy keressenek állást, és eljönnek és jelentkeznek, de látszik azt, hogy igazából, ha fel is vesszük, vagy lehetőséget adunk is neki, akkor egy nap alatt, vagy egy hét alatt kiesnek, kiforognak, és mondjuk lehet, hogy abban az egy hónapban ez volt a 10. munkahelye. Tehát egyszerűen nagyon nehéz most a munkaerőpiacról jó minőségű munkaerőt meríteni, annak ellenére, hogy nőtt az álláskeresőknek a száma, és az átlagos mondjuk munkahelykeresés az jelentősen megnőtt, akár kitolódott egy évre is.
2: Igen, és hát amit elmondott, abból következik, hogy aki minőségi munkaerő, elég gyorsan fog magának állást találni valószínűleg, még akkor is, hogyha lehet, hogy valami kompromisszumot kell kötnie, de a munkaadók sokkal nehezebb helyzetben vannak, hiszen létszámot nem tudnak emelni. Nem, mint ha most a gazdasági helyzet éppen ezt követelni meg a legtöbbtől.
3: Így van. Nagyon szükség lenne egy olyan gazdasági politikai átfogó intézkedésre, ami az oktatásban is megjelenik, az átképzésekben, hogy tényleg olyan képzések legyenek, átképzések legyenek, pont az inaktív munkaerő számára, és pont a nehezen munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedők számára, hogy valós képzéseket és valós tudást adjon, amire a munkaerőpiacnak most jelenleg szüksége van. És ezt nagyon nehéz megmondani előre 3-4 évre, sokszor negyed évre vagy fél évre is látjuk azt, hogy kiszámíthatatlan a munkaerőpiacon.
2: Dénes Rajmund, köszönöm szépen, a Humán Centrum munkaerőkölcsönzés közvetítő vezetője számolt be nekünk a munkaerőpiaci folyamatokról. Köszönöm.
3: Én is köszönöm, hogy minden jót viszont.
2: Minden jót kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is, akiktől ezzel most elbúcsúzom itt a Gazdasági Magazinban. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba. A toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vasútvonalon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáró hajókra. Egy piac környékét ért légitámadás Myanmarban. 3 bombát dobott le egy vadászgép egy zsúfolt térre és egy hídra. Csaknem 50-en meghaltak, és legalább 60-an megsebesültek. Myanmarban a hadsereg 2021-ben ragadta magához a hatalmat, azóta az országban kaotikus a helyzet. A junta rendszeresen hajt végre légicsapásokat lázadó csoportok ellen. A támadásoknak gyakran civilek is áldozatul esnek. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kedvezményezettek, amelyet legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Még mindig tart a petróleum átfejtése Rákos vasútállomáson, ahol tegnap kisiklott és felborult egy vasúti szerelvény 2 tartálykocsija. A petróleum szivárgását már tegnap megszüntették a tűzoltók, akik jelenleg védősugarakkal biztosítják a munkálatokat. A Mavinform közölte, hogy az állomáson korlátozásokkal újraindulhatott a közlekedés, azonban a teljes helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe, emiatt ma is változásokra kell számítani a miskolci, a békéscsabai és a pilisvörösvári vonalon. Derült napos száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit. 4 mentelmi ügyben dönt az országgyűlés. Ezen a címen már átlépett a történelem, ugyanis 2 ügyben már döntött is, majd kicseréljük a témacsíkot. Szóval Hankó Balázs ügyében, akit 17 milliárd forintnyi NK-os jogszabályellenes pénzosztás miatt akar meghallgatni a bűnüldöző hatóság, illetve Sesták Miklós korábbi fejlesztési miniszter ügyében, aki sok milliárd forintnyi károkozásban vétkes és brutális mennyiségű kenőpénzt fogadott el a gyanú szerint. Az ő ügyükben már döntött is az országgyűlés, felfüggesztették a mentelmi jogukat. Hankó Balázs azt mondta a parlament folyosóján, hogy arra számít, hogy még ma előállíthatják. Hát meglátjuk. Egyébként azért írtuk ki, hogy 4 mentelmi ügyben dönt az országgyűlés, mert erről tájékoztatták a sajtót. A 3. ügy Magyar Péteri, az állítólagos telefonlopási ügy, a 4. pedig Gurzó Mária Tiszás képviselő ügye. Ezt nem részletezték, hogy miről lehet szó. A második, hogy 4 kiemelt ügyet jelent be a vagyonvisszaszerzési hivatal. Erről még szeptember közepén beszélt az elnök, Unger Anna. Magyar Péter tegnap annyit mondott, hogy ma megismerhetjük, hogy mely kiemelt ügyekkel kezdi a munkáját a hivatal. Szóval az ígéret az, hogy 4 ügyről kapunk ma tájékoztatást. A 3. szintén a 4-es szám körül forog. 4 napig demonstrálnak a benzinkutasok a parlament előtt, mert a kiskutaknak elviselhetetlen a hatósági ár, tönkre mennek emiatt. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Elnézést, üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét! Én arról szeretnék beszélni, hogy a múltban is konzultáltam önnel, és akkor a Fidesz azzal kritizálta a Magyar Pétert, hogy nem volna képes egy komoly kormányt összeállítani, hogy nincsenek emberei. Akkor voltak a Fidesz részéről a nagy karaktergyilkosságok. Egyik hölgynek a turistaházát is el lehetett építették, mert a Tiszához csatlakozott. Biztos tetszik, emlékezni, kiről van szó.
2: Hát Forsthofer Ágnes, nem a turistaházat, egy szálloda, ahol rögtön hát, lemondta, igen. Azt hiszem a Magyar Posta, vagy valamelyik állami intézmény az egyébként évek óta rendszeres foglalását, és ezzel anyagi kárt okoztak nekik. Igen, emlékszem erre.
3: Szóval a Fidesz kegyetlen karaktergyilkosságokat hajtott végre. De ez a múlt már, beszéljünk a jelenről. Hát Hankó Balázson 17 milliárd forintot kell számon kérni. Én tudom, hogy a Móga Ferencnek a fényképése kapott 500 millió forintot.
2: Mága Zoltán.
3: Elnézést, na, Mága Zoltán.
2: Fotósa, igen, kapott, de nem azért, hogy fényképezgessen, ennél sokkal komolyabb dolgokra is képes ez az illető nyilván.
3: Hát Hankó Balázs úgy szólt a széhez azt a 17 milliárd forintot, mint az az ő saját tulajdona lenne, pedig közpénz volt. És felelősségre is kell vonni. Amennyi EU támogatás jött Magyarországra, én szerintem már Ausztria színvonalán kéne élnünk. Nem a legutolsó országnak kéne lenni az EU-ban. Hatalmas támogatást kaptunk az EU-tól, és nem jutottunk vele semmire, mert ellopták magyarul.
2: Voltak, akik előrébb léptek, azok, akiknél landolt az a több tízezer milliárd forintnyi közvagyon, amelynek az eltűnéséről beszél az integritás hatóság elnöke. Igen, de visszatérve a Hankó Balázsra, ő azt állítja, hogy ez egy kormánydöntés volt, neki nem volt más lehetősége, mint azt végrehajtani, tehát finoman, de határozottan és konkrétan Orbán Viktorra mutogat, amikor ezt mondja, hogy egy kormánydöntés született, ő, mint a kormány tagja, tette a dolgát. Igaz, hogy nem mondta azt, hogy akkor én most itt lemondok, távozok, mert ez törvénytelen, és ehhez nem adom a nevemet, és nem kockáztatom a személyi szabadságomat. Ezt nem mondta, végrehajtotta azt, amit a kormány döntött.
3: Nézze, szerkesztő úr, egyszerű az egyenlet. Vádalkút kell kötni, vagy 10 évre börtönbe megy, vagy megmondja, hogy kiadott neki utasítást. De szerintem papíron is nyoma lehet ennek, dokumentálják a...
2: Állítólag a kormányülésekről itt nem született a NER 16 éve alatt írásos feljegyzés, állítólag. Ettől hát persze még tanúvallomást lehet tenni, hogy hogy volt.
3: Tanúvallomást lehet tenni, igen. De hát a külügyminisztériumban is egy csomó dokumentum előkerült. Mondjuk az nem kormányülés volt, de előkerült egy csomó dokumentum.
2: Például Dzsudzsák Balázs levele, Dzsudzsák Balázs tesóka arra kéri a külügyminisztert, hogy ugyan intézzen már neki egy diplomata útlevelet, mert neki arra szüksége van, és lőn. Másnap elkezdték intézni az ügyet, és kapott is Dzsudzsák Balázs tesóka diplomata útlevelet.
3: Szijjártó Péter is nagy focibolon volt, ez köztudomású. Szóval én azt mondom, akik a közpénzhez hozzányúltak, igenis börtönbe kell kerülni. Mert tönkretették ezt az országot.
2: E felé mennek most a folyamatok, kétségtelen.
3: Jelen pillanatban az EU legszegényebb országa lettünk. Bulgária is van, megelőzött minket. Sőt, mi több, Bulgáriában már EU-val fizetek. Az a hivatalos fizetőeszköz, ha jól tudom.
2: Bizonyos mérőszámokban megelőzött minket. Nem minden mérőszámban, vagy minden területen vagyunk a legutolsók, de a fogyasztás területén például igen, elég gyengén állunk.
3: Hát a legszegényebb ország lettünk, kellett mondani, ha sok mindent összehasonlítunk.
2: Hát igen, de az most... biztos, hogy nagyon lecsúsztunk. A középmezőnyből az utolsók közé csúsztunk, ez kétségtelen. Most az
3: Ungár Anna, hát Ungár. Nem jó, igen. 4. Elintézendő ügyet talált ki, hogy ilyen egyszerűen fejezem ki magam. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez a 4 ügy. Igen. Gondolom, nem ilyen piti kis dolgokkal fog foglalkozni.
2: Hát nyilván nem, hiszen ezek kiemelt ügyek, kellene, hogy legyenek. Egy komplett hivatal, amit erre állítottak fel, megkezdi a munkáját, akkor biztos, hogy nem ilyen közérti lopásokat fogunk hallani ma.
3: Nagyon bízok benne, megmondom őszintén. Mert ami 16 év alatt történt, az egyszerűen észpontó. És tényleg igaz. Egy igazi maffia államot hozott létre Orbán Viktor. És akárki akármit mit mond, most tudom, hogy aranykonvoly ügyről sokszor beszélek, Hajdú János is, neki csak egy egyszerű katona volt, kiadta neki az utasítást, és megtámadták az aranykonvojt.
2: Igen, ebben van egy új hír, nem tudom, hogy hallott-e.
3: Vagy legyen szíves tájékoztatni,
2: vagy tájékoztassam. Így van, nagyon kemény. Egyébként gyorsan közbeszúrva mondom, hogy Magyar Péter mentelmi jogát is felfüggesztette a parlament az állítólagos telefonlopási ügyben, ugyanúgy, mint Hankó Balázsét a 17 milliárd forintos ügyben, meg Sesták Miklósét a 11 milliárd forintos ügyben. Magyar Péter egy kissé felpaprikázódott, hogy az ügyészség egy csomagban jelentette be a három ügyben a mentelmi jog felfüggesztési iránti kérelmét, mintha ez a három ügy egy kategóriába lehetne sorolható, tehát van egy 300 ezer forintos telefon, meg egy 17 milliárd, meg egy 11 milliárd, de hát az ügyészség ezt így intézte.
3: Szerkesztő, úgy tudom, hogy a mulatóhelyen az illető kezéből vette ki a telefont, igen, amikor videóztat. Az nem lopás.
2: Utána magánál tartotta, majd egy később időpontban kisétált vele egészen el a Dunáig, ezt mondják a hatóságok, és beejtette a Dunába a telefont. Én sem érzem úgy, hogy ez lopás lenne, de hát vannak jogászok, akik majd kiokoskodják, hogy ez mi volt, de nyilván az érintett is elmondhatja, hogy mit akart.
3: Nézze, szerkesz úr, én levesszem a kezéről az órát, az nem lopás, mert ott van, jelen van. Más...
2: Nekem logikailag az, vagy igen, a szerény értelmi képességei alapján az próbál meg ellopni valamit valakitől, aki azért teszi ezt, hogy ez az övé legyen, szüksége van arra a tárgyra, el akarja majd adni, vagy kell neki egész egyszerűen, és jogellenesen eltulajdonítja. Ez nekem arról szól, hogy Magyar Péter ilyen önbíráskodó jelleggel elvette a telefon, majd bedobta a Dunába, mert a férfi nem akarta abbahagyni ezt a provokatív videózást.
3: És a megkárosított személy nincs a tett színhelyén, hogy precízen fogalmazzak.
2: Jó, ez részletkérdés, akkor elmondom, amit kérdezett, hogy mi a helyzet az aranykonvoj ügyben. Az a helyzet az aranykonvoj ügyben, igen, hogy előkerült egy ügyészségi feljegyzés, ami nagyon kemény, egy ügyészségi feljegyzés, amiről egyébként a legfőbb ügyész jelöltnek a testvére is tudott, de ez most részletkérdés, mert az a lényeg, hogy mi van ebben a bizonyos feljegyzésben, és akkor ha kollégáim segítségével megmutatjuk, önök is látják. Ebben a körben Hajdú János, a TEK, akkor ha kollégáim segítségével megmutatjuk, önök is

0: van, hogy erről beszélt Hajdú János, hogy kár itt vizsgálódni, mert aki ezt az egészet elrendelte, az úgyis érinthetetlen kell, hogy maradjon, nevezetesen Orbán Viktor. Úgyhogy ez a fejlemény aranykomboly ügyben.
1: Hát Orbán Viktor 16 év alatt olyan hierarchiát épített ki, hogy a Fideszbe egy pisztenésebb történetet úgy, hogy ő ne tudott volna róla. Szóval aki egy kicsit éppelméjű, az ezzel a ténnyel tisztában van. Csak Magyar Pétert nem értem, hogy miért hagyja még szabad lábon.
0: Mert nem ő a bűnüldöző hatóság. Tehát, hogyha ha ő döntene ilyenekben, akkor vége lenne a jogállamnak. Tehát nem dönthet a kormány, meg a miniszterelnök.
1: Most a főügyész körül folyik a húzavona, a Szatmárit nem fogadja el a Fidesz. Hát biztos megvan rá az okunk, de...
0: Itt van, nem a Fidesz nem fogadja el, a Tisza nem fogadja el. Hát azért nem fogadja el, mert ennek az embernek a testvére, aki itt jelen volt például ennél a résznél, amikor Hajdú János elmondja, hogy Orbán Viktor rendelte el ezt az elfogást, tehát hogy ő érintett ebben az aranykonvoly ügyben, sőt gyanúsított ebben az aranykonvoly ügyben, már csak ezért sem lehet a testvéréből legfőbb ügyész.
1: Köztársasági elnököt úgy, ahogy eltávolították, mivel kétharmaduk van a parlamentben, hát ezt a főgyész kérdést is minél előbb meg kell oldani. Most szerintem ez a legsürgetőbb dolog, hogy olyan főgyész legyen, aki a igazságot képviseli. Mert most, jelenlegi biztos nem.
0: Most Baka Andrásnál pattog a labda, ő jelölte ezt az embert, a Tisza közölte, hogy nem fogják megszavazni. Baka András hivatala közölte, hogy az elnök megtette a jelölést, a parlament következik. Az kétségtelen, hogy majd szavazásra bocsátják, hogy akkor legyen ő vagy ne legyen. A legfőbb ügyész, a Tisza nem fogja támogatni, és innentől megint Baka András következik, hogy ismét ezt az embert jelöli, vagy választ másik jelöltet. Ezt még nem tudhatjuk.
1: A Kerek Perec meg kell győzni Baka Andrást, hogy találjon egy olyan főügyészt, aki
0: elfogadható.
1: Elfogadható ember lesz.
0: Ezt kérte tisztelettel a Tisza frakció Baka Andrástól, hogy jelöljön egy másik szemét, olyat, aki, és akkor három célt fogalmaztak meg, és elvárást a leendő legfőbb ügyész személyét illetően. Hát meglátjuk, hogy mit mond majd az államfő. Egyelőre ott tartunk, hogy előbb-utóbb szavazni kell az ő jelöltjéről, utána következik ismét Baka András. Tessék?
1: Valószínű, hogy el lesz szavazva.
0: Hát biztos, ezt megmondták, hogy leszavazzák, de pro forma ez a dolgok menete, hogy Baka András megvárja ezt a szavazást, ha leszavazták a jelöltjét, akkor megint ő dönt, hogy ugyanezt az embert jelöli ismét, vagy talál valaki mást.
1: Hát mondjuk ennek a konstellációnak egyetlen egy előnye van. Nem mondhatja a Fidesz, hogy pártkatona a köztársasági elnök.
0: Igen, ez
1: nem
0: biztos nem.
1: Nem a Tamás, aki mindenre rábólintott.
0: Ezt nem mondhatja, ez kétségtelen, itt van rá egy bizonyíték, de hogyha újra ezt az embert jelöli, akkor megy az idő, hiszen a Tisza nyilván nem fogja másodszorra sem támogatni. És egy idő után meg fog kelleni egy legfőbb ügyész.
1: Nem csak az idő megy, a hergelés, az uszítás. Nem véletlenül dobták meg Magyar Pétert Szodokon tojásra, vagy legalábbis akarták.
0: Megpróbálták, igen. Meglátjuk. Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. Letelt az időnk, úgyhogy búcsúzom öntől, a kedves nézőktől pedig türelmet kérnék. Jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk. Bár

0: műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este fél 8-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este fél 8-kor. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Podmaniszki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárták a belső sávot csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaniszki utca és a Ferdinánd híd Izabella utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál várhatóan 12 óráig. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Veronikával folytatjuk. Kezi csokolom. Halló, halló. Jó ez a zene, de szerintem most arra számítottunk, hogy Veronika fog megszólalni. Nem szólal meg Veronika, azt mondom, hogy lépjünk tovább, mert ez így általában bohózatba szokott fordulni, amikor valaki egy perccel később kapcsolódik be, aztán saját magát hallja, majd engem másodszorra, aztán nem tudja, hogy időben hol is tartunk, úgyhogy hívunk valaki mást. Azt szeretném minden drága kedves nézőtől kérni, hogyha bekerülnek az adásba, akkor nyugodtan kapcsolják ki a tévéjüket, mert ameddig még az előző telefonálóval beszélgetek, ők azt is hallják a telefonjukon keresztül, és amikor őket szólítom, akkor pedig zavartalanul tudunk beszélgetni, úgy, mintha csak hétköznapi módon telefonálnának bárkivel. És higgyékkel attól, hogy ők nem látják éppen azokban a percekben a saját tévéjüket, attól még ez a beszélgetés zajlani fog a televízión keresztül, tehát eljut a kedves nézőköz. Emiatt tehát nem kell aggódni, kapcsolják ki a tévét, mert az, amikor valaki bekerül adásba, igencsak nehezítő tényezővé tud válni. Ha emlékeznek a kedves nézők Erzsébet esetére, aki nagyjából 5 percen keresztül azt hitte, hogy valaki mással beszélget, akit pont úgy hívnak, mint őt, és a hangja is ugyanolyan, mint az övé, ráadásul ugyanazokat a mondatokat mondja, mint ő. Szóval nehezen tudtam lebeszélni Erzsébetet annak idején, hogy némíts el a tévét, és helyreáll a világrendje. Ezért javaslom most is mindenkinek, hogy tegye ezt. Tibor van itt, jó napot kívánok, üdvözlöm.
3: Hát szép jó napot kívánok, hát nem bírtam tovább, de muszáj volt felhívnunk.
2: Parancsoljon.
3: Rárva. Ez a mostanság levő betelefonálók már a nagyomra tudnak menni a hülyeségeikkel. Hát én tudom, nem is tudom már melyik nap néztem, hogy jó ember betelefonál, és azt mondja, hogy hát akinek, minek annak, akinek 1 milliárdnál több van, az adja oda, vegyék el tőle a felét, meg stb. Miről beszél az ember? Hát az, aki rendesen, értelmesen, éppen, tehát egy gazdag ember, megkereste a pénzét becsülettel, tisztelettel. Attól miért kellene elvenni a pénzét, kérdem én, hiába 1 milliárdja van, vagy 10 milliárdja van, vagy akár 100 milliárd.
2: Persze, abszolút, vannak becsületes hát, emberek, akik gazdagok.
3: Tehát ez az rablás az én tekintetembe, mert mire föl? Hát ő azt csinál vele, amit ő szeretne csinálni vele. Igen, vannak te... neki rokonai, vannak neki gyerekei biztos, stb. Tehát föl fogják ott azt a pénzt érni, nem az, hogy majd mellé fogják temetni. Tehát ez egy annyira elmebeteg gondolatok szerintem, hogy ez nem mindegy, csak én nem tudom. Hát aki rendesen becsülette, megkereste. Arról beszélünk, ugye? Nem az, aki kell.
2: Persze, világos. Hát hogyne, vannak becsületes gazdag emberek.
3: Vegyék el az utolsó filléri mindet, az természetes, aki ellopta, meg olyan úgy jutott hozzá a dolgokhoz, vagy olyan nem törvényes dolgokkal jutott hozzá a értékeihez és a pénzéhez, attól persze természetesen megyék el, azt mondtam én is, de nem attól, aki rendesen megkereste becsületes munkával, vagy esetleg föltalált valamit. Rubik Erzsétől most megyék el a milliárdjait. Érti?
2: Igen, teljesen egyetértek önnel. Ez egy ilyen kommunista eszme volt, hogy mindenki a képességei, meg a szükségletei alapján nem, szerint részesüljön a javakból, de akkor mi motiválja a tehetségesebb, szorgalmasabb, okosabb embereket a nagyobb teljesítményre, ha utána úgyis ugyanannyi pénzt kap, mint az, aki semmit nem tett hozzá.
3: Én volna föltalálom a rák gyógyszerét, és többszörös dollár milliárdos leszek belőle, mert ugye az egész világnak a gondját oldom meg ezzel. Akkor tőlem miért venné fel a pénzemet? Okos voltam, kitaláltam valamit, kész. Nem?
2: De, abszolút.
3: Na jó, ez egyik. A másik, ez a most előttem felszólaló egyéniség, hogy hát ott volt az ember, és úgy vett el tőle a telefonját. Hát én a apró jogi tudásom szerint, tehát a lopás, az nem az, hogy nincs ott az ember, és akkor elvesznek valamit tőle, hanem a lopás az annak a fogalma, ugye, vagyis a lopás annak a fogalma, hogy másnak a tulajdonát elveszem tőle. Van ennek Igen. egy nehezebb változata is. Most, hogyha például Magyar Péter úgy vett el tőle a telefont, hogy kitekerte a kezéből, az már kérem nem is lopás a BTK szerint, hanem rablás.
2: De nem úgy vett el, ez még a rendőrségi iratokban is úgy szerepel.
3: Vett el, meg nem is érdekel, uram, ez egész, csak...
2: Hát ugye ön hozta szóba, igen. Tehát úgy vette el, hogy egy hirtelen mozdulattal kikapta a kezéből, de nem kellett ez erőszakot alkalmaznia. Ez jó. Van a nyomozásban is. Csak mondom, a többieket akkor lehet, hogy érdekli. Nem biztos, hogy lopás.
3: Kiveszik a pénztárcáját a Berlin zsebéből, ott van. De az lopás, ugye?
2: Ez nem biztos, hogy lopás, hát ez a per, illetve a büntető eljárás tárgya, hogy ez lopás vagy garázdaság, nem ugyanaz a kettő. Bár ha lopást állapítanak meg, akkor sincs komolyabb gondban Magyar
3: hát,
2: Péter
3: uram,
2: a szankciókat tekintve.
3: Tőle, mert eltulajdonította másnak a tulajdonát. Az, hogy utána más csinált vele, arról nem beszél már a BTK, hogy ő most eladja, és megérvelő egy kiló kenyeret magának, mert éhes.
2: Szerintem a jognak...
3: Azt egy kicsit jobb. jobban veszem, hogyha valaki azért veszi el, hogy vegyen belőle egy kiló kenyeret a családjának, mint azért, mert neki éppen olyan kedve van.
2: Tehát szerintem a jog nem kellene, hogy az élet előtt járjon, vagy felülírja az életet. Ezt nem, a történetet nem, végighallgatva teljesen életszerű, hogy Magyar Pétert kihozta ez a provokatőr a sodrából, kikapta a telefont, aztán nem akarta visszaadni, és elhajította bele a Dunába. Tehát az én fogalmaim szerint nem volt neki szüksége erre a telefonra, hanem elege lett abból, amit ez az illető csinál. Az más kérdés, hogy rosszul reagált, egy politikus nem tehet ilyet, de nem el akarta tulajdonítani, nem volt szüksége arra a telefonra.
3: Köztemélyiség, tehát közszemélyiségről közszereplő. Bárhol lehet képet is készíteni, bármit.
2: Nem, bármit egy közszereplőről sem lehet. Közszereplővel kapcsolatban sem lehet bármit megtenni, és nem lehet megtenni közszereplő társaságában lévő civilekkel kapcsolatban, még kevésbé. Főleg, hát ha ez, azok jelzik, hogy zavarja őket. Róla.
3: Vagy esetleg egy videót. Szerintem azért nem bármi, tehát...
2: Biztos, jó, hát ebben vitánk van, de nem ön fog dönteni, és nem is én ebben az ügyben, meglátjuk.
3: Persze, most... persze, én sem fog benne dönteni, csak én nekem az a véleményem, hogy most nézd, csináltak valami egy videót. Mondjuk jártam én is így már így, amikor a kalauz ugye agyonvert a... Nem tudom, emlékszik a...
2: Igen, már ezt te mesélte többször is.
3: Igen, akkor is én ugye mutattam, hogy felvételt készítettem az egészről még előtte. Akkor ő kibette a kezemből a telefont, és kitörölte, vagyis hát sajnos az én hangrögzítőm olyan, hogyha befejezem a rögzítést, akkor rá kell nyomni, hogy mentem-e, vagy tukába dobom.
2: És abból az eljárásból mi lett? A kalauzt
3: hát,
2: elítélték?
3: Uram, még mindig folyik az eljárás.
2: Még folyik. És ott például a kalauzt mivel vádolják, hogy ellopta az ön telefonját, vagy megpróbálta?
3: Uram, az, hogy agyonvert, tehát kórházba kerültem, látlelet is van minden, tehát agyonvert ezzel. Az, hogy elvett a telefonomat, az csak egy apróság.
2: Az másodlagos ebben az ügyben, világos. Hát kívánom, hogy derüljön ki az ön igaza, mert így, ahogy elmondta, ez felháborító ügy, és olyan, mint hogyha
3: hát, sajnos ez így történt, és hát,
2: a kalauz bűncselekményt követett volna.
3: Végre úgy 3,5 hónap után nem elértem, hanem megkeresték és kihallgattak egy budapesti rendőr.
2: És maga az eset az mikor történt egyébként?
3: Áprilisban.
2: Idén áprilisban? Hát akkor relatíve gyorsan halad az ügye. Most ezt minden cinizmus nélkül mondom, hogy szeptemberben már meghallgatás volt. Vannak ügyek, ahol évekig semmi nem történik. Akkor hát, ön még ilyen módon...
3: A kihallgatás az, hogyha én most elmegyek ide, pofon vágok valakit, elvisz a rendőr, és holnap kihallgatnak.
2: Nem minden esetben van ez így, de hát kívánom, hogy jusson érvényre.
3: Igaz, hogy akkor, amikor ez történt, reggel történt ez az ügy, és délután négy órakor, mikor beült, bezárt a rendőrség, én addig ott ültem, arra vártam, hogy valaki foglalkozzon velem, meghallgasson.
2: Hát sok ügyet visz egy-egy rendőr, egy-egy nyomozó is, úgyhogy ez ennek is betudható. Köszönöm szépen, Tibor, hogy hívott, további szép napot. Péterrel folytatjuk, jó napot kívánok.
4: Üdvözlöm, Ferenc, a hallgatókat, nézőket. Ezzel a telefonnal kapcsolatban ott az ügyészség tulajdonképpen a saját trágyadombjába lépett bele, mert hogyha most majd megindul majd a nyomozás ezzel a telefonügyel kapcsolatban, akkor majd ki kell deríteni azt, hogy ezek a búvárok már ott készenlétben valami furgonba ültek, vagy ott be voltak már öltözve, hogy ilyen gyorsan mentek oda. Tehát itt sok mindenre fény fog derülni.
2: Azt nem gondolnám, hogy be voltak öltözve. Értem, hogy mire utal, hogy az egész ügyet kitalálták előre, hogy addig provokálják Magyar Pétert, hogy legyen ügy, de azt szerintem, ha egyáltalán volt, én ebben sem hiszek, de ha lett is volna ilyen előzetes terv, szerintem ember nincs a földön, aki azt látja előre, hogy Magyar Péter majd elmegy a Dunáig, és ott bedobja a telefont. Tehát a búvárok már álljanak készenlétben. Ilyen szerintem ilyen a világon nincs. De meglátjuk.
4: Attól függetlenül az ügyészségen lévő emberkék nagyon sok éven keresztül nem voltak hajlandóak nyomozni ilyen olyan kurens dolgokba, ami a felső vezetőket érinti, például a kormánynak a tagjait.
2: Igen, hát ez kétségtelen. Ez tény, igen. Ezt Magyar Péter jól ki is használta, mert egyből párhuzamba állította, hogy mi van a milliárdos ügyekkel, az irgalmatlan közpénzlopásokkal, amiben az ügyészség semmit nem tudott lépni. zárója, vagy nem akart. Az ő ügyében meg azonnal a hatóság teljes szigorával és nagy erőkkel cselekedett. Hát igen, ez kicsit kellemetlen így ez a párhuzam. Hát
4: így, azért mondom, hogy saját rágyadomra szépen beléptek, és ki kell magukat ebből mosni. Tehát tisztán kell majd látni, hogy ezek az emberek, akik ezek a hatalmat 16 éven keresztül kiszolgálták, mert jól éltek belőle, feltételezem én, jól éltek belőle, most számot kell nekik adni arról, amit műveltek. Tehát, és akkor még ráadásul Polt Péter el akar menni az Európai Bizottsághoz, vagy hova jött egy jogtalanul utálva, hogy ezt fel kell a hivatalából.
2: Igen, hát, igen. Megnövekedett a jogérzékenység ott belőle.
4: Igen. És akkor 16 éven keresztül nem csináltak semmit. Tulajdonképpen. Hát én megmondom őszintén, én is hűnögök, sokszor hűnögök, de próbálom magam visszafogni, mert úgy látom, hogy a dolgok jó irányba fognak menni, és tulajdonképpen vissza már korábban is említettem, hogy ez április 12-i szavazás, ez egy történelmi esemény volt, hogy visszaléptünk a normál európai útra, nem pedig a Putyin hón alá bújtunk be. Most az oroszok fenyegetik Európát, fenyegetik a világot. Tehát segíteni Ukrajnát, nem akarok belebonyolódni, de ez van. Tehát most is provokálják a világot, és akkor azt mondják, hogy ők nem, dehogy nem. Igenis provokálják Európát, provokálják a világot, ez a gazember Putyin. Nem akarom jelzőket tovább mélyíteni dolgokat, de ez az ember ez nem veszi észre magát, ez a Putyin, hogy ő is majd lassan megy be levesre, betöltötte 70-et. Tehát mit akarnak ebből a világból csinálni?
2: Örökké uralmon akar maradni, ameddig csak lehet. Fiatalítatja magát, atombiztos bunker menedéket épít, fiatal nővel él együtt, mit mondjak, még próbálja élvezni az életet, de nyilván érzi azt is, hogy ez balul is elsülhet, mármint például ez az Ukrajna elleni agressziója.
4: Visszavezető arra a dologra, hogy a Szijjártó Péter, tehát a magyar kormányunk engedte az oroszokat, hogy garázálkodjanak az országba, és nekik ez a mi kis országunk úródeszka volt Európa felé.
2: Igen, hát ezért majd szintén számot kellene adni valamikor, legalább szakmai alapon, hogy ez miért volt jó ez a külpolitikai irányvonal Magyarországon.
4: Ezek az ügyészkék, meg a kormánytagok, meg stb. Senki nem merte mondani, hogy például a 135 bátor ember nem volt annyi vér a pucájukba, hogy mondja, hát Viktor, ez nem jó irány, ne csináljuk ezt, nem. Élvezték ennek a gazemberségnek a gyümölcsét, és most igen, számot kell nekik majd adni mindenből, amit elkövettek. Igenis, nagyon jól tette Magyar Péter, mondjuk ez két évű dolog, ez a mentelmi jog felfüggesztése, de ő jó fog kijönni belőle, biztos, hogy nem fog 20 év börtön kapni, aki a busztenderem, és azok meg felmentik. Hát kicsit azért furcsa lenne a dolog. Tehát igenis, az ügyészek, akik most ott vannak, igen, nekik is számok kell adni arról, hogy mit műveltek 16 év alatt.
2: Ez egy erős kezű és nagy tudású legfőbb ügyészre van szükség. Egyébként most olvasom, hogy Baka András nem sokára sajtótájékoztatót tart. Gyanítom, hogy esetleg ezzel a kérdéssel, a legfőbb ügyész jelöléssel kapcsolatban. Péter, köszönöm, hogy hívott, ez a műsor véget ért, úgyhogy búcsúzom öntől. Köszönöm a kedves nézők kitüntető figyelmét, a Deles híradó után jövünk legközelebb, viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Félix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Egész héten kitart a napos, száraz idő. Megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, 2 ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítmény és tengerjáró hajókra. 8000 fölé emelkedett az igazolt ebolás megbetegedések száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A májusban kitört járványban már csaknem 4000-en vesztették életüket, és a szakemberek szerint a valós esetszám ennél jóval magasabb lehet. A 7 tartományra kiterjedő fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg sem hatékony kezelés, sem védőoltás nincsen. Tájföldön már 23-ra emelkedett a hetek óta tartó árvizek halálos áldozatainak száma. Bangkokban az ítéletidő miatt szükséghelyzetet hirdettek, több városrész is víz alatt volt. Az iskolák bezártak, és csaknem 7000 embert kellett ideiglenes szálláson elhelyezni. A korábban a Kelet-Velencéjeként is emlegetett Bangkok mocsaras területen épült, a tengerszint felett mindössze 1,5 méter magasságban, és az esős időszak komoly kihívást jelent a város számára. Derült napos száraz idő várható, a hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
5: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az ATV Fórum minden kedves nézőt. Egy picit megakadt a hangom nézve a témacsíkokat. Elnézést, igen, felfüggesztett az országgyűlés Hankó Balázs, Sesták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Ez már délelőtt is hír volt, de az, hogy Sesták Miklóst őrizetbe vették, az egészen friss hír. Sesták maga sétált be az ügyészségre, mondván, hogy vallomást szeretne tenni, de erre valószínűleg nem került még sor, viszont marasztalták, már nem is kell sehová mennie. Azt hiszem, ilyenre nem nagyon volt példa, hogy egy korábbi minisztert börtönbe zárnak, már pedig gyakorlatilag most ez történt. Az őrizetbevétel ezt jelenti. Azt hiszem 24 órán belül döntenek arról, hogy letartóztassák, avagy sem. Meglátjuk. Hankó Balázs pedig azt mondta, hogy számít rá, hogy még ma őrizetbe veszik. Lehet, hogy igaza lesz, lehet, hogy nem. Az biztos, hogy ő pedig az utolsó Orbán kormány minisztere volt, szóval tényleg felgyorsult az elszámoltatás, ahogy ezt a Tisza még a választási programjában megígérte. Magyar Péter mentelmi joga pedig arról szól, illetve a felfüggesztése azzal áll összefüggésben, hogy 2,5 évvel ezelőtt valóban ellopta valakinek a telefonját, avagy sem. A harmadik témajavaslat pedig, hogy új legfőbb ügyész jelöltet keres Baka András államfő. Az első jelöltjét leszavazta ma a parlamenti többség, ez nem is volt váratlan, mert megmondták, amikor nyilvánosságra került Szatmári Zoltán neve, hogy nem fogadja el a Tisza kormány, illetve a Tisza frakció. Vaka András nem jelöli őt újra, mert megtehetné ezt is, de ezzel nyilván csak mélyíteni a problémát, a feszültséget. Azt mondta, hogy vannak olyan adatai, információi, amelyeket nem oszthat meg a közvéleménnyel, de arra utaltak számára, hogy igenis alkalmas ez az ember legfőbb ügyésznek. Noha Baka András tudta már a jelölésekor, hogy Szatmári Zoltán testvére gyanúsítottként érintettje az aranykonvoj ügynek. Szóval az államfő azt mondja, hogy vannak olyan érvek, amelyek ezt a tényt, amit már mindenki tudhat, felülírják, de ezeket az érveket, ellenérveket nem oszthatja meg. Úgyhogy érdekes, de ennél fontosabb, hogy új jelöltet fog keresni, és továbbra sem egyeztet előzetesen politikai pártokkal. Hát ő tudja. Erikával kezdünk, kezicsókolom.
6: Jó napot kívánok, Ferenc! Én nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és megköszönöm önöknek a lehetőséget, hogy elmondjam a véleményem. Én végignéztem, nára mennyit közvetített a mentelmi jog felfüggesztésével kapcsolatosan a parlamenti közvetítést. Nagyon korrektül és gördülékenyen ment ez az egész, így mond, délelőtt, a Hankó, a Sesták, ugye, Magyar Péter és a Baka András köztársasági elnökünknek a Szatmári Zoltán témája, az volt a negyedik pont. Én igazán nem lepődtem meg, én úgy vártam is ezt, hogy ezt a felfüggesztik a mentelmi jogokat, és egy kis döbbenet azért kiült az arcomra itt idehaza, amikor úgy döbbenten hallottam a Sesták ügynél, hogy mennyi visszaélés történt itt, és hogy pénzfutárok vitték a plusz pénzeket, és egyáltalán ezek a Sesztáknak ezek az ügyei, és ráadásul, hogy micsoda visszaélések voltak itt, és gyakorlatilag akkor úgy nagyon, nagyon emlékeimbe előjött a végrehajtói kar, a Charles Werner ügy, hát azt hiszem, hogy azok ehhez képest a Sesták ügyhöz kispályások voltak, a Ferenc, amit ők is azért a végrehajtói kar élén, nem volt semmi, amit véghez vittek, de ez a Sesták ügy őszintén engem ledöbbentett, mert én gondoltam, hogy itt nagyon sok ügy van, és itt milliárdok forognak fönt, de az biztos, hogy erre nem volt még a történelemben példa mostanában az eltelt időbe, hogy őt le is tartóztatták, ugye akkor? Tehát ott is tartották.
5: Nem, hát őrizetbe vették. A letartóztatásról dönteni kell. Én úgy tudom, hogy 24 órán belül, vagy 72 órán belül kell dönteni. Ez még nem letartóztatás. Őrizetbe vették.
6: Őrizetbe, igen. Igen, hát ez is egy példaértékű.
5: Ilyen még nem volt.
6: Ilyen még nem volt, Ferenc, igen. És ami nekem egy nagyon karakán, ha így fejezhetném magam, a Magyar Péter miniszterelnök úrnak a megnyilvánulása, hogy ő maga kérte a mentelmi jogának a felfüggesztését, és ott elmondta ő 5 perces hozzászólásában, hogy gyakorlatilag ő kéri, hogy ő az ő mentelmi jogát függesszék föl, és hivatkozott a 1848-as a 12 pont, és itt behoznám a felelősséget, hogy akinek valójában pozíciója van a közéletben, legyen az bárki, aki közéletbe szerepet vállal, miniszter, vagy miniszterelnök, vagy a politikában résztvevők, azok igenis a cselekedeteikben, ha rossz döntéseket hoznak, akkor vállalják a felelősséget. És itt nagyon fontos a felelősségvállalás, és hogy végre következményei vannak a cselekedeteknek, és jön az elszámoltatás, és ez nem csak szavak szintjén történik meg, hanem most a gyakorlatban is. Ez a Tisza pártnak az egyik ígérete is volt, de gyakorlatilag én ezt nem úgy fogom föl, Ferenc, hogy ez ígéret, hát ennek azért természetes dolognak kell lenni, ha valami ilyen szervezetnek, például egy vállalatnak is van egy felelőse, hát az felel a vállalati vezetőként az ott dolgozó emberekért, és elszámoltatják, igenis, a működés, hogy mit csináltunk, hova tettük a pénzt, és én nagyon sokszor megkérdeztem volt miniszterelnök úrtól, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, hol a pénz? Hát megvannak itt a pénzek, kérem, nagyon szépen elosztották itt a miniszterek maguk között, de ez a pénzfutásság, amit a Sesztát ügybe, meg Szijjártó úrnak is ez a földet többször megkerülve, és hogy olyan eszközöket, nem egy gépkocsit, vagy egy külön személyzetet, hanem itt honvédségi repülőgépet vettek igénybe, tehát ami igazán nem volt indokolt.
5: És ez volt a legolcsóbb, azt mondják, ez volt a leggyorsabb, legolcsóbb megoldás.
6: Igen, Ferenc, én elhiszem, a gyorsaság az kell ott például a tűzoltóságnak, egy mentőszolgálatnak, amikor életet mentünk, de hát ők azért nem olyan szinten voltak vezetők, hogy itt életet mentek, nem tudom kimondani.
5: Világos.
6: Igen, jön a pont. Ami még nagyon fontos üzenete Magyar Péter részéről nekem, az én olvasatomba, hogy gyakorlatilag üzent az ügyészség fele, hogy ne féljetek, végezzétek a dolgotokat, nincs itt már meg az a régi felső irányítás, az a parancsó, ami régen volt, és ő kijelentésében ebbe az 5 perces hozzászólásában most délelőtt ott a parlamentben ő elmondta, hogy gyakorlatilag ő tisztességesnek tartja a rendőröket, a NAV-ot, és azokat a dolgozókat, ügyészséget, bíróságokat, jogi vonalon dolgozókat, akik szereplői résztvevői itt az ország, tehát a feladatukat ellátva, de nem kell félniük, hanem most már tényleg merjenek dolgozni, merjék igenis az ügyeket elővenni, és beszélt arról viszont, hogy nem mindegy, hogy kit választanak meg főügyésznek, az ügyész, főügyész szerepe. Tehát az gyakorlatilag, én úgy tudom, Ferenc, de lehet, hogy én tudom rosszul, hogy az még Magyar Péter hatalmánál is nagyobb, egy miniszterelnök hatalma, hogy jól tudom én?
5: Nagyon fontos szerepe van a legfőbb ügyésznek, de Bak András azt mondja, hogy az ügyészség megtisztulását nem egy személytől kell várni, hanem ez egy sok szereplős történet. Ezzel együtt fontos feladata van a legfőbb ügyésznek. Hát onnan közelítünk, hogy Polt Péter alatt ezt állítják, és van is rá alap, szerintem számos ügyben nem indulhatott vizsgálat, mert nem engedte az ügyészség vezetése, nem tudom, személy szerint Polt Péter vagy mások, de erről beszélnek szakemberek, hogy bizonyos kényes politikai ügyekben egyszerűen nem engedték őket dolgozni, tehát megszűnt Magyarországon a törvény előtti egyenlőség. Ez nagyon durva, ha ezt így levezetjük. Megszűnt a jogállam, megszűnt a demokrácia, ha ez mind igaz.
6: Igen, Ferenc, igen, nagyon, nagyon köszönöm, hogy összefoglalta, és ez a véleményem nekem is, hogy ezt vissza kell állítani. Ez viszont csak akkor jön a gyakorlatba, ha olyan pártatlan ügyész nagyfőnök lesz, így mond, hogy lefordítsam köznyelvre.
5: És olyan aki nem engedi magát befolyásolni.
6: Nem engedi befolyás alatt se politikai, na ez az, ami nagyon nehéz, és én ezért nagyon-nagyon szorítok, hogy találjanak egy olyan embert.
5: Biztos
6: nagyon
5: lesz.
6: Nehéz, Ferenc, biztos lesz, aki úgy szakmailag és végre feladja ezt a lojális dolgait, ami ugye az előző vezetőknek voltak.
5: Igen.
6: Ugye, és végre feladja ezt a lojális dolgait, ami ugye az előző

0: lenne egy olyan gondolatom a Tisza felé, hogy nagyon elhibázták. Miért? Mert ha rendszerváltást szeretnénk, akkor egy fiatal, agilis embert kellett volna megválasztani, az, aki az új utat, az új gondolatot biztosítja a jövőnek. Ez például a Pintér Bence, a győri polgármester lehetett volna. Ez volt az egyik. A másik az, hogy mikor kérték ki az ügyészség Magyar Péter mentelmi jogát.
1: Most jelentették be, múlt héten jelentették be, hogy mikor kérték, hát gondolom akkor, amikor ez napvilágra került.
0: Na mostan akkor, hogy amikor a köztársasági elnök beterjesztette az ügyésznek, a főügyésznek a nevét.
1: Vagy a jelöltnek a nevét, igen.
0: Nevét, vagy előtte, vagy utána?
1: Hát már nem emlékszem, hogy mikor terjesztette be Bak András így dátum szerint, de a kettő nem függ össze.
0: Dehogy nem, valahogy összefügg, mert a mentelmi jog kikérése szerintem azután történt, ahogy beterjesztette, és mondta Magyar Péter, hogy mégse. És azután történt az, hogy az ügyészség a mentelmi jog felfüggesztését kérte.
1: Én nem látom itt az összefüggést, de
0: nem számít, nem mert vitatkozom. A nyomásgyakorlás az most, hogy lényegében a ráhatás, a hatás meg a ráhatás az kettő dolog. A harmadik a Fidesznek a bukása. Én szerintem akkor borultak meg a fideszesek, amikor volt róla szó, hogy felettek szólítva, hogy nagy előrehozott választást próbáljanak csinálni. Emlékszik arra?
1: Emlékszem, Magyar Péter követelt, hogy legyen előrehozott választás,
0: Nem, hogy nehogy megpróbálják, én szerintem.
1: Nem, olyan volt, hogy legyen előrehozott választás, és az elemzők elmondták, hogy ez arra jó, hogy ezek után biztos, hogy nem lesz előrehozott választás, mert akkor azt látná a közvélemény, hogy a Fidesz Magyar Péter kottájából játszik. Ezért kihúzta ezt a méregfogat.
0: A Fidesz a jövőjét teremt. Szerintem.
1: Szerintem nem egy, próbálok gondolkodni, nem egy eseményen múlt ez az egész, az elmúlt 16 év számos eseménye összeadódott, és jött egy ember, akiben látta a többség
0: a mondatát, Ferenc, ne haragudjon, hogy belevágtam, csak úgy elgondolkodtam rajta. Mi lett volna akkor, ha megtörténik egy előrehozott választás?
1: Lehet, hogy azt még a Fidesz megnyerte volna, de nem tudom, mert nehéz visszaevezni a múltba, és ilyen meg nem történt dolgokról lamentálni. A közeli múltba is nehéz visszamennem nekem. Viszont lejárt az időnk, úgyhogy köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. A történelem meg úgy alakult, ahogy szokott, hogy megtörtént, ami meg nem, az nem. Ennyi volt az első rész, kedves nézők, most jön egy reklámszünet, aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a második kerületben a Pusztaszeri úton a Józsefhegyi utcánál. Sávlezárásra kell készülni. A Podmanicki utcát egyirányúsították az Eötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Gábor Áron utca és a Nagyajtai utca között egy rövid szakaszon, mert javítják a gázvezetéket. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamosra utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet. Jánossal folytatjuk. Jó napot kívánok. Halló, halló.
3: Halló.
2: Üdvözlöm, parancsoljon, ő van adásban.
3: Jó napot kívánok. Nézem ezt a műsort, az önök műsorát, és ez a hankóféle pénzosztogatás egy kicsit borzolja az idegrendszeremet, mert ugyanis hát különféle forrásokból úgy értesül az ember, hogy milyen hatalmas pénzek elmentek, milliárdok, jól értem?
2: 17 milliárd ebben az ügyben, igen. 17 milliárd forint.
3: És ugye van olyan dolog, hogy a kultúrát fönn kell tartani, de amikor az ember látja, hogy a 100 tagú cigányzenekarba alszanak, meg nem is hegedül, csak ott van. Hát kérdés, hogy ezek a pénzek jó helyre mennek-e. Meg itt van ez a amelyik Debrecen környékén működik ez az öregember, most a feleségét őrizetbe vették, nem jut eszembe a neve. Segítsen ki,
2: Fási Ádámra gondol? Fási. Azt nem tudom, hogy Debrecenben működik, ezt szerintem a Budapesten.
3: Úgy emlékeznék ott Debrecen környékén, hogy legalábbis én ott láttam.
2: Országos sztár nyilván sok helyen fellép.
3: Állami pénzeket folytott volna, nem tudom, hogy mi a fejlemény, de az biztos, hogy nagyon sok pénz elfolyik olyan helyekre, ahová nem kellene, és nem halljuk későbbiekben, hogy mi az eredmény, mert most őrizetbe veszik ezeket az embereket, de hallottunk a Hagyó Miklósról, aki dobozszámra hordta ki a BKV-ből, vagy honnan a pénzeket, és nem hallottuk, hogy elítélték volna.
2: Ha, hogy ne ítélték volna, hát ő börtönben volt. Hát már
3: nem tudom, hogy börtön.
2: De lehet, hogy ön nem tudja, hát akkor én alapvető nem tények nem ragadtak meg önnél, ő letöltött a börtönbüntetését, hát hogy nem?
3: És ez a kultúrára költött pénz, ez borzolja idegrendszeremet, mert ugyanis az van, hogy annak a pénznek jobb helye lett volna például a nemzeti támogatásba a mezőgazdaságból élőknél, a fiatal gazdáknál, vagy pedig a tanyán élők, amit pályázhatnak, gondolja el, hogy egyetlen egy valamire pályázhatnak, az ülepítő aknak kimalterozására, ez aztán a nagy szenzáció. Gondolhatja, hogy hányan akarják kimalterozni az ülepítő aknát. És hogy összehasonlítanánk, hogy arra mennyi pénz megy el, meg emelre a másikra, a kultúrára, ami néha fölösleges. Hát ugye nem beszélve, ugye most az agrárkamarának nem tudom milyen pénzügyei vannak.
2: Igen, ott is szabálytalanul költötték, politikusokat támogattak, fideszes politikusok kampányát, meg ilyenek voltak.
3: És nem futotta a fiatal gazdáknak nemzeti támogatása, hiába kértük a földnösi minisztert, az országos képviselőt, aki a földnösi miniszter helyettese, és lepergett róluk. Most az a gazdakör, az a Jakab István féle gazdakör, ugye abból indult ki az agrárkamara. Először is megszervezték a gazdaköröket, utána az agrárkamara rátelepedett, mindig úgy tudtuk, hogy az agrárkamara bukott TSZ vezető gyülekezete, akiket a magyar állam tart el. És akkor mondták, hogy most már nagyon Hawaii van, mert ha valaki bemegy pályázatot, ingyen megírják. Nosza, bementem Szegedre, ott van egy ilyen agrárkamarai üdő, hát pályázatot akarnánk íratni, mert amikor bérel valaki egy darab földet, azt pályázni kell, nem ám, hogy majd megegyezünk valakivel, hogy bérbe veszik. Pályázni kellett, és akkor mondták, hogy hát menjek fel emeletre, ott van a Jóska Pista, nem tudom kicsoda, és akkor megyek hozzá, na, akkor pályázatot kéne írni. Úgy kezdte, hogy 50 ezer. Mondom, ne tréfáljon, hát arról volt szó, hogy ingyenes. De állítólag sok kritika érte őket, és azóta már ingyenessé vált ez a pályázat. De hát ugye itt a gazdakörre rátelepedett az agrárkamara, az agrárkamara rátelepedett a falugazdahálózatra, és akkor ilyen oligarcha törvényeket hoztak, nem akarom taglalni a földtörvényt, a múltkor arról beszéltünk, hogy beszéltünk róla, hogy milyen dolgok történnek, a földtörvény mennyire nem gazdabarát a földtörvény, hanem oligarcha barát. És hát ugye ezek még amit szeretnék megkérdezni, most volt az a szavazógomb nyomkodás, hogy az egyik hölgy megnyomja.
2: Igen, ez tisztázódott.
3: És nem tudom, követni eseményeket, mert régebben úgy volt, hogy Antal József idejében ugye mindenki olyan gombot nyomott meg, amiatt szándéka volt, amiatt a politikai nézete diktált neki. Aztán divatba jött, hogy hát, hogy ott is aludtak a képviselők, meg mással foglalkoztak, hogy divatba jött, hogy érces hang frakciónként bekiabált, hogy
2: mit kell nyomni?
3: Vagy nem, hogy tudja sok hülye, hogy milyen, melyik gombot kell megnyomni.
2: Nem hülyek, csak nem mindig figyelnek.
3: Rosszul fejeztem ki magamat.
2: Igen, csak hogy rövidre zárjuk, mert sokan vannak még, akik be akarnak jutni. Elmondom önnek, tehát az történt, hogy Csézi Erzsébet megnyomta a szavazógombot, de nem reagált a gép. Megnyomta még egyszer, és úgy vélte, hogy elromlott a szavazógép, és ekkor az egyik képviselőtársa erősebben megnyomta azt a gombot. Ezt ma Forsthofer Ágnes ismertette a parlamentben, tehát a szándékának megfelelő szavazatot nyomott meg a képviselőtársa Csézi Erzsébet helyett. Nem volt helyes ez a magatartás, de ennyi. Azt kérték, hogy ilyen ne legyen a jövőben, semmilyen törvénytelenség nem történt.
3: Igen, és akkor most valójában mostanában van valami bekiabálás, vagy karjázás, vagy valami melyik gombot megnyomnak kiszállásoknak?
2: Szerintem hát akkor, nem most erre nem esküdnék, mert nem láttam olyan közvetítést, ahol pont szavazásra került sor.
3: Köztem is a helyi ország és a képviselő között akkoriban, amikor volt a bekiabálásos téma, hogy a frakcióvezetők maradjanak otthon, a többiek nem menjenek haza. Minek ott a sok ember? Hát, úgyis a frakcióvezető tudja, hogy melyik gombot kell megnyomni.
2: Attól még ez a képviselő. Hát ez attól még a képviselő joga, és van ilyen, hogy frakciófegyelem, ez sem elítélendő, hogy azonosan szavaz. De volt olyan, hogy nem. Volt olyan, hogy nem szavazott egyöntetűen bármelyik frakció is.
3: De akkor volt olyan, hogy aki kiszavazott a frakcióból, akkor pénzbüntetés.
2: Olyan is volt a Fidesz alatt, igen. Nem tudom, én a Tiszánál ilyenről nem hallottam, de ebben a ciklusban az ellenzéki pártok részéről sem hallottam. Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott. További szép napot. Évával folytatjuk, kezi csókolom. Halló, halló.
4: Itt vagyok.
2: Üdvözlöm, parancsoljon, ön van adásban.
4: Ja, igen, Éva vagyok. Szeretnék röviden mondani valamit.
2: Igen.
4: A Spiritus Rádión reggel szoktam hallgatni a műsort, és azt nem értem, hogy a Hír TV befészkelődött, és olyan ocsmányú lehúzta a mostani viszákat, hogy ezt elfogadhatatlan.
2: Tehát véletlen ráakadt a Hír TV-nek az adására a valamelyik rádiócsatornán, és ott hallotta a kritikus hangokat, de hát a Hír TV a Fideszhez közel álló
4: hát én azt tudom, TV. Nem szabad volna megengedni, hogy a Magyar Pétert ennyire lealjasítsák a fideszeset. Tehát ez borzasztóan nem idegesít.
2: Hát akkor ne hallgassa azt az adót, ezt tudom javasolni, mert jogában áll mindenkinek véleményt formálni,
4: de
2: még
4: hát
2: akkor is, hogyha az...
4: Meg, csak.
2: Tehát ameddig nem jogsértő egy tartalom, addig ez hát eljuthat a hallgatókhoz, nézőkhöz.
4: Nyomják ugyanazt a...
2: Én értem, de hát ezzel együtt kell élni.
4: Aki a Hír TV-ben vannak, ki bemondók.
2: Igen, azt mondom, hogy ameddig ez jogszerű, a média... Ha szabályozásnak megfelel, addig ehhez joguk van, addig ezt nyugodtan tehetik. Tehát
4: én
2: attól, hogy ez
4: megértem,
2: önnek...
4: de azért mégiscsak sok, hogy ez már napok óta...
2: Ez lehet, hogy évekig így fog menni, mert ennek a rádiónak... Persze, hát hogyha működik a Hír TV, meg abból származó rádió, most nem jut eszembe a neve, akkor lehet,
4: hogy... A Spirit ezt megengedi, ez mikor...
2: Nem a Spirit, nálunk hogy hallhatná a Hír TV adását, ezt nem is értem. A Spirit FM-en, a Spirit FM rádión a TV műsorok vannak, meg a Spirit FM saját műsorai, ott Hír TV-s tartalom nincsen.
4: De a Hír TV-ben, akik szoktak beszélni, azok ocsmány beszédeket mondanak a Magyar Péterről.
2: De hol, a Spirit FM-en?
4: Spirit FM, igen. Rádió Spirit FM. Arról van most szó, reggel mindig adásban vannak.
2: Hír TV-s szereplők, hát ehhez nem tudok hozzászólni értelmesen, mert nem tudom, hogy miről van
4: nagyon
2: szó.
4: Nagyon sajnálom, de meg szoktam minden reggel hallgatni, mire reggeli van, meg minden. Állandóan mindent, csak lehúzás, meg mindenféle.
2: Nem lehet, hogy arrébb csavarta a gombot, és valóban a Hír TV-nek a csatornája, a rádió csatornáját hallgatja véletlenül? Mert nálunk nem,
4: a Spirit rádióban mondják, a fideszesek, a Magyar Péter ocsmányás.
2: Tehát olyan lehet, hogy hallhatja a Spirit FM rádión az ATV híradót esetleg, és ott vannak fideszes megszólalók is.
4: Igen, de hát...
2: Hát ezzel együtt tudom, kell tudni élni. Tehát mi nem vagyunk egyik pártnak sem a TV rádiója, nálunk mindenki megszólalhat. Kormány szimpatizáns, kormány kritikus, kormányoldali, ellenzéki, bárki. Szóval ilyen véleményeképpen szembe jöhetnek. De hírtévés megmondó hát emberek biztos nem.
4: Nem láttam, amikor a Fidesz nyert, hogy a másik oldal ennyire lehúzza és aljasítsa a beszédét. A Spirites Rádió azt a
2: Spirit
4: nem
2: FM.
4: Szabad, hogy megengednék.
2: Rendben, mivel nem tudom, hogy melyik műsorról beszélünk, így nehéz hozzászólnom, de hogy itt ellen...
4: A reggeli műsorban van a Spirites Rádió.
2: Spirit FM, értem, ott a startot
4: a
2: szoktuk...
4: A Spirites FM, igen.
2: A startot amikor, szoktuk közvetíteni.
4: Hát van ennek olyan két hete, másfél, amikor elkezdődött ez a pocskondolás, ahogy a Dunába vakták a rádi telefonját, még stb. Állandóan szidalmazzák a mostani kormányt. Ezt hogy lehet elfogadni?
2: Miután nem tudom, hogy miről beszélünk, nem lehet elfogadni senkinek a szidalmazását, szerintem ilyen nálunk biztos nem történik, mert akkor lecsavarjuk az adott megszólalót. Az, hogy bírálja a kormányfőt, az viszont bárkinek joga van. Tehát, hogyha ilyet hallott, akkor az nem szidalmazás.
4: Befészkelődtek a Spirites Rádióba a hírtévések.
2: Nem, nem tudom, kikről beszélni, nem hallottam ilyet, hogy befészkelődtek.
4: Hanem akkor tessék nem... fölkapcsolni a Spirites Rádiót minden reggel 7:30-tól, mondjuk 9 óráig csak mondják. Ezt nem tudom másképp elmagyarázni, de szoktam hallgatni.
2: Szerintem ő más csatornát néz.
4: Azon, hogy ez engedhető.
2: Értem. Biztos, hogy nem fészkelték be magukat hírtévések. Hát a hírtévések a hírtévén dolgoznak nálunk, meg a mi munkatársaink. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezicsókolom. Marikával folytatjuk. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, szerkesztő úr! Én kérdeztetek olyat, ki az a Sesták Miklós? Ő mit csinált? Mert az ön az a
2: hát valahogy... Sok csúnyaságot. Sesták Miklós nem kis ember volt. 2014 és 2018 között fejlesztési miniszter volt, tehát ő felelt azért, hogy az adófizetők pénzéből, meg az Európai Uniós adófizetők pénzéből beszedett pénzeket, mire költse a magyar állam, szakszerűen, törvényesen és mindenkinek a javára. Ez lett volna a dolga. Ehhez képest a vád szerint 11 milliárd forintot a társaival együtt magáncélra használt fel. Úgyhogy ő KDNP-s politikus, a mai napig parlamenti képviselő, tehát bejutott az országgyűlésbe a mostani választáson is a KDNP listájáról, de most ez a karrier egy picit megbicsaklik a mai nappal.
5: Hát akkor így járt. Én csak azért olvastam a nevét, én mondom, hirtelen nem tudtam hova tenni, úgyhogy bocsássak el.
2: Nyíregyháza környékén nagy úrnak tartották, azt mondták, hogy akkora hatalma volt abban a megyében, mint Orbán Viktornak országos szinten. Tehát, hogy egy picit leképezte az országos viszonyokat a saját megyére, Kisvárda, Nyíregyháza, meg az a környék, állítólag hatalmas befolyással rendelkezett, hogy finoman szólva.
5: Hát, majd így jár.
2: Meglátjuk, hogy mi lesz, de nem kevés dologgal gyanúsítják. Úgyhogy így, ilyenre még nem volt példa, megnéztem, hogy regnáló kormányminiszterét a rendszerváltás után őrizetbe vesznek. Tehát ez példátlan.
5: De hát ő nem most volt mostanában, ugye?
2: Nem, ez 2014 és 2018 között.
5: Akkor azért nem ismerős a neve.
2: Utána háttérbe húzódott, és már 10 éve nyomoztak bizonyos ügyekben, de valahogy nem sikerült előre jutni. Aztán most alakult egy új nyomozócsoport, az érdekes módon 2 hónap alatt konkrét eredményeket tudott felvonultatni. Őrizetben van, sőt, letartóztatásban van, ugyanebben az ügyben, mint amivel most őrizetbe vették Sestákot. Magyarország 7. leggazdagabb embere, Jellinek Dániel vállalkozó, illetve Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezetője. Tehát ők kezelték a rájuk bízott állami vagyon, csak éppen nem úgy, ahogy ezt kellett volna. Igen. Köszönöm szépen, Marika, ennyit tudtam elmondani, de le is járt az időnk, úgyhogy búcsúzom öntől is, és a kedves nézőktől is, legyen szép napjuk, holnap reggel találkozhatunk ismét, viszontlátásra!

a levél, meg én neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alza a cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Vizes falak, máló vakolat, penész.
3: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kér ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu. Mindigszáraz.hu.
0: Mindigszáraz.hu. Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: Ünnepeljük együtt az Állatok Világnapját a Rex Állatszigeten. Október 3-án ingyenes zenés és állatos programokkal várjuk a családokat Újpesten. Részletek állatsziget.hu.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek. Lezuhant drón roncsait találtak Romániában. Tanáraira támadt egy diák Szlovákiában, egy általános iskolában. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. A jogszabálymódosítást Melétei Barna Márton kormánypárti képviselő nyújtotta be az országgyűlésnek. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Egy évvel később lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb autók parkolási díjemelése, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A javaslat szerint 2028. januárjától a nagyobb súlyú személygépkocsik, valamint egyes tehergépkocsik a normál parkolási díj 2-szeresét fizetik Budapesten. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása jövő januártól megszűnik, hívták fel a figyelmet. Ismét nagyszabású orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Kijevet. Az ukrán fővárosban több lakóépület megrongálódott, és egy oktatási intézményben is károk keletkeztek. Odesszában infrastruktúrális létesítményeket ért találat, Kijev megye Bucsai járásában pedig egy családi házba drón csapódott, két ember megsebesült. A moszkvai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az orosz hadsereg tömeges csapást mért ukrán logisztikai központokra, kikötői infrastruktúra létesítményekre és tengerjáró hajókra. Egy lezuhant drón roncsai találták meg egy szántóföldön Romániában az ukrán határ közelében. Egy segélyhívón érkezett bejelentés az esetről. Kisebb tűz is keletkezett, de senki nem sérült meg. Riasztották ugyan az F-18-as vadászgépeket, de a radarok nem észleltek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Többen megsérültek, amikor társaira és tanáraira támadt egy diák egy szlovákiai általános iskolában, Szaniszló falván. A nyolcadikos fiú egy éles tárggyal szurkálta meg a környezetében lévőket, a támadót elfogták. A helyszínre több mentő és mentőhelikopter is érkezett. Egy helyi hírportál úgy tudja, hogy két tanárnő és egy diáklány sebesült meg, de egyikük sincs életveszélyben. Derült napos, száraz idő várható, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben 22-26, késő este 7-15 fok között alakul. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Nagyon sokan arra adták a szavazatukat, hogy majd jöjjön létre egy új választórendszer, jöjjön létre a demokráciának az alapja, jöjjön létre egy valódi választásnak a feltétele, és majd az a parlament lesz az igazi, akkor mondhatjuk, hogy létrejött a rendszerváltás. A nyomozás azért ez már egy 2021-es nyomozás, ami ugye ott volt a Sesták nyomában is, az egy jó dolog, hogy most már, nem tudom, 5 év után gyanúsításokig eljutnak. Arra kell nagyon figyelni, hogy nehogy olyan megegyezés legyen, vagy olyan eredménye legyen a dolgoknak, hogy vannak szintek, ahol koncot oda lehet dobni ugye az embereknek, hogy örüljenek, de az igazi elkövetők, azok pedig olyan magabiztosak lesznek, mint a Lőrinc, aki ugye hatalmas beszédeket mond családi napokon. De amíg 60 puszta, az az Orbán családi, amíg oda mehet fülödni azokba a medencékbe, meg oda mehet azokba 200 fős étkezőkbe, külön konyhával, séflakással, akármivel, addig azért a magyar nép ne nagyon nézzen tükörbe, és nem az a baj, hogy ez morálisan szégyelni való, hanem az a baj, hogy borzasztó rossz üzenete van, az az üzenete, hogy velünk mindent meg lehetett csinálni.
7: Tiszteltek, köszöntöm Önöket a Konkrétan Rónai Egonnal adásában egy korábbi országgyűlési képviselő. Azt hiszem, azt mondhatom, hogy közéleti személyiség és mindenféleképpen biztosan állatorvos, Hadházi Ákos. Doktor úr?
8: Jó napot kívánok.
7: Jó napot kívánok. Mennyire elégedett a kormányzással a jelenlegivel? 1-10?
8: Nem osztályoznék még. Azt tudom mondani, majd a végén.
7: Hát hol van
8: az szempontomból?
7: Még?
8: Hát remélem, ezt minél hamarabb ezeket az osztályzatot ki lehet adni. Én egy szempontból, mert ugye sok szempontból lehet osztályozni, én 1-5 úgy fogok osztályozni, hogy abból az 5 haszonhúzóból, a fő haszonhúzóból, akikhez a legtöbb pénz ment, ugye az Orbán család, a Szijjártó, a Lázár, a Rogán, meg a Nagymáton, hogy ezek közül mennyien fognak börtönbe kerülni. Én ezt sok szempontból lehet majd osztályozni, a egyik legobjektívebb számomra ez. Majd így adjuk az egyes
7: ötös. Ezt beszéljük is meg rögtön. Ez lesz a legfontosabb eleme ennek a 4 évnek? Ennek
8: nem
7: a kormányzásnak?
8: Természetesen nem csak. Én ebbe is felállítottam úgymond magamnak egy ilyen listát, ezt kirektem a Facebookra, ezt meg lehet most nézni bármikor. Hogy mikor lehet elégedett az ember, nyilván akkor lehet elégedett, hogyha rendszerváltás lesz. Mert most ugye még nem volt, most egy irány van. és hogy mikor lesz rendszerváltás, ennek vannak számomra legalábbis ilyen kritériumai. Az egyik például, hogy ebből az öt emberből legalább négynek börtönbe kellene kerülnie, de vannak ennél talán fontosabbak, vagy legalább ugyanilyen fontos kritériumok. Az egyik például, hogy amikor Tiszás elkövetés lesz, vagy Tisza közeli elkövetés, annak lesz-e jogi következménye. Ez is egy fontos dolog a megítélés szempontjából. De talán a legeslegfontosabb az, hogy létrejön-e a végén egy valódi, tisztességes választási rendszer alapján levonyolított választás után az az igazi parlament, és létrejön-e egy valódi széleskörű egyeztetés után az a új alkotmány, akkor tudunk majd ötöst adni. Az összes többi az nyilván fontos és lényeges, de szerintem a legtöbben ezért adták, ezekért a dolgok miatt adták a szavazatukat a Tiszának.
7: Ha jól értem, akkor ez a négy év, ez egyfajta előzmény ahhoz, hogy aztán legyen egy következő négy év, ami már olyan, ahogy ki kellene nézni egy demokráciának.
8: Igen, én
7: tehát ezt a négy évet megadjuk ilyen módon ennek a mostani kormánynak.
8: Igen, én remélem, hogy nem értik túl sokan félre, pedig sokszor elmondtam, de nyilván benne van az, hogy félre lehet érteni, aki félre akarja érteni. Én azt mondtam, hogy sajnos a mostani parlament sem igazi parlament egyelőre. Ugye komoly felhatalmazást, komoly legitimációt kapott a kormánypárt, talán túl nagyot is, de szükséges. Tehát ahhoz, hogy ezeket végigvigye, ezeket a reformokat, ez szükséges, ez a felhatalmazás. De egy olyan parlament jött létre, amelyikben gyakorlatilag csak egy párt van, annak a pártnak pedig teljhatalma van, a másik párt egy maffiának a maradéka, nagyon könnyű őket úgymond tényleg a magas labdáikat leütni, mert egy, tényleg szó szerint egy maffia maradéka ül ott, plusz egy olyan kis párt, amelyik kollaborált ezzel a maffiával, és egyébként meg egy zsebnáci párt. Na most ez még nem az, amire vártunk, és én úgy érzem, nagyon sok emberrel beszéltem, nagyon sok Tisza szavazóval is beszéltem, meg nyilván online is beszéltünk, tehát én úgy érzem, hogy azért nagyon sokan arra adták a szavazatukat, hogy majd jöjjön létre egy új választórendszer, jöjjön létre a demokráciának az alapja, jöjjön létre egy valódi választásnak a feltétele, és majd az a parlament lesz az igazi, akkor mondhatjuk, hogy létrejött a rendszerváltás. A Róna Péter professzor mondott egy nem túl vidám interjút adott néhány napja, és ott ő azt mondta, hogy szerinte már elment a rendszerváltás hajója. Mert ő azt úgy fogalmazott, hogy a rendszerváltás azt jelenti, hogyha a politikai rendszer megváltozik. Magyarországon pedig az utóbbi 16 évben, de előtte is sajnos, a szocializmusban, meg előtte is az volt a politikai rendszer, hogy volt egy nagy karizmatikus vezető, aki úgymond gyakorlatilag mindent megmondhatott, teljhatalma volt, voltak ugyan alatta intézmények, de mégis a karizmatikus vezetőtől várta a társadalom többsége, hogy majd megoldja a problémákat, és amikor ez a karizma elveszett, akkor leváltották, de hoztak egy újat. Most jelen pillanatban ugye Róna Péter azt mondta, hogy most is egy karizmatikus vezetőnk van, akinek teljhatalma van, és szerinte ez a rendszerváltás már elment. Én meg azt mondom, hogy továbbra is megvan a valódi rendszerváltásnak a feltétele, de még nagyon sokat kell azon dolgozni, hogy létrejöjjön az a valódi demokrácia, ahol valódi viták vannak, ahol sok hangból lesznek a jó döntések, mert igazán akkor vannak jó döntések, hogyha az sok vita végén keletkezik.
7: Nem Róna Péterrel vitatkozva, csak felvetve, hogy hát itt az a döntés, hogy két cikluson keresztül lehet valaki miniszterelnök, miniszter és parlamenti képviselő, ez talán egy kicsikét az ő kemény állítását és csalódottságát képes ellensúlyozni, mert nem tud kialakulni egy olyan rendszer, mint az Orbán rendszer volt mondjuk az utóbbi 16 évben.
8: Ugye ott az a döntés pont számomra azért is volt érdekes, mert ugye volt párban egy másik döntéssel, amikor viszont eléggé érthetetlen módon és csak a banán köztársaságokra jellemző populista módon ugye a képviselőknek is korlátozták a döntését. Sajnos egyébként ilyen 8 éves döntések vannak, ez önmagában még nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg minden rendben van. A oroszoknál is van ilyen például, és akkor a Putyinnak, amikor kitelt a 8 éve, akkor már helyet cserélt, akkor lett 8 évig miniszterelnök. Tehát ez önmagában akkor lehetünk majd nyugodtak, amikor tényleg az a választó rendszer a széleskörű egyeztetések után létrejött, ami alapján már várhatjuk, hogyha nincsen propaganda, mert most már nincsen, és egy szabad választás van, akkor létrejött egy többpárti parlament. Az egy picit csalódás, hogy most, minthogyha ez a kérdés, hogy ez a választási rendszer, ez nem érdekes, ez nem fontos. Többen nyilatkoztak úgy a kormánypártból, kormányból, hogy ez most ez nem érdekes.
7: Mondom, hogy Magyar Péter amellett kitart, hogy ebben a ciklusban egy új választási törvény lesz.
8: Igen, ez egy nagyon örülök neki, és ez egy jó hír. Minél hamarabb kell ezt megcsinálni, mert ugye ez úgy illik, hogy a választási rendszer, ezt nem a vége fele csinálom meg, amikor már látom, hogy nekem mi a jó. Tehát ezt
7: ilyet akkor kell,
8: hát ilyet már láttunk, hogy a Fidesz volt, hogy utolsó hónapokban a budapesti választási rendszert megváltoztatta. Ez így nem elegáns, ez egy fontos kérdés, és ezen érdemes elkezdeni dolgozni.
7: A saját sorsa mennyire csalódás ebben az összefüggésben, ahogy itt az a kormányzás elkezdődött. Nagyon sokan remélték, várták, hogy pozícióhoz jut, leginkább az elszámoltatás tekintetében, és én úgy emlékszem, hogy azt mondta, hogy nem ugrana el ettől a feladattól, de fel sem merült látszólag.
8: Igen, tehát azt ugye mindig kérdezték, hogy én elvállalnám ennek a hivatalnak a vezetését, természetesen elvállaltam volna, de úgy látszik, hogy a végzettségem nem volt megfelelő, meg ugye azt is oda tették, hogy aki képviselő volt, az már nem lehet. Alapvetően ugye én nagyon sokszor elmondtam az elmúlt hónapokban, még mostanában is el kell mondani, hogy engem senki ne sajnáljon, mert én magam jól érzem magam. Az egy más kérdés, és az is fontos, ezt is többször elmondtam, hogy semmi gond nincs azzal, hogy eltakarított a miniszterelnök úr, de úgy eltakarított, hogy nem is jöhetek vissza, ugyan én nem voltam 12 évet, csak 10 évet voltam képviselő, de az utolsó pillanatban még módosították úgy ezt a tiltást, hogy az se lehet.
7: Ezt úgy értenek, hogy eltakarított?
8: Személyesnek
7: érte meg?
8: Hát nem személyesen, engem eltakarított, legyőzött ugye a Zuglóban, elfogadtatták azt a egyébként nem igaz tényt, hogy ha ki rám szavaz, az a kétharmadot veszélyezteti. Ez nem volt igaz, elfogadtatták, utána pedig nem számított rám, ezt így lehet értelmezni. Ezzel egyébként nincsen probléma. Tényleg semmi probléma nincsen. A probléma az, hogy miért. Tehát ami engem foglalkoztat, hogy ezek között ennek mi volt az oka. Erről is kérdeztek már többször, és erről meg azt tudom mondani, hogy erről maximum akkor beszélek, hogyha véletlenül úgy döntök, hogy mégis foglalkoznék a közélettel, addig én ezzel nem szeretnék foglalkozni, akkor viszont igen, mert ha véletlenül az történik, hogy én visszajövök, az azért lesz, mert vannak elképzeléseim, hogy mi volt az oka, az, hogy én itt nem kellett.
7: Hű, ez így most bonyolult, tehát
8: lehet, hogy bonyolult,
7: ha visszajön, igen. Azért jön vissza, amit most nem mond el.
8: Igen, ezért erről nem szeretnék beszélni. A miniszterünket meg lehet kérdezni róla. Nagyon
7: ő
8: sokszor,
7: is tudja azt, amit ön?
8: Szerintem tudja, igen, szerintem tudja. Nagyon sokszor ugye kérdezik, és akkor ezt így megspórolom magának, mert úgyis mindenki ezt akarja kihozni, hogy visszajövök, vagy nem jövök vissza. Én erre tényleg, ha most itt felfektet az asztal, és megnyúz, akkor se tudok többet mondani. 3 dolgot tudok rámondani. Az szerintem ugye 3 kérdést kell eldönteni, 3 dolgot tudok rámondani. Az szerintem

0: Hát ez is túlzás. Tehát,
1: hát minden nap van egy poszt a Facebookon, ami végül is közéleti tartalom.
0: Lefogom, igen, lefogom, ígérem, hogy visszafogom.
1: Nem szemrehányás volt megállapítás.
0: Nem, túl sok, nekem túl sok. Tehát erre a kérdésre, hogy nekem személyesen szükségem van erre, egyértelmű az, hogy igen, ebbe egyébként a családom is teljesen egyetért. Azt mondják, hogy nem ezt ígértem, igazuk van. Az egy kérdés, és ebben nyilván megoszlanak a vélemények, én nem tudok benne egyelőre igent vagy nemet mondani, van, aki nagyon nem akarja, van, aki meg nagyon szeretné, az, hogy szükség van-e arra, hogy én még egy ilyen közéletben aktívan szerepeljek. Ez egy másik dolog, ezen gondolkodni kell. Én az elmúlt hónapokban a legtöbb, amit hallottam, tehát a választások után, hát sok tucatszor naponta, de még mindig naponta jó néhányszor ne hagyja abba, ne hagyja abba, ne hagyja abba. Ezen nyilván gondolkodni kell. Függ természetesen sok mindentől, függ attól is, hogy továbbra is egyedül maradne az ember, mert annak nem sok értelme van, hogy úgy csináljam, ahogy eddig csináltam, meg függ attól is, hogy milyen teljesítménye lesz ennek a kormánynak.
1: Úgy érzi, hogy egyedül volt, és hogyha úgy érzi, akkor megtett bármit is azért, hogy ne így legyen? Tehát keresett szövetségeseket az elmúlt években?
0: Másra vagy... csináltam, persze.
1: Tényleg?
0: Tehát, persze. Egyedül soha nem éreztem magam, mert azért mindig megvolt az embernek a támogatottsága, például ugye azokon a bizonyos keddi tüntetéseken, meg amikor ugye arról volt szó, hogy a kövér megbüntet engem, nem tudom, 10x millióra, és ugye összejön pillanatok alatt az a támogatás. Tehát egyedül úgymond nem éreztem magamat, de azért nagyon sokszor éreztem azt, hogy különösen olyan embereknél, akiket én azért nagyon kerestem, akik korábban nem szerepeltek a politikában, de azért a közéletben volt egy nevük, akár a szakmájukban, akár a közéletben, és amikor kerestem, nagyon régóta, már LMP-s koromban is, hogy gyertek, csinálni kell, mert akkor lesz itt valami, hogyha kívülről bejönnek új, komoly emberek, akkor azért nagyon sokszor kaptam, hogy persze csináld, de mi most egy
1: majd picit szurkolunk.
0: Azért, majd szurkolunk, meg hátulról majd integetünk, de ez sajnos nagyon sokszor ez így maradt. Aztán ugye a történelem megmutatta, hogy amikor tényleg bejött úgymond részben kívülről, nem teljesen kívülről, de mégis egy új fiú, akkor azért az nagyon komoly eredmény.
1: Csalódás, hogy a Fideszből választottunk új fiút? Mi magyarok megint? Most a társadalmi méretekben lehet ezt nyugodtan mondani a támogatottsága alapján.
0: Hát ugye úgymond én is a Fideszből jöttem, bár én egy picit hamarabb léptem ki. Ez nem csalódás, csak nagyon oda kell erre figyelni. Tehát ennek ez a helyzet, ez van most. Mondom, én korábban nagyon sok embert kerestem, meg nagyon komoly embereket, hogy jöjjenek, és mondták, hogy köszönjük szépen, ezt hagyjuk másra. Itt ugye azóta miniszterelnök úrnak olyan nagyon akkor éppen nem volt más választása, és egy nagyon tehetséges módon is sok munkával volt egy története, és abban a pillanatban, amikor már az elégedetlenség nagy volt, ő akkor lépett ki, elvállalta ezt a szerepet, de ettől ez nem csalódás kérdés, hogy nem csalódás kérdés, ez azt jelenti, hogy oda kell nagyon figyelni. Az már inkább csalódás, hogy vannak olyan elemei a kormányzásnak, ami azért sokban hasonlít az előző kormányzáshoz, de azért még legyünk optimisták.
1: Azon gondolkozom most, ahogy így hallgatom, hogy miközben azt mondja, hogy azt ígérte a családjának, hogy abba hagyja ezt egy kicsikét, meg úgy éli meg, hogy nincs folyamatosan a közéletben, de ez a naponta posztolás, és ez egy kicsit olyanná teszi, mint hogyha az élő lelki ismerete akarna lenni ennek a kormányzásnak, ami Magyar Péter nevéhez fűződik. És ahogy ez korábban egy folyamatos vádirat volt még az Orbán korszakban, ez meg most egy ilyen lelki ismereti kérdés. Erre is figyeljetek oda, az sincs így rendben. Ezt csak kérdezem, nem mondom, csak kérdezem. Van egy ilyen elkötelezettsége?
0: Van ennek egy előzménye, ugye? Az, hogy én voltam már fideszes önkormányzati képviselő kiskatona, átéltem már úgymond azt a először pozitív, aztán egyre negatívabb élményt, hogy a pártom teljhatalmat kapott, ugye kétharmadot kapott akkor a Fidesz, és láttuk a belső problémákat, tehát láttuk

0: lehetett látni, hogy vannak gondok, de nem szóltam, csak amikor már ugye nagyon nagy volt a gond, és már késő volt. Tehát nyilván ez benne van az emberben, és igen, érdekesek, én már megszoktam, de ha most új fiú lennék, akkor elég rosszul esne, amikor jönnek a kommentek, hogy a sértődött lódoktor, meg a nem tudom én, biztos a fideszes, meg a rejtett fideszes vagyok, aki most, ez nagyon érdekes, ugye most én vagyok a
1: hirtelen fideszes
0: megint, ügynök lettem. Semmi gond nincs ezekkel is, ezekkel a személyes támadásokkal, persze nem mindig esik jól, de nincsen gond, mert megszokta az ember. Viszont ezek olyan szempontból megerősítenek abban, hogy azért ezzel is, azzal is, amazzal is ezt szóvá kéne tenni. Mert hogyha most az következik, hogy megint akár több millió vagy sok százer olyan ember lesz, aki azt hiszi, hogy egy új kormányt nem szabad bírálni, nem szabad kritizálni, nem szabad szóvá tenni dolgokat, és attól lesz jó, akkor ezek az emberek, bár jóhiszeműen, mint ahogy a fideszesek között is a kezdetben nagyon sok jóhiszemű ember volt, ezek az emberek jóhiszeműen ugyan, de egy új Fidesznek, vagy egy új NER-nek, NER 2.0-nak a kiépítését segítik elő. Nem akarják, de segítik elő. Tehát ezt szokták meg azért, mert már annak idején 2006-ban, 2008-ban minket is ugye arra kondicionáltak, hogy ugyan van nálunk ugye egy, talán Meggyesinek hívták, Meggyesnek, ott Esztergomba volt ez a huncut fiú, ugye nagyon sokat lopott Esztergomba. De ugye ez úgy volt, hogy jó, de nézzünk félre, mert hát most nekünk itt van a szent kötelesség, le kell győznünk ugye a baloldalt, ahol azért összödi beszéd volt, meg azért ott is voltak problémák, és most nézzünk félre a mi oldalunkon, és aki esetleg itt a mi oldalunkon szól, hogy ezt vagy azt úgy nem úgy kéne csinálni, az azt akarja, hogy jöjjön, vagy segíti a másik oldalt. Ezt elhittük, életem egyik nagy tévedése volt, én is elhittem. De most is jönnek azért, néha még maga a miniszterelnök úr is próbálja ezt, vagy akar, vagy akaratlanul, ugye próbálja ezt felerősíteni, hogy aki kritizálja őket, akkor az nem tudom én, Fidesz.
1: Vagy jó ellenzék, vagy Fidesz.
0: Vagy jó ellenzék, vagy Fidesz. Ez nem így van. Tehát ezt a hasonlatot többször elmondtam az utóbbi időben, elnézést, ha valaki már többször látja ezt tőlem, de azért ezt komolyan gondolom, hogy amikor egy autó elindul a lejtő, mert elfelejtették a féket behúzni, vagy nincsen rajta, ugye most teljhatalma van ennek a pártnak, tehát vigyázni kell a fékekkel, akkor lehet megállítani, ha időben csináljuk. Amikor már nagyon elgurult, már nagyon nehéz.
1: Magyar Péter el szokta mondani, hogy szóljanak, ha valami baj van.
0: Igen, így van. Így van, így van.
1: Nem tudom, hogyha valami baj komolyan lesz, akkor hogy reagál rá, remélem meg sem tudjuk, mert
0: azért voltak komoly már baj. Komoly bajok.
1: Igen?
0: De egyelőre.
1: Látott komoly bajokat?
0: Hát voltak szerintem komoly bajok, persze. Én egyébként sokkal, tehát azt tudom még mondani a kormánypárt elkötelezett híveinek, akik kommentelnek, hogy sokkal több esetben lehetett volna dolgokat szóvá tenni, de én komolyan gondolom azt, hogy ez a kormánynak tényleg hatalmas a feladata, meg óriási problémákkal kell szembenézni, és nyilvánvaló az a türelmet meg kell adni neki, és én magam is úgy gondolom, hogy ezt megadtam, meg is fogom adni. Látok.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érint? Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Napos, derült, száraz idő várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Új jelöltet javasol legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem szavazta meg előző jelöltjét Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor, hogy politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. Azt is elmondta, olyan legfőbb ügyészt keres, aki szakmailag felkészült, képes egy nagy és összetett szervezet vezetésére, az ügyészség szükséges megújítására, a működésbe vetett közbizalom helyreállítására. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyv írója Rákai Filip és Szente Vajk. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Tárgyalóasztalhoz szólította Oroszországot és Ukrajnát a pápa. 14. Leó párbeszédet sürgetett a háború lezárásáról. A katolikus egyházfő egyben bírálta azokat a vezetőket, akik nukleáris fegyverekről és egyre pusztítóbb háborúkról kezdenek beszélni. Hangsúlyozta, meg kell találniuk a problémák megoldásának módját az értelmetlenné vált háborúk folytatása nélkül. Franciaországban összecsaptak a rendőrökkel az egy hete tüntető középiskolások. Az ország szerte mintegy 180 intézményt érintő megmozdulásokon rendőrök, pedagógusok és diákok is megsérültek. Több mint 160 embert pedig őrizetbe vettek. A tiltakozók a tanárhiány, a leromlott oktatási körülmények, a mobiltelefon használat korlátozása és a menzán felszolgált ételek minősége miatt szerveztek blokkádokat. A kormány és az ellenzék egymást vádolja a helyzet elmérgesítésével. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csaknem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbb itt legkorábban 2028-ban tervezik.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az elmúlt 16 évnek egy jelentős részét, túl az LMP-n talán, azzal töltötte, hogy gyakorlatilag egy listát állíthatott volna össze a Fidesz visel dolgaiból. Rengeteg ügyet feltárt. Van ilyen listája?
3: Sajnos nincs, az elején nem kezdtem el írni, tehát a francia gondolta, hogy ebből sok száz, meg nem tudom én mennyi
2: és
3: lesz.
2: És nem lenne érdemes összeszedni? Már csak azért is, mert ha lesz egy új főügyész, lehet, hogy érdeklődést mutathatna.
3: Elég sok minden azért megvan, ugye megvan az az oldal, mert néha köhög, de van egy kedves kollégám, aki azért még rendezgeti, ez a korrupcióinfo.hu, ahol azért nagyon sokáig a fajsúlyos ügyeket a dokumentumokkal oda tettük. Van ugye egy olyan civil szervezet vagy oldal, amelyik meg eleve ezeket szedegeti össze, nem csak az enyémeket, hanem másokat is, meg az ember fejében is benne vannak még dolgok, tehát én már próbáltam visszahozni ügyeket némileg sikerrel, ugye a Bánkierik ügyét, ezt visszaemeltem egy feljelentéssel, és ebben most nyomozás is van, és úgy tudom, hogy a Bánkierik eléggé fél is. Van egy másik ügy, majd ezt kicsit feldolgozom, azt nagy csalódás, hogy a rendőrség ezt visszautasította, hogy ezt elővegye, majd erről most nem szeretnék beszélni, még egy kicsit.
2: Milyen irányú az ügy?
3: Ez egy szekszárdi, nagyon durva ingatlan mutyi. Le fogom ezt írni szépen a részleteket, és akkor majd bemutatom. De én azt hiszem, hogy ha szándék van rá, akkor én nem is kellek hozzá. Ha szándék van rá, akkor, már ezen vita van, de én szerintem ez nem kéne, hogy vita legyen, akkor az az öt ember, akit én felsoroltam, ez igenis nagyon gyorsan kerülhetne börtönbe, például előzetesbe. Ugye nagyon az Unger Anna ugye a 6 évről beszélt, hogy lassúak a bírósági eljárások, egyrészt azokat föl lehet gyorsítani a vizsgálatokat is akkor, hogyha nem akarok én minden utolsó szeget megtalálni, hanem megelégszem azzal, hogy külön veszek egy olyan ügyet, amin annyira nyilvánvaló, hogy és arra ráállítok 5 embert, és azon végig mennek gyorsan, de van ugye az a bizonyos előzetes letartóztatás intézménye, most már letartóztatásnak hívják, amit abban az esetben, ha alapos a gyanú, és abban az esetben, hogyha félni kell a szökéstől, illetve félni kell még inkább bizonyítékok eltüntetésétől,
2: összebeszéléstől,
3: akkor úgymond foganatosítom ezt az eszközt. Ezekre vannak lehetőségek. Én azt hiszem, hogy ha ez nem történik meg ezzel az 5 emberrel, akkor valaki nagyon nagyot hazudott, akkor lehet, hogy én hazudtam, vagy a független sajtó hazudott, amikor bemutatta ezeket az ügyeket.
2: Hát
3: vagy pedig az, aki
2: az autópálya konceszió ügyét például, itt azért sűrűsödnek az események, de ha most csak azt nézzük, hogy Sesták Miklóssal kapcsolatban miket beszélnek, teljesen nyíltan most már közszereplők.
3: Igen, az egy...
2: Itt azért egyre több ügy.
3: Igen, és ezek jó irányok. Hát ugye ez a nyomozás azért, ez már egy 2021-es nyomozás, ami ugye ott volt a Sesták nyomában is. Az egy jó dolog, hogy most már, nem tudom, 5 év után gyanúsításokig eljutnak. Arra kell nagyon figyelni, hogy nehogy olyan megegyezés legyen, vagy olyan eredménye legyen a dolgoknak, hogy vannak szintek, ahol koncot oda lehet dobni ugye az embereknek, hogy örüljenek, de az igazi elkövetők, azok pedig olyan magabiztosak lesznek, mint a Lőrinc, aki ugye hatalmas beszédeket mond családi napokon. Ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Én attól tartok, hogy a választási kampányban, ugye sok területen úgymond túl nagy szavak hangzottak el. Én mindig, amikor 22-ben is, 18-ban is, 26-ban is, amikor valaki azt mondta, hogy mindenkit elszámoltatunk, mindenkit börtönbe juttatunk, minden vagyont visszaveszünk, ez ugye nagyon jól hangzik, de ezt lehetett tudni, hogy ez nem igaz. Tehát én nekem ez egyébként nem is elvárásom. Valószínűleg itt a kevesebb, az több lett volna, meg még lehet ezen korrigálni, meg lehet határozni a fő elkövetőket nagyon gyorsan és mindenképpen. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell törekedni arra, hogy minél több elkövetőket, akár egész kis szintekig, polgármesteri szintekig eljusson odáig az igazságszolgáltatás. De ugye volt egy döbbenetes, még számomra is döbbenetes adat egy eszében, egy ügyvéd úr eszében, aki arról beszélt, hogy ma a büntető nyomozók, vagy gazdasági nyomozók, azok ilyen 100-200 ügy tartozik egy-egy nyomozóhoz. Ezeken szerintem akár törvényileg és rendeletileg is lehet segíteni, hogy ezek az emberek osztályozhassanak. Tehát egy 50 ezer forintos csalás az ne ugyanaz legyen, mint amikor pár milliárdos, vagy akár több száz milliárdos, nem tudom,
2: koncesszió. Hát igen, csak ezzel ugye az a, hogy az 50 ezeres csalással kapcsolatban ugyanazt az eljárást végig kell csinálni, mert ebben van. Az ügyben is jár.
3: Ez már a kormánynak a felelőssége és lehetősége is, hogy megteremtse annak a lehetőségeit, hogy osztályozzunk. Nem azt jelenti, hogy ezt el kell felejteni.
2: Vagyon visszaszerzési hivatal, nem ezt a célt szolgálja?
3: Ennek is ez is az egyik célja, de még az is nagyon kevés, tehát 150 fő, az még mindig nagyon kevés. Itt azért mindig csak a vagyonszerzési, visszaszerzési hivatalról szoktak beszélni, azért ennek a kormánynak ott van a teljes rendőrség, ennek ott van a teljes NAV nyomozók, nagyon jó szakemberekkel, tehát én a rendőrségen is, a NAV nyomozók közül is nagyon jó szakembereket találtam meg, és nyilván az ügyészségben is vannak jó néhány olyan határozatot láttam, ahol tulajdonképpen mindent leírtak, végigvettek, mindent kinyomoztak, csak a végén valaki szólt nekik, hogy azt kell írni, hogy ez kevés, és akkor ez alapján.
2: Fülyükpál most ez erről alapján, beszél.
3: Igen, ez egy nagyon komoly dolog. Én azért nagyon remélem, hogy volt olyan ügyész, aki ezt, meg tudom is, hogy volt olyan ügyész, aki ezeket dokumentálta. Tehát ugye az, hogy így állítsanak le embereket, én nagyon remélem, hogy volt annyi eszük, hogy ezeket dokumentálták. Úgy tudom, hogy volt is, akik dokumentálták, és írásba kértek mondjuk egy olyan határozatot, hogy ezt nem foghatod le, ezt az embert, nyomozzál, mert már muszáj, mert már annyi a bizonyíték, de nem viheted be előzetesbe, és akkor azt mondta az ügyész, hogy jó, akkor ezt tessék nekem adni írásban. Tehát ilyeneket azért érdemes elővenni, és ha komolyan gondolja a kormány, mert ugye meg az új hivatal ezt az elszámoltatást, akkor nagyon is érdemes komolyan venni, ugye, amiket most a Fürt mondott, én nem tudom, hogy ő mennyire volt ebben részes, vagy nem, de ezeket nagyon érdemes komolyan venni, mert jó néhány olyan ügy van, ami ugyan már lehet, hogy elévült, mint az Elios ügy, az 2012-13-as volt, elévült a Tiborcnak a lámpás ügye, de például 2018-ban is volt egy olyan határozat, amikor egy pár hónapos kamunyomozással az Olaf részletes jelentése ellenére szintén lezárták. Aki azt aláírta, az például simán hivatali visszaélést követett el. Ehhez igaz, hogy állatorvos vagyok, csak ezt azt mondták, hogy nem mondogassam mindig, de hát ezt már megkaptam magas szintekről, de azért én úgy gondolom, hogy és természetesen jogászokkal is egyeztettem erről, komoly jogászokkal. Igen, aki ott az egyértelmű bizonyítékok ellenére, az Olaf jelentés bizonyítékai ellenére lezárta az Elios ügyet, az 2018-ban követett el egy hivatali visszaélést, és mivel ez az egész egy bűnszervezet volt, amit ott az Eliosban elkövetett, hogy nyilván ennek volt egy részese. Elő lehet venni, és elő is kell venni ezt az ügyet.
2: Azt mondta Horváth Lóránt, ő az ügyvédkör vezetője, igen, és kiváló ügyvéd, hogy neki van egy olyan érzése, hát persze ez nagyon nehéz bizonyítani, hogy az ügyészség most is ugyanazokat védi, akiket az elmúlt 16 évben védett, ami egy nagyon súlyos állítás, ha igaz, ő is hozzátette, hogy nincs bizonyítéka. Mert ez azt mutatja, hogy nem, hogy rendszerváltás nem volt, igazából ott semmi se történt.
3: Ugye, önnek van ilyen benyomása? Még súlyosabb, ugye, amit a államelnök úr mondott, tehát ő nagyon ijesztő dolgokat mondott az ügyészség állapotáról, és azon csodálkoznék, ha nem így lenne. Tehát ott azért az ügyészségben, a fősőbb szinteken gyakorlatilag nagyon sokan elkövettek, amiről az előbb beszéltem.
2: Tehát magukat védik, amikor másokat védik.
3: Gyakorlatilag magukat is védik. És itt van egy másik példa, az egy ugye úgymond pozitív példa, ez a szlovákiai, és nagyon érdemes odafigyelni, amit Szlovákiában történt, amikor az újságírókat meggyilkolták, a Kucsiák házaspárt, és utána ebbe belebukott a Ficó. És akkor egy magyar rendőr volt, aki egyébként az elkövetőket, a gyilkosokat elfogta végül, és ez a Hamrany István nevű honfitársunk lett a szlovákiai rendőrfőnök. És ő nagyon gyorsan, nagyon határozottan kezdett el egyrészt súlyozottan ügyekkel foglalkozni, másrészt azzal kezdte, hogy azokról az emberekről, akiről tudni lehetett, hogy együttműködtek, szorosan együttműködtek a politikával, azokat pillanatok alatt kirakta. Én nekem egyébként csalódás, ezt el kell mondanom, ha például nem írtam róla korábban, de csalódás, hogy a jelenlegi országos rendőrkapitány, akinek egyébként hatalmas feladata lenne ebbe az elszámoltatásban, nem kell várni az Unger Annára, még amíg hónapokig föláll ez a szervezet, nem tehet róla az Unger Anna, hogy ez még 5 hónapja volt a kormányváltás, és még csak most kezdik el, szóval nem kell várni, van rendőrségünk. de egy olyan rendőrkapitányt neveztek ki, aki korábban megyei rendőrkapitány volt. Ha nekem valaki azt mondja, hogy lehetett valaki megyei rendőrfőkapitány Heves megyében, anélkül, hogy a legszorosabb lojalitása volt a kormányzathoz, én azt nem hiszem el.
2: De akkor felmerül a következő
3: az
2: kérdés.
3: Ebben az élt.
2: Ugyanez a kérdés most, amikor legfőbb ügyészt javasol Bak András, hogy hogyan lehet valaki mérvadó szakember, főleg ezen a területen, aki az elmúlt 16 évben nem volt jelen, és nem volt mérvadó szakember.
3: Igen, ez egy nagyon fontos és nehéz kérdés. És egyébként függetlenül a mostani jelöléstől, ugye ma már vannak hírek, hogy mi lehetett a probléma a mostani jelölttel. De természetesen ez egy nagy dilema, hogy kívülről találni szakembert, ahogy aztán a NAV-nál próbálják, vagy belülről találni szakembert, de ott a vezetők azok biztos, hogy csak egészen lojális emberek lehettek. Én erre azt mondom, hogy a főügyész jelölését én érteni vélem. Mert azt gondolom, hogy ezekben a szervezetekben, rendőrségben, ügyészségen, NAV-nyomozóknál én magam is láttam és ismertem jó néhány olyan embert, akik ugyan nem kerülhettek a magas polcra, mert nem voltak lojálisak, mert csak az lehetett, tehát egy NAV vezető, vagy egy főügyész, vagy egy főügyész helyettes, csak az lehetett, aki egészen biztosan lojális. De voltak ott alsó szinteken is emberek, az ügyészségben is, a NAV-nál is, a rendőrségnél nagyon komoly, nagyon jó szakemberek, akiket igenis, hogy szerintem elő lehet venni. Ugye én abban a helyzetben vagyok, hogy láttam például azt a 96-os listát, akik ugye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalba bejelentkeztek naív módon, mert azt hitték, hogy majd itt objektív módon el fogják olvasni az ő pályázataikat, meg majd megnézik pontozásra, hogy ennyi tapasztalat, annyi tapasztalat, ilyen végzettség, amolyan
2: végzettség. Biztos benne, hogy nem volt ott egy valamiféle értékelés? Azt tudom, hogy pontszámok nem
3: most
2: voltak
3: tudjuk,
2: végül.
3: Tehát én most már megkaptam, ma ki is raktam az igazságügyi bizottság válaszát, ahol kimondták, hogy nem volt semmilyen nemhogy pontrendszer, tehát nem voltak még ilyen megadott kritériumok se, hogy milyen alapon kell válogatni. De ezt szerettem volna elkezdeni.
2: De ez közben baj.
3: Ez egy baj, de nem erről szerettem volna beszélni, hanem ugye láttam ezt a listát, és például valóban azon a listán rengeteg komoly ember volt, nagyon komoly életút volt, akár egyetemi, akár gyakorlati életutakat látunk, volt néhány komolytalan, de nagyon komoly emberek voltak. De egyébként igen, ha úgymond nekem lett volna ott bármilyen, vagy megkérdeztem volna, hogy ezek közül kik azok, akik alkalmasak, igen, azt is látni kellett volna, hogy mikor volt ő a legmagasabb szinteken. Tehát azt, aki még 2025-ben is a legmagasabb szintekig elért, ott azért nyilván óvatosnak kell lenni. De attól még meg lehetett volna hallgatni, csak nyilván, hogyha ha választani kell, akkor ez egy dilemma. De még egyszer mondom, például ezek között az emberek között is volt jó néhány olyan, aki vagy 12-13-ban volt úgymond még magas szinten, de akkor rúgták ki. Tehát az például érthetetlen lenne számomra, hogy azok az emberekre miért nem lehet számítani, akik még a demokrácia szintjén hatalmas szakmai munkával magasra jutottak, végezték a munkájukat, aztán a Fidesz kirúgta őket. Én szerintem meg lehetne találni ezeket az embereket, de az biztos, hogy meg is kell találni ezeket az embereket.
2: Hogyha abból indulunk ki, az első mondata volt, hogy mikor lesz itt demokrácia, mikor hiszi el, hogy a rendszerváltás megvalósult, nem is a demokrácia, hogy ez az öt ember, akit le kell tartóztatni.
3: Az az egyik, igen, egyik kritérium.
2: Igen. Ez nagyon, nagyon egyértelműen célpont ez az öt ember ilyen módon. De nem fél attól, hogy ez egyfajta igazságtalan igazságszolgáltatásá válik? Tehát addig megyünk, amíg el nem kapjuk, most Rogán Antalt. Addig megyünk, amíg el nem kapjuk Nagy Mártont.
3: Nem, mert tudom, hogy ha ez nem lehetne megoldható, vagy hogyha nem lenne szükséges, akkor minden, amit az elmúlt években én mondtam, amit a független sajtó mondott, vagy Magyar Péter mondott, az hazugság. Mert mindegyiknek az volt a lényege, hogy ez egy maffia szervezet, és ezekről az emberekről is nagyon komoly, konkrét dolgokat.
2: De a maffia szervezet, ez nem csak ez az öt
3: nagyon, ember. Nem csak ez az ember, de ezek vezették. Ezek vezették, és ezeket tudjuk. És ezeknél az embereknél mindegyiknek megvan a komoly felelőssége. Az ugye egy frázis, de teljesen igaz, hogy amikor annak idején ugye a New York-i maffia főnökét, ugye az Al Capone-t adócsalás miatt ültették le, az egy teljesen helyes dolog volt. Mert nyilván nagyon sok mindent, ő be volt épülve nagyon sok helyre, nagyon sok mindent lepapírozott, a vér az nem tapadt úgymond közvetlenül a kezéhez. De mégis megcsinálták, és meg kellett csinálni. Itt is meg kell csinálni. Ha ezt nem csináljuk meg, akkor teljesen fölösleges volt az, amit eddig tettünk. Sőt, bizonyos szempontból nem csak, hogy felesleges, hanem káros is volt. Hogyha ezek az emberek megmaradhatnak, élvezhetik, és elnézést, provokatív vagyok. Ha 60 puszta, amíg 60 puszta, az Orbán családi, amíg oda mehet fürödni azokba a medencékbe, meg oda mehet azokba a 200 fős étkezőkbe, külön konyhával, séflakással, akármivel. Addig azért a magyar nép nem nagyon nézzen tükörbe, és nem az a baj, hogy ez morálisan szégyelni való, hanem az a baj, hogy borzasztó rossz üzenete van, az az üzenete, hogy velünk mindent meg lehetett csinálni. Az választók, akik most olyan nagyon sokan megadták a felhatalmazást a Tiszának, annak ellenére, hogy érezték ennek a kockázatát, hogy megint teljhatalmat adok valakinek, azok azért adták meg, mert azt mondták, hogy ne csinálhassanak velünk meg mindent. Akkor, hogyha ezek az emberek vígan élnek tovább, akkor sajnos minden sikere ellenére a Tisza káros dolgot csinált, mert akkor az bizonyította volna
2: azt
3: be.
2: Azt bizonyította
3: volna. Abszolút. Abszolút elfogadom, hogy folyamat.
2: Mert ugye ez például itt van 60 puszta, úgyis szóba hozta volna, igen, és örülök neki, hogy szóba hozta. 60 puszta nyilván nem Orbán Viktor ügye. Nyilván az. Hogyha az, de nyilván első hullámként az édesapját kellene megkérdezni, hogy hogyan vannak itt a dolgok, mert mindig ráhivatkozott.
3: Igen. Részben igen, részben ezt nagyon sok... Bocsánat, erre hagyd térjünk vissza, csak ez a folyamat, vagy nem folyamat, vagy mennyire vagyok türelmetlen, nem türelmetlen. Elkezdtük mondani ezt a szlovák példát, itt is hagyd beszéljek róla, mert nagyon fontos. A Szlovákiában végül iszonyatosan jó eredményeket ért el a Hamran István, 2 éven belül nagyon komoly emberek kerültek börtönbe. Ugyanakkor a végén Ficó visszajött. Visszatért a hatalomba azért, mert hiába voltak egészen komoly bizonyítékok ő ellen, meg a belügyminisztere ellen, videófelvételek, hangfelvételek, hogy hogyan álltak kapcsolatba a gyilkos maffiával. A Ficót nem tudta előzetesbe tenni, meg nem tudta bíróság elé tenni, mert egyrészt akkor még a főügyész, az ottani főügyész védte, másrészt a mentelmi jogát se kapta meg, mert a parlamentben kicsi volt csak az ellenzék többsége, és megvettek 2 korábbi ellenzéki képviselőt.
2: És nem szavazott
3: rá. Nem tudta lefogni a Ficót, Ficó szabadlábon maradt, szabadlábon irányíthatta a rendőrségbe és a hatóságoknál még megmaradt hálózatát, biztos, hogy megvan itt is. Tehát a Pintér az piszokul be volt ágyazva a rendőrségbe, a Polt piszokul be van ágyazva a ügyészségbe. Akkor, hogyha a fő mafiózó szabadlábon, akár ugye a jachtról, akár 60 pusztáról irányíthatja az embereit, úgy, mint Ficó irányította ott, akkor azért még nem lehetünk nyugodtak, ráadásul kintről ugye a politikában is, őt játszhatta itt, már most is kezdi mondani, hogy ő mekkora nagy áldozat, és akiket itten elszámoltatnak, azok koncepciós perek, és még fontosabb a hasonlat a szlovák példával kapcsolatban, az, hogy ott is nagyon nehéz volt a gazdasági helyzet. Tehát az ellenzék akkor vette át ott a hatalmat, hogy borzasztó nagy gazdasági problémák voltak, ezek nálunk is megvannak. Az a sokaknak nem mond semmit, hogy 7,5%-os hiány a költségvetésben, iszonyatosan nagy, ugyan most lehetünk nyugodtak, hogy majd bejön az a pár ezer milliárd forint, ami eddig nem jött be a uniós támogatásokból, de 7,5 milliárd a hiány most, ha ahhoz most egyszer bejön 3-4 ezer milliárd, az arra jó, hogy most megússzuk azt, hogy évvégén nincs hatalmas hiányunk. Ha ez marad, és hogyha nem történik gyökeres változás a gazdaságpolitikába, már pedig, hogyha a csalódásokról kérdez, az nekem ezek például csalódások, hogy egyelőre nem látom ezt a gyökeres változást, akkor piszok nagy problémák lesznek, és azonnal az Orbán nagyon mocskos módon, nagyon aljas módon ezt ki fogja használni, ahogy például ugye itt a dízeláraknál, a benzináraknál is azonnal ráugrottak a legmocskosabb módon a kormány.
2: Erre lehet mondani, hogy ez a politika, mert a szövegelés az a politika része. A 60 pusztára visszatérve egy mondat erejéig.
3: Igen, az fontos.
2: Mert ne engedjük el.
3: Ne engedjük el, igen.
2: Tehát ugye ott van egy konstrukció, minden Orbán győzői, Orbán Viktor édesapjai. Tehát ha valakit meg lehet első körben kérdezni, azért mondtam, hogy mennyire türelmetlen, az nyilván Orbán igen. győző, az megint egy folyamat lesz, míg 60 pusztából majd Orbán Viktorra mutató nyilak lesznek.
3: Több dolgot meg lehet ott, már meg lehetett volna, én nagyon remélem, hogy már a gazdaságminiszter esetleg elment a NAV-hoz és megkérdezte, mert nyugodtan megkérdezheti. Például ugye ezt az épületet, ezt a Mészáros Lőrinc építette. Ugye tudjuk azt, mert nagyon kiderült, nagyon durva, hogy a Mészáros Lőrinc egyik cége adott biztosítékot arra, hogy majd kifogják a másik cégének, az Orbán apja ki fogja fizetni a másik cégének ezt az építkezést. Tehát már az önmagában egyébként szerintem törvénytelen is, de legalábbis nagyon sok elmond. Meg kell nézni, hogy mennyire építette ezt a Mészáros Lőrinc. Amennyivel kevesebbet számlázott, mint a piaci ár, az akkora korrupció. De ennél van konkrétabb is, és nem kell ezt lenézni nagyon. Szerintem ez egy nagyon konkrét, és ráadásul nem is évült el ez a dolog. A Mészáros Lőrinc 2010-től, amikor ugye megvásárolták Orbánék ezt a telket, 2010-től 2020-ig minden évben kifizetett 15 millió forint bérleti díjat, ezért a úgymond gazdaságért. Semmit nem csinált ott, dokumentálni is tudjuk, de ő maga sem tudott rá semmit mondani, amikor Ferenczi Krisztina megkérdezte, hogy miért bérli ezt a ingatlant. Gyakorlatilag már építkeztek, és ő még továbbra is bérelte 15 millióért ezt az akkor semmire nem jó ingatlant. Ez a 15 millió forintban már nevetséges, de 2010-ben a miniszterelnöki fizetés az havi 1,5 millió forint volt. Tehát gyakorlatilag ő egy évi fizetést odaadta a miniszterelnöknek, és ezzel párhuzamosan ugye a leggazdagabb magyarrá vált, mert manipulált közbeszerzéseken, és az se igaz, hogy ez nem fogható meg, hogy ezek bűncselekmények voltak, manipulált közbeszerzéseken nyerte a vagyonát. Ez, ha nem áll meg, egy valódi bűnüldözésnél, magyar bűnüldöző szerveknél, akkor hát az számomra egy nagy csalódás.
2: Mondja a 2010-ben, nekem meg eszembe jutott a vagyonnyilatkozatok ügye, amiben például bizonyítva talán a komoly szándékát, a kormány most nagyot lépett előre. Tehát az, amit most ígérnek vagyonnyilatkozati ügyben, az több lesz, mint leleplező. Voltak éppen bizonyos emberek esetében maga a vádirat.
3: Igen, ez egy fontos dolog lesz. Tényleg ez egy nagyon fontos dolog. Ugyanakkor önmagában még ebben a formában sem biztos, hogy elegendő, de nagyon komoly lépés. Bár itt is megvan az a kevesebb, az több, amikor azt mondom, hogy minden politikus, és nem tudom én, mindenkinek vagyonosodás. Egy vagyonosodási vizsgálat egy nagyon komoly dolog, akár egy fél évig is el tud vele szórakozni egy inspektor, egy revizor, amíg ugye mindent
2: nyilván mindenkinél nem lesz gyanús minden.
3: Úgyhogy ott is vigyázni kell, hogy mindenkinél, de igen, ez egy jó lépés. Azt szoktam mondani, nem feltétlenül viccesen, hogy elnézést kérek, hogy én a jó lépéseket nem fogok mindig arról beszélni, a kormány azt megteszi maga. Tehát nem, én nekem ugyanakkor csináltam már ilyeneket, hogy dicsértem a kormányt, és fogom is, de nem ez a fő feladatom, arra bőven van ember a kormányban.
2: Mondtam, hogy a kormány lelkiismerete lesz. A Kunigunda utcában még együtt tüntettek Magyar Péterrel. Ahhoz képest ez a távolság, ami kettejük között nőtt, ez elég furcsa.
3: Hát ezt beszéltünk erről már, hogy ezt őt kell erről beszélni. Nekem
2: vannak,
3: nem múlt. Nekem vannak, én szerintem nem, nekem vannak erre elméletem, de ahogy mondtam, erről akkor beszélek, hogyha véletlenül vagyok olyan hülye, hogy visszajövök a közelbe.
2: Annak örülök, hogy ide eljött. Köszönöm a beszélgetést. Szépen,
3: mert már nagyon sokat hívott.
2: Így van, régóta hívom, igen. Most sikerült.
3: A köszönöm szép szépen. Idők emlékére,
2: igen. Hatházi Ákos, örülök, hogy itt volt. Örülök, hogy velünk tartottak. Sok mindent hallhattak. Folytatjuk majd. Ez volt a Konkrétan Róla Jegonnal. Viszontlátásra.
0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Marad a napos, száraz idő. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hűtlenkezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbevétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Sesták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra. Ideiglenesen felmentették a munkavégzés alól az Operett Színház főigazgatóját, Kiss B. Attilát. A kulturális miniszter bejelentette, szakmai és etikai vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a társulat tagjaitól. Tar Zoltán hangsúlyozta, minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés a cél, ehhez pedig elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt. Így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
4: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapi valóságunk alapja. De vajon hol húzódik a határ az egészséges digitális tudatosság és a naivitás között? Miért hisszük el gyanútlanul azt, amit a képernyőn látunk? És hogyan rendült meg a bizalmunk a nagy cégekben, platformokban és intézményekben? Mai vendégünk Kotrocó Dóra, cybersecurity szakértő. Vele járjuk körbe a kiberbiztonság és az emberi lélektan összefüggéseit. Megnézzük, miért váltunk ennyire sebezhetővé az online térben. Megosztunk néhány azonnal használható, praktikus védelmi tippet. És megkeressük a választ arra a kérdése is, hogy van de még visszaút a tudatos, biztonságos digitális együttélés felé.
6: Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast. Egy olyan világban élünk, ahol a technológia már nem csupán munkaeszköz, hanem a mindennapunk része. Elhiszünk dolgokat, amit látunk, pedig régen talán a bizalom az két ember között volt, most pedig algoritmusok, különböző adatlopások, adatfeltörések között éljük a mindennapjainkat. Erről és még sok minden másról fogunk beszélni. Itt van velünk vendégünk, Kotrocó Dóri, kiberbiztonsági szakértő. Szia Dóri, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
7: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
6: Az első kérdés rögtön az, hogy szerintem sokunknak van olyan ismerősen, nekem biztosan, aki iskolázott, értelmes, és mégis be tudják húzni az ilyen különböző ilyen kampányokkal, adatlopásokkal, hogy mi történik ilyenkor a fejünkben, amikor valami hasonló oldalra tévedünk, és elkezdenek minket piszkálni.
7: Ennek pont ez a lényege. Ugye szakmai kifejezése pszichológiai manipulációnak, social engineeringnek hívjuk. Az online csalások nagyon sokszor nem konkrét informatikai sebezhetőségekből vagy informatikai hibákból jönnek, hanem pont ebből a pszichológiai manipulációból. Ez a csalások célja, és így építik föl őket, hogy hogyan tudják pszichológiailag manipulálni az embereket. Pont ezért fognak bedőlni az iskolázott emberek is, és bárki ennek a csalásnak, mert ez a célja, hogy bedőljön neki, és nem az a célja, hogy a telefonját törje fel, hanem sokkal könnyebb valakit manipulálni, mint sem sebezhetőségeket keresni az eszközén.
6: Érdekes. Tehát azért érdekes, mert hogy annyi ilyet hallunk, annyit látunk, olvassuk a híreket, ismerősök mesélnek, hogy kaptak, nem tudom, ilyen SMS-eket, hogy csomagja érkezett, és ugye amikor tudom, hogy nem rendeltem valamit, de érkezik egy olyan, hogy a csomagom itt van, akkor úgy megörülök, hogy hát valaki biztos ajándékba küldte, és hogy ilyenkor is képesek vagyunk beleugrani.
7: Igen, ugye vesznek pszichológiai példákat, hogy mi hat az emberi agyra, például amit te említettél, ott a jutalmazás, vagy akár a hasonlóság. Van olyan, hogy azzal győz meg minket valaki, hogy hasonlítunk rá, és akkor ezért például az influencereknek hiszünk, mert azt érezzük, hogy hasonló az életünk, és hiszünk az ajánlásaiknak. Ugyanúgy bejön az is, hogy az online térben paradox módon van, hogy nagyobb bizalommal vagyunk. Említetted az elején, hogy régebben két ember között volt ez a bizalom, de az online térben nem ismered teljesen a másikat, ezáltal kivetíted a bizalmadat. Van egy előfeltevés az agyadban, hogy szerinted milyen lehet a másik ember. Te nem gondolsz arra, hogy a másik ember gonosz lenne, vagy rossz szándékú, hanem a hiányzó részeket, amennyire őt nem ismered, azt kitölted azzal a pozitív előfeltevéssel, hogy ő jó szándékú.
8: Szerintem ez a bizalom kérdés, ez nagyon-nagyon érdekes, mert hogy mondjuk, hogyha visszamegyünk akár több száz évet, és még bőven sehol nem volt digitalizáció, akkor azt láttuk, hogy azért az emberek alapvetően bizalmatlanok voltak, hiszen ez kellett ahhoz, hogy életben maradjanak, és manapság pedig, amikor mondjuk megyünk az utcán, és valaki segítséget kér tőlünk, akkor van, hogy megjedünk tőle, vagy nem tudjuk, hogy mit akar tőlünk, pedig valószínűleg tényleg csak eltévedt és segítséget kér. És pontosan ez az, amit mondasz, hogy az online térben meg mégis bizalommal vagyunk. Tehát egy kicsit ezt a bizalomnak a kérdéskörét járjuk körül, annak érdekében, hogy a hallgatóink azok egy kicsit el tudjanak gondolkodni azon, hogy ők kiben is bíznak, és mi alapján bíznak, és hogyan épül bennük maga a bizalom.
7: Szerintem itt érdekes kérdés az, hogyha már behoztad ezt az evolúciós meg a régi vonalat, hogy ugye a túléléshez ez a társas bizalom kellett. Az kellett, hogy megbízunk a társainkban, a többiekben, megbízunk abban, hogy a nagyanyáink jól adják át nekünk a tudást, hogy melyik gyógynövény mérgező és melyik nem. És itt szükség volt egyfajta bizalomra, amit társas bizalomnak nevezünk. És az online térben torzítjuk ezt a fajta társas bizalmat, hiszen azt látjuk, hogy valaki megnézett egy videót, lájkolta 10 000 ember, és hiszünk, hogy 10 000 ember lájkolta, akkor biztosan igaz.
8: Uh-huh. Nagyon érdekes.
9: Miközben, bocsánat, csak azt tanították nekünk, nem, hogy sose bízz idegenbe, és hogy közben ott vadidegenek, pont egy nagy szegedi Peti, egy mondjuk stand-upos, kezdő stand-uposnak csinált egy tök jó videót arról, hogy egy bank fölhív valami adategyeztetésbe, és arról szól a jelenet, ez a kis sketch, hogy nem, én aztán nagyon tudatos vagyok, nem adok ki semmit, majd utána egy adott, nem tudom, Insta vagy TikTok felületen 10%-os kuponkódért minden olyan adatot megadok, amit már egy élő szóban felhívott embernek sem adok meg. Tehát, hogy annyira, meg ami még most eszembe jutott, pont nemrég láttam, Buda László is volt vendégünk, és ő egy másik podcastben mesélte, hogy az ő arcával, és visszautulok arra, amit te mondtál, készül olyan anyag, amiben, nem tudom, magnézium jótékony hatásod, és magnéziumot árult arhású angolul, tehát hogy sose beszélt, sose volt ott, és nem árul magnéziumot, de mégis alapoznak arra, hogy ismert ember.
7: Szerintem most több témát is behoztál ezzel.
9: Hogy válaszhass.
7: Igen, itt a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, az már teljesen megborítja szerintem a bizalmat, és a bizalomnak egy nagyon fontos szerepét, mert a bizalom az nem csak mások felé van szerintem, hanem saját magunk felé, hogy bízunk a saját értékítéletünkben, és bízunk abban, hogy jó döntést tudunk hozni. Talán innen kéne eredni a bizalomnak, és hát a mesterséges intelligencia eléggé megborítja ezt szerintem, hiszen már mindenkitől azt halljuk, hogy a saját szemünknek sem hihetünk. Mindenki dölt már be szerintem ilyen képnek, vagy az általad említett videónak.
8: Hova visz szerinted ez az egész helyzet, hogy idővel roppant bizalmatlanok leszünk, mert hogy tényleg ez majd nem hihetünk a saját szemünknek, vagy azért ez nem fog megtörténni?
7: Szerintem ez egy vegyes kérdés, mert egyrésztről az internet nagyon jól kitolja a szélsőségeket, és ez igaz a bizalomra is. A bizalomnál is az arany középút a kérdés szerintem, vagy hogy azt találjuk meg, de aki a való életben bizalmatlan, az online térben hajlamos még inkább bizalmatlannak lenni, ami már káros ránézve, hiszen nem használja ki a technológia előnyeit, és nagyon zárkózott is. Vagy aki a való életben több bizalommal van az emberek felé, ő hajlamos inkább naívnak lenni az online térbe, hiszen, ahogy említettem, ezekkel a pozitív előfeltevésekkel tölti ki a történetet. Éppen ezért szerintem ezt a szélsőséget erősíti meg nagyon az online tér, és hogy nagyon nehezen találunk vissza a középúthoz, hogy hol keressük a bizalmat, és hol fogjuk megtalálni, és mennyire kell egyáltalán megtaláljuk.
8: Gyakran mondjuk azt, hogy a fiatalok mennyivel tudatosabbak, őket nem lehet berántani már a csőbe, hiszen ők a digitalizációban benszülöttek, és pontosan ismerik, hogy mi vár rájuk, és közben az idősek azok, akiket a legjobban féltjük talán attól, hogy átverés áldozatai lesznek. Ez mennyiben igaz, vagy mennyiben torzítjuk, vagy mennyiben sztereotípia ez, hogy csak az időseket érhetik ilyen átverések?
7: Szerintem a fiataloknál, ami inkább hozza ezt a problémát, az a valós világ és a digitális világ összealvadása, és a különbségtétel nehézsége, amit már szülőknél is látok, hogy a gyerekükre így tekintenek, hogy jaj, hát a gyerekem nagyon jól használja ezt, meg azt az alkalmazást, ő biztosan tudja, és szerintem pont itt engedjük el a gyeplőt, hogy nem adunk tudást a gyerekeknek, nem azért, mert a fiatalabb generáció vagy a gyerekek nem lennének erre készek, hogy fölismerjék ezeket, viszont hogyha nem adunk tudást nekik, akkor nem tudják. Ugyanúgy tanítani kell őket a online világ veszélyeiről is, ami nagyon sokszor megegyezik a valós világ veszélyeivel. Szóval, ha megtanítjuk nekik a valós világban azt, hogy ne álljanak szóba idegenekkel, ugyanúgy meg kell ezt tanítani, az online térbe se álljanak szóba idegenekkel. És szerintem itt jön be ez a tanítás, hogy a szülők, azok néha úgy vannak azzal, amit te mondasz, hogy a fiatalok, ők már nem tölnek bennek, ők ebben nőttek föl, ők ezt ismerik, de szerintem nem szabad ekkora terhet tenni a fiatalokra, nem az ő feladatuk ezt maguktól tudni és megtanulni.
9: Maradnék egy kicsit még ennél a témánál. Pont amiért most így hallgatva, az jut eszembe, hogy az a generáció, mondjuk a miénk, akik még emlékeznek arra, amikor nem volt digitalizáció, de együtt fejlődtünk vele, hogy a tanítást hoztad be, hogy tanítanunk kell nem csak a fiatalokat, vagy a gyerekeinket, hanem a szüleinket is, akik meg fel akarnak zárkózni, kicsit nyitottabbak lennek a világra, régi osztálytársakat, barátnőket megtalálni, és osztálytalálkozókat szervezni a közösségi oldalon, tehát hogy egyre nyitottabbak rá, mert ugye ők azok, akik az idős generáció, akik még gyűjtöttek, nem tudom, Izaúrának a felszabadítására, Eszmeralda szemműtétére, de egyébként mégis azt gondolták, hogy ami a tévében van, és amit a hírekben látunk, az igaz. Miközben most már visszacsatolva az előzőre, hogy nem biztos, hogy amit látunk igaz. Hogy tudjuk őket megtanítani arra, vagy ugyanúgy kell az időseket, a szüleinket tanítani, mintha a gyerekünk lenne, mert nekik ugyanúgy új, sőt, nekik még újabb ez a terület, és nem ismerik ennek a veszélyt, még annyira sem, mint a gyerekek, akik mondjuk ott játszanak és ott csatálgatnak.
7: Behasznál egy fontos aspektust, hogy a televíziónak hittek ezek az idősek, mert régen az egy nagyon szűrt tartalom volt, kevés adóval, ahol tényleg olyan dolgok kerültek be, amiket valaki kiszűrt, és valós hírek voltak. És szerintem, amit az idősebb generáció nem gyakorolt eleget, az maga a kritikus gondolkozás, és az, hogy nem minden igaz, amit hallok mástól, hanem meg kell fontolni azt. Az idősebb generáció hajlamosabb hinni annak, hogyha a tévében hall egy szakembert. Hogyha valaki a tévében van, ő biztos jobban tudja, mert hogy ő oda került valahogy. De ugye manapság már annyi csatorna, YouTube csatorna, akármi létezik, hogy bárki oda kerülhet, és szerintem erre kell felhívni a figyelmet, hogy ez már egy más világ, és nem egy szűrt közeg, akit ők látnak.
9: Sőt, az is, hogy ha mondjuk közösségi oldalon kezd el bekövetni mondjuk egy A véleményformáló közösséget, akkor az algoritmus azt fogja erősíteni, tehát hogy nem tágítja, hanem inkább torzítja és szűkíti azt a buborékot, amiben ő van, és egyre inkább olyan tartalmat fog fogyasztani. Tehát lehet, hogy jó kicsit kézenfogva együtt kiválasztanunk bizonyos YouTube csatornákra való feliratkozást, és elmondani nekik, hogy A és B oldalt is nézd meg, és valahol középen lesz az igazság.
7: Igen, ezt most nagyon sok fiataltól hallottam egyébként, hogy leültek a nagyszülőkkel, és ezt most nagyon sok fiataltól hallottam egyébként, hogy leültek a

0: veled szembe jönnek olyan esetek is, vagy olyan megoldások, trükkök, amik lehet, hogy egy átlagos felhasználóval nem?
1: Szerintem itt a gyors haladás, ami a fontos, hogy minden nap jönnek új trükkök, új csalások, de próbálják azért a tech cégek is felvenni ezzel a harcot, akár állami szinten, szabályozásokkal is próbálják felvenni ezzel a harcot, szóval én egy ilyen folyamatos szélmalomharcot látok inkább, nem azt, hogy valaki elhúzna az egyik vagy a másik irányban, nem látom azt, hogy a védelem nagyon megerősödne, se azt nem látom, hogy a támadók azért annyira el tudnának húzni, inkább azt látom, hogy így mindenki kergeti egymást az online térben.
2: És egyéni felelősség, tehát hol van az a határ, amikor mondjuk egyéni felelősségem van azon, vagy abban, hogy figyelek ezekre, kritikusan nézek, mind a két oldalról gyűjtök infót, vagy egyszerűen már a rendszerek áldozata vagyok, tehát rendszer szinten van olyan probléma, hogy nem látom, hogy mi történik az adataimmal. Tehát egyre több helyről halljuk, hogy mondjuk ilyen Meta és egyéb ilyen nagy cégek, tehát hogy ott van az adatom, de hogy mit csinálok vele, és úgy elfogadom, hogy tulajdonképpen ezért a szolgáltatásokért így odaadom magam és az adataimat, és hogy mintha nem is tudnék mit tenni már azért, hogy ott azzal mi lesz.
1: Hát itt mindkettő megjelenik azért az egyén és a rendszer szintű felelősség is, és a rendszer szintű felelősséget is nagyon sok aspektusban lehet nézni szerintem. Kezdjük az egyéni felelősséggel. Ott szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amit már említettem, hogy magunkban kell bízni, és a saját értékítéletünkben, és abban, hogy én el tudom dönteni, hogy én mit akarok csinálni. De akkor tudom eldönteni, hogy mit akarok csinálni, hogyha van elég háttértudásom, van elég ismeretem. És szerintem ez igazából egy ilyen kockázat felvállalás, hogy megnézem, hogy mi ennek a kockázata, hogy megadom az adataimat, annak mi a kockázata, vagy nem adom meg a valós adataimat, hanem megadok kamu adatokat, akkor annak mi lesz a következménye, és úgy döntök, hogy igen, szeretnék regisztrálni az Instagramra, mert vicces videókat akarok nézni, de az nem jelenti azt, hogy nekem ki kell írnom a személyes adataimat, hogy meg kell osszam a fényképeimet, hanem csak használom az Instagramot, és ez számomra egy elfogadható kockázat, mert én így döntöttem, hogy nekem ez így belefér. És szerintem ugyanez igaz akár egy online vásárlásra, hogy nem kell magunkat elzárni az online vásárlástól, hanem mondjuk egyszer használatos bankkártyákat kell használni helyette. Ezért mindig szerintem ez a lényeg, hogy az online kitettségünket megpróbáljuk csökkenteni magunknak is, hogy hogyan tudjuk, és itt kapcsolódik a rendszer szintű felelősséghez, hogy tudjuk-e csak saját magunk csökkenteni ezt az online kockázatot, mert valószínűleg nem. Hogyha mindenki csak egyén szinten próbálkozna, akkor szerintem ez így nem vezetne sehova, vagy akkor nem lenne ez a kiegyensúlyozott szélmalomharc, amit az előbb említettem, hanem talán jobban elhúznának a támadók. Mert kell a rendszer szintű felelősség, ami ugyanúgy ott van állami szinten, vagy a vállalati szinten is. Itt szerintem fontos az az oldal, hogy ha megnézzük akár az Európai Uniós jogszabályokat, azért az Európai Unió törekszik arra, hogy megvédje a felhasználókat a technológiai fejlődés rovására. Szemben az amerikai szabályozással, ahol a fejlődés, a technológiai fejlődés a lényeg, de azért a felhasználók nincsenek annyira megvédve. Itt mindenki eldöntheti, hogy neki melyik a szimpatikusabb, de azért ebben én látok az Európai Uniós jogszabályokban egy ilyen felelősségvállalást, hogy ők szeretnék megvédeni a felhasználókat. Ugyanitt bejön a cégek és vállalatok felelőssége, hogy ők akarják-e megvédeni a felhasználóikat, vagy mindenre fel akarják használni az adataikat. És szerintem itt az a fontos benne, és pont összekapcsolódik a bizalommal, hogy egy cégnek meg kell védenie a felhasználó adatait, hiszen csak akkor fognak bízni abban a cégben. És erre nagyon jó példa az a bankok szerintem, a bankok esete, hogyha egy online csalás ér egy felhasználót, akkor a bankok azok hát olyan esetben is visszautalják a pénzt, vagy adnak kártérítést, amikor azért a felhasználó az egyén hibája volt az, hogy ő megadta az adatait, vagy rákattintott valamire, és

0: szerintem ez pont ez a bizalomépítés, hogy ők azt szeretnék, hogy ne a bankról hidd azt, hogy a bank miatt ellopták az adataidat, hanem ők szeretnék építeni ezt a bizalmat veled szemben, hogy itt biztonságban van a pénzed, és hogyha valami baj ér téged, akkor visszakapod azt.
1: Az egyéni felelősségre egy picit visszamennék, mert valami eszembe jutott még hozzá az, hogy igen, halljuk azt, hogy két faktoros hitelesítés, halljuk azt, hogy használjunk komplex jelszavakat, ne adjuk meg ugyanazt az e-mail címet mindenhova, tehát hogy vannak ilyen sarokpontok, amiket be kell tartanunk, ennek ellenére a lustaságunk meg mégis legyőz bennünket. Tehát, hogy talán ez az, amit nem említettél, hogy tudunk róla, hogy tehetnénk biztonságosabbá az online létezésünket, mégsem tesszük.
0: Igen, ez talán már egy következő szint, aki tud róla. Nagyon sokan sajnos még nem is tudnak róla, de egyébként ezzel kapcsolatosan olvastam egy érdekes kutatást, ami azt mutatja, hogy az emberek az évek során egyre bizalmatlanabbak az online térben. Ezzel szemben ezek a bizalmatlan emberek semmit nem tettek még a biztonságukért.
2: Ilyen jó. Igen, mert azt
1: most
2: is mondtad.
1: Magamat is kinevettem, bocsánat.
2: Igen, és engem is. Mert az a furcsa, hogy így mondod, és persze ez így kimondva jó, és aki eljut arra a tudatossági szintre, hogy tudja, és a saját értékrendje alapján tudja, hogyan döntsön, de hát egyszerűen ott van az a két nap alatt csodatestet ígérő kapszula, a nem tudom milyen slankító, ilyen, amiből már csak 4 darab van, tehát gyorsan meg kell venni, és akkor hirtelen az, amit én tudok, és az értékrendemet, azt olyan gyorsan felülírják, ezek a típusú kis patronok, amik ott robbangatnak, hogy le nem maradjak, már csak 2 darab van, és hogy hát olyat ígér, amit én évek óta nem érek el, és persze, és a lustaság itt is megjelenik, hogy nem sportolni kezdek el, hanem majd megrendelem azt a csodakapszulát, amiben már csak 2 van.
0: Neked a pszichológiai manipuláció.
2: Igen, bejön.
1: Nálad ezek szerint ezzel lehet.
2: Így van.
1: Örökvékonyságot kell ígérni, és mindent el lehet adni. Szuper.
2: Igen, de hogy ilyenek, most hogy így behoztad ezt, hogy kinek mi jön be, hogy ezt ilyen szőnyegbombázás jelleggel kipróbálnak mindent, tehát vannak különböző dolgok, hogy valakinek ez jön be, a, nem tudom, a szép alak, a szép bőr, a, nem tudom, a szép köröm, a, vagy bármi, és hogy a félelemmel kell, akcióval kell, kedvességgel kell, és ezt így megpróbálják szondázni, vagy ők pontosan tudják, hogy én, vagy a hasonlók, mint én, vagy mondjuk a Marcsi, és a hasonlók, mint Marcsi, mire ugranak, és már célzottan olyan típusú módszerekkel próbálják meg, vagy időnként, akár elcsúsztatva időben többet, különböző dolgokat.
0: Szerintem ez függ a támadóknak a fejlettségétől. Mm-hmm. Ma már bárki lehet támadó, sajnálom, de bárki úgy dönt, hogy szeretne internetes csalásokat csinálni, akkor elég könnyen megvalósítja, sőt vannak erre szakosodott ilyen kiszervezett szolgáltatások, hogy hogyan kell támadni, és akkor ők ebben segítenek. Szóval én azt mondanám, hogy aki nulla tudással csak szeretne támadó lenni, ő használja ezt a széles körben célzást, hogy kipróbálok mindent, annyira nem értek ehhez, fogalmam sincs egyébként, hogy az emberi psziché hogy működik, meg amúgy se az IT-t sem ismerem, szóval végiglövök mindenféle csalást, és akkor hát, ha valaki ráugrik. Ezzel szemben nyilván, akik fejlettebb támadók, azok jobban kihasználják már akár ezt az algoritmikus előnyt, hogy célzott hatásokat elérni, amit ugye azért nem olyan nehéz, mert akár itt gondolunk egy Facebook hirdetésre, szóval, hogy én kihasználom egy másik cég fejlettségét, hogy a Facebook algoritmusokat kihasználom, és akkor én már is egy fejlettebb támadó leszek.
2: Milyen biztató szavak ezek.
1: Nézzünk egy kicsit körül a konkrétumok táptalaján, hogy mik is érhetik a gyanútlan felhasználót, mert nyilván mindenki kapott már mi az SMS-t a postától, ami nyilván a Igen. postától érkezett, hogy csomag, amit már a Manzi is említett. Tehát talán ez a legeslegyakoribb. De milyen féle megoldások vannak, amiket, hogyha kap egy felhasználó, akkor érdemes gyanakodnia, hogy hát ez lehet, hogy mégsem az, mint aminek tűnik.
0: Itt magát a pszichológiai manipulációt szerintem nagyon érdemes elsősorban figyelni. Azt, hogy van-e benne valami sürgetés, valami jutalmazás, valami egyszeri ajánlat, szóval akkor lehet, hogy mégiscsak fel kell figyelnem akár a fogyasztó tablettára is, hogyha ennyire rám akarják tukmálni, hogy már csak 4 darab maradt belőle. Szerintem ez az első védvonal, hogy megvizsgáljuk azt, hogy miért tetszik nekem ez az ajánlat, és miért olyan vonzó, mert nagyon jól néz ki az, hogy csak ma kerül ennyibe, de miért kerül csak ma ennyibe. És ezek után pedig nyilván a linkek, szóval, hogy fognak elérni minket a támadók, például úgy, hogy rákattintunk egy linkre, amit kaptunk az üzenetben. Erre ugye nagyon jó védekezési mód, hogy nem arra a linkre kattintunk rá, hanem a böngészőbe beírjuk. Hogyha várunk egy csomagot, akkor beírjuk, hogy posta.hu, vagy a GLS oldalát beírjuk, és úgy keressük meg, nem úgy, hogy az SMS-ben kapott linkre kattintunk.
1: Mondjak.
2: Segít-e az ilyenkor ugyanaz az ilyen alaptatén? Most lehet, hogy nem is onnan fognám meg, hogy mik azok a módszerek, hanem mi az a gondolkodás, hogy például bejön egy ilyen, és tök jó, hogy mondtad, hogy vajon belül mi mozgat meg, hogy mondjuk a fogyitabletták irányában erős érdeklődést mutatok, vagy nem lehet, ez egy ruhatípus is, hogy ilyenkor segítségül lehet hívni mondjuk akár úgy az AI-t, hogy az adott cég nevét, oldalát beírom, és azt mondom, hogy figyelj, te mit gondolsz erről, mennyire megbízható? Én már csináltam ilyet, csak azért kérdezem, és ilyen simán leírja, hogy tucatárú, nagyon jó marketing, erre alapoz, egyébként mondjuk kiküldik, tehát ezzel nincs gond, de mondjuk a minősége nem feltétlen lesz olyan, amit gondolsz, és ez alapján dönts, és ott már van egy olyan, ami azt a hirtelen nagy hevületemet, hogy azonnal meg akarom rendelni, már csökkent, és már elgondolkodok, hogy egyébként tényleg szükségem van erre, hogy ez jó módszer lehet-e.
0: Szerintem ebben pont ez a kulcs, amit mondasz, hogy a te hirtelen nagy hevületedet csökkenti. Szóval nem azt jelenti, hogy az AI-ban feltétel nélkül megbízol, hogy ő azt mondta, hogy megbízható, akkor megveszem, vagy ő azt mondta, hogy nem megbízható, nem veszem meg, hiszen az AI valahonnan megtanulta ezeket az információkat, nem biztos, hogy ezek igazak. De neked ugyanúgy ad időt, hogy elgondolkozz, és hogyha van időd, az a pszichológiai manipuláció legnagyobb ellenszere. Hogyha gondolkozol, és időd van átgondolni. És egyébként léteznek más ilyen scammer felderítő oldalak is. Nagyon sok hasznos ilyen oldal van, hogy a webáruházakat beírhatod, és ő egy ilyen pontszámot fog neked kiadni, hogy mennyire megbízható szerinte. Szóval szerintem igen, itt azt emelném ki, hogy az időt érdemes rászánni, hogyha egy teljesen ismeretlen webáruház, akkor egy-két keresést érdemes megejteni, hogy milyen pontszámot ad erre egy ilyen detektáló oldal, akár az AI mit mond erről, hogyha ezt a megoldást szeretnéd, vagy tényleg, hogy hallasz-e róla máshol, és van-e róla más vélemény, ami nem az ő általuk mondott.
2: Hát vagy a legjobb tényleg az, hogy úgy gyerek időt, hogy mondjuk elmegyek sétálni, és hirtelen, amikor időt nyerek, és sokat sétálok, már lehet, hogy a fogyitabletára sem lesz szükségem, mert lemozogtam.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a social médiában rengeteg infót teszünk közzé magunkról, ezt már te is említetted, és gyakran felmerül az, amikor mondjuk próbáljuk inteni a felhasználót arra, hogy egy kicsit óvatosabban bánjon mondjuk a gyerekeinek a fotóival, hogy ugyan már miért pont az én gyerekeimnek a fotójával történne bármi, vagy miért pont abból szűrné le bárki, hogy mi mikor nyaralunk és törne be, vagy tehát, hogy tényleg ennek rendkívül széles a tárháza, és ilyenkor nagyon nehéz mit mondani ezeknek az embereknek, hogy hát miért pont, tehát mert. Te tudsz erre valami jobbat mondani ennél, hogy mert?
0: Szerintem itt bejön az is, hogy miért pont, hát, és hogyha pont, akkor azt szeretnéd, vagy hogy a másik az, hogyha sokan egyre tudatosabbak azért, és hogyha te nem leszel tudatos, hanem ott maradsz azok között, aki mindent kirak, akkor te leszel a kirakatban, és akkor elég hamar hozzád fog elérni azt, hogy pont téged támadnak meg. Illetve azért itt, hogyha például a gyerekekre, a kitett fotókra gondolok, akkor van egy olyan aspektusa is ennek, hogy ehhez már nem feltétlenül egy személy kell az ilyen támadásokhoz, hanem ott a mesterséges intelligencia, az algoritmusok, és szerintem egy szülő sem szeretné azt, hogy az ő gyerekének a képéből generáljanak mesterséges intelligenciával olyan tartalmakat, amiket nem szívesen látna.
1: Fordul a kíváncsiság, és mondhatod azt, hogy ezt nem meséled el nekünk, hogy te, mint kiberbiztonsági szakértő, hogy vagy megtalálható a neten? Te hogy figyelsz arra, hogy a digitális lábnyomod az biztonságban legyen?
0: Úgy, hogy privát dolgokat nem osztok meg. Természetesen a Facebookon nem a valódi születésnapom van kint. Nem használok hát az ilyen regisztrációknál nem adom meg a teljes nevemet, vagy a valós nevemet. Például a hírlevél feliratkozásokra van egy külön e-mail címem, ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogy válassza szét az e-mail fiókjait, szóval igyekszem a saját digitális lábnyomot csökkenteni. Nyilván most itt vagyok nálatok, szóval kikerülök névvel, arccal az internetre, de azt hiszem ez egy másik terület, amikor a szakmai oldalamat mutatom meg, illetve az embereket szeretném edukálni ezzel.
2: Egyszerűen én úgy hallom, hogy a lustaságunk, a gátunk sokszor. Mert hogy hát egy címmel beregisztrálok meg, amikor fölkínálja, nem? Hogy regisztrálsz-e, vagy az Google-a is, vagy a Facebookot, de regisztrálsz, és meg lehetne tenni ezt, amit Dóri is mond.
1: De nem csak, amúgy a lustaságról már beszéltünk, igen. De a másik, amit én azért még kihallok belőle, az az, hogy látszódni akarunk, mert abból nyerünk valamiféle visszacsatolás, hogy kirakom a gyerekemet, hogy milyen szép visszacsatolást kapok, kirakom a születésnapomkor kapott 10 óriás csokrokat, amiket kaptam a barátaimtól, meg bárkitől, és akkor, meg akkor azt látják, hogy én milyen népszerű szuperember vagyok, akinek most van a születésnap, és hogy na szóval, hogy inkább a látszódni akarás ellen kellene pont mennünk annak érdekében, hogy megvédjük magunkat. De hát ez...
2: Milyen az életed látszódás nélkül, Dóri? Így is köszöntenek születésnapodon, gondolom, nem? De történnek veled dolgok, független arról, hogy annak nincsen nyoma, hogy megmondod, hogy itt és ezt tetted, attól még nyugtass meg, hogy megetted, és szoktál ebédelni, és vacsorázni is.
0: Nem, hát nem történt meg, mivel nem posztoltam. De szerintem igen, itt visszajön az, hogy akkor kicsit vissza kell tekintenünk arra, hogy a társas kapcsolódás, hogy honnan kapok én elismerést, és jutalmat, és megbecsülést, szóval nem abban fogok kapni, hogy 60-an vagy 1060-an lájkolták a szülinapi köszöntésemet, hanem abból, hogy sokat jelent nekem, hogy a szüleim felköszöntenek a születésnapomon, a barátaim rendeznek nekem egy bulit, és én ebből kapom a visszacsatolást, vagy hát ezt nem magamra értem, hanem így társas szinten, hogy talán itt kell keressük a valódi kapcsolatokhoz vissza.
2: Nekem nagy tanulságban, bocsánat, csak ez a szülinap, hogy amikor, nem tudom, rengeteg köszöntés kaptam, amik kim volt, és egyébként nagyon érdekes kísérlet volt, hogy ez amikor leszedtem, és nem látható, és hogy fuszadára csökkent, és az viszont jó volt, hogy tudtam, hogy kik azok, akik egyébként is tudják, anélkül, hogy reggel a kávé mellett megnyitod, és akkor végig köszöntesz, sőt, most már sablonokat is fölkínál, hogy még be se kelljen írnod valami egyedi gondolatot. Boldog születésre, ott trombita, kis torta, nem tudom, smiley, és akkor úgy gondolom, hogy gondoltam rá, sokkal erősebb az, amit te is mondasz, amikor azok az emberek köszöntenek fel, akik tudják maguktól is.
0: Igen, és ezt értékelnünk kell, és látnunk kell benne, hogy ez egy sokkal értékesebb dolog, mint az, hogy ezren írnak nekünk. Ír inkább az a 20 ember, aki tényleg tudja, tényleg ismeri, és lehet, hogy először csalódás, mert hát azért már rászokott szerintem erre az agyunk, meg vágyunk erre a visszajelzésre. Lehet, hogy először nehéz lesz az, hogy mert nem írt nekem 200 ember, meg mert nem lájkolják a posztjaimat, miközben nem posztolok semmit, és de utána szerintem így vissza lehet szokni erről a dopamin szintről, hogy a valós világban levő kapcsolódások fontosabbak.
2: Úgy ott meg is tudjátok élni, nem? Tehát, hogy mikor van, szoktam nézni, hogy ilyen baráti társaságok ülnek, mindenki telefonnal, mindenki fotózza a tányérját, és posztol, és közben azon gondolkodok, hogy ők itt ülnek 10-en, és akár egymással is beszélgethettek volna, és megélik azt a pillanatot, mint hogy kifele mutatnak olyanoknak a pillanatokról egy szeletet, akik nincsenek ott, és annak a lájkjai által érzik azt az estét jónak, vagy nem jónak.
0: Igen, olyankor ez igaz szerintem, de azért nem menjünk el ennyire démonizáló irányba, szóval, hogyha látsz egy telefonnal ülő társaságot, szerintem azért a mai világban, a digitális és valós világ kapcsolatában nagyon sokszor úgy éljük meg akár a társas kapcsolódásokat, hogy mutatunk egymásnak egy vicces videót, szóval én nem lennék rossz véleménnyel azzal, hogyha egy társaság telefonon a kezében ül.
2: Oké, miatt nem fog oda menni szólni neki.
1: Az Eurobarométer és az Európai Unió kiberbiztonsági felmérése szerint a felhasználók 70%-a aggódik amiatt, hogy az online szolgáltatók vagy platformok azok hogyan használják az adatainkat. Tehát, hogy az aggodalom ott van a 70%-ukban, és azt érzik, hogy semmilyen ráhatásuk nincsen arra, hogy mi történik a digitális lábnyomukkal. Már beszéltünk egyéni felelősségről, meg mondjuk a rendszer, meg a cégek felelősségéről, de hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes adat, hogy hogy bár mi alakítjuk a digitális lábnyomunkat, mégis azt gondoljuk, hogy semmiféle hatásunk nincsen, vagy az emberek 70%-a gondolja azt, hogy semmiféle hatása nincs e fölött. Miért hárítjuk ennyire ezt a felelősséget?
0: Szerintem az egy jó dolog lenne kezdetnek, hogy aggódnak emiatt, hiszen ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja őket ez a téma, és valamennyire tisztában vannak ezzel, hogy ez problémás lehet. Szóval én ennek alapvetően örülnék, hogy aggódnak. A másik aspektus ennek az, amit te mondasz, hogy akkor miért hárítják ezt a felelősséget, vagy miért nem tesznek ők valamit, lehet, hogy itt vissza kell térnünk az előző témára, hogy kényelmesebbek, vagy akár említve azt, hogy tényleg nagyon sokan bizalmatlanok, mégsem tesznek semmit a saját biztonságukért, illetve néha szerintem a bizalmatlanság pont, ami ezt erősíti, hiszen úgy vagyok vele, hogy úgyse tudok mit kezdeni az adataim védelmével, nem bízok ebben a cégben, ezért teljesen elengedem a nem foglalkozok vele, mert hogy úgyse tudok mit tenni. Szóval ilyen tehetetlennek érzem magam, miközben egyébként nem lennék az, illetve aki bizalmatlan, szerintem az kevésbé nyitott, és nem nyitott arra, hogy megismerje, hogy valóban hogy működik az a platform, vagy hogy valóban mit lehet tenni.
2: Így a biztonság kapcsán még az jutott eszembe, hogy van ez az ilyen optimista torzítás, hogyha egy kis pszichológiát is behozzuk, amikor azt gondoljuk, hogy hát ez velünk biztosan nem történik meg. És talán emiatt hanyagoljuk ezt. Kell-e pofára esni egy párszor ahhoz, hogy az ember ezt a típusú ilyen optimista torzítását így maga mögött tudja hagyni, és rájöjjön, hogy mégis kellene figyelni. Vagy aki ilyen típus, az akárhányszor átváltik, meg nem érkező csomaggal, ellenőrzetlen tranzakcióval a banknál, bármivel, ő akkor is ilyen marad.
0: Szerintem ez annyira nem tér el az online világban a valós világtól. Mindannyian tudunk ilyen példát mondani a valós világból is, hogy valaki többször bedölt már annak, vagy akár túl kedves, nem mond nemet. Szerintem ugyanez igaz az online térben is, hogy nem mondanak nemet az emberek, akik ilyen típusúak. Nem, szerintem ezt inkább még csak a szélsőségek felé viszi az online világ.
1: Nekem most az jutott eszembe, hogy nem annyira régi fejlesztés a különböző AI platformoknak az, hogy összekapcsolja a beszélgetéseinket, és akkor abból már egészen komplex személyiségrajzot tud rólam alkotni. És azért ugye ezzel kapcsolatban megjelentek különböző bizonytalanságok, hogy ez mennyire jó, mennyi információt viszel magával, visznek el magukkal ezek a platformok, és aztán mire használják ezt. Te mit gondolsz erről, vagy egyáltalán a mesterséges intelligenciának, és leginkább a nyelvi, nyelvi moduloknak a használata kapcsán fellépő kérdések, mert hogy ezeket használják a legtöbben, ott milyen veszélyeket látsz, és hogy te egyébként használod-e ezeket, vagy te mennyire figyelsz oda erre?
0: Én használom ezeket az alkalmazásokat, mert szerintem ez sem jó démonizálni, és ahogy már mondtam, hogyha valamit nem használunk, vagy bizalmatlanok vagyunk vele, akkor szerintem azzal csak nő a kitettségünk, hiszen nem ismerjük meg, nem tudjuk, hogy milyen, és nem tudjuk magunkat megvédeni. Itt néha azért jó alapvető biztonsági lépéseket beépíteni, például azért én anonimizálni szoktam, nem adom meg, hogy valójában milyen beszélgetésre készülök fel, vagy hogy hova fogok menni, hanem más információkat adok meg a mesterséges intelligenciának. Egyébként szerintem azért ez hát eldöntheti mindenki, hogy ennek most van értelme, vagy nincs. Akár szakmai szempontból nézve is azért ez egy új terület, és még folyamatosan mindenki keresi ebben a lehetőségeket és a veszélyeket.
1: De volt, ami ezzel kapcsolatban téged is meglepett? Mondjuk, nem tudom, szembe jött veled olyan hír, hogy úgy se gondoltad volna, hogy ilyen megtörténik ezen a területen, ami megtörtént? Vagy most ez nagyon homályos kérdés volt? Igen.
2: Nekem az volt, ami furcsa, ugye ez nem is a régi hír, amikor egy ilyen kis zárt laborban lévő mesterséges intelligencia szabadult ki, és egy versenytárstól lopott el, beférkőzött oda, és lopott el ottani terveket, meg adatokat, tehát hogy amikor azt gondoljuk, hogy nem tudom, Sarah Connort miatt így a Terminátor visszajön és a gépek lázadása, hogy ne, nem tud önállóan, de hogy így mégis ki tudott jutni egy ilyen zárt térből, és elkezd önállóan, vagy általunk gondoltan önállóan más cégeknél adatokat lopni, hogy erre hogy tudunk felkészülni, ami tényleg annyira új, és számunkra annyira eddig a skifiben láttuk, és föl se tudjuk adott esetben fogni, csak használói vagyunk, és ki tudja, hogy elszenvedője.
0: Ezen nézd, én már ötöpintottál. Szerintem ez feladja még a szakértőknek a leckét. Az is szerintem kérdéses, hogy mi a valódi veszély, mi az, ami akár egy marketing húzás egy AI cég részéről, hogy mondjuk azt mondja, hogy az én mesterséges intelligencia alkalmazásom már képes erre? Már el tud lopni adatokat? Azért ebben lehet egy kis marketing, hogy azt higgyük, hogy az ő alkalmazására már képes, szóval itt nehéz szerintem különbséget tenni, és minden nap tanulnunk és fejlődnünk kell, hogy erre felkészüljünk, mert azért az látszik, ha marketing, hanem hogy ez a jövő.
1: Nekem ez nagyon tetszik, maga az optimizmus és a tudatosság egyszerre, amit benned mindig tapasztalok, amikor beszélgetünk, és azért is, mert ugye amikor az ember hallja ezeket a hajmeresztő dolgokat, akkor azért hajlamos arra gondolni, hogy úristen, akkor ajtót, ablakot, mindent becsukok, leszedem magam a netről, és soha többé semmit nem csinálok. Nekem például ilyen volt, amikor van a Metának ez az okos szemüvege, és akkor kiderült, hogy az okos szemüveg akkor is rögzített mindenféle adatot, képet, amikor a felhasználó éppen nem kérte arra, hogy rögzítse a képet, és aztán ezt fel is használták a Metánál ezeket az anyagokat, szóval, hogy akkor azért éreztem, hogy sokkal óvatosabbnak kellene nekem is lennem, mint amennyire eddig óvatos voltam, de nagyon jó hallani egy szakember szájából azt, hogy igenis a technológia tök jó, csak legyünk egy kicsit tudatosabbak benne. Amit egyet csak így visszaszerettem volna jelezni.
0: Igen, nem, hogy ezt jól látod, hogy abszolút ez a szemléletem, akár gyerekkortól kezdve, vagy akár az idősekről, ha már róluk is beszéltünk, hogy semmiképpen sem jó, hogyha elzárjuk a technológiát, és szerintem egyébként több veszélyhez vezet az, hogyha valaki nem ismeri meg, hogy milyen az, és hogy működik. Szóval mindenképp optimistán.
1: Még azt szerettem volna behozni, hogy pár hónappal ezelőtt volt egy deepfake kutatásunk, és abból nagyon-nagyon érdekes volt. Manci volt egyébként a deepfake kutatásban szereplő videók és képek alanya.
2: Az egyiknek, a többében egy alter ego volt, egy AI-os.
1: És annyira érdekes, hogy jó, nyilván mi a kollégái ismerjük őt, és tudtuk, hogy melyik a deepfake, de kiküldtük a kutatásban a résztvevőknek, és közel sem volt ennyire egyértelmű. A képek ott még talán valamennyire, de a videók azok teljesen megvezették a felhasználót, és nem tudták eldönteni, hogy melyik a deepfake tartalom. Pedig szerintünk, lehet, hogy mert a tech szektorban dolgozunk, azért nagyon egyértelmű volt. Mit látsz ezzel kapcsolatban? A deepfake az hogyan érkezett meg így az átlag felhasználóhoz?
0: Szerintem nem egyértelmű, és nem lehet eldönteni. Ez egy szerencsés helyzet volt nektek, hogy ti ismeritek a Mancit, és ezért tudtátok, hogy melyik a valós és nem valós, de sajnos senki nem ismer mindent ilyen pontosan, hogy fölismerje. Talán ez is mutatja egyébként, hogy milyen fontos az ismeret és a tudásunk, hiszen titeket akkor a tudásatok meg tudott volna védeni, hogy nem hiszitek el ezt a deepfake videót róla, de nem ismerhetünk mindent így, és az pedig kijelenthető szerintem, hogy most már olyan deepfake tartalmakat lehet generálni, ami nem egyértelmű, és hamarabb átmegy egy tippjátékba, mint sem valós megfontolásokból építkezne.
2: És azt is hallom ebből ki, hogy mint hogyha egy banánt hámoznék meg, tehát hogy mondjuk, hogy jön egy ilyen videó, és ez most bármi, amiről eddig szerintem beszéltünk, hogy amíg addig tudom pucolni, amíg mondjuk ott van egy tény vagy egy állítás, elfelejtve azt, hogy ez valahonnan ismerős, vagy ez egy celeb, egy ismert ember, egy ismert kollega mondja, hogy elfelejtem a videót, elfelejtem a hangot, elfelejtem a meggyőző részt, és csak azt nézem, hogy az a dolog, amit éppen kínál nekem, arra szükségem van, vagy nem, és elkezdek után nézni, hogy egyébként ez valójában létező a piacon, vannak-e olyan élettani hatásai, amiket így mond, és utána, és időt adok, ahogy te is mondtad, mint a legnagyobb ellenfél, és utána ezzel a kritikus szemlettel döntök betartva azokat, amit te is mondtál, hogy akár egyedi bankkártyák, vagy ilyen eldobható kártyák, vagy nem tudom, PayPal, hogy minél kevesebb betessek áldozatul ilyeneknek.
0: Igen, de ebből egy kicsit azt is hallom ki, ami szerintem jellemző, hogy van egy előfeltevésünk, és nyilván mindenki a saját igazáról szeretne meggyőződni. Szóval lehet, hogy nem olyan objektív a kutakodásom, hanem azt szeretném, hogy nekem legyen igazam, és hogyha én valósnak gondolom azt a webshopot, akkor csak azoknak a véleményeknek fogok hinni, meg azoknak a jeleknek, ami azt mutatja, hogy valós.
2: Ebben teljesen igazad van, ilyenek vagyunk. Meg önigazolgatunk, hogy ez biztos jó lesz, meg ő tudja rosszul.
1: Meg hát a tájékozottság, még a deepfake-re egy gondolattal visszatérve a kutatásra, ott az is kiderült a válaszokból, hogy az emberek többsége hallotta már ezt a kifejezést, de úgy nagyon pontosan nem tudták, hogy mit jelent. És képzeld, még magunk között is volt egy ilyen, hát nem vita, de hogy egy ilyen egyezkedés, hogy akkor mi a deepfake? Tehát, hogy az, ami nem tudom, szándékoltam valami, én ugye azt mondtam, hogy minden deepfake, amiben valami, nem tudom, ami nem valós videó, vagy nem valós kép, és akkor volt, aki meg azt mondta, hogy csak az a deepfake, ami ártó szándékkal készül. És nem nagyon tudtunk igazságot tenni, hogy most akkor mi is tulajdonképpen, nyilván megvan ennek a szakirodalma.
0: Igen, szerintem itt, de legalább volt egy elképzelésetek arra, hogy ez egy nem valós dolog, nem. És lehet, hogy pont ez amúgy vissza megriasztja az embereket, hogy ennyire el lehet ezen filozofálgatni, ennyire nem egyértelmű valami, hát akkor inkább bele sem megyek. De nem, azért egy átlagembernek, aki nem épp egy kutatást végez a témában, neki nem az lesz a fontos, hogy a deepfake-nek melyik a fogalma, hanem a lényeg belőle, hogy egy nem valós dolog, és szerintem ezt kell elvinni az embereknek magukkal, hogy nem szakértői szinten kell megismerniük ezt a témát, senki nem várja el tőlük, hogy napi 8 órában ezzel foglalkozzanak, hogy akkor most mi az online tér, hogyan működik, mi a biztonság, hanem pont ezt a felhasználói szintű tudást és nyitottságot.
2: Ha a legfontosabb üzenetet kellene így a műsor végén meghatározni, vagy üzeneteket...
1: Ilyen egyszerű feladat.
2: Igen, vagy legyen top 3, csak hogy ami mondjuk... Az bizonyítja, hogy tényleg, ahogy te is mondtad, ne démonizáljuk ezt az egészet, nem hogyan tudunk együtt élni és jó digitális mondjuk állampolgárrá válni, aki jól használja, de nem megvezethető. Akkor mit mondanál, hogy miket tegyenek meg?
0: Elsősorban a teljes adás meghallgatását javaslom.
2: Ez nagyon fontos.
0: Szerintem lehet, hogy naív gondolat, ahogy ti egy kicsit így boncolgattátok, hogy nem mindenkiben van meg ez az elhivatottság és a... kellő energia, viszont nekem továbbra is ez a gondolatom, hogy itt a saját magunkba vetett bizalom, ami segíthet, ami úgy alakul ki, hogyha kritikusan gondolkozunk, és megismerjük a tényeket, szóval én mindenképpen ezt mondanám, mint egy ilyen összegző gondolat, hogy ne féljünk, ismerjük meg a dolgokat, és amit megismerünk, ott már nagyobb biztonságban leszünk.
2: Csodás zárszó.
1: És felejtsük el az 1-2-3-4-5-6 jelszót, és soha többé ne használjuk.
0: Ennek hosszú lenne a listája.
2: Hát és nekem még, ami nagyon tetszett, és szerintem egy csodálatos program lehet a generációk összekapcsolására, hogy legyen közös program, közös nyelv, amikor a fiatalok az idősebbekhez, akár nagyszülőkhöz oda mennek, és együtt nézik át, hogy nagypapa, nagymama mire iratkozott fel, és összeállítani nekik egy csatornát, csatornákból egy válogatást a YouTube-on, hogy miket nézzenek. Dóri, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, nektek meg nagyon szépen köszönjük a figyelmet.
0: Köszönöm szépen.
2: Sziasztok.
0: Hello. Sziasztok!
3: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Halálos áldozata is van a szlovákiai általános iskolai késelésnek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt. Így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Hűtlenkezelés miatt kihallgatták Hankó Balázs korábbi kultúráért és innovációért felelős minisztert. A fideszes országgyűlési képviselő panasszal élt az őrizetbe vétele és a gyanúsítás ellen. A politikus az ügyészség szerint miniszterként és az NKA elnökeként részt vett a szervezet vagyonának szabálytalan felhasználásában, amivel több mint 17 milliárd forintos kárt okozott az államnak. Tegnap ugyancsak őrizetbe vették Seszták Miklós volt fejlesztési minisztert is, aki az ügyészség szerint 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vett át a Volánbusz ügyében. Egy most nyilvánosságra hozott nyomozati irat szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel a tavasszal Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa a Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz.
2: Sörös sztorik a 30 éves belga sörözőtől. A mikrofonnál Somoti Solymos Eszter. A Bemrakparton oly híressé vált belga söröző kapcsán érkezünk egy következő történettel. Nagy múltra tekint vissza a söröző, az elmúlt 30 évben sok-sok emlékezetes pillanatot élhettek meg, viszont például most kiragadok egy dátumot, és kíváncsi leszek, hogy Nánási Zoltán, a hely tulajdonos alapítója, miként emlékszik vissza arra a dátumra. 2006. augusztus 20. Zoltán, mi történt ekkor?
3: Nem túlozani a fősírok álma, amikor eszembe jut ez a híres nap. Ez az a nap, amikor hatalmas vihar mosta el a augusztus 20-ai tűzijátékot. Iszonyú tömeg volt, tehát valóban milliós tömeg volt Budapesten plusz tömeg, és lecsapott a vihar, és tőlünk a beárattól hát egy 3-4 fára kidőlt egy hatalmas platánfa, ami ráborult a tömegre. Most ez a tömeg elindult. Elsodort magával mindent, de úgy, hogy a társammal, a Jancsival mi voltunk a kitelepülésen, de úgy, ahogy van, mindent elsodort a tömeg. Tehát hordóstól, sörcsapostól, mindenestől elsodort a tömeg, és közben zuhogott az eső, és próbáltuk, mert mindenki be akart jönni a sörözőbe, de hát ez képtelenség, tehát próbáltunk valami olyan szűrést csinálni, hogy a kisgyerekeseket, a gyerekeket bevettük, hát próbáltunk valamit csinálni, de nem sok mindent lehetett, megmondom őszintén.
2: Ez egy nehéz pillanat, egy vendéglátóegység életében ilyenkor.
3: Nem ami engedi be a vendéget.
2: Így van, ugyanakkor pedig ugye megértheti az ember, hiszen hihetetlen nagy volt a tömeg. De gondolom azóta is élvezik annak előnyét, hogy a Bemrakparton található a helyük. Egyébként hogy képzeljük el az augusztus 20-át?
3: Gyakorlatilag ugyanazzal a választékkal, ugyanazzal az étlappal megyünk. Van egy kis teraszunk, és amellett egy elég komoly kitelepülést, így hívjuk kitelepülést, két sörcsappal, hűtött üdítőkkel, és aki ott arra sétál és akar valamit inni, azt kiszolgáljuk.
2: Akkor augusztus 20-án az ember készüljön, mert a sörcsap olyankor folyamatosan megy.
3: Igen, olyan sörcsap kell valóban, aki bírja, hogy kinyitjuk 10 órakor és éjfélkor még megy, ez így van.
2: Emlékezetes pillanat, ez volt most is, de még érkezünk következő történetekkel, és aki a korábbiakról lemaradt a YouTube csatornánkon, pótolhatja azt. A belga söröző történetét hallották. Aki pedig kíváncsi, irány a Bemrakpart.
0: Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.
1: Ha meg...

Ha túl, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Buda felé a Budai híd főnél a belső sávban. Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Új-Buda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Új-Buda központ érintésével pótlóbusz jár. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellér rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Lezárták a külső sávot a 8. kerületben a Vajda Péter utcában kifelé a Villám utca után aszfaltozás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd Pesti híd főjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felvéve, ahol a munkaerőpiac kérdései találkoznak. A mikrofonnál Somodi Solymos Eszter.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és a nézőket, ez itt a Felvéve következő adása. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és hát lássuk, mi lesz a mai adásunk témája. A mezőgazdaságról szerintem az elmúlt években sokat hallunk és beszélünk, és kell is, hiszen ez az az ágazat, ami folyamatosan nehézségekkel és problémákkal küzd, és talán soha ilyen nehéz és kritikus éve nem volt még ennek a szektornak, mint ez a 2026-os nyári szezon. Meg kell küzdeni az időjárás okozta nehézségekkel, ahogy azzal is, hogy a munkaerő honnan lesz és milyen lesz, és mindazt mennyiből tudják megfizetni. Hát ezekhez a kérdésekhez hasonlóakat fogok feltenni vendégemnek, de hát lássuk, hogy kit fogok kérdezni. Bacsó Györgyöt, a Bayer Hungária HR vezetőjét üdvözölhetem nálunk. Üdvözöllek!
3: Köszönöm szépen a meghívást!
2: Szerintem a felvezetőm helyes volt, hogy talán az elmúlt évek legnehezebb évén van túl az ágazat, de hát akkor nézzük is ezt a részletekbe lépdelve. Amikor arról beszélünk, hogy mérleget vonunk a 2026-os évről, és mondjuk kezdjük a legkardinálisabbal, ha már egy HR műsorban ülünk, a létszámhelyzet a nyári csúcsidőszakban miként alakult? El lehet azt mondani, hogy ebben is kritikus ponton volt az ágazat?
3: Abszolút. Kezdeném akkor a gyümölcs és zöldség ágazattal, ahol az elmúlt évek jelentős fagykárai miatt a termőterületek egyre inkább csökkentek. Ez gyakorlatban azt mondaná, hogy kellő elegendő munkaerő áll rendelkezésre, azonban szerintem szükséges különbséget tenni a szakképzettség igényes feladatokra és a kevésbé szakképzettség igényes feladatoktól, mint például a gyümölcsszedés, általános állatgondozási munkák, szőlőszüretelés, ezekre viszonylag egyszerűbb megfelelő létszámot biztosítani, azonban a komplexebb tapasztalatot, precizitást igénylő munkák, mint például a meccés, a címerezés, beporzási munkák, ez az utóbbi kettő, ez a hibrid vetőmag előállításhoz kapcsolódik. Itt ugye itt nem csak a kellő létszámot kell tudni biztosítani, hanem maga a munka minősége is kulcsfontosságú.
2: Amikor arról beszélünk, hogy munkaerőt kell keresnie az agrár szereplőinek, akkor szerintem az sem mindegy, hogy hol keresik. Milyen regionális eltérésről lehet beszélni? Mely területek azok, akik leginkább küzdenek a munkaerő megtalálásával?
3: A legnagyobb kihívást tipikusan az iparosodott nagyvárosaink jelentik, tehát itt a legnagyobb itt van a legnagyobb hatása az elszívó erőnek, ugye elszívják a mezőgazdaságból a munkavállalókat, tipikusan Budapest, Győr és Debrecen és Szeged vonzáskörzetét értem ez alatt. Talán, hogyha megemlíteném Észak-Kelet-Magyarországot, Miskolc vonzáskörzetét, talán ez az egyik olyan körzet, ahol a legtöbb elérhető munkavállaló van mezőgazdasági munkákra. Magyarországon nagyon nagy verseny alakul ki az előállításban, a vetőmag előállításban. Ilyen tipikus csúcs szezon a kukorica címerezés. Ez július első felek közepére esik, és ezek koncentrált feladatként jelennek meg. Ez egy 5-6 napos csúcs, ahol megfelelő létszámú szezonális munkaerő brigádot kell tudni biztosítani, és ez többnyire már nagyon nagy átfedés van a régiók között. Akik vetőmag előállításban dolgoznak, vándorolnak ezek a brigádok, és ezáltal a vetőmag előállítási szereplők versenyeznek az emberekért, hogy kellő munkaerőt tudjanak biztosítani. Régebben a kukorica címerezés az ugye egy csak kézi munka volt, most már a manapság ezt is gép végzi, de fontos, hogy a kézi munkaerő attól függetlenül ez elengedhetetlen. Tehát első körben a gép címerez, második körben pedig szükséges embereknek átjárni a táblát és ellenőrizni, hogy a címerezőgép minden címert el tudott-e távolítani, de ez nem nincs így minden esetben, ugye vannak különbségek, máshogy nő a növény, máshogy fejlődik, és az idei szezon az nagyon nagy kihívást tett az előállító cégek vállára, mivel nem volt kellő ember a címerezési feladatok ellátására, és itt annak rovására, hogy termés depressziót okozunk a kukorica növényen, jobban vissza kellett vágni a tetejét a címernél, annak ellenére, hogy ez megviseli a növény. Itt nagyon nehéz a minőség és a mennyiség közötti egyensúlyt megtalálni. És a hibrid vetőmag előállításban is plusz feladatok jöttek elő az idei nyárba, ugye extrém hőstressz volt, ugye áprilistól kezdve légköri aszály alakult ki, amely a nyár előre haladtával sem enyhült érdemben, és ilyen volt például a fattyazás. Ez azt jelenti, hogy a kukorica tövénél egy mellékszár nő ki, és ezt el kell távolítani, hogy a növény egészségesen tovább tudjon fejlődni, és ez csak kézi munkaerővel oldható meg, és erre is rendkívül nehéz volt embereket kellő számban biztosítani erre a feladatokra. Ez hirtelen jön elő, és azonnali beavatkozást igényel.
2: Hogyha tömören szeretnénk összefoglalni, hogy melyek voltak 2026 nyarán a legégetőbb hiány szakmák a mezőgazdaság területén, akkor mit lehetne elmondani?
3: Legfőképpen a nyári címerezési munkát emelném ki a vetőmag előállításban. Ugye a megfelelő létszámnak a biztosítása az nagyon nagy kihívást ró a termelő cégek számára. Ugye említettem a régiók közötti versenyt, elszívják a munkavállalókat, az iparosodottabb nagyvárosaink, nem attraktív foglalkoztatási forma, meleg van, ezek öntözött területek, gumicsizmában kell járni. Egyre nehezebb kihívást ad a szezonális címerezői munkavállalók munkavállalóknak a biztosítása. És talán még amit megemlítenék, késői aszú szüretelést, ami szintén őszi munka, és ezekben a munkakörökben az utánpótlás jelenti a fő problémát. A megemlítve a szellemi munkákat, a minőségi utánpótlás ott is nagyon nagy kihívást jelent, itt gondolok a mezőgazdasági mérnökökre.
2: Amikor azt mondjuk, hogy a mezőgazdasági mérnökök tekintetében is kihívás van, akkor hogy képzeljük el, hogy nem állnak megfelelő létszámmal rendelkezésre? Tehát, hogy a képzés nem végzik el annyi, mint amennyit a szakma fölvenne, vagy pedig pályát módosítanak?
3: Nagyon színvonalas, Magyarországon nagyon színvonalas agrárképzésekkel érhetőek. Én inkább azt mondanám, hogy az urbanizáció hatására eltávolodtak a fiatalok és a felnőttek is a mezőgazdaságtól, és nincs kellő létszámú utánpótlása a jövőt tekintve. Rendkívül sokat fejlődik ez az ágazat. Rengeteg digitalizáció, adatelemzés, nagyon erős IT táptalaja van a mezőgazdaságnak, amely újfajta készségeket fog a jövőben igényelni.
2: Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert a következő kérdésemre pont ezzel szerettem volna fókuszálni, hogy azért ez az a szektor, ahol már minden is változik, gondolom én ezt, hiszen már más, hogy is mondjam, utasítások szerint dolgoznak, már más az időjárási környezet, már más vetőmagokkal dolgoznak, más gépekkel. Mindez hogyan mutatkozik meg a HR oldalon? Mert gondolok itt arra, hogy mondjuk az a traktoros, aki mondjuk 30 évvel ezelőtt traktoros volt, már nem azt a gépet vezeti, amit 30 évvel ezelőtt.
3: Itt fontos megemlíteni, hogy az ő esetükben nem szezonális munkáról van szó. Tehát az ilyen munkakörben dolgozó mezőgazdasági szakembereket a gazdálkodók igyekeznek hosszú távon megtartani és motiválni. Itt a bérek is jelentősen emelkedtek az elmúlt években, tehát elmondható, hogy egy traktoros akár nettó 600-700 ezer forintot is kereshet. Ennek a legfőbb oka az, hogy egy kombájn ára 200 millió forint, egy traktor ára pedig 50 millió forinttól indul, és ezekért felelni kell, tehát ezeket megfelelő kellően tudni kell kezelni ezeket a gépeket, szüksége. Tehát a traktoros fogalma úgymond teljesen megváltozott, tehát régen hasonló volt egy autóvezetéshez. Nem kellett más hozzá. Most már egy vetőgépen előfordul, hogy például 10 szenzor van, amely figyeli a vetésnek a minőségét, a mélységét, a talajhőmérsékletet, a nedvességtartalmat, és ezt a traktoros, ezt mind egy digitális kijelzőn látja, és nyomon kell tudnia követni, és a finom hangolásokon nagyon nagy hangsúly van, hogy a kapott adatokra hogyan tud azonnal érdemben reagálni.
2: Akkor egészen más tudást igényel, most már mondhatjuk azt a mai traktoros, amit az egykori traktorostól elvárt a munkáltatója, viszont beszéltünk arról, hogy az időjárás azért 2026-ban hihetetlenül, hogy is mondjam, nyomot hagyott a szakmán, és azt is tudjuk jól, és hallottuk a hírek, hogy például a szüret is teljesen más időpontba kezdődött meg, és ért véget. Volt, aki már a szürettel végzett akkor, amikor mondjuk korábban csak kezdték volna azt. Az időjárás tekintetében mit lehet elmondani, hogyan kezelhető ez a változékonyság, amit tapasztalunk?
3: A növénytermesztésben a legtöbb helyen ugye az aktív szezon az november végével lezárul, ugyanakkor a gazdaságok igyekeznek a szezonális dolgozókat is tipikusan a következő szezon elejéig, a vetésig megtartani. Itt úgymond különböző alternatív juttatásokat biztosítanak az állásidőre, a karbantartási munkálatokat biztosítanak, hogy ilyet végezzenek el a szezonon kívül, illetve az esőnapokra is már jellemző, hogy kompenzációt adnak. Most, hogyha elképzeljük azt, hogy szezon közben vagyunk, és eső miatt mondjuk lefújják a munkavégzést az adott napra, és nem biztosítanak bérezést, akkor biztos, hogy másnap nem fognak olyan létszámban visszamenni, elvégezni a szezonális munkát. Az idei évben komoly problémát jelentett a csapadékhiány is. Átlagosan mindössze 200 mm eső esett, holott legalább 450-600 mm-re lett volna szükség. Ugye ehhez jött hozzá, hogy az áprilistól az Alföldön tartós légköri aszály alakult ki, amely ugye a nyár folyamán sem enyhült korábban. A jövőbe tekintve a vízgazdálkodás és az öntözési struktúra is szűk keresztmetszet. A mintegy 3,8 millió termőhektárnak 3%-ára van kiépítve öntözési infrastruktúra. De ez nem azt jelenti, hogy ezt a 3% öntözhető, hanem csak erre van kiépítve. Az idei nyár megmutatta azt a vízhiányt, hogy még ezt a 3%-ot sem tudták öntözni. A vetőmag előállítás, a csemege, kukorica, borsó vagy bármilyen más kertészeti kultúra a legvízigényesebb. Ezeknek az előállítása víz nélkül nem lehetséges.
2: Amikor azt halljuk egy ágazatról, hogy nem igazán találnak munkaerőt, vagy nem annyit, amennyire szükségük van, akkor azért azt is feltételezzük, hogy ilyenkor kénytelenek az ágazatban szereplő munkáltatók a béreket növelni, akár az órabéreket, a napszámokat. Ez az idei szezonban mit mutatott, mennyire voltak kénytelenek hozzányúlni ezekhez a költségekhez?
3: 2025-ről 26-ra egy jelentősebb béremelés volt megfigyelhető, leginkább a szezonális munkákat illetően. Ez a kör nem jelent hosszú távú állandó foglalkoztatást, ezért a gazdálkodóknak elengedhetetlen volt a nagyobb fajta béremelés, hogy biztosítani tudják a kellő létszámot. A 2026 év folyamán az emelkedés az viszonylag mérsékelődött, de a gazdálkodók számára ez továbbra is többletköltséget jelent. Jó példa erre az ipari almának a szedése. A szedési költség az 15-25 forint kilogrammonként, míg a felvásárlási ár az körülbelül 55-60 forint. Ezáltal elmondható, hogy a szedési költség a 35-45%-át teszi ki, és ebben még nincs benne a gazdálkodóknak az egyéb költségei. A műtrágya, a növényvédőszer, stb.
2: Szállítás,
3: logisztikai költségek. Ez jól mutatja az úgynevezett agrárolló problémát, hogy a termelési és a termelési és a munkaerőköltségek folyamatosan emelkednek, míg a felvásárlási terményárak alacsonyan maradnak.
2: Itt kisebb haszonkulcssal tudnak dolgozni, és mondjuk akkor nem tud olyan jól prosperálni.
3: Abszolút, vagy lekötött. És olyan is előfordul, hogy lekötött szerződés köti, hogy el kell adnia, és ez az agrárolló, ez egyre továbbra szűkül és szűkül. A nem szakképzettséget igénylő szezonális munkák esetében az átlagos órabér elmondható, hogy körülbelül 1500-1800 forint.
2: Hogyha az agrárszektorról beszélünk, a mezőgazdaságról, akkor szerintem mindenki tudja, hogy nyilván nem állandó 8 órás foglalkoztatásban alkalmazzák őket, de akkor mit lehet elmondani, hogy a foglalkoztatási formákat tekintve melyek működnek a legjobban, melyeket tudják használni?
3: Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvetően egy könnyen kezelhető, egyszerű bejelentési forma, ugye ez napi bejelentés. A gazdálkodók a interneten, telefonon, mobil applikáción keresztül nagyon könnyedén el tudják intézni. Az egyre szigorodó szabályok pozitív hozadéka, hogy a mezőgazdasági foglalkoztatás egyre inkább átlátható keretek között működik. A vonatkozó jogszabályok a munkajogi és munkavédelmi megsértések esetén ugye kizárásokat vonhat az agrár támogatásokból. Ezáltal betartják a gazdálkodók ezeket a szabályokat. Ez azért is fontos, mivel az építőipar mellett a mezőgazdaság a második legkockázatosabb szektor munkavédelmi szempontból. A pozitív változás az egyszerűsített foglalkoztatásban, hogy a mezőgazdasági szektorban 120-ról 210 napra emelkedett az éves limit. Ez általában elegendő mozgásteret ad a betakarítási és a meccési munkálatok elvégzésére, azonban az állattartásban, az üvegházi termesztésben, a paprika paradicsom ágazatban ez továbbra is kihívást jelent a 210 napból kigazdálkodni az egész mezőgazdasági szezont. A magasabb bejelentési költségek ugye továbbra is terhelik a gazdálkodókat, erre korábban ugye kitértünk az agrárolló problémájával, mégis a szabályozás összességében hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkoztatás kiszámíthatóbb, biztonságosabb és jogszerűbb keretek között történjen.
2: Az agrárgazdaságok adatai alapján az elmúlt években a gépi beruházást végrehajtott cégeknél a fizikai munkaerőigény 20-50%-kal csökkent a betakarítási és a talajelőkészítési fázisokban, míg az ő munkaerőhiány elsődleges hosszabb távú ellenszer a precíziós technológiák terjedése. Igaz ez?
3: Ez egy lehetséges kitörési pont, így a jövőt nézve. A nagyértékű gépek hatékony kihasználása kulcsfontosságú, hiszen ezeknek a beszerzése ez nagyon komoly beruházást ró a mezőgazdasági szereplőkre. Ehhez azonban a legnagyobb probléma, hogy nem elég egy szimpla gépkezelőt találni. Olyan agrárszakemberekre van szükség, aki gyakorlati készségekkel, technológiai szemlélettel és informatikai ismeretekkel rendelkezik. Csak így lehet ezeket a korszerű digitális rendszerek felszerelt gépeket hatékonyan, pontosan és gazdaságosan üzemeltetni.
2: A precíziós gazdálkodás fogalmát az elmúlt időszakban jó magam is nagyon sokat hallom, és itt is ez a szó már előkerült az interjú során, és azt is hallottam egy konferencián, egy agrárkonferencián, hogy a kitörési pontnak mondhatjuk azt, hogy az origója az, hogy egy mezőgazdasági szereplő mennyire hajlamos eldönteni, hogy jó, volt eddig a múlt, de lépni kell a technológia irányába.
3: Az elmúlt években nagy sikere volt az agrár digitalizációs pályázatoknak. Ennek megtérülése a hatékonyság optimalizálásában mutatkozik meg, ugye minél kevesebb és célzott input anyag felhasználásával. Itt gondolok a műtrágyára, a növényvédőszerre, illetve a vetőmagra. A precíziós vetőgépek, permetezőgép, kombájn és a műtrágya szórógépek is tudják támogatni a gazdaságokat, hogy minél kevesebb emberrel célzottan tudják végezni a feladatokat. A Bayer is több kezdeményezéssel támogatja ezt a fajta átállást, ilyen például a Digitális Akadémiánk, ahol az adatelemzési tudást szeretnénk fejleszteni, illetve a Climate Field View rendszerünk, a Bayer digitális gazdálkodási platformja, amely műholdak adatai, illetve a mezőgazdasági gépekről származó adatokat jeleníti meg egy táblán, és a gazdálkodók számára a vetéstől a növényvédelmen át egészen a betakarításig döntés támogatói adatokkal látja el a gazdálkodókat. Elsődleges cél a vetőmag előállításban, hogy a jelenlegi technológiákkal hogyan tudunk hatékonyságot elérni és kiváltani az emberi erőforrást. Reagálni kell a megváltozott környezeti kihívásokra, és agrotechnikai változások eszközelése szükséges.
2: Sokat halljuk azt is, és bocsánat, hogy a szabadba vágok, hogy azért ezek az eszközök nagyon drágák, és sok kis gazdaságnak, hogy is mondjam, az egy lehetőség, hogyha összefogásban gondolkoznak. Mennyire jellemző ez az ágazatra, akár az idei év mit mutat, mennyire hajlandóak összefogni ezek a kis gazdálkodók?
3: A termelői csoportok kialakítását ugye az állami támogatások is ösztönzik. Ezek a több célú együttműködések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gazdálkodók összehangoltan, tipikusan azonos fajták termelésével nagyobb árumennyiséggel jelenjenek meg a piacon. A nagyobb volumen ugye erősebb tárgyalási pozíciót tud biztosítani nála, kedvezőbb felvásárlási árakat tudnak elérni. Ez kulcsfontosságú a előző problémát, amit említettünk. Emellett ezek a csoportok a gépkapacitásukat is meg tudják osztani egymás között, például a kombájn, címerezőgépet vagy traktort. Ez javítja a drága gépek kihasználtságát, csökkenti az egy gazdaságra jutó beruházási terhet, és összességében hatékonyabbá tehetik a termelést ezáltal, úgyhogy ez egyre inkább megfigyelhető a mezőgazdasági piacon.
2: Nézzük akkor egy kicsit a jövőbe, bár a műsoridőnk szalad, de mindenképpen térjünk arra ki, hogy mit lehet tenni az agrár szereplőknek a jövő évet tekintve, milyen lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy egy jobb szezon elé nézzenek.
3: A A mezőgazdaság vonzerejét szerintem már gyermekkorban fontos és érdemes elkezdeni kiépíteni. Meg kell ismertetni a fiatalokkal, hogy mit jelent a mai modern gazdálkodás, és milyen fontos szerepe van a világ élelmezésében. Sok gyermek felnőtt ugye az urbanizáció hatására eltávolodott ettől a világtól, és szerintem az is fontos, hogy a gazdálkodók kinyissák a kapuikat az iskolák számára. A modern technológiák, precíziós gazdálkodás, digitális adatelemzés, automatizálás és az intelligens gépek segíthetnek abban, hogy az ágazat innovatív, fejlődő és szakmailag izgalmas pályaként jelenjenek meg a fiatalok számára. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a mezőgazdaságnak nincs brandingje. A fiatalabb generáció még egy csempe márkát is jobban be tud azonosítani, mint egy mezőgazdasági terméket. És az a probléma, hogy engedtünk annak a sztereotípiának, hogy a mezőgazdaság az egy fizikai munka, TS időket idéz, holott rengeteg innováció, digitalizáció zajlik ebben a szektorban. Az agronómusainknak, a Bayernnél például a legfőbb munkavégzési eszközük egy tablet vagy egy laptop. Itt fontosnak tartom megemlíteni az iskolakert programot. Ezt Bálint gazda fővédnökként inspirálta és szakmailag támogatotta ennek az országos elterjesztését. Ugye itt a városi gyermekek az iskolában egy kialakított kert segítségével vehetnek részt házi kerti zöldségek termesztésében, gyümölcsdísznövények gondozásai munkában, így kicsit visszakapcsolódhatnak a mezőgazdaságnak. Például ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, aminek szerintem a népszerűsítése továbbra is fontos lenne.
2: Tényleg csak másfél percünk maradt, így gyors záró kérdést tennék fel, hogy merre tart a hazai agrárium munkaerőpiaca, és egy kicsit vegyük hozzá, hogy a költségek csökkentéséhez is mit lehetne javasolni.
3: A hazai agráriumban egyértelműen csökkent az elmúlt évtizedben a foglalkoztatottaknak a száma, ugyanakkor az állandó munkaerő képzettsége az folyamatosan egyre jobban szükséges, és képzettebbé is válnak a mezőgazdaságban dolgozók. A gazdálkodók számára kiemelt cél, hogy más iparágakhoz viszonyítva is versenyképes maradjon az agrárium, illetve a legnagyobb kihívás továbbra is az idénymunkások megjelentik. Ezeknek nem csak a megfelelő létszám biztosítása nehéz, hanem a fiatal generációk megszólítása. Ezért a mezőgazdaságnak meg kell tudni mutatni, hogy nem csak fizikai munkát jelent, hanem modern technológiákra, szakértelemre és fejlődési lehetőségekre épülő jövőorientált ágazat.
2: Hát akkor meglátjuk, hogy a jövő mit tartogat, és reméljük, hogy a következő évben majd szebb számokat, jobb adatokat tudunk ismertetni. Bacsó Györgynek, a Bayer Hungária HR vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: Ez volt tehát a Felvéve mára, de következő héten újabb vendéggel, újabb témával érkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra, látásra.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, száraz idő, lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Fidesz politikai fogolyként tekint Hankó Balázsra, közölte az ellenzéki párt kommunikációs vezetője. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, a volt kulturális miniszter semmilyen bűncselekményt nem követett el, és a pártban fel sem merült, hogy képviselői mandátumát vissza kellene adnia. Lemond a médiatanács Mi Hazánk által delegált tagja. Tóth Mátét a hétvégén az ellenzéki párt egyik alelnökévé választották, ami összeférhetetlen a médiahatóságban betöltött tisztségével. Apáti István a Mi Hazánk alelnöke közölte, hamarosan új jelölési eljárást kezdeményeznek, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettesét delegálják a médiatanácsba. Nyomozati anyagok kiszivárogtatott tartalma szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök utasítására tartóztatták fel tavasszal a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállító autót. Az úgynevezett aranykonvoj ügyben a pénzszállítókat védő ügyvédi iroda munkatársa Kossuth Rádiónak elmondta, a nyomozás dokumentumai már hónapokkal ezelőtt erre utaló bizonyítékokat tartalmaztak, mégsem történt semmilyen lépés. Laco Adrien úgy fogalmazott, akkor lehet érdemi elmozdulás az ügyben, ha olyan legfőbb ügyésze lesz az országnak, akinek a történtek tisztázása lesz az érdeke. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Közép-Kelet-Európából elsőként a Fővárosi Állat és Növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A Budapest intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, megélénkül, Sopron környékén megerősödik a szél, Éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Meszlényi Zsófia mai szerkesztőnk, és Nagy János az Erste Bank makroelemzője az első vendég az adásban, és hát valóban kis dolgokról beszélgetünk, élelmiszerekről, ezzel, hogyha az asztalunkra kerül, már kicsinek látszik, de például a gazdaság szempontjából, meg a saját zsebünk szempontjából is az egyik legfontosabb tényező. Azt mondja a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése, hogy miközben most csökkenni látszanak az élelmiszer árak, jövőre akár 6%-ot megközelítő mértékben is emelkedhetnek. Ez pedig bőven a várt 3% körül infláció fölött van. Úgyhogy kérdezem Nagy Jánost, hogy mivel magyarázhatjuk ezt az előrejelzést?
3: Egyértelműen az energiaárak emelkedése az, ami egyre inkább hónapról hónapra beépül különböző termékeknek az árába, és így az energiára, energia szempontjából leginkább intenzív élelmiszerek árába is, és abszolút ezzel magyarázható. Érdemes egyébként, én azt gondolom, hogy itt ezt a két évet például egybe tekinteni, azért az idei évben nagyjából 4%-kal fognak csökkenni a feldolgozatlan élelmiszerek a jegybank becslése szerint, és a jövő évben pedig nagyjából 6%-kal emelkednek, tehát a két év összességében nagyjából 2%-os emelkedést jelent.
2: Ugye ezzel az a baj mindig, hogy amikor azt állítja a jegybank, hogy 4%-kal csökken az alapvető élelmiszer ára, úgy átlagosan, akkor erre a legtöbb ember, aki vásárolni jár, azt mondja, hogy na, ezt én nem érzékelem. Na, de amikor 6%-kal nő, azt viszont mindannyian bólintva fogadjuk, hogy igen, persze, hát ezt tudjuk.
3: Hát ez a vásárlói érzékelés, azt gondolom, ami jobban kitett, sokkal jobban fókuszál az emelkedésekre sem, mint azokra a tényezőkre, amik esetleg stagnálnak vagy csökkennek. Érdemes itt például a rezsiárakra gondolni, ami gyakorlatilag egy évtizedig nem változott, sőt ugye még most is vannak befixált tételek. Ez az abszolút a fogyasztói attitűd és gondolkodásmódnak a része, hogy jobban fókuszálunk az emelkedésre, mint a csökkenésre vagy stagnálásra.
2: Említette, hogy itt az energiaárak azok, amik a leginkább hajtják a várható élelmiszerár emelkedést, de hogyha az energia kérdés, például a hormuzi szoros egyébként remélt, de egyelőre nem várható problémájának megoldásával zárul, akkor egyúttal ki is oltja ezt? Tehát mondjuk a világgazdaság normalizálódása e tekintetben az árainkat is normalizálná?
3: Abszolút, abszolút. Ez a kulcskérdés az egészben, és abszolút kihúzná a méregfogát az egész történetnek, és egy lényegesen alacsonyabb, nyilván a normalizálódás mértékétől függően akár ennek a fele is összejöhet ennek a 6%-os jövő évi feldolgozatlan élelmiszer inflációnak.
2: Azt is mondja a Nemzeti Bank, hogy lehetséges, hogy a másik ok az energiaárak emelkedésén túl a forint erősödése, ami hát fura, mert erre legtöbben úgy reagálunk, hogy de jó, többet ér a pénzünk.
3: Alapvetően a forint az segíti az élelmiszereknek az élelmiszer inflációnak a fékeződését. Ugye ebben a tekintetben elképzelhető, hogy a jövő évben már nincs újabb komoly tér a forint erősödésére, azzal kalkulálhat a jegybank. Tehát az elmúlt hónapokban látott 3.50-3.70-es sávban lehet valahol az árfolyam. Igazából ez csak ezt mondatja számomra.
2: Hogyha távlatosabban nézzük, alapvetően inflációs várakozásokkal tekint ön vagy az Erste Bank elemzői úgy általában a következő évre?
3: A mostaninál ugye van honnan emelkedni, ahogy szokták mondani, 1,8% körül alakulhat az idei éves infláció, a jövő évi az már inkább 3% magasságában mozoghat, tehát abszolút így ilyen szempontból emelkedhet az ütem. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a jegybank a múlt héten csökkentette a középtávú inflációs célját 2,5%-ra, tehát jóval feszesebb árakra és árváltozásra lehet majd számítani az elkövetkezendőkben, és ezt irányozza elő az ehhez csatolt monetáris politika is.
2: Nagy János, az Erste Bank makroelemzője volt vonalban. Köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A következő beszélgetésben itt a Gazdasági Magazinban rögtön két témát is találtunk, amit érdemes lesz Arjána Józseffel, a Bankmonitor elemzési igazgatójával megnéznünk közelebbről. Az egyik az, hogy a Magyar Nemzeti Bank közzétette, majdnem azt mondtam, hogy létrehozta, de hát nem ők hozzák létre, legfeljebb az adatokat rakják aztán össze. Szóval közzétette azt, hogy mennyi a háztartások hitelállománya, és adott egy meghökkentő szám, éves alapon 19,4%-os emelkedés érzékelt a Magyar Nemzeti Bank. Hogy ezt mi hajtja, és miből fakad, és hogy jó-e ez nekünk, hát akkor kezdjük ezzel Arjána Józseffel. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, azért egy igen jelentős hitelállomány bővülést mért a Magyar Nemzeti Bank. Éves alapon azért ez a 14%-os, jóval nagyobb, hogy csak 19 közel 20%-os emelkedés, ez jelentősnek mondható. Hogy jó-e nekünk vagy nem, ezt így elsőre nem olyan egyszerű megválaszolni. Alapvetően mi hajtja? A lakáshitelekben és a személykölcsönökben is bődületes kihelyezést lehet látni, hogyha a havi állományokra tekintünk, hogy a lakáshitelből már így az otthonstart indulása óta hónapról hónapra gyakorlatilag ilyen 250-280 milliárd forintos kihelyezés történik. Személyi kölcsönöknél is 150 milliárd forint körüli havi kihelyezés történik. Tehát ezek nagyon jelentős folyósítások. Hozzá kell tenni, hogy mihez képest jelentősek. Személyi kölcsönből egy évvel ezelőtt körülbelül ilyen 80 milliárd forint körüli állománykihelyezés történt, tehát kicsivel több, mint a fele. Lakáshiteleknél is gyakorlatilag a korábbi csúcsértékekhez képest plusz 100 milliárd forintos kihelyezéseket lehet látni. Ehhez képest, hogyha így nézzük, a bővülés, az állománybővülés nem is olyan őrületesen nagy, bár minden relatív, természetesen nagyon fontos szerepe van, hogy az állománybővülésben nem csak az új folyósítások, hanem a törlesztések és az előtörlesztések is megjelennek ugye negatív tényezőként. Például a személykölcsönöknél ahhoz képest, hogy mekkora kihelyezés van, ahhoz képest az állománybővülés önmagában ezen kölcsöntípusnál nem is olyan jelentős. Ennek az oka, hogy a személykölcsönöknél, mivel nagyon kedvező a kamatszint, egyre gyakoribbak a kiváltások, tehát gyakorlatilag a meglévő hiteleket cserélik le egy újra. Sok esetben ez az új egyébként nagyobb összegű kölcsön, tehát plusz egy vagy két millió forintot rákér az ember az új hitelre, de ilyenkor nem a teljes folyósított összeg növeli az állományt, hanem gyakorlatilag csak a különbözeti tétel. Ha a lakáshiteleknél nézünk, akkor pedig nagyon kemény kétartusságot lehet látni. A piaci hitelek állomány szinten csökkentek is az elmúlt két negyed évben, és a nagy felfutást a támogatott hiteleknél lehet látni, ez nem véletlen, hiszen maga az otthonstart program olyan szinten leuralta a folyósítást, illetve a szerzéskötési állományokat, hogy gyakorlatilag az előbb említett 250-280 milliárd forintos havi kihelyezésből durván olyan 170-180 milliárd forint csak önmagában ez a támogatott hitelhez kapcsolódik. Hogy csak egy másik példaszámot mondjak, még korábban minden ötödik forint volt támogatott hitel Magyarországon, lakáshitel, addig ma minden ötödik forint piaci, tehát teljesen megfordult az arány, és egyszerűen eluralkodott ezen a piaci szegmensen a támogatott hitel, és gyakorlatilag ez megjelenik az állományváltozásban is, míg a piaci hitelek állománya nagyon minimálisan, óvatosan csökkengett, addig a támogatott lakáshitel állomány érdemben megnövekedett az elmúlt egy évben.
1: A támogatott hitelnél ugye az egy alapvetés, hogy valaki fizeti helyettünk a különbséget, a támogatás különbségét, tehát általában az állam és nem a kereskedelmi bank maga. És hát ilyen módon meg az egyáltalán nem csoda, hogy újra és újra felreppen a hír, hogy az otthonstartot ki akarnák vezetni. De ez ügyben szerintem nincs olyan politikai erő, aki megmer szólalni és azt meri mondani, hogy igen, ez lenne az állam érdeke. Ennek ellenére ez a kérdés, ez itt van folyamatosan körülöttünk. Ez nagyjából olyan lett, mint a rezsicsökkentés, amiről mindenki tudja, aki számol, hogy ezt így nem lehet folytatni, de senki nem meri kimondani nyilvánosan.
2: Igen, a támogatott hitelekkel kapcsolatban van egy-két komoly kritika. teljesen jogos kritika. Első ránézésre sikertörténetnek nevezhető az otthonstart például, hiszen amit elmondtam, nagyon komoly kihelyezés van, nagyon sokan érdeklik, előnek irányra, nagyon népszerű. Mégis akkor mi a kritika? Az egyik kritika az, amit előbb említett. Gyakorlatilag 3% kamatra ráfizetnék az állam durván 3,5-4% kamattámogatást, mivel az állomány érdemben bővül, ezért ez a kamattámogatás is folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb lesz. Tudni kell, hogy ez nem egy egyszerű összeg, amit a bank kap, hanem a futamidő alatt folyamatosan fizeti az állam ezt a támogatást. A nagyobb és nagyobb lesz. Tudni kell, hogy ez nem egy egyszerű összeg, amit a bank kap, hanem

0: magasabb jövedelmi 20%, tehát a felső jövedelmi ötöd, ez kapcsolódik az otthonstart igényléseknek a 76%-a. Tehát gyakorlatilag az amúgy is jó helyzet, anyagi helyzetben lévő, magasabb fizetésű személyek veszik föl a támogatott kölcsön 3/4-ét. Egyébként a piaci lakási teleknél, meg a Csók plusznál is nagy részt a magasabb fizetésűekhez köthető a hitelkihelyezés, de sehol sem látni ilyen drasztikus arányt. Tehát joggal merülhet fel a kérdés, hogy érdemes-e állami támogatással finanszírozni a magas jövedelmű, amúgy nem rászoruló személyeknek a lakásvásárlását. Ezek azok a kritikák, amelyek joggal merülhetnek fel az otthonstart programmal kapcsolatban.
1: Nyilván az, hogy leállítsanak egy olyan programot, ami egyrészt egy családtámogatási és szociális szempontnak lett eladva a társadalom felé, miközben ugye látjuk, hát most mondta el a számokat, hogy azért ez nem feltétlenül fedi a valóságot. Szóval nyilván ennek van egy politikai kockázata, nem beszélve arról, hogy a mai ellenzék kiabálna, hogy na ugye megmondtam, elveszik. De közben meg vélhetőleg valamit mégiscsak csinálni kellene vele, ha nem is megszüntetni, de mondjuk változtatni a szabályain.
0: Azt látni kell, hogy nem csak politikai kockázata van, hanem van gazdasági kockázata is, ha ennek a programnak a létét megszüntetnék, vagy drasztikusan megszigorítanák. Gyakorlatilag, hogy a hitelállomány egy jó része eltűnne, ez most így óvatos becslés és durván 100 milliárd forint kiesne havonta a szerződéskötési állományból. Sokkal kevesebb lenne a lakásvásárlás is, hiszen gyakorlatilag a keresletet érdemben csökkenteni, hiszen kevesebb olcsó forrásból tudnának finanszírozni a vevők. Igen ám, de a tranzakciószám pedig nem dübörög a lakáspiacon. Nem jött el az az úristen, pikpak cserélnek gazdát az ingatlanok azért, mert itt az otthonstart hitel. Persze volt egy felfutási időszak, azt követően meg egy lecsendesedés. Az idei év első felében kevesebb adásvétel született, mint a tavalyi év azonos időszakában. Pedig a tavalyi év sem volt egy nagyon erősen dinamikusnak mondható év. Tehát a lakáspiacra is komoly hatást gyakorolna az, hogyha az otthonstart programot azonnal kivezetnék, vagy drasztikusan megszigorítanák. Hozzátenném, hogy az építőiparra is komoly hatást gyakorolna, hiszen számos projekt azért indult, hogy alapozik arra a keresletre, ami most ebből a programban benne van. Most, hogyha ezek a keresletet érdemben visszaszorítanák, visszafognák, akkor az azért ezeket a projekteknek a megtérülését is befolyásolná, elképzelhető, hogy egyes építkezések leállnának. Márpedig az építőipar sem dibörög, az átadott új építésű lakásoknak a száma historikusan alacsony Magyarországon, és az építési engedélyek száma ugyan emelkedett az elmúlt időszakban, de ott is inkább a fényt látjuk az alagút végén, és nem mondhatjuk azt, hogy úristen, most nagy felfutás volt ezen a téren. Tehát az építőiparra is komoly hatást gyakorolna egy drasztikus szigorítás, vagy egy megszüntetés.
1: Hát akkor összegezzük. Nagy valószínűséggel ehhez most senki nem mer hozzányúlni. Ezer oknál fogva.
0: Hát ha azt mondanám, hogyha hozzá is nyúlnak, én nem gondolnám, hogy megszüntetés jönne, és azt se gondolnám, hogy egy olyan lépés jönne, ami mondjuk érdemben a programot ellehetetleníteni, vagy mondjuk az igénylést megnehezíteni.
1: Köszönöm szépen. A Bankmonitor elemzési igazgatója Arjelán József állt rendelkezésünkre. Köszönet érte.
0: Én köszönöm.
2: Körbejártuk egy májva szintrabanttal a világot. Édesanya a semmiből szendvicseket csinál.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI,

0: hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset történt a 9. kerületben, a Mester utcában kifelé a Könyves-Kálmán körút előtt a külső jobbra kanyarodó sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton a Rákóczi híd felé az Állatkerti felüljárón a külső sávban. Tart még a helyszínen és a Rákóczi hídon a Budai híd főnél Buda felé a külső sávban. Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK autóbuszok a budai végállomásuk felé terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Lezárták a fél útpályát a második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében, mert csatornát javítanak. A váltakozó irányú forgalmat jelző lámpa szabályozza. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Lehet, hogy én vagyok amolyan Balek, nem tudom, majd mindjárt Zász Dániel, a Telex közlekedési szakújságírója megmondja nekem, de én mindig elmentem, leadtam a forgalmit, kifizettem utána a számlát, és így vizsgázott az autóm. De hát itt hallom, olvasom, hogy hát van ennehez képest egy másik megoldás is, kenőpénznek hívják, és akkor akár egy roncsot is át lehet tolni a vizsgán. Zász Dániel, tehát a vonalban, szervusz!
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is. Hát nagyon vegyes a kép. Az a helyzet, hogy amikor valaki időszakos műszaki vizsgára viszi az autóját, akkor Magyarországon nagyjából 1400 különböző vizsgaállomás közül választhat, és hát ezeknek egy része az mindenféle megoldást elvállal. Hogy pontosan mekkora részük, ezt nem tudhatjuk, mert a vizsgaállomások, a független vizsgaállomások a megyei kormányhivatalok felügyelete alá tartoznak, tehát nincsen központi irányítás, szakmai tanácsokat vagy jogi felügyeletet a közlekedési és beruházási minisztérium képvisel ebben az ügyben, de a kormányhivatalok viszont a miniszterelnökség alá tartoznak, és ez már így van nagyon-nagyon régóta. Nagyon kevés az ellenőr a kormányhivatalokban, ezért aztán a vizsga folyamatokat nagyon sokszor nem nézi senki élőben azokon a kamerákon, amelyek minden vizsgasoron kötelezően ott vannak. Ezért aztán utólag derül ki sokszor, hogy jó sok helyen, igazából azt kell mondjam, az utóbbi évek ilyen típus ügyeit átnézve, jó sok helyen, akár éveken, vagy akár egy évtizeden keresztül szisztematikusan korrupciós módszerekkel vizsgáztattak le sok-sok ezer mindenféle kategóriai járművet.
2: Erre mondhatjuk azt, hogy hát mi közünk hozzá, mi dolgunk vele, lelkük rajta, és ilyeneket. De közben meg ezek az autók javarészt olyanok lehetnek, amelyek nem alkalmasak közlekedésre, mert akkor egyébként miért kéne ezeket így levizsgáztatni? Tehát, ha jön velem szemben egy ilyen, akkor lehetséges, hogy pont én leszek az, aki pórul járok.
3: Hát ugye arra szoktak hivatkozni azok, akik ennek a témának a firtatását is nehezményezik, hogy tehát korrupció van egy sok vizsgaállomáson, hogy tehát a közlekedési balesetek okai közül csak egy néhány százalékot tesznek ki a műszaki hibára visszavezethető esetek. Csak az a baj, hogy nagyon nagy a látencia. Ezt üzenném azoknak, akik szerint ez egy bagatell probléma. A másik, ami tényleg mindenkit érint, ez a környezetvédelmi összetevő. Ugye maradjunk a személyautóknál, minden személyautó műszaki vizsgáján van egy környezetvédelmi felülvizsgálat. Tehát megmérik, hogy milyen mértékben szennyezi a környezetet a kipufogóján keresztül az egyes gázösszetevőket elemezve. Ezzel a fajta méréssel a mostani módszertan szerint nagyon könnyű csalni. Tehát kézzel is be lehet táplálni a központi adatbázisba, hogy milyen mérési eredmények születtek a vizsgán, nem csak automatikusan lehet továbbítani ezeket az állami nyilvántartásba, és hát innentől kezdve lényegében mindenkit érint, aki Magyarországon él, hogy az utakon az előírásnál mennyivel környezetszennyezőbb járművek közlekednek, milyen számban. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok a probléma, nagyon nagy a probléma, ez közügy. Ez egy olyan közügy, amivel érzésem szerint sokkal többet kéne foglalkoznunk, mert lényegében az egészségünket érinti.
2: Hogyha a számok mögé nézünk, mit látunk? Ezek mekkora összegek alkalmanként?
3: Én az ügyészségi közleményeket vettem sorra az utóbbi 6-8 évből. Azokat a közleményeket, amelyeket a hivatali vesztegetés és hivatali vesztegetés elfogadása bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárásokról kiadtak. És hát heterogén a helyzet, amikor csak a kedvező vizsgaidőpontot árusították például az állami vizsgaállomásokon, ahol nem időszakos műszaki vizsgákból van sok, hanem például forgalomba helyezési eljárásokból, ott ez 5000 forint volt alkalmanként. De 5000 forintokból sok 10 millió forintos összegek gyűltek össze az évek alatt egy-egy helyen akár, vagy akár 100 milliós. Hát a Mozaik utcai vizsgaállomás, ami a fővárosi kormányhivatalhoz tartozik, 2020-ban bukott le, ez Magyarország legnagyobb hatósági vizsgaállomása, ott 2025-re az elkövetési összérték több mint 500 millió forint volt, 580 millió forint volt azt hiszem, és 30 gyanúsítottja volt az ügynek, vagy még több. Más esetekben, amikor az autó műszaki állapota nem megfelelő, és itt nem csak a mozaikos esetekre gondolok, hanem mindenféle vizsgaállomásokkal kapcsolatos ilyen lebukás utáni ügyekre, ott olyan 20-30 ezer forint volt alkalmanként a kenőpénz, legalábbis a felderített esetekben.
2: Világos, és hát az ember úgy elgondolkozik rajta, hogy mennyire játszik szerepet ebben az egész történetben az, hogy annyira drága az autók szervizelése, hogyha valakinek van egy kisebb értékű, elég ramatja állapotban lévő régi autója, akkor nem a szervizelést választja, hanem ezt az utat, mert a másikat, a szervizelést azt nem bírja kifizetni. De autó meg kell.
3: A cikkben, amely a Telexen jelent meg, és ezzel foglalkozott, egy olyan erre a területre nagyon régi és jó rálátással rendelkező szakértő volt a segítségemre, aki azt mondta nekem, hogy az ország keleti és nyugati, illetve középső régióinak az ilyen típusú korrupciós gyakorlatában nagyon nagy a különbség. Ez lényegében az, amire te utaltál. A szegényebb régiókban sokkal nagyobb a mondjuk a feszítőerő a társadalom egyes tagjainak a részére, hogy az autók azok kenőpénzzel is átmenjenek a műszaki vizsgán. Sajnos az a helyzet, hogy igen, nagyon sokan lényegében nem engedhetnék meg maguknak azt, hogy minden szempontból az előírásoknak megfelelő állapotú autót tartsanak, még akár a kis kategória esetében sem, és ilyenkor születnek ezek a megoldások. És az a baj, hogy amikor egy adott régióban köztudomásúvá válik, hogy olyan vizsgaállomást is lehet találni, ami szemet húny a súlyos problémák fölött, akkor ez versenyhátrányba hozza azokat az állomásokat, amelyek betűre betartják a jogszabályt, mert egyébként betarthatóak ezek a jogszabályok, ezt azért szeretném hangsúlyozni. Tehát nagyon-nagyon furcsa kontraszelekció alakult ki ebben a tekintetben is, és hadd tegyem hozzá, hogy Magyarországon a karbantartási kultúra, tehát az, ahogy a használati tárgyainkkal bánunk, az is közrejátszik ezekben az esetekben, és nem csak azért, mert sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy autó annyira komplex műszaki egység, hogy annak a fenntartása nagyon sokféle odafigyeléssel, sokféle teendővel jár, de legalábbis évente egyszer fontos lenne elvinni egy felkészült szakszervizbe az autót, azzal a megbízással, hogy minden tekintetben nézzék át, és mindent javítsanak meg rajta.
2: És ez különösen igaz pont azoknál az autóknál, amelyekkel a legtöbb gond van az öreg autóknál, mert hogy ott egyik hétről a másikra is történhet valami egy anyagfáradás által akár, amit észre kellene venni. Dani, köszönöm szépen. Zsázs Dánielrel beszélgettünk a vizsgáztatás anomáliáiról az autóforgalomban. Dániel pedig a Telex közlekedési szakújságírója. Szervusz!
3: Szervusz!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Magyar Péter országjárásán a harmadik állomásán Szolnokon beszélt először részletesen a megváltozó kata szabályokról. A kata ugye egy adózási forma, és ez az elmúlt időszakban rengeteg vitát váltott ki, mert hogy nagyon kedvező volt sokak számára, aztán a kormány, mert hogy nagyon kedvezőnek látszott, ezt meg is szigorította sokak számára, meg is szüntette, és az egyik választási ígérete Magyar Péternek az volt, hogy visszahozza sokak számára, több százezer ember számára a katás adózást. Úgyhogy Csongár Gábor adószakértőhöz fordulunk, hogy megbeszéljük, hogy kik a kizártak, akik most visszakerülhetnek, és hogy jól járnak-e a megismert részletek alapján. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, tehát a miniszterelnök úr bejelentése Szolnokon egy pár dolgot már tisztában láttat, nyilván konkrétumok még nincsenek, és ha hihető, akkor egy... nagyon hamarosan, egy-két héten belül a társadalmi egyeztetése az új katás törvénytervezetnek olvasható lett. A lényeg az az, hogy per pillanat ugye kizárólag egyéni vállalkozásban fő állású egyéni vállalkozóként lehet katázni, számlázni ugye csak magánszemélyek, maximum őstermelők részére lehetséges. A bevételi értékhatára a katásoknak 18 millió forint, ha azt meghaladják, 40%-os különadót kell fizetni, illetve 18 millió forintig egyébként, hogy a havi tételes adó mértéke az 50 ezer forint jelenleg. Amennyit lehet tudni miniszterelnök úr megnyilatkozásaiból, az per pillanat az, hogy lényegében visszaállítják azt, hogy szinte mindenki számára elérhető lesz a kata adózás, tehát a főállású egyéni vállalkozás mellett a mellékállású egyéni vállalkozók, tehát akiknek valahol máshol van főállásban biztosítási jogviszonyuk, a nyugdíjasok, illetve a nappali tagozaton tanuló egyetemista vagy főiskolai hallgatók is élvezhetik ezt az adózási nemet. Szintén lehet tudni, hogy fogják engedni ugye a céges számlázást, ami ugye a régi katának 2022. szeptember 1-e előtt az egyik leglényegesebb eleme volt. Nem tudjuk azonban, hogy ezt a céges számlázást milyen formában fogják engedni. Gondolok itt arra, hogy lehetséges, hogy meg lesz határozva az összes bevétel valamilyen arányában, vagy az is lehet, hogy esetleg ne adj Isten, meghatároznak egy forintos értéket, hogy a vállalkozások felé történő számlázás mondjuk nem haladhatja meg ezt és ezt az összeget, én ezekre a dolgokra tudok gondolni. Ami számomra érthetetlen, és nem is értem, hogy ezt miért erőltetik már egy ideje, ugye az alanyi adómentesség idén 2020-ban, ugye, vagy 2026-ban, bocsánat, 20 millió forint, jövőre, ha minden igaz, akkor az eredeti elképzelések alapján ez 22 millió forintra fog növekedni. Ami döbbenetes, hogy még mindig arról kommunikálnak, hogy a jelenlegi 18 millió forintról, tehát már ez sem találkozik az áfamentesség határára, már fölemelik 19 millió forintra, hogy ennek mi értelme van, miért nem hozzák össze összhangban az alanyi adómentesség határában, ez számomra rejtély, de minden esetre örüljünk, hogy legalább egy flánya 1 millió forint emelésről már beszélünk, és hát ugye ami egy fájó pont lesz, és ami miatt szükséges lesz mindenkinek kalkulálnia, esetleg szakemberrel egyeztetni, az az, hogy nyilvánvaló, hogy ez már sok-sok évvel ezelőtt is ez az 50 ezer forint egy nagyon-nagyon elavult és alacsony összeg volt, habár a pénztárcáknak nagyon kényelmes, viszont cserébe ezért a társadalombiztosítási ellátási alapunk 108 ezer forint, nyilván ennyi vetődik latba majd a nyugdíj kiszámítása, akkor is, ami kb. A hideg vízre nem lesz elegendő, ezért a jelenlegi elképzelések szerint ez a havi tételes adó összeg, szintén nem tudunk pontos mértéket, megemelkedhet akár 60, akár 75, akár 100 ezer forintos nagyságrendre, hogy ezért cserébe milyen nyugdíjra vagy milyen TB ellátásra számítható, nem tudjuk, de nagyjából ami eddig körvonalazódott, azok az imént elmondott információk. Ennyit lehet per pillanat tudnunk.
1: Azt lehet sejteni, hogy a kör, akik visszaléphetnek, az ugyanaz lesz, mint akiktől elvették a lehetőséget?
2: Én azt gondolom, hogy szerintem akárhogy hozzák vissza a Katárt, nem lesz annyira vonzó, mint 2022. szeptember 1-e előtt volt. Persze zárójelben mondom, ne nekem legyen igazam, nem akarok kedvezőtlen jóslásokba bocsátkozni. Ha jól tudom, akkor a Gazdaságkutató Intézetnek volt egy becslése, hogy a jelenlegi 100 000-100 pár ezres nagyságrendről nagyjából olyan 350-370 ezres véglétszámot sejtenek, akik visszatérhettek magad a katázásba, de ezt tényleg ezektől a részletszabályoktól fog tudni, mennyit tudnak vállalkozásoknak számlázni, és egyáltalában mennyi lesz a havi tételes adó mértéke. Ezek még kérdések.
1: Csongár Gábor, nagyon köszönöm a felvilágosítást. Örülök, hogy itt volt velünk. És örülök annak is, hogy önök is velünk tartottak. Tegyék ezt holnap is, ugyanebben az időben jelentkezünk a Gazdasági Magazinnal. Róna Jegont hallották, minden jót.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

wish army could wanna pay Peely bands. Kérlek, ne fáradj majd köszönni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
2: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
3: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy hely Budapesten, amelynek nem kell bemutatkoznia. Elég kimondani a nevét. Belga söröző a Bemrakparton. 30 éve egy darabka Belgium Budapest szívében. Most ünnepeljük a születésnapot együtt. Szeptember 29-től 4 héten át keddesténként különleges vacsora estel várjuk Önöket előre megváltott jeggyel. Belga sör, autentikus ízek, 30 éve ugyanaz a szenvedély. Vegyen jegyet még ma a www.belgasöröző.com oldalon. Szeptember 29-től keddesténként születésnapi vacsora est. Hiszen tudják, ha kedd, akkor találkozunk a 30 éves Belgában. Az ATV Önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is Önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén Önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is Önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a napos, száraz idő. Újabb 100 milliós bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. Nemzetközi elismerésben részesült a Fővárosi Állat és Növénykert. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürt Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Újabb 100 millió forintos bírsággal sújtják az iváncsai akugyárat. A Fejér megyei kormányhivatal talajvízszennyezést tárt fel az üzem közelében, ezért elrendelték a szennyezést okozó, valamint az azokkal műszakilag megegyező vezetékek elzárását. Augusztusban a munkavállalók egészségét veszélyeztető szabálytalanságok miatt kapott büntetést az iváncsai akkumulátorgyár. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Halálos áldozata is van a reggel történt szlovákiai általános iskolai késelésnek. Szaniszlófalván a tanítás kezdetekor egy 8-os fiú rátámadt tanáraira és iskolatársaira. Egy idősebb nő életét vesztette, egy másikat mellkasi sérülésekkel vittek kórházba. Válságos állapotban van egy iskolás lány is. Az elkövetőt elfogták, egyelőre nem tudni, mi lehetett a fiú indítéka. Közép-Kelet-Európából elsőként a fővárosi állat- és növénykert nyerte el a világ legnagyobb állatjóléti tanúsítója, az American Humane Society rangos nemzetközi minősítését, jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A budapesti intézmény ezzel a világ állatkertjeinek élvonalába került, és mostantól 5 éven át viselheti a kiemelkedő szakmai elismerést jelentő védjegyet. A maihoz hasonló napos, száraz idő lesz holnap is. Hajnalra foltokban köd képződhet, éjszaka 4-10, holnap délután 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
5: Köszöntöm Önöket, a Kultúrát hallják. Rónai Egon vagyok, Szabó Betti a szerkesztője a mai műsornak. És hát tulajdonképpen kezdhetnénk úgy, hogy szállóigéket fogok mondani, és Önök úgy is tudják, hogy miről van szó. Például, ha azt kérdezem, hogy mi a jelszó, akkor szerintem, hogyha azt mondom, hogy egy aprócska, kalapocska, benne csacska, macska, mocska, akkor erről sokan tudják, hogy miről beszélünk. A macskafogóról, ugyebár. És a macskafogóról fogunk tényleg beszélni. Itt van Ternovszky Zita a vonalban, Ternovszky Béla a rendező leánya. Három lánya van a rendezőnek és feleségének értelemszerűen, és ők mutatják most meg nekünk 40 évvel később digitalizált változatban, tehát felújítva a macskafogót. Jó napot, Zita!
6: Jó napot kívánok!
5: Azért, ha belegondolunk, ez a 40 év, ez hatalmas idő már egy film történetében, főleg, hogyha az a történet az úgy folytatódik, hogy nem csak akkor dőltek az emberek a moziba, hanem azóta is szállóigéket ad, és generációról generációra nézőket. Mit talált meg az édesapja ebben a macskafogóban, ami ennyire működik?
6: Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ez lehetett az első olyan rajzfilm, ami nem kimondottan gyerekeknek szólt. Ezt azért is tudom saját tapasztalatban mondani, én 8 éves voltam, amikor bemutatták a filmet, és nem sokat értettem belőle. Hallottam a nagy tapsot, a rajongást, és évek múlva fogtam fel igazából, hogy miért is rajonganak ennyire az
5: emberek. Igen, hát ez nem gyerek múzi, ez abszolút így van. Ezt mi értjük felnőttek, a rengeteg áthallást, a rengeteg filmes áthallást is egyébként.
6: Így van. És ezért kezdetben nem is támogatta az akkori vezetőség, hogy ez a film megvalósuljon. De hál' Istennek aztán egy külföldi tőke bevonásával végül is meg tudott valósulni a produkció. De édesapám mindig azt mondja, hogy a rajzfilmeknek a közönséget kell szórakoztatni, és ugye elsősorban nem az volt a célja, hogy csak és kizárólag a gyerekek maradjanak a képernyő alatt. Így szerintem az összes sorozat és rajzfilm, amit apu készített, ott az nem egyértelműen gyerekeknek szól.
5: Nagyjából ez volt az első magyar rajzfilm, ami számítógépes technikát is alkalmazott, még hogyha nagyon, nagyon kezdetlegest is, ugye?
6: Hú, én erről megmondom őszintén, nem tudok. Én azt hiszem, hogy az első verzióban még nem használtak számítógépet, ez teljesen manuálisan készült. De apu, ne haragudj, hogyha rosszul. De amennyire én emlékszem, ez még abszolút a hagyományos technikákkal készül.
5: Most odaszólt édesapjának?
6: Nem, nincs itt.
5: Csak hogyha esetleg, esetleg hallja, akkor ajjajjaj. Én meg úgy tudom, hogy Gémes József modellezett számítógéppel a tengeralattjárós jelenethez mindenféle trükköket, aztán mennyire használták, azt nem tudom. Meg hát úgy mondják, hogy igazából a történet alapját egy Nep József ötlet adja, aki szintén maga is fantasztikus rajzfilmes, és hát gyakorlatilag az ő közös gondolkozásuk és munkájuk adta meg a lehetőségét, hogy ez az alapmű, a magyar rajzfilm történet egyik alapműve megszülessen.
6: Igen, ez így igaz.
5: Na, ez legalább akkor biztos így van.
6: Fantasztikus alkotópáros voltak tulajdonképpen egész munkásságuk alatt egy faházban együtt alkottak, együtt gondolkodtak, és való igaz, ez a Nep József lelkéből született ez a film, és ő szerelmes lett egy dalba, a Manhattan Transfernek a Four Brothers című dalába, és egyszerűen írt köré egy filmet. És ez érződik egyébként, hogy nagyon meghatározó a zene ebben a filmben, és tulajdonképpen ez emiatt van.
5: Meg még az nagyon fontos ebben a filmben, hogy olyan színészeket találtak hozzá édesapjáik, akik olyan karakteres hangot és önmagukban is figurát alkotó hangot és hangzást adtak ennek a filmnek, mint Hallmann Péter vagy Benedek Miklós, ami egyébként a magyar szinkronoknál is megfigyelhető volt, tehát egy csomószor jobban szeretjük a szinkronos filmet, mint az eredeti színész hangot. Hát itt nem volt eredeti színész hang, mert Safranek hogy lett volna, de Hallmann Péter által mindörökké Safranek úgy szól, mint Hallmann Péter.
6: Ez így van, és olyan sok interjút hallgattam a szinkron színészektől, illetve most volt alkalmam beszélni is velük telefonon. Úgy emlékeznek vissza ezekre a felvételekre, hogy ott olyan kémia volt, hogy gyakran eltértek a leírt szövegtől, de egyszerűen évek múlva is, ha találkoztak színházak folyosóján, akkor ők továbbra is Safranek és Billy és Kuki voltak, és ez fantasztikus. Tehát akkoriban még nem úgy zajlott a szinkronizálása a filmeknek, hogy külön egyenként bevonultak a stúdióba, és felvették a saját szövegüket, hanem tényleg négyen mondjuk a patkányok egyszerre voltak bent a stúdióban, és valóban meg tud történni egy olyan egymásra hangolódás, ami manapság már nincs.
5: Most mire készülnek? A 40. évfordulót hogy lehet méltóképpen megünnepelni?
6: Hát ez, őszinte leszek, egy nagyon pici kis összejövetelnek indult. Morvai Gáborral, a filmgyártás vezetőjével szerettük volna meghívni az alkotókat a Pannonia filmstúdióba, ahol készült a film, egy batyus buliban. Azért batyus buli, mert hogy anno mindenki bevitte vasárnap sütött süteményét, tehát ott tényleg egy családként működött ez a stáb. Én gyerekként ott töltöttem minden délutánomat, és szerettük volna ezt a hangulatot felidézni, és akkor ahogy így összeültünk és szervezkedtünk a Pannoniában, megkaptuk a helyszínt, az egyik ötlet jött a másik után, és most ez egy olyan intergalaktikus vetítésén nőtte ki magát, mert azon gondolkodtunk, hogy az idő nagyon kevés, természetesen egyáltalán nincs keretünk arra, hogy ezt most hirtelen így nagyon nagy rendezvényé alakítsuk, tehát hogyan lehetne mégis méltóképpen emlékezni erre a kultfilmre, és az ikertestvéremnek jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy időben online mindenki számára elérhetővé tennénk a filmet, és arra próbálnánk az embereket, a rajongókat buzdítani, hogy álljunk meg egy pillanatra, üljünk le a kanapéra a családunkkal, és nézzük egyszerre meg a macskafogót, és adjuk át a következő generációnak. Az én kislányom most pont annyi idős, mint annyi éves én voltam, amikor bemutatták a filmet, és ő még nem látta a macskafogót, úgyhogy bárcsak most össze tudnánk bújni apuval a kanapén, de mi a macskafogóban fogjuk nézni, ahol végül e köré egy közönség találkozó is szerveződött, amire most már regisztráció alapján olyan nagy az érdeklődés, hogy nem győzzük utolérni magunkat, de reméljük, hogy mind a rajongók, mind az alkotók nagyon fogják élvezni ezt az ünneplést.
5: Ugye a felületet a Nemzeti Filmintézet YouTube felülete biztosítja, és ők adják a digitálisan felújított változatot is, így közkincsi október 2-án. Ennek van egy pontos időpontja, hogy hány órakor lesz ez nyilvános?
6: Október 2-án este 7 órakor lesz látható. Igen, az NFI-nek a saját YouTube csatornáján lesz elérhető, de nagyon sok mozi csatlakozott, akik műsorukra tűzték. Még ezeknek a listáját nem tudom, hogy lehet-e látni az NFI oldalán, de folyamatosan kapjuk a megkereséseket, hogy iskolák, kultúrközpontok, filmklubok csatlakoznak 2-án 7 órakor. Úgyhogy reméljük, hogy rengetegen leszünk.
5: Hát a lustadik is elmegy, akkor az biztos, hogy a büfében legyen joghurcsok szalonnával. Ez például egy alapvetés.
6: És kenyérlángost szeretnénk adni, igen, ott a rajongóknak nagyon sok joghurttal és szalonnával.
5: Hát ez egy jó ötlet. Szép ünneplést kívánok jó hangulatban. És hát mondja meg az édesapjának, hogy köszönjük Grabowskit meg a többieket.
6: Átadom, és mi is köszönjük a lehetőséget.
5: Tarnovszky Béla filmje, aminek a 40. évfordulóját ünneplik a Macskafogó, és a lányával, Tarnovszky Zitával beszélgettünk erről az ünnepről, meg arról, hogy október 2-án 19 órakor, ne feledjék, a YouTube-on megtalálják a filmet digitális felújított változatban. Köszönöm!
6: Köszönöm!
0: Best of adást hallottak!

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A pesti Vigadó ad helyszínt egy koncertnek, aminek az ajánlójában azt olvasom, hogy az örömzenélés és a tradíció találkozik a helyszínen. Hát ennek járok én most így utána önök előtt. Október 3-a a pesti Vigadó díszterme, Sárközi Lajos hegedűművész a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Szép jó napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Hát mire készülnek? Itt azt olvasom, opera áriától operetten keresztül a sanzonokig rengeteg minden lesz, meg hát a végére a Kálai kettős.
2: Így van, hát tulajdonképpen itt most a zenének és a műfajoknak a nagyon széles skáláját be fogjuk járni, természetesen a fantasztikus művészekkel és az én zenekarommal. Igen, ez volt a cél, és ez a cél, hogy megmutassunk minden olyan műfajt, ami a közönségnek esetleg, vagyis hát tudomásunk szerint a nagy kedvencei. Ugye az opera, nagy híres opera részleteket nem kell bemutatni.

0: senkinek az operetteket úgy szintén, de itt több magyar vonzatú darab is meg fog szólalni, például Ravelnek a Cigán nevezetű darabja, amit egy fantasztikus hegedűművésznek ajánlott, Arányi Jellinek, aki a kor egyik leghíresebb hegedűművésze volt, és hát mi magyarok büszkélhetünk ezzel is, hogy még Ravelt is megihlette a magyar művészet, és ajánlott nekünk egy darabot.
1: Nehéz darab? Azért is kérdezem, mert szokták mondani, hogy még a zenei technika is változott az elmúlt évszázadban, vagy évszázadokban. Ez itt mennyire embert próbáló?
0: Ez nagyon embert próbáló. Azt hiszem, hogy beszélhetek itt minden hegedű művész kollégám nevében, hogy talán az egyik legnehezebb hegedű szóló darab, de mindezek mellett azt hiszem, hogy egy fantasztikus darab, és hát nem utolsó sorban szintén közönségkedvenc. Szerintem nincs olyan hegedű művész a világon, akinek ne lenne ez a repertoárja.
1: Adnak nekünk Brahmsból is bőven, és hát az pedig az igazi sláger a komoly zenében, a Brahms magyar táncok.
0: Abszolút, és hát itt is büszkélkedhetünk azzal, hogy Brahmsot a magyar kávéházi cigányzene mennyire ihlette meg, és itt engedjenek meg, hogy egy személyes kötődést is mondhassak ezzel kapcsolatban, ugyanis Brahms Reményi Edét megismerte, aki az akkorikor szintén egyik legnagyobb hegedű művésze volt, és hát itt jön be a képbe az én történetem, hogy én pedig most Reményi Edének a saját hangszerén játszom, ami a magyar állam tulajdona, és az engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezen a felbecsülhetetlen értékű hangszeren játszhatok. Úgyhogy tulajdonképpen, amikor Brahmsot megiklette a magyar muzsika, akkor ő turnézott Reményi Edével, és valószínű az a hegedű, amin én játszok, az végig turnézte Brahmsszal a világot.
1: Ez nem akármi, amikor az ember tudja, de másképp is szól. Tehát azon túl, hogy a tudatunk rögzíti, hogy micsoda múltja van ennek a hangszernek. Ön, akinek avatott kezében van, mást is érez benne?
0: Abszolút. Hát ez egy nagyon különleges hangszer. 6 év múlva egyébként a hangszernek a 300. születésnapját fogjuk ünnepelni, ugyanis 1732-ben készítette a egyik leghíresebb olasz mester, Giuseppe Quarneri del Gesso. Ugye Quarneri a Stradivárinak volt a kortársa, és hát ez a két nép a leghíresebb, és hát a legjobb. És hát ezeknek a hangszereknek ugye benne van a 300 év, és hát ezek a nagy múlt. Egy hangszeren az sem mindegy, hogy kik játszottak hosszú évtizedekig, és hát Reményi Edéig vissza tudjuk vezetni. Azaz az 1800-as évek közepéig vissza tudjuk vezetni, hogy ezen a hangszeren a legfantasztikusabb magyar művészek játszottak.
1: Az ön zenekarán kívül egy junior primadíjas hegedű művész működik közre Kállai Ernő személyében, meg Miklósa Erika, akitől nyilván az operaáriákat és a sanzonokat kaphatjuk?
0: Abszolút. Kállai Ernő hozni fogja azt a klasszikus virtuózitást, amit nagyszerűen tud, azt hiszem, hogy korunk egyik legkiemelkedőbb hegedű művésze, és hát Miklósa Erikát ugye nem kell bemutatni a zeneszerető közönségnek. Nagy operaáriák is lesznek, aztán átmegyünk ugye az operett műfajában, és a végén még filmzene is fel fog csendülni, és egyéb olyan sanzonok, amit a közönséggel remélhetőleg együtt is tudunk majd énekelni.
1: Nekünk ez nyilván egy könnyen befogadható, kellemes élmény, hát hiszen slágereket kapunk sorra. De zenészként van ebben igazi izgalom ezeket eljátszani?
0: Abszolút, sőt, azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas utazás, hogyha itt ezt a programot nézzük, ugye akár Raveltól, Brahmstól eljutunk az 1900-as évek amerikai filmzenéig, sanzonokig, ez egy nagyon izgalmas utazás, és tulajdonképpen itt minden 5 percben át kell állítani az ember agyát és az ember hangulatát arra, hogy elsősorban a klasszikus zenét kottahűen adjuk elő, és ezeket a sanzonokat pedig olyan hangulattal, minthogyha a közönségnek azt kéne érezni, minthogyha egy füstös amerikai bárban lennének, és nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy ez abszolút kihívás, de nagy erőkkel állunk elében.
1: Mi pedig örömmel fogadjuk. Október 3-a Pesti Vigadó díszterme, a Tűz és Lélek koncerten várják Önöket, Sárközi Lajosék. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt nekünk.
0: Köszönöm a megtisztelő interjút.
1: Én pedig elbúcsúzom Önöktől, kedves hallgatók. Remek koncerteket ajánlottunk, meg egy szomorú történetet, az Operett Színház történetét. Reméljük, az is jobbra fordul majd, nem is olyan sokára. Jövő héten újra jövünk, ugyanebben az időben találkozhatunk minden hétköznap a Kultúrában. Rónai Egont hallották, minden jót kívánok!
2: Best of adást hallottak!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Kultúrában Dobra Mara következik a következő vendégként, és hát az az apropó, hogy a Karinthy Színházban egy bemutató zajlott nem olyan régen, de ezen túlmenőleg is lehet apropó az, hogy mi még nem beszéltünk egymással, úgyhogy örülök ennek a lehetőségnek. Jó napot kívánok!
3: Én is nagyon örülök a lehetőségnek. Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a nézőket is.
2: Kezdjük ezzel az ős bemutatóval. Igen, ők hallgatók elsősorban. Igen, nézők hallgatók. Majd ott lesznek az Anyám hangja című előadáson a Karinthy Színházban. Ez egy ős bemutató. És én szoktam azzal nyaggatni a vendégeimet, hogy egy ősbemutató esetén a felelősség talán annyiból is nagyobb, hogy az a darab az olyan lesz, vagy az lesz a referenciája, ami az első bemutatója volt.
3: Igen, ez így van. Ráadásul esetünkben az író ember és az egyik főszereplő is ugyanaz, én. Úgyhogy ez egy... nagyon speciális helyzet volt, és így a felelősség még nagyobb talán.
2: Mert hogyha ez jól sikerül, akkor ezt majd viszik. Ha nem sikerül jól, akkor hát, volt ott egy előadás, de ugye? Tehát, hogy azért ez így alkotóként egy fura helyzet.
3: Nagyon furcsa, nagyon sokat tanultam ez alatt a folyamat alatt, mert bár évekig dolgoztam a Független szénában, és ott megszoktam, hogy alkotó emberként mindenféle dologban van beleszólásom. A saját színházamban ez először történt, hogy saját magam előadásával készültem, saját magammal, és nagyon-nagyon-nagyon hálás is vagyok Oltamás más igazgatónak, hogy ezt bevállalta.
2: Sőt, hát ez...
3: fogom fel, hogy ez mekkora nagy döntés volt részéről.
2: Azt akartam hozzátenni, hogy ez a dolog ezennél még sokkal rosszabb, mert ráadásul a saját családjáról beszél az előadásban. Tehát, hogy ez annyira személyes, hogy nem csak írta és játszotta, hanem hát ez önmagából van, a családi élményekből, édesanyja történeteiből, a kettejük kapcsolatáról, tehát, hogy ebben minden összpontosul.
3: Igen, ráadásul nem csak, hogy rólunk szól, hanem még a színpadra is felhoztam édesanyámat, aki alapvetően bár koncertjénekesnő, de színpadi tapasztalata kicsi, tehát egy szenírozott operákban nemigen vett részt az élete során, úgyhogy ez még egy merész húzás volt a színház és a részemről.
2: Na és hogy vált be az édesanyja színésznőnek? Na erre mit lehet mondani? Ugye? Milyen kérdés?
3: Na, igen, jó kérdés. Az biztos, hogy nem voltam előre felkészülve, vagy nem tudtam, hogy mire kell felkészülni, és amikor egyszer csak már ott ültünk egymás mellett az öltözőben, akkor realizáltam, hogy ez most van és történik, de azzal, hogy őt bevezettem ebbe a világba, tehát szinte teljesen szűzként, így én is újra tudtam értelmezni a viszonyomat talán a színpaddal. Nagyon, nagyon érdekes volt, hogy milyen alap dolgokat tisztáztunk egymással, és szuper folyamat volt, és nagyon hálás vagyok érte, és mind a kettőnknek egy nagyon-nagyon fontos nagyon fontos dolog lett ez az életünkben.
2: Nem akarok ilyen pszichológiai vájkálásba belemászni, mert hogy ennek a műsornak sem ez a kerete, meg ez a pár percre nem is elegendő, de azért azt nem állom meg, hogy felnevessem, hogy egy ilyen próbafolyamat az anya-lánya, de bármilyen családi kapcsolatban is általában ilyen nagy tisztázó gondolkodásokhoz és néha beszélgetésekhez is vezet. Tehát még akkor is, ha nincs látszólag valódi konfliktus.
3: Igen, mert valóban nincsen, nem volt valódi konfliktus köztünk, viszont nagyon tudatosan készültünk erre. Én előtte édesanyámmal mindenféle interjúkat készítettem, nagyon sokat beszélgettem már, miközben íródott ez az opera, ami neki íródott. Illetve magának az egész zeneműnek is a célja, nem titkolt célja, hogy egy közös zenén, közös színházi előadáson keresztül a nézőt is vigyük magunkkal, és ők is ezen a szembenézésen, ezen a megtisztuláson át tudjanak esni, ha van kedvük hozzá, ha nyitottak erre, ha aznap este úgy ültek be, hogy ezt végigcsinálják velünk.
2: Zarándi Ákos a műzeneszerzője, ő kapott csúnya szóval instrukciókat arra, hogy miben gondolkozzon, hogy mi legyen az a szövet, ami megfelel ehhez?
3: Igen, az elején nem instrukciókat kapott, de közösen találtuk ki a zenei anyagot, vagyis hogy Ákos ötlete volt, de amikor ezt a meditációt behoztam a képbe, ugyanis az előadás egy úgynevezett doboz meditáción alapszik, vagy az ötletet ez adta, hogy egy dobozba bepakoljuk azokat a dolgokat, amiket a szüleinktől kaptunk, és már nem szeretnénk továbbvinni magunkkal, és ezt visszaküldjük, amiből áldás lesz, és egy közös megtisztuláson tud átmenni a család, vagy az egyén, aki ezt elvégezte. Tehát amikor beszéltünk magáról a témáról, akkor Ákos már jött a hangszer ötleteivel, ezért is van harmonikára hangszerezve, mint lélegzés, hangok, tehát, és igen, speciális a hangszerelése is, nem egy tipikus kamaraoperai hangszerelés.
2: Édesanyja, ahhoz, hogy színészként is és operaénekesként is ott kell lennie a színpadon, mit szólt, amikor az ötletet először felvetette neki?
3: Régen terveztük, hogy valamit csináljunk egyszer közösen, volt a közös koncertjeink az évek alatt, de
2: hát azért ez más. Ez egy kicsit kitárulkozóbb. Tehát, hogy ez egy személyes dolog.
3: Szerintem ő sem gondolt bele a legelején, hogy ez mivel jár pontosan, hanem mindig az adott napi feladatra koncentrált ő is, és így remélem nem vette az egészet a nyakába. Igen, tehát időközben derült ki, hogy ez mekkora dolog is, és hogy ez mekkora teljesítmény is tőle ennyi idősen.
2: Hát azért nem olyan idős. Viszont játsszák október 7-én és november 17-én, amit látok így előre, és, igen, és hát most volt a premier.
3: November 17-i időpont az szerintem még mozdulni fog.
2: Na tessék.
3: Sajnos, tehát az október 7-e az biztos, igen, és jó. November időpont meg hamarosan
2: változik. Igazából azt akartam kérdezni, mert most már túl a premieren, nyilván egy kicsikét az emberben le is csillapodik a premier estéjének a felajzottsága, hogy hogyan látja, az lett-e belőle, amit álmodott, ami ennek álmodta?
3: Nagyon érdekes, mert már pár napja volt a premier, bár még nem tudok hátrébb lépni. Pont ezt vizsgálgatom magamban, hogy most még kicsit ebben vagyok, és még nem látom kívülről. Hála Istennek a visszajelzések meglepően egyneműbbek, mint amire számítottam, tehát megosztóbb visszajelzéseket vártam. De még nem tudom messziről nézni. Ez biztos, hogy nagyon, amit nagy meglepetés volt, Cvikli Fanni, akit nem ismertem előtte, és most ő táncosként és koreográfusként is dolgozik ebben az előadásban, az ő világa, amit behozott, egy olyan réteget rakott az előadásra, aminek nagyon örülök, ezt már most is tudom, aztán majd ha hátrébb tudok lépni, akkor biztos egyszer csak.
2: Szerintem van a pályafutásán egy fordulat, az a Koyot, a játékfilm, amit nagyon sokan láttak, és ami talán meghatározó egy színész életében egy ilyen film. Lehet ez a másik ilyen meghatározó élmény?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, de lehet. Igen.
2: Hát ha feltételezzük, hogy egyáltalán, hogy a Koyot az, nem tudom, ezt én gondolom.
3: Az is egy határátlépés volt részemről, és nagyon sok árnyékomat át kellett ugranom, és mindenféle félelmemet, és igen. Itt most remélem sok minden más maradékot letettem.
2: Na hát egy ősbemutatóról számoltunk be, kedves hallgatók. Dobra Mara és édesanyja produkálja ezt az ősbemutatót néhány segítőtárs társaságában, mint például ugye Cvikli Fanni, akit megemlített, vagy éppen Zarándi Ákos, a zeneszerző, Varga L. Szabolcsa, a rendezője az estnek, és a Karinti Színházban találkozhatnak vele. Ajánlom figyelmükbe, ajánljuk figyelmükbe, mert hogy különleges az egészen biztos. Szól a zene, operai, van némi tánc, van némi próza, és egy kis meditációs élmény.
3: Igen, igen, ez az alapvető célunk a meditációs élmény megszerzése, igen.
2: Hát ez egy egészen különleges menü, ritkán látunk ilyet színházban, úgyhogy hajrá, nézzük meg. Karinti Színház, az anyám hangja. Köszönöm szépen, Dobra Mara, a főszereplője, alkotója, írója ennek a darabnak. Köszönöm.
3: Köszönöm szépen a telefonhívást.
2: Marával búcsúzunk a mai kultúrától, és köszönjük az önök figyelmét. Szerintem, amiről itt beszéltünk, amit itt ajánlottunk, az önmagában áll, az egy egészen különleges színházi este, úgyhogy használják ki a lehetőséget, ugye előbb már mondtam, most itt hirtelen nem is tudom, de van két dátum, a novemberi változik, az októberi adott, várja önöket a Karinti Színház, és Dobra Mara. Köszönöm, Róna Jégont hallották, holnap jön újra a kultúra, ugyanebben az időben, viszonthallásra.
1: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
2: Vizes falak? Máló vakolat? Penész?
3: Az Aquaprotect tudja a megoldást. Utólagos vízszigeteléssel és injektálással megszüntetjük a vizesedést, hogy otthonod újra száraz legyen. Kérj ingyenes felmérést, segítünk megúszni szárazon. Mindigszáraz.hu.
4: Mindigszáraz.hu.
5: Mindigszáraz.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos apáján, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. További támogatást ígért Ukrajnának a NATO főtitkára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető politikusi nyilatkozatokat. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor, ahogy fogalmaztak, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Az elmúlt hetekben a miniszterelnök hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal, a központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője pedig nyomozások akadályozásával és befolyásolásával vádolta a legfőbb ügyészséget. Holnapig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép. Három mikrofon. És egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
4: Nagy örömmel köszöntök mindenkit, gyönyörű szép keddi nap. Akik nézték a hétfői adást, a Provokatőrt, azok tudják, hogy több témát is átmentettünk. Kicsit ilyen futballmenedzsert játszunk most, hogy vannak játékosok, akiket most így eladtunk, aztán most újra fölveszünk, és az egyik ilyen kárvallott, például Mráz Ágoston Sámuel, akiről beszélni fogunk, ugyanis adott egy nyilatkozatot, azt hiszem, a Magyar Nemzetnek, és abban mondott olyan dolgokat, hogy hát hanyattestünk a meglepetéstől, még Trombitás Kristóf sem hitt nagyon a fülének. Na de, akik viszont hittek a fülüknek, Szalma Botond.
5: Szép jó napot mindenkinek.
4: Közlekedési szakember.
5: Ennyi.
4: Igen, és ilyenkor várja az ember, hogy akkor a Duna vízállásáról egy 4,5 órás szakmai beszámolót.
5: Csak én csél, és kezdem.
4: Oké. Okay. Dévényi István.
7: Üdv.
4: Hát ez elég rövid lett. Oké, okay. Mráz Ágoston Sámuel. Én azt írtam föl magamnak, hogy amikor egy intézményvezető beismeri, hogy látta az adatot, de nem hitt a saját számainak, az nem módszertani baki, hanem ez a történelemből jól ismert diktatórikus vakság.
5: Hát szerintem te nagyon udvaras ember vagy. Képzeld, én megnéztem az idegen szavak szótárát, meg az értelmező kézi szót.
4: És mit írom Mráznál?
5: Azt írják, hogy azt mondtam, hogy hazudtam. Tehát pont azt történt, ami Gyurcsány Ferenc mondott annak éjjén összödön, Hazottunk éjjel-nappal minden hullámhosszon. Náluk ez történt, ezt most beismerte, de nagyon udvarias formában ez igaz. És még egy dolgot beismert, mert ha valaki végigolvas azt a Magyar Nemzetes cikket, ez egy nagyon hosszú cikk, de nagyon sok érdekes mondat van benne. Közt el van rejtve az egyik válaszában, hogy sokszor megfeleltek annak a nyomásnak, ami rajtuk helyezkedett, hogy mit adjanak és mit mondjanak. Ez azt jelenti, hogy megrendelték náluk az eredményt. Tehát a Tanú című film, az ítélet meg volt, aztán, hogy gyerekek, ezt hozzátok, és addig-addig nézték a Pitagorasz tételt, meg a szögfüggvényeket, míg az az eredmény jött.
4: Egyébként nem, teljesen, picit vitatkozom csak veled, mert emlékszem, hogy a választások előtt, ezt a sztorit már elmeséltem, itt azért vitaműsorok kapcsán megfordult több Fidesz közeli szereplő is, influencer, politikus, államtitkár, és ők is mondták azt, hogy meg a választások után is mondták, hogy hozzájuk eljutottak azok az infók, amit a Mrázék mértek, hogy tényleg, tehát több különböző forrásból, hogy hát vannak olyan mérések, amik inkább a Hannendrék felé tendálnak, hogy mintha nekik lenne igazuk. És hogy innentől kezdve már mesél a sztori, vagy nem, hogy ez Rogán Antalékhoz eljutott, és akkor a Rogánék mondták azt, hogy hát ne keltsünk itt riadalmat, aggodalmat, hangulatot, hanem akkor ezt most léci be az asztalfiókba, és akkor keressünk valami olyan módszertant, ami talán jobban néz ki. Hát szerintem ez nekem hihetőnek tűnik.
5: Az internet az egy hasznos dolog, mert minden visszakereshető rajta. Szerintem mutass nekem három bejegyzést április 12-e előtt, amik arról szólt, hogy veszteni fogunk, vagy
7: gyengében állunk. De
4: pont ezt mondom, hogy megvoltak, tehát hogy tudtak
5: róla. Értem, hogy tudtak róla,
7: hát, amire most azt mondja, hogy nem hittünk a saját szemünknek, valószínűleg ott csak egy vesző, ott egy vesző lehetett a történetbe, és akkor ezeket azért továbbíthatták.
5: Hát ennyire ne legyünk amatőrök. Tudták, már előtte persze, hogy minden héten mindent mértek. Tehát rengeteg persze pénz volt a Fideszbe, mindenről tudom, nem hülye gyerekek ülnek a Fideszbe. Ez már Mráz Ágason sem van se egy hülye gyerek. Nem. Hát tökéletesen tudta, hogy mi történik.
4: Persze.
5: A Fideszbe csomó pénzt költettek, csomó okos emberre. Tudták, hogy merre mennek. A választóiknak, annak az x millió embernek végig hazudtak. Nyerni fogunk, szépek vagyunk, jók vagyunk, nálunk a labda. Győzelemre fel. Hazudtak az embereiknek, mint hogy hazudtak folyamatosan az országon, hogy megtámadnak minket, hogy átoperálják a gyerekeket, hogy itt a világ vége, hogy hadat üzen nekünk Ukrajna, hogy kizárnak minket az EU-ból. Az összes hülyeséget végighallgattuk ugye éveken keresztül 100 milliárdokért tévében, rádióban, kék plakátokon. Hát a fagylalt az időnként visszanyal, most visszanyal.
4: Nem felmentve őket, de mi más lehet csinálni ilyen helyzetben, mint hogy hazudsz? Ezt most teljesen komolyan mondom, és...
7: De ez a politikus.
4: Abszolút elítélem, csak hogy ez a politika, ezt fogjuk
7: de
4: fel.
7: De az a politikus, ő meg a szakember. Tehát azért a kettőnek a hazugsága az nálam nem. Tehát a politikusnál ott
4: persze ott
7: nem. A politika
4: nyerni akar, akkor kénytelen elhitetni a saját táborával, hogy nincs baj. És bocsánat, itt nem csak a saját tábornak, hanem én úgy érzem, hogy őszinte beszélgetéseim fideszes influencerekkel, és hogy ők sem tudták, és tényleg nem tudták.
5: Mráz Ágostossával műsorokban ment be aláhúzni azt, hogy nyerjünk, és hogy erősek vagyunk, és jók vagyunk.
4: Mert ezt kellett csinálni.
5: Ezt kellett csinálni. Nem, ezt már elmondtam tegnap is, elmondom, ismételtem. Azért, mert mondják, hogy lopjál a közérbe, nem lopok. Azért, mert mondják, hogy sikkasszak, nem sikkasztok. Ennyi.
4: Tehát nekem... Hadd hozzak egy példát. Még egyszer mondom, nem felmentve. Én azért mondom, hogy ez a politikai mező, ez már önmagában büdös. Hogy kénytelen vagy a győzelem érdekében olyan dolgokat mondani, amivel megvezeted a választóidat. Ez tök szomorú. És manipulálni kell őket. Ezt csinálja sajnos a politika. Nem tetszik nekem, én magam is mindig elmondom. De akkor hadd mondjak egy példát. Tegnap kiderült számomra, hogy te a futballt eléggé közelről követted, olyan dolgokról tudtál rájengíteni.
7: Majd jövök. Szóljatok, ha
4: tudtad, miről beszélek, hogy ha látod, hogy a csapatod nem nyerhet, de és mondjuk egy gólos hátrányban van a fél idő vagy kettő, akkor mégiscsak edzőként olyanokat mondasz nekik, hogy gyerekek, ezt még vissza tudjuk hozni. És kénytelen vagy. Kénytelen vagy lelket önteni beléjük, hazudni nekik.
5: Emlékszel a Real Madrid-Manchester megdöntőre? Vagy a Bayern München-Manchester megdöntőre?
4: 99-es?
5: Így van. Vezettek hogyne? Kettő góllal. Mindenki eltemette.
4: Egy góllal.
5: Utána már kettő. És utána?
4: Nem.
5: Hány gólt?
4: Egy góllal vezettek.
5: Oké, te nyertél. Egy góllal.
4: Mario Basler szabadrúgás. Igen.
5: És utána a hosszabbításban megverte a Manchester United azt a Bayern, amelyik sokkal jobban futballozott.
4: A Solskjaer és Sheringham.
5: Így van. Tehát ne keverjük ezt a két dolgot. Én mint futballt szerető, ennyit tudok mondani, hogy hajrá. Én csak kiabálni tudok. Nem tudom összeállítani a csapatot, nem értek a taktikához. Egy egyeneset nem tudok a labdába rúgni a haverjám szerint, pedig 50 éve focizom. De nem tudok futballozni. De
4: nem jó,
5: szurkolni nem jó tudok. De bocsáss meg, jó. Nem. Tehát ők szakemberként a kutatás, aminek azért statisztikai, matematikai alapjai vannak, meghamisították. Ezt most el is mondta, csak egy sokkal udvariasabban mondta el, hogy tévedtünk, meg nem hittünk a személynek. Bocsáss meg, hogyha négyszer a pipettából ugyanaz jön ki a kísérletbe, akkor lehet, hogy nem hiszel a személynek, de a Nature-be leírod, hogy ezt kutattam ki. Nem írtuk le a Nature-be, a Nature-be azt írtuk ki, hogy még mindig nem szifiliszes ez a drága ember. Miközben szifiliszes volt, mert de három keresztje
4: volt. Van, de én egyetértek veled, hogy már az egoszton sem volik, sőt, szerintem nem csak rajtuk keresztül tudták, hát milliárdokat öntöttek. Amerikából importáltak itt olyan
7: közvéleménykutató
4: céget, aki Trumpé volt. Tehát, hogy nem enged, tehát a politikus egy dolgot nem engedhet meg magának, hogy valóságdeficitben létezzen. Tehát neki tudnia kell, hogy mi van. És ezen túl, hogy ő mit mond a választóknak, az meg azért nem mindegy, és azért nem jó szerintem az analógiád, mert ha elkezd a valóságról beszélni, hogy kedves választóink, gáz van, egy olyan párt, amely 16 évig mindig arra flexelt, hogy mi vagyunk az erősek, és tévedhetetlenek vagyunk. Ha először a története során a választások előtt azt mondja, hogy gyengék vagyunk, és erősebb az ellenfél, annak beláthatatlan következményei, valószínűleg ugyanilyen következményei lettek volna.
5: Volt-e katona?
4: Most erre azt mondom, hogy igen, miközben tudod, hogy nem.
5: Nem, a következőmet kérdezem. A honvédségnél kétféle parancsot lehet adni. Sok mellett. Egyik az, hogy előre, a másik az, hogy utánam. Az utánam parancsot kellett volna kérni a vezetőnek. Nem azt kellett volna mondani, hogy mi vagyunk a legszarabbak, sosem mondunk ilyet. Úgy megyünk be a ringbe, úgy megyünk be a vízbe, a vízilabdába, meg a focipályán föl, hogy nyerjünk. Mindegy ki az ellenfél, megverjük. De a főnöknek elő kell menetelni.
4: De ez utánam. Történt.
5: Nem történt, sehova nem meneteltek. Fél hülye harcosok klubják, meg a német Balázsok.
4: Nem győzték, de nem győzték elmondani minden fronton, minden eresztékből, hogy egyébként nagyon szoros lesz a verseny.
5: Értem,
4: Orbán
5: szoros is lett.
4: Nyilatkozni.
5: Szoros lett a mes, csak az hosszabbításban kicsit több gólt rúgtak. De, német Balázs, mondja, hogy térjünk vissza az újságírókhoz. Emlékszem, milyen számokat
4: parancsolsz.
5: Hozott ki?
4: Parancsolsz.
5: Pechére egy matematikai kémelszakos tanárné volt az ellenfele, tehát matekből egy picit jobb volt, mint ő, mert 35 évet emelt szinten tanított. Ki hozta azt, hogy ez a nő a harmadik lesz? Közvetlenül kutatások után, miközben tudta, hogy egy nap múlva választás. Sőt, még a DK-s is megveri. Hát egyedül több szavazatot kapott, mint ők ketten. És amennyire hülye volt, a honvédelmi miniszterrel kivitettett egy ezüstérmet ma saját magának a 12-et, de már két hülye találkozása választása között napokban, amit ráakasztottak a DK-s kilincsére. És mindezt dokumentálták. Nekem nem mondasz, hogy a félteg lehez képest nem egy bonyolult szerkezet az a két emberhez képest. Tehát hülyének néztek mindenkit, és nem azt mondták, hogy harcoljunk, csak a harcosok klubjának mondták ezt, ahol csupa ostroba ember hülyeségeket kommentelt. És saját maguk alatt vágták a fát. Abszolút rossz taktikával mentek, és egy másodpercig nem láttam azt, hogy a saját csapatunknak mondtak volna valami biztató, mert az nem biztató, utóbb. Jók vagyunk.
4: Nem, szerintem utóbb arról
7: jöjjek
4: szólt
7: a játék.
4: Mindjárt adom is fel, hogy itt szerintem a felsővezetés azért csinált az egész, hogy a kétharmadot elkerüljék, és erre szerintem láttak esélyt.
7: De ezt sose fogjuk tudni.
4: Jó, nem tudjuk, oké, István jön.
7: De tényleg nem fogjuk tudni.
4: Jó, tényleg.
7: Amit mondtál, az itt van ez a mondat szó szerint, vagy mondtatok, ez a, ha két héttel a választás előtt kihoztunk volna egy olyan kutatást, amelyben a Tisza vezet, lehet, hogy ma a balliberális oldalon hősöknek számítanánk, de akkor azok a jobboldaliak, akik most jogosan felháborodtak, nagyon mérgesek lettek volna ránk, és kételkedtek volna az eredményben. Szerintem ebben benne van minden, tehát a Rázék a NER áldozatai, a saját, ilyetén a saját maguk áldozatai lettek. Be voltak tojva, nem lehet ellent mondani, nem lehet ellenében menni, nem lehet az igazsággal előállni, és ha belegondoltok, tulajdonképpen a túlélés szempontjából, tehát szigorúan a saját túlélése szempontjából igazabb volt, hogy kamuzott össze-vissza az eredményekkel, mert ha kijött volna a valósággal, rájuk robban a teljes NER fideszes megmondó ember háttérország, mindenki egytől egyig, és ha ugyanígy alakul az eredmény, ők lettek,
5: most
7: volna, ők lettek volna hibások. Azt mondták volna, hogy ha ott a mrázék nem hozzák ki 3 héttel így a választások van. Előtt, ott ingott igen. meg az egy a tábor, egy a zászló ott. Tehát
4: ebben igazán van, ez erős.
7: Ez egy béna, diktatórikus, felülről vezérelt igen. párt is, minden, világ volt, mindenki be volt tojva, kész.
4: Bicskéig mindig meghozta.
5: Ezt értem, igen. Nálam ott ment
7: el. Ja, de ez várjál, de ez nem ment.
5: Az én vonatom ott ment el, ennél a mondatnál.
7: Jöhetsz
5: a jövő héten is, de ne vegyél levegőt. Vagy jó, de gyorsabban vegyél levegőt.
7: Oké, de csak hogy valaki mondjon jókat
5: is. Bocsáss meg, de nem jókat mondasz. Tudod, mit mondok erre? Ha valaki, mint Mráz Ágoston, meg a többi neres megmondó ember kiáll a sarokra, akkor ne legyen megsértve, hogy megkérdezik, mennyibe tetszik kerülni. Erre ezt tudom neked mondani. Tehát nekem ne sértődjön meg semmi.
7: Ne is megsértődve.
5: Mi lett volna vele. Végigolvasd azt a riportot.
7: Egy tovább és kutatni fog.
5: Igen, mélyebb kutatásokat. Azt, és olyan mély kutatásokat. De ott, akkor olvasd végig, tovább.
7: Még olvastam.
5: Meg fogunk jelenni újra, és elmondjuk a véleményünket, mert most olyan világ van, hogy fékek és ellensúlyok nélküli kormányzás megy. Mondja 16 év fideszes kormányzás után, ahol kiirtottak minden féket és minden ellensúlyt, mondja ezt úgy, hogy okos és értelmes emberként tökéletesen látta, hogy ez a mondat nem igaz.
7: De meg kell
5: és
7: élni.
5: Most 140 nappal a kormány megalakulása után, bocsáss meg, ha meg kell élni, akkor engedtessen meg nekem, hogy nekem ne tessen ez a fajta megélés.
7: Hát de nem, ezek nem, az várj, emberek várj, ne de nem, de nem, nem is fog neked tetszeni.
5: Az én adómból.
7: De nem a te adód, most már nem a te adódból fognak megélni, vagy nem tudjuk, hogy miből fognak megélni, hát éljenek meg, én is azt mondom, hogy
4: éljenek. Munkából az ő adójából fognak megélni.
7: Mindenféle.
4: Még mindig.
5: Rossz hírem van.
7: De az a tavaly előtti tavaly.
4: Hát a tavaly előtti.
5: Oda te kattás vagy neked.
7: Figyelj már, de hogy szegény téma, majdnem sikerült behozni a témát, de mégsem. Szóval, hogy úgy, tehát nekik igazából annyi, tehát semmit nem fog már számítani az, hogy ők mivel jönnek elő, meg mit kutatnak, meg milyen mélységeiben mennek le, bármilyen folyamatnak jelenségek, teljesen mindent. Tehát, hogy ők igazából szakmailag kinyírták magukat. Majd valamit találnak, és akkor majd...
4: István! Ne haragudj.
7: De várjál, oké, de mert van az a feltétel.
4: De mi volt a funkció?
7: De várjál. Van,
4: nem a valóság.
7: Várjál. Van az a feltételezésünk, hogy a Fidesznél van pénz. Én is ezt gondolom, de ez még mindig egy feltételezés, mert meglátjuk, ha Fidesznél még sincs pénz, ha mégsem nyílnak meg az oligarha titkos zsebek, kasszák és pénztárcák, akkor ennek a gárdának is beszéltek. Mert abból nem tudsz megélni, hogy ferdíted a valóságot.
5: A saját szakmátokban nézzetek már bele, mennyi idő alatt szűnt meg a Mondiner, a pesti srácok, mondjam a többit. 10 perc alatt.
4: De nem szűnt meg.
5: Gyerekek, nem sem, Nurkma József.
4: Átmentődik a szerkesztőség.
5: Figyelj, egy ideig még tart, nem fogják nézzelni a hülyeséget.
4: Miből gondolod? De miből gondolod?
5: Azért, mert nem szeretik visszaordani a pénzt. Az MSZP-s oligarchák se hordták vissza a pénzt az MSZP-ban.
4: De miből gondolod, hogy nem fogják őket eltartani, vagy nincs egy olyan széles, akár 1-1,5 milliós közönség, amely pontosan az ő világmagyarázatukra kíváncsi. És én ezért mondtam azt, amit az István megemlített, hogy szakmailag leírták magukat. Igen, de mi a szakmai?
7: De ezt nem tartja el a közönség, ezt a műfajt.
4: De így leírták magukat, igen, de mi a szakmai?

0: Csabamérét. És erről szólt minden. Mindenkit kiröhögtek, aki mást mért. Tehát a Bogos Csaba készített egy 20 perces videót a Varga Ádámékről, hogy nem tudom, hónapokon keresztül a Csintalan lányával együtt röhögtek a Hannendrén, meg hogy akkor hogy nagy pofára esés lesz, és hihetem, az utolsó pillanati
1: írtózatos
0: magabiztossággal, fölényeskedéssel kell kiállni a poronra.
1: Jó, én ezt értem, de ha, ha nincs Fidesz pénz, akkor ezt nem tudod közönségi finanszírozásra áttolni. Mert ez nem szórakoztató, ez nem a te véleménybuborékodat fogja.
0: Van még Fidesz pénz szerintem,
1: de,
0: és lesz.
1: Oké, de most arról beszélünk,
0: hogy ha nincs. Legalább 4 évig. Jó, de oké, de nem akkor is. Most István, nézd meg, tudom, hogy nem szereted ezt a példát, de én meg szeretem előhívni, mert a legnépszerűbb fideszes influencer, és tudom, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy indult el.
1: Bohár?
0: Bohár vagy akár Deák. Nézd meg az ő számaikat. Hány komment érkezik egy-egy posztjukra, hány like érkezik rá, tehát milyen engagement számokat hoznak, videóik milyen elképesztő
1: népszerűség. De ez közvéleménykutatás lenne.
0: És ami, én tudom, hogy úgy indultak, hogy nem a startvonalról, mert hogy több 10 millió állami pénz.
1: Elbeszélünk egymás
0: csak
1: mellett.
0: Csak nézd meg, hogy van befogadó.
1: Elbeszélünk egymás mellett a szórakoztató politikai show, a Bohári aztán pláne, abból belül még trash is, ez meg közvéleménykutatás.
0: Nem.
1: Ezt nem tudod?
0: Nem, István.
2: Én értem, mit mondasz.
1: Jó, hogy teszed a közvéleménykutatás közösségi finanszírozást?
0: Nem
1: jön ide Bohár.
2: Csak ő benne van a
0: riportban, azt a számot akarja hallani.
2: Elkezdi a srácot. Azt mondtam rá, Gazdaszony Sámmal, hogy egy haverjával együtt fog elemző műsorokat tartani.
1: Borosbánk. Boros.
2: Így van.
1: Borosbánk.
0: Adj engem békén. Szállj le róla.
2: Hát ez csak véletlen volt. De azt kell mondjam nektek, hogy értem, amit mondasz, és nagyon sok pénz van a Fidesznél. Hogy 4 évig kitart, biztos, mert azért GDP arányos pénzek vannak. Ám bár nem tudom, milyen jól fog dolgozni a vagyonvisszaszerzés, vagyonvédelmi hivatal, ez majd meg az ügyészség.
0: Annyira nem tud jól.
2: De annyira nem tud jól dolgozni. Csak 10%-ról
0: beszélünk, amiről ők is.
2: De hát akkor... azt kell, hogy mondjam neked, hogy abban meg neki van igaza, hogy a volt magyar nemzetesek, meg a volt válaszonlájnosok, amikor még akkor más volt a nevük, ugye, ők bebizonyították, hogy megélnek úgy a piacon, hogy szlovák ebben nyomni az újságot, ami az ország szégyene, ha vele gondolsz.
0: Persze.
2: És ebből megéltek a piacról, tehát ők oda mentek az asztalhoz, és el tudták játszani. Ezek a fiúk nem bírják el játszani, mert nem újságírók szerintem.
1: Mi a produktum? Mi a termék?
0: Még egyszer léci, akkor hadd futsak neki. Mert azt a részét, hogy a Fidesz eltartja őket, azt hagyjuk.
2: Ez így van.
0: Én azt mondom, és a deákőiknak a kattintás számából következik, hogy van egy nagyon széles réteg, még mindig, amely úgy fogyasztja a fideszes tartalmakat, hogy számukra az a valóság. Én ezt mondom, és a Mrázágosna Sámuel az az elvárásuk, hogy ő, mint diplomás közvéleménykutató, így van, hogy ő minden héten megmérje azt, hogy a Tisza egyre rosszabb.
2: A tegnapi kérdésre.
0: A Fidesz
1: megérkezett. Tamás, a
0: közvéleménykutatás.
1: A közvéleménykutatás baromi drága műfaj. Ő nem fogja tudni minden héten közösségi finanszírozást. Ezt próbálom fél órája kiszedni belőle, hogy mi a termék. Az, hogy beszélgetnek a Borosbánk Leventével ketten, az semmi. Az nulla, abban nem lehet megélni. Közvéleménykutatás meg drága műfaj.
0: Tudod, mennyi a közvéleménykutatás, hogy bemondod egy kamerába, hogy megmértük, és... De nagyjából ennyi. Hát, ha
1: ebben, ergo szakmaiak leírták magukat, innen
0: mondta,
1: indultunk.
0: Nem hittem a saját számaimnak.
1: Pörög a saját izé közül.
0: Nem hittem a saját számaimnak. Ő mondja, hogy nem csak hittem a saját számaimnak.
2: Viszont akkor meg igaza, akkor meg belegondoltam.
0: Semmit nem ér a munkája.
2: Sesták versus a másik miniszter úr.
1: Innen indultunk, szakmailag leírták
2: magukat. Az egyiket odadobták a koncnak, a másikból pedig csinálnak egy hőst, aki megbújik a várban, amit most parlamentnek hívunk, és küzd a Fideszért és a magyar nemzet jövőjéért. Ezért tették hőssé, hogy eladhassák annak az 1,4 millió embernek a meleg szellent.
1: Én sok csúnya dolgot képes vagyok a Mrázágoston Sámuelről gondolni, de az, hogy hasra ütve kiülne, és azt mondaná, hogy megmértük, úgyhogy semmit nem csináltak, és azt mondja, hogy ez van, azt még róla se feltételezem. Ergó mi a termék?
0: Ez. Ez, hogy a számunkra hiteles közvéleménykutató...
1: Most mondtam el.
0: De István, nem kell mögéd, te hány olyan cikket olvastál őszintén a kampány alatt, hogy valaki leírta, és aztán grafikonokkal levezette azt, hogy egyébként volt 2-3. Na most a Mrázágoston Sámuel annyit csinál, hogy csinálnak mondjuk egy telefonos, vagy egy online közvéleménykutatás, könyörgöm. És utána a módszert annal megjátszogatnak, és az megvan fillérekből, őszintén.

0: Jó,
1: a fideszes szavazók szavaznak, ön is úgy érzi, hogy rossz irányba halad az ország.
2: Hogyne?
1: Igen, kihozza, és az ember csak, tehát az a tábor csak ennyit akar hallani, hogy Mrázágoston mondja azt, hogy gyengül a Tisza, erősödik a Fidesz, pont.
0: És ezért fognak fizetni közösségi finanszírozásban.
1: Miért ne? Hogy ne?
0: Nem.
2: Azért,
1: a Boháréknak fizetnek.
0: De az más, a szórakoztató bejáratot, trash, és nem kell mögé.
1: Nem, de ők nem így tekintenek rá, hogy szórakoztató bejáratot, trash. De ők nem így tekintenek a Bohára meg a Deákra.
0: De én azt letoljom, hogy mi reálisan tekintünk rá.
2: Jó, csak van egy nagyon nagy... Jézusom! Most néztem rá az órára.
1: De innen folytatjuk, uram.
0: De hogy folytatjuk innen, Várkonyi Andi.
1: Ja, Várkonyi Andi.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
1: Folytatjuk a provokat. Azért lehetünk, mert szünetben se tudtuk abba hagyni a témát. Győzködtük, de az István azt mondta a szünetben, hogy Tomi, mindig neked van igazad, csak el kell játszanom, hogy nem értek egyet, mert különben a követőim rám szállnának a Facebookon.
2: Így van.
1: És bocsánatot kérek, és átjött ide, és megölelt.
3: A nézőpont,
1: István, ez már túlzás.
3: Tehát a nézőpont kérdését dolgoztál?
2: Meg amúgy is le kellett állnom, mert hogy a boros rajongók már nekem este. Mind az egy.
1: Az is az anyukám. Akin, ja, mindegy, nem folytatom. Nem, azt mondtam volna, hogy nem hogy nagyon ért a számítógép ezt, hogy lehet, hogy nem tudja, hogy hol kell bekapcsolni. Még nincs is okos telefonja, de mindegy, hagyjuk is ezt a témát. Mivel folytatjuk is?
2: Várkonyi Andrea. Várkonyi Andrea. Hát, itt nagyon sok provokatív állítás lehet. De a legjobbakat sem nem lehet mondani, mert nem NMHH kompatibilis. Megkeresem a ti. Hazugság, hogy Várkonyi Andreának Zara szoknyája van.
3: Ki a büdös francot érdekel, hogy milyen szoknyája van Várkonyi Andreának? Ki az a Várkonyi?
1: Mindig azt nézi a Várkonyi Andit.
2: De nem látom a Zara szoknyát. Egész más márkákat látom. Na, szóval, hogy hát adott ő egy nagy interjút a sztorinak.
3: Hadd mondjak egy provokatívat.
2: Mondj egyet.
1: Amikor Várkonyi Andrea azzal védi a férjét, hogy 10 000-eknek ad munkát, nem a piacgazdaságot írja le, hanem véletlenül elismeri, Magyarországon visszaépült a hűbéri rendszer.
2: De bonyolult lett. De értem.
3: Hát szerintem igen, 70 000 ember dolgozik állítólag a mészáros műveknél. Azt kell mondjam, a mészáros művek az egy ajándékba kapott N+1000 cég, amit a NER kiépítésekor Ormán Viktor és csapata áttolt az asztalon ennek az úrnak. Tehát ezek egy a piacon meghalnak kettő, nekem az nem cég, amelyik háromszorosáron tud valamit megcsinálni fél áron utána, kifizetve az alvállalkozókat. Tehát,
2: hogy mondjam,
3: ezt nem így tartom van. Vállalkozásnak, ezt szerencselovagságnak tartom, de van, aki meg azt mondja, mondani, egyszerűen egy vitában nekem azt mondták, Szalma úr, ön irigy.
1: De ez igaz,
2: innen gyereki.
3: Abszolút irigy vagyok, mert a 30x éve vállalkozom, tehát megpróbálok a piacról megélni több-kevesebb sikerrel. Nem látok olyan haszonkulcsot, hogy 100 forint bevételből 90 forint eredményt lehet csinálni.
2: Ez a legbutább végső védekezés szokott lenni, nem? Igazából azért írsz ilyenek dolgokat róla, mert irigy vagy.
3: Azt mondom, én vagyok az irigy.
2: Vagy.
3: Nem vagyok irigy, sőt a hölgyre sem vagyok irigy, mert én tengerész voltam.
2: Na, de mondjuk már, hogy miért van itt Várkonyi Andi.
3: Elmondom. És amikor a feleségem úton volt velünk Bangkokban a feleségem. És érkezett a vizsgálat a hajóhoz.
2: Imádom.
3: Ahol a vizsgálat mondjuk 5 emberről állt, és még 25 kísérője volt a vizsgálatnak, és mindig hölgy. Legalábbis első látásra. Most azokat a hölgyeket én el tudtam viselni, mert azt mondtam, ezek eltartják a családjukat. Ott élnek egy hétig a hajón, főznek, mosnak, tudod, hogy kihez tartozik, van olyan póló van rajta, mint amennyiben a matrosztársad is dolgozott. És én hogy mondjam, három ősi foglalkozás van. Finánc, tengerész, harmadikról nem illik beszélni. De ezeket én nem tudom elítélni, mert ebből élnek, hogy ez most jó, rossz, miért nem orvosnak megy, miért nem takarítónőnek megy.
2: Kezdünk veszélyes vizekre elvezni.
3: Tehát én ezt megértem. Igen, de ezek nem veszélyes vizek, de amikor valaki nekem megpróbálja azt előadni, hogy az az intellektus, amit egész életben keresett, ez megtestesül Mészáros Lőrincbe, akkor itt feladom.
2: Na, szóval, hogy a Story Online-nak adott egy nagyon hosszú interjút Várkonyi Andrea, amit nem igazán vágtam, hogy most mi az apropója, aztán utána kiderült, hogy most jelent meg valami könyve, ami legalább olyan jó, mint ez az interjú. Gondolom, ennek lehetett volna valami alapozása. Azért, mert hogy ugye elsőre azt gondoltam, hogy itt valamiféle, hogy Mészáros Lőrincről most megint sokat van szó, volt ez a beszéd, de meg levelet írt a miniszterelnöknek. A miniszterelnök sokat emlegeti őt, hogy valamiféle imázsépítés akar ez lenni Várkonyi Andreától, de amikor végigolvastam, akkor kiderült, hogy ez baromira nem az, mert ha volt is eddig bármiféle minimális pozitív imázsa, nem tudom, hogy volt-e, akkor azt most sikerült végre kép földbe döngölni és lerombolni. És majd gondolom, hogy belemegyünk a részletekbe. A kedvenc, már úgy szóba került ez, hogy mivel is foglalkozik, a kedvenc részem ebből az interjúból. Azt mondja Várkonyi Andrea. Van egy cégem, ami 60 embernek ad munkát. Kiváló reklám és marketing szakemberek dolgoznak itt, akikre nagyon büszke vagyok. Story Online. De a cége a Mészáros csoportnak dolgozik. Várkonyi Andrea. Természetesen. Kinek másnak. Következő. A nyilvánosan elérhető adatok szerint idén 1 milliárd forint osztalékot vett ki a cégéből. Válasz? Igen.
3: Hát erre mondja Kombács, hogy ügyes. Hát a kón is állt ugye a kólaautomata előtt, bedobott egy dollárt,
2: nem, az, hanem
3: nem jött ki semmi, bedobott
2: hogy,
3: még egy dollárt,
2: hogy szégyentelenül. Tehát, hogy, és én ezért nem értettem ezt az interjút, és egy millió ilyen rész van benne, csak itt folyik ugye nagyon vagy. Össze. Jogos, de hogy itt folyik össze a politika, a gazdaság, a Várkonyi Andrea, a Mészáros Lőrinc, az egész minden, hogy szemrebben is nélkül, szégyen nélkül a férjed cégének dolgozó, igen. Kivettél 1 milliárdot? Persze, simán. Tehát, hogy...
3: Valahogy hivatalosra kell tenni a zseppénzt.
2: Figyelj, én amikor végigolvastam, komolyan az első gondolatom az volt, hogy ezt nem is Várkonyi Andrea írt ezt az interjút. Mármint, hogy nem ő adta, hanem valahogy megírták, és köze nincs hozzá, mert tök mindegy, hogy mit gondolunk róla, ennyire empátia hiányos, ennyire lélektelen, ennyire lenéző, ennyire magaslóról beszélő, ennyire pökhendi, nem lehet senki.
3: Emlékezz, hogy összehasonlítottuk a pökhendiseidet meg Szoboszlai tegnap. Abba gondolj bele, hogy van egy hölgy, akire a kutya se kíváncsi, ha nem lenne Mészárosnak a mostani felesége, és egy másik rádiósnak a régi felesége, meg ugye x-edik feleség, nem tudom hányadik, akkor a kutya se lenne rá kíváncsi, de azt előadni nekünk, hogy egy ilyen pénzágycsoport, ő fantasztikus munkákat kap, és kiderül, nem a piacról kapja, mert a piac az a nappaliuk otthon. Ahol szól a főnöknek, hogy fiat, bízzál már meg valamivel, hogy a 200 cégednek mondjuk az, hogy marha szép molyok repkednek a nem tudom, a parkolóba. És ezt lefényképezzük, és dokumentáljuk, és adjatok már 1 milliárdat ért, és pont ennyi lesz az eredményünk is. Tehát inkább nem kéne megszólalni. Tehát nem értem, hát az, hogy miért jön elő. És ebben a riportban, ha belegondolsz, volt egy olyan, egyszer 2000 forintos rába voltam, amikor ittam azt a dobozt.
2: 2300.
3: Na, most gondolj bele, először is a kutya se kíváncsi, hogy mennyibe került a ruhája, de ahhoz képest, hogy eddig, ami ruhát bemutattak rajta, meg táskát, meg karkötőt, egyik se volt 1 millió forintnál, meg 30 millió forintnál, meg 50 millió forintnál olcsóbb. Tehát nekik legalább nem kéne megszólalni.
2: Nem,
3: csöndbe
2: nem.
3: kéne maradni. Miért van erre szükség?
4: De
2: tényleg miért?
4: Azért van szükség, amiért Mráz Ágoston Sámuel mérésre is szükség van. Tehát szerintem nem értitek azt, hogy azon a buborékon kívülről figyelitek a világot, és beszélgettetek már olyan igazi fideszessel.
3: Igen.
2: Persze.
4: Én követek néhány influencert is, például Dopment, akitől bármikor ha meghallom, hogy Mészáros Lőrinc, akkor visszalő, hogy hát irigyek vagytok, mi a probléma azzal, ha valaki sokat dolgozik, és akkor ezeket oposzok. Ők, itt Várkonyi Andrea, ennek az 1 millió embernek gyártja most le azt az érvrendszert, amivel vissza lehet lőni azok számára, akik a családi asztalnál, akik a különböző kocsmai találkozókon oda lőnek, hogy hát Mészáros csoport. És akkor nekik mondja el, hogy figyú, ilyenkor azt kell mondani, vagy ilyenkor neked azt kell gondolni, mert látom, hogy feszültség van benned, kedves törzs fideszes szavazó, hogy akkor most hogy is volt ez, meg 60 puszta. Most elmondom, hogy mit gondolj, Érted? Ezt építs be a kis gondolkodásodba, és akkor már nem fogsz annyira szorongani. Ez nekik, szóval Orbán Viktor elmondta Köcsén, hogy mi a terv, hogy nem tudom, januárig, vagy februárig, most a jelenlegi táborhoz fognak beszélni. Nem megy el sehova. Nincs dolga senki mással, csak a jelenlegi tábor. A Mészáros Lőrinc ennek részeként adta ezt a PR interjút. És nem lehet Lőrinc bűnbánó.
3: Né.
4: Lőrinc né.
2: Igen.
4: Hát bármelyik adhatta volna, mert igen, előtte ugye Mészáros Lőrinc tartott egy beszédet, hogy mi vagyunk a Mészáros csoport, és akkor... De ugye, jó, de bocsáss meg, az összes.
3: Amit mondasz, értek. De miért kell nekünk beállni az ostobák sorába? Tehát azért, ha valakit hülyének néznek, nekünk miért kell ebbe beállni?
2: Nem kell.
3: Nekem nem tudta eladni ezt a meleg
2: fingot. De nem is mi vagyunk a cél. Ugye én ezzel most kivétlen, meg fogsz lepődni.
4: Mi az, hogy kivételese? Rengeteg
2: szerint. Én ezzel most tudok menni, mert valóban egyébként, és ez válasz arra a kérdésre is, hogy olyan, mintha nem is ő beszélne. Tehát, hogy nagyon sok része olyan, mintha kvázi meg lenne írva számára. Ergo, jó, oké, megvettem a magyarázat. Na figyelj,
4: valaki egy jachton állva 2300 forintos ruhát, egyetlen ezt érvként behozza, ő nem hülyenő. Tudja, hogy ezzel ki fogja verni a biztosítók sokak számára. És egyébként, ha ezt nem mondaná, akkor is kiverné minden szavával. Molnár Áron akkor is ráugrana, ezt ő tudja. Nem hozzájuk beszél.
3: Ebben igazad van, de akkor meg nekünk az a feladatunk, hogy elmondjuk azoknak, akik viszont a fejüket arra használják, hogy gondolkodjanak, nem a sapkát viselik csak, mert jön a hideg, hogy uraim, egy ilyen jachton ült az a magyar külügyminiszter, meg egy jó páran, akiknek az államától a megbízást kapta a jacht tulajdonosa. Amiért egy normális demokráciában másnap reggel lemondás jár.
2: Csak a kettő sztori, mármint a tesztorid, meg a tesztorid és a Tomi sztori, az két, de én, nem viccelj, az két különböző. Tehát az egy kommunikációs stratégia, az meg a politikai valóság volt.
3: Mondjuk meg az emberek újra, mert ez egy oltári nagy átverés, egy hazug.
2: De nem tudod megmondani nekik, mert akinek a Várkonyi Andrea szájával elmondták ezeket a gondolkodási sablonokat. Így van. Nem, sőt, tényleg. Most
3: én
2: tényleg,
3: meg azt mondom, igen.
2: Nem, most tényleg azt gondolom, hogy Tominak lehet igaza abba, hogy
4: ez, tudod, ez az, hogy lehet.
2: Nem mondtam el.
3: Nem akarod
2: mindig
3: megint megölelni?
2: Hogy még soha nem történik, és nem most fog megtörténni, hanem hogy ez valóban adhat egy ilyen megoldást, és akkor kisebb a feszültség. Igen? Amikor mindenhonnan az záporoz rád, Magyar Pétertől kezdve, a vagyonvédelmi, azt letartóztatja.
3: Akkor térjünk vissza Mrázs Ákoson Sámuelhez, ha ő ezt megméri, akkor ezelőtt egy évvel 2,5 millió ember hitt el, most meg már csak 1,5 millió ember hiszi el. Akkor már 1 milliót vesztettek.
2: De ez eddig is megvolt, ezt az 1 milliót kell egybe tartani.
3: Azért mondom, de ezt nem fogják tudni egybe tartani, mert egy józanodik egy része, 2 okosodik, 3 megunja ezt a sok hazugságot, és van egy nagyon fontos dolog, amit nem figyel senki, és nagyon fontos dolog. Azt próbálják bebizonyítani, hogy Magyar Péter egy félművelt, félőrült, ADHD-s elmebeteg, igaz? Nagy gyerekek, nagy orosz van a fideszeseknek. A Fideszt tönkreverte egy félművelt, ADHD-s őrült.
2: Jaj, hozzá... de tudjuk, hogy
4: jaj,
2: hogy.
4: De ne hagyjuk ezt.
2: De figyel, tudjuk, hogy mert...
4: És Putyin, nem ez a lényeg.
2: Titkos szolgálatok.
4: Itt ilyen narratív bombák pukkannak el mindkét oldalon. Tehát amit Orbán Viktor csinál, és Casa Nostra, és a nulladik naptól a győzelme óta minden nap csak ostoroz, és gyakran túllő a célon, és itt ilyen bűnözőkről beszél, akiket holnap majd bilincsben visznek el, de már a belépője is olyan volt, hogy Rogán Antal már a helikoptereket elindította. Ezzel szemben kell Várkonyi Andreának most mondania valami okosat, mert ott minden napot elveszítenek.
3: Akkor megérdemelt az 1 milliárdos osztalékot ezek szerint.
4: Ha persze.
3: Jó, de akkor tudod, mit tudok neked? Most olvasok egy könyvet, pedig nem is vagyok bölcsész, képzeld el. Most olvasok egy könyvet, a Kalábriai anyák az a címe. A kalábriai maffiáról beszél, ami a Ndrangheta, ugye, ami a legerősebb, erősebb volt, mint a szicíliai, meg a nápolyi, mert ott különböző területek. Figyelj, azt is szétszették, és egy nő szedte szét. És az anyák kezdték szétszedni, de 100-valahány évig uralkodott. Ezt tudom neked mondani az Orbán féle nerre, meg a maffiára.
2: Hát igen.
4: Hát Orbánra is azt mondják, hogy elmebeteg, meg
3: nem, tudom, Orbán grác, egy okos ember. Hasonló. Nem.
4: Ez volt a narratíva 16
3: Orbán
4: éven át.
3: Nem elmebeteg. Ez biztos, hogy nem. Orbán egy nagyon okos pasas. És Magyar Péter se elmebeteg. És ma Nász Ágoston Sámuel is elmebeteg. Van egy jó pár elmebeteg mindkét oldalon, de ők nem azok.
4: akkor halljunk néhány.
2: Amúgy azok a részek, visszatérve Várkonyi Andrea, amiket kiírogattam, azok is alátámasztják ezt a tamiféle elméletet. És pont ezek a tűntek a legbutábbnak az interjúban, hogy mondom, ennyire nem vehet el a valóság mellett Várkonyi Andrea, és sajnos mindennapos lett az, hogy a saját életük helyett másokkal foglalkozzanak az emberek, és a közösségi oldalak erre óriási teret adnak. Tehát, hogy azért kritizálják őket, mert irigyek, és megérkeztünk oda, hogy és ez egy nagyon egyszerű érv, de hát ezt most akkor még egyszer bele kell rágni az emberek szájába, hogy itt van ez a nemzeti tőkés nagyvállalkozó, Mészáros Lőrinc, aki a fél országnak munkát ad, az ő felesége, aki még nála is szorgalmasabb, persze tehetősek, de azért látod, nem vetik meg a 2300 forintos ruhát sem, és egyébként a tiszások meg azért próbálnak beléjük állni, mert irigyek, és politikai bosszút akarnak. Az kész, megvan a izé.
3: Hát ez másfél ember elhiszi, 3,4 millió.
4: De, az mindegy, de ez mindegy, nekik akkor is szól. Azzal kell most főzniük, ami van.
3: Persze, csak én meg azt mondom, én a másik 3,4 millióhoz tartozom, akinek nem szeretem, a közpénzt költünk ilyenekre.
2: Okay, de
3: közpénzt
2: meg
3: kell, az iskolára kell költeni, meg a kórházakra,
2: de
3: meg
2: botan, az utakra. De ez így van, csak de közben, közben meg kell fejtenünk azt is.
3: Nem, ez a normalitás világa, bocsáss meg.
4: Nem, na ez a hiba.
3: Tehát lehet, hogy mi megyünk, mi megyünk jó sávba az autópályán, nem megyünk szembe a forgalomban.
2: De attól meg kell fejteni, hiába, hogy ki az, aki szembe jön, és miért
3: mit jön akarsz szembe? Megfejteni? Hát én 0, József elmebeszted, ostoba emberekhez beszélnek.
2: Ennyi.
3: Ennyi. Hát bocsáss meg, engem annak néznek, amikor ezt olvasom, én egy 0, József ostoba barom vagyok, ha még el is hiszem. Az vagyok, és annak néznek. Hát, téged minek néznek?
2: Kik?
3: Itt attól ez a függ. Leírt cégben, amit nem tudom, kiírt le.
2: De nem mi vagyok abszolút a célja.
4: Tehát nem mi vagyunk nem a célcsoport, és igazából amit leír Várkonyi Andrea, ott...
2: Hát megfejtsük.
4: Figyelj, ott, tehát ez a... Too big to fail-nek egy ilyen eltorzított, ilyen posztszovjet változat. Tehát úgy fogalmaz, hogy ne bántsatok minket, mert akkor magunkkal vagy magával rántjátok a dolgozókat. Tehát ez nem gazdasági büszkeség, hanem ez egy ilyen szociális túszedés, hogy mindent a politikából vezetünk le. Tehát ha egy gazdasági birodalom léte nem a valós piaci igényeken alapul, hanem egyetlen ember politikai helyzetén és kapcsolatrendszerén, ezt kell megértetni az emberekkel, hogy mi egy hihetetlenül torz rendszerben léteztünk eddig. És ennek része az is, hogy megértjük, hogy egy adott politikus nem nyúlhat át területeken. Nem nyúlhat bele például ezekbe a gazdasági tényezőkbe. Nem nyúlhat bele a média működésébe, és akkor most Magyar Péterről beszéltem. Csak nekem az a félelmem ilyenkor, hogy nincs egy határozott felháborodás akkor, amikor Magyar Péter ír egy posztot, és két embernek a szerződését bontják, hogy ugye mi nem a kedves vezetőben hiszünk. Ugye mi a demokratikus alapelvekben
2: most
4: hiszünk.
2: Most a közmédiára.
4: Ugye, igen, arra utalok. Uh-huh. Tehát, igen, mi értjük, és teljesen igazad van, hogy ez egy de az kell megérteni, hogy az a rendszer, amit kialakítottak, az sajnos, vagy nem sajnos, de több mint 3 millió ember, vagy 2 / 3 millió ember igényeihez volt igazítva. Nekik ez megfelelt. És még mindig megfelel legalább 1 millió embernek, hogy úgy mennek a dolgok, ahogy.
3: Csak hogy akkor megint csak igazam van abban, amit most nem, a napokban valahol le is írtam, meg el is mondtam többször, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy udvaroljunk a politikusoknak, hanem elmondjuk a véleményünket. És nekünk Magyar Péternek is el kell mondanunk, hogy mi tetszik a kormányzásukba, és mi nem tetszik. És abban igazad van, hogy nem a miniszterelnök feladata Facebook posztban leváltani a Híradó új főszerkesztőjét. Szerintem. Nem értek a médiához, de szerintem ez így van. Mondhatjuk azt, hogy nem jó, hogyha valaki csak PR miniszter, és nem szakmával foglalkozó miniszter. De ezt nekünk mi ettől nem fogjuk utálni a Tiszát, meg utálni Magyar Pétert, meg a magyar nép ellenségeivé válni. Nem. Mindenki a saját területén, a saját szakmában mondja el a véleményét, akit megkérdeznek erről.
4: Ben igazad van, csak a Mészáros ügy, a 60 puszta ügy, az már több mint 10 éve. Napi rendben van. Ez csak azért lehetett most erősebb, mert bejöttek egyéb más problémák is. Tehát ezen már nagy rész túllépett a társadalom. És itt lehülyézni azokat, vagy ostobábbnak gondolni, mint mi vagyunk, azért, mert ő számukra, az ő preferencia térképükön, vagy fontossági sorrendjükben előrébb való volt az, hogy inkább legyen egy erős, politikailag megtámogatott vezető annak a cégbirodalomnak az élén, ahol én dolgozom, mert úgy biztosan mindig eljut hozzám az adóm, aztán majd később mondjuk a nyugdíjam, mint hogy mondjuk egy külföldi cégvezető legyen ott, aki bármelyik pillanatban átléphet rajtam, és semmilyen lojalitása nincs mondjuk Magyarország felé. Csak mondtam egy olyan preferencia vázlatot, egy olyan ideológiai megközelítés mondjuk a gazdasághoz és a társadalmi biztonságérzethez, ami nagyon sokak számára megvolt, de őket nem hülyébbek, hanem sokkal
3: engem
4: inkább,
3: ne nézzenek hülyének.
4: Sokkal kevésbé vágynak demokratikus működésre.
3: Vagy nekik az a demokrácia, de bocsáss meg.
4: Nem,
3: most többségben van az, aki nem szeretik, hogyha megetették őket ezzel a dumával, amit egyszerűen nem hisznek már el. Kettő, ez egy nagyon fontos dolog, hogy értem, amit mondasz, de hány meg hány embert bocsátottak el ebben az országban azért, mert valamit lájkolt, vagy valahol bejegyzést tett, vagy valamilyen gyűlésre elment. Tehát hány meg hány embert rúgott ki, nem külföldi tulajdonos, nem külföldi igazgató. Tehát a legmocskosabb dolog a kiszolgáltatott embereknek a létbizonytalanságával játszani, és most azt csinálják. Ennél nincs szemetebb dolog. Elbocsátani nagyon nehéz dolog. Én már bocsátottam embereket. Volt, hogy nem is keveset.
4: Tuszként maga elé tartja. A férje elé, és a rengeteg ember teljesen igazad.
3: És nagyon-nagyon nehéz dolog aláírni egy olyan papírt, amit azt mondja az illetőnek, hogy nincs szüksége munkájára. Életem egy kezemben meg tudom számolni, hogy kiket bocsátottam, mert tök nyugodt lelkismertem, még örültem is neki, hogy megszabadultam tőle. Az összes többi, az lelkismert fúdalás egy normális embernek. És azért mondtam az ostobaságot, engem ne nézzenek ostobának. És bocsáss meg nekem, az a véleményem, aki a kék plakátoknak, meg ennek a Mészáros Birodalomnak, meg a többi disznóságnak hitt, az az én szememben ostoba. Lehet, hogy nem az, de nálam az, mert olyasmit hiszel, amit már tudod, a gyerek még a kukucs-kukucs tudod. Tehát a három éves gyerek elhisz, hogy betakarja a szemét, kukucs-kukucs, akkor nem látod. Neked már tudnod kéne, hogy kukucs-kukucs nem létezik.
4: Könnyebb úgy élni. Na jó, rövid szünet, aztán jövünk az utolsó etappal.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Vlagyimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indított a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett nemzeti kulturális alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Két héttel elhalasztaná az ügynökakta szabályozás hatályba lépését a Tisza párt, így november 4-én lennének elérhetőek az első iratok. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok egy online felületen fokozatosan lesznek megismerhetők. Lezuhant egy orosz hadászati bombázó gyakorló repülés során. A gép, amely fegyverzetet nem szállított, az Amuri régióban lakatlan területre zuhant. A legénység 6 tagja meghalt, egy túlélőt kórházba vittek, közölte az orosz védelmi minisztérium. Vlagyimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente több felé fagypont körüli minimumokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Utolsó etapba csapunk bele, ez itt továbbra is a Provokatőr, Szalma Botond, Dévény István, Boros Tamás és Kata.
3: Kata.
2: Sarka Kata?
3: Kata Sarka.
2: Kata adózás. Na jó, hagyjuk ezt a hülyeséget, mert egyébként most néztem meg újra azt a katás reklámot Dobó Katával. Emlékeztek, amiben a Spájikreknek az egyik tagja szerepelt. Nagyon progresszív, nagyon moderne, tehát ilyen David Fincheri világot megidéző régi reklám
3: volt,
2: régi,
3: hogy, melyik volt,
2: hogy csak nem akarom bemondani a márkát, hogy, hogy átmegy egy lány a Spájikrek közül az egyikhez, hogy van-e valamilyen itala, üdítő itala.
3: Igen.
2: És azt mondja, hogy megnézi, hogy hűtőt nincs, és akkor már csaj elmenni, de akkor ez egy kiszalad, és akkor ilyen nagyon gyors nittekben elszalad az üzletbe, közben szakad az eső, visszajön, és akkor az a poén a végén, hogy akkor a Dobó Kata bekopog, hogy szia, Kata vagyok, van még egy? Mm-hmm. Nem mondjátok, hogy nem, nem.
3: Ez most már megvan.
2: Ez egy mémesült is. Kata vagyok, van még egy.
4: Na,
2: ez fontos volt.
4: Jól kimaradtam. Szóval az az igazság, az utolsó reklám, amit jókat tudtam rögni, az a sportszelet, vagy amikor belőgték a kocsit a szakadékba.
2: Az jó régi.
4: Amire azt mondom, hogy jó is. Nem nézek reklámot, mert az nem az én terepem. De értem, de a Katára visszatérve,
3: most ez egy darásfészek.
4: A Dobó Kata, az
2: egy darásfészek. Pedig állandóan a tévét nézel, azt mondtad, és ott azért vannak reklámok.
4: Igen, nem nézem a reklámot. Beteg is vagyok, mikor 10 percnek.
2: És hol kapcsolsz át Hír TV-re, amikor reklám van? Ne, vagy hát. Az OTV Extra-ra?
3: Nem, alapvetően a Duna TV-t néz.
4: Duna TV és a Hír TV. Onnan ki vagyok tiltva, de ez...
3: Már nem.
2: Az igaz, hogy a lakásodban ilyen bokamagasságig víz van, mert csak abban érzed jól magad?
4: Így van. Így van.
2: Gondoltam.
4: Abban érezném magam, de elvitte a vizet az elmúlt 30 évnek.
2: Most tényleg mekkora vagy arra tettél? Hallottam egy ilyet, hogy te nagy vagy arra tettél szert, hogy a Duna medréből ilyen kincses ládákat, meg hasonlókat sikerült.
4: Igen, főleg most. Igen.
2: Csak lesétálsz.
4: Még halott német katona is van benne, igen.
3: Na tehát. Tehát
4: a kata, ha belegondoltok, egy darásfészek lesz, mert az volt, amikor megszüntették, és most az lesz, hogyha egy más formába hozzák vissza, már pedig azért kellett azon valamit módosítani, azért mondjuk ki, mert adót fizetni nem nagyon szeretünk. Tehát viszonylag kevés ember mondja azt, hogy igen, adót kell fizetni, mert a tanároknak kell fizetni, és meg az ápolónőknek, meg a vasutat kell fejleszteni, a miniszter úrunkat segítsük. Tehát ezek fontos dolgok, de ugyanakkor az sem lehetséges, hogy fölemelnek valami 19 millió forintra, és nem emlik az adótartalmát. Szóval, de ennek nem fognak örülni azok, akik vissza szeretnének térni a Katába. Tehát adóemelésnek még emberrel nem találkoztam, aki örült volna. Ennek se fognak.
3: Hát a dánok, meg ilyen elborult nemzetek.
4: Azért, mert ott már a negyedik generáció nő abba tudom. Bele, hogy az APEC vemehet hozzá, vagy a NAV, vagy mindegy, minek mondod. Nekem volt egy ilyen dán broker ismerősöm, becsöngettek hozzá, leültek beszélgetni a vagyonáról, és mondták, hogy most a bárszekrényét szeretnék megnézni. Rámutattak egy viszkire, és azt mondták, hogy az ön elmúlt 5 éves adóbevallásában ez az árszínvonalú viszki nem fér bele. Honnan kapta? Most ez nálunk megütközést keltene, hogyha kiszállna a NAV egy ilyen.
2: Neked mi van a lakásodban?
3: Pont ezzel gondolkodtam, mire mutatnának rá.
4: Ugye, a képed a kis poszkira.
2: Én voltam az Istvánnál egyszer fönt, van egy hatalmas aranyszobor, ami őt mintázza a pucéran.
3: Az nem én vagyok, az Orbán.
4: Akinek a
2: hasonlítatok.
3: Mert az régi.
4: Azt ugrostodok, hogy van. Tehát az adófizetés az jó, hogyha megreformálják, és nem fognak örülni, ha megemelik az adót, nem örülnek, ha több lépcsősét teszik, akit érint, nem örül. A vagyonadónak senki nem fog örülni, aki vagyonosabb, de mégis van benne logika egy bizonyos vagyonszint fölött. Ezek olyan kérdések, hogy folyamatos vitát fog generálni, és nem lesz egyetértés soha.
3: Hát ez lett most az egyik fő csapásvonala a Fidesznek, hogy visszatértek oda, amikor a kampányban, sőt, még nem is volt igazából kampány, már mondjuk Magyarországon mikor nincs kampány, de hogy nem volt az a klasszikus kampány, amikor azon a Tisza sziget összejövetelen talán tarzottál, mondta azt, hogy majd ha megnyerjük a választást, igen, utána lehet beszélni mindenféléről. Ami nem ilyen összefüggéseiben volt, de mindegy, a Fidesz most visszatért ehhez, mert hogy ugye a önkény mellett ez a másik fő csapás. Három van, az egyik az önkény, a másik az a nem ezt ígérték, harmadik meg a miért nem csinálták már meg. Ez, ugye ez a három a támadás van, és ez a kettes számú támadásba illeszkedik, ha nem ezt ígérték, de már akkor ugye most már látjuk, hogy mégiscsak igazat mondtak, amikor azt mondták, hogy ha megnyerik a választást, akkor mindenféle népsanyargató intézkedés lesz. Úgyhogy ma a parlamentben nagyon sok szó volt a Katáról, sokkal okosabbak nem lettünk, annyit mondott Magyar Péter, hogy jó nagy széleskörű társadalmi egyeztetés is lesz majd.
4: Hát valamit kellett volna mondani, de hát ilyen volt a legfőbb ügyész.
2: Kérdezzük meg a Katással, akarnak-e többet fizetni?
3: Nem, hát nyilván ki fogják dolgozni a megfelelő szakkeret, és akkor azt mondják, hogy...
4: Erre mondtam egy politikus...
2: El akarod-e kerülni az adóemelés azon az áron, hogy...
3: Egy 0-10-es skálán jelöljeve, hogy mekkora szívás az ön.
4: Itt egy csapdában... Itt azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péter egy pici csapdába belelépett, mert Szolnokon, amikor beszélt az emberekhez a Tisza-szigeteknél, akkor elmondott két olyan faktumot, amit vár, ami nem úgy van, mert az már volt. Tehát az egyik ugye a nyugdíj, a másik a TB. Uh-huh. Na most ez a régi Kattával is bizonyos szinten, meg bizonyos fokon együtt járt. Tehát ez az a csapda, ami nagyon nehéz, amikor miniszterelnök valaki. Ezt Márki-Zay Péternek mondtam annak, amikor jelölt volt, hogy minél többet beszélsz, mert a Péter is szeret 40 és 60 perc között beszélni,
3: volt vendégük,
4: annál többet hibázol. Tehát minél többet beszéltetnek és beszélsz, tehát hogyha minden nap 360 percet akarsz beszélni, nagyon észnél kell lenned, mert előbb-utóbb valamit vagy elrontasz, vagy rosszul idézel, vagy nem emlékszel rá.
2: Viszont ebben Magyar Péter zseniális. Nem tud annyit beszélni, hogy ne bakizzon bele egy olyat.
4: Igen, de azért mondom, hogy szerintem, hogy nem tudom, kire hallgat, meg hogy ki van a stábjában.
3: De most erre mire gondolsz, hogy Szolnokon nem kellett volna erről beszélnie?
4: Beszélni kellett volna, de a részleteket nem mondok, ha nem tudok. Érted? Tehát egy rutinos vezető, figyelj, egy tárgyalást, mondjuk jó pár tárgyaláson részt vettem életemben, nem olyan súlyosok, mint Mészáros Lőrinc, de mondjuk egész jó tárgyalásokon. Ha valamilyen információt nem tudok, akkor nem kezdek-e handabandázni, mert előbb-utóbb megfog az ellenfél. Ha az japán, vagy orosz, vagy izraeli, vagy egy jó magyar, vagy egy holland, hidd el, hogy megfog.
3: Hát ez a vitaműsoroknak is az alapvető szabály, hogy nem mész bele olyanba, mert...
2: Beszélsz, mert hogy ugye azt mondta, hogy a Kata eddig nem adott nyugdíjjogosultságot és tárpénzt, és ez nem volt igaz.
4: Erről beszélek, hát azért mondom,
2: olyat
4: olvasott föl, amit nem kellett volna, tehát megint egy pici két mondattal többet mondani, mint kellett volna. Azt kellett volna mondani, újra visszavezetjük a Katát.
3: Dolgozunk rajta.
4: Széleskörű társadalmi egyeztetés, ez nagyon fontos mondat, széleskörű társadalmi egyeztetés, mint az eddigi összes jelölés mondjuk.
2: És többet fognak adózni, viszlán?
4: Igen, és megváltoztatjuk az adó nagyságát. Oh. Nem mondtam azt, hogy lefele, meg fölfele értem, mert mindkét irányba lehet menni, mikor azt mondom, hogy megváltoztatod, de itt marhókosak vagyunk ebbe a székbe ülve. A miniszterelnöknek 200 mikrofon van az orlat, viszont sajnos rossz hírem a Magyar Péternek, benne van a fizetésébe. Ő a magyar miniszterelnök, a magyarok többsége őt választotta, jobban, az tanácsadói segítség, hogy jobban fölkészítsék ezekre a beszélgetésekre, meg a vitákra, akkor kevesebbet fog hibázni. Helyet kell adni a 16 miniszterből mindenkinek, meg az államtitkároknak, meg a parlamenti képviselők, mert sokan vannak, és ott sok értelmes ember van. Tehát gyerekek, 40 orvos van a Tisza frakcióban. 13 gimnáziumi tanár, meg egyetemi tanár, tehát aki egyetemet végzett tanár, nem is tanító. Tehát az azt jelenti, hogy tele van értelmes, intelligens, sokos emberekkel, ott vannak a miniszterek. Hát 16 miniszter van, de mondjuk 5-6-ról nem tudjuk, hogy éle. Ezeket fel kell hozni a színpadra.
2: Mondod, ebben igazad van, csak ha kólásdobozként vannak kezelve, és tudom, hogy ez ugye nem...
4: Akkor kezelnek kólásdobozként, amikor úgy csinálsz.
2: Lehallgattak. De most...
4: Ha megengeded.
2: Több esetben nem azt láttuk.
3: De azért bekerültél van a Tisza frakcióba, te se azzal kezded az első héten a munkát, hogy abban a pillanatban így szembe mész a miniszterelnök vélemény és nyilvánosságot leuraló magatartással és helyet követelsz magadnak ennek, a nyilvánossági térben.
2: A tehát akár Szabó Laciék megszavazásánál, amit tapasztaltunk,
4: meg
2: amit
4: kell,
2: láttunk.
4: Legyen a tere, meg kell, legyen a tere, mert egy ideig megy a lendület, meg megy a mindenki segítőket, meg elnézik a botlását a Szoboszlainak is, de a harmadik 11-es már nem hagyhatja ki. Az elsőt még igen.
2: Érted, István? Nézem, szegény.
4: Kosár, foci, hárompontos Szoboszlai, mi az a
3: 11-es?
4: Negyedik hárompontos, vagy az 15-ös.
3: A hárompontos hibát azt elnézik azért az emberek.
4: Neked is?
3: Hát nekem más nem is látnak. Nálam más nem látnak. Elnézik.
4: Azt mondom neked,
3: jön a
4: igen.
3: Jön a hibák mestere.
4: Erre mondták régen, hogy az aposom kedvenc mondásot, hogy suppondere crescit pálma, súly alatt nő a pálma. Meg kell tanulni a miniszterelnöknek lenni. Arra nehéz lehet. Nem irigylem.
3: Hát nem, csak azon gondolkodtam, hogy volt-e már 11-es amit elhibázott a miniszterelnök. Szerintem nem volt még, ezek csak szabadrugások voltak, ha már maradunk itt a focinál, vagy szögletek. Tehát a köztársasági elnök választása, azért nem voltak olyan súlyos.
4: A Fidesz egy bedobása, azt kell mondja, hogy egy kiállításos 11-es. Érted?
3: De a Fidesz
4: ezt is mondaná. Ezt kell előadni, mert a Fidesznek meg ez a dolga.
3: Csak nem jól csinálják.
4: Hát örülj neki.
3: Egyébként én meglepődöm azon, hogy mennyire béna ellenzék a Fidesz. Tehát, hogy ennél
4: nem szokták az ellenzékiséget. Tehát ebben születtek, hogy uralkodnak, gondolj bele.
3: Nem tudom, nem. Tényleg bénál.
2: Teljesen igazad van. Tehát ha tele vagy csatárokkal, fanbusztenekkel, és akkor utána, csak hogy ne értsd.
4: Meg kéne fogni
2: és, Ronaldot. És akkor jön egy új edző, egy José Mourinho, és azt mondja, hogy innentől kezdve akkor 10 emberrel védekezünk.
4: És te jobb hátvény van.
3: 53 éves, és mondja, Van Bastent láttam játszani.
2: Azért mondtam olyat. Igen, és akkor Van Bastennek azt mondja, hogy igen, most akkor te leszel a jobb hátvéd posztján kell, hogy becsúszva szerelj. Uh-huh. Az micsoda mester.
3: Na jó, csak hogy fog teret kapni a Tisza frakció kormány? Erre én is kíváncsi lennék egyébként, mert én azt látom, hogy ez a miniszterelnök nem engedi ki a nyilvánosságot a kezéből.
4: Ez így van.
3: Sőt, nem engedik ki, hát nagyon keményen fogja.
4: Ők most 4 évre kaptak felhatalmazást, de ugye egy szeretnének legalább még 4 évet maradni, mert annyit még maradhat Magyar Péter is a saját alkotmány módosítása alapján. De hidd már el, hogyha meg akarnak maradni, hogy úgy mondjam, magasabb nyereségi szinten, mint ahol a Fidesz van most, ugye, mert a Fidesz lefele megy x százalékra, ők nagyon keveset csökkenve tartják az előnyüket, akkor szélesebb körben kell kihasználni a megbízható Tiszás embereket. Mindegy, az illető miniszter.
3: Maximálisan aláírom egyébként. Szerintem egy kicsit.
4: Lehet, hogy másik gondolkozik Magyar Péter.
3: Nem, tökre egyetértek vele, és szerintem egy kicsit ez a Fidesznél is hiba volt.
4: Persze, van mensó volt a Fidesz.
3: Ott azért mégis volt valamilyen szintű második vonal.
4: Maga köré, csak belegondolsz, egy embert Lázárt mert oda küldeni, bárhonra lőhettek bármit a szemembe.
2: Nem, szóval politikai kérdés, azért teljesen, meg voltak az emberei.
3: De nem teljesen, azt mondom, meg le volt osztva a meló valamennyire. De egy kicsit igen. Ott is vissza, de hogy azért a Tiszánál ez sokkal, vagy lényegesen keményebben tolja. És például most Ruf Bálint is mikor szólalt meg utoljára, már pedig
4: őt tartják
3: a Tisza párt Rogán Antalának, úgymond. Hát, és
4: kell,
3: mégis.
4: Hogy legyen egy szürke eminenciás, tehát Richelieu mindenhol volt, meg van, itt is van, de ettől függetlenül azt kell mondjam neked, hogy ezt meg kell, marra nehéz megtanulni a vezetést. Erre megint csak egy saját példát tudok mondani, mindig a saját példa jó. Amikor a Mart vezérigazgató lettem, akkor bejöttek hozzám az első nap. Először is kinyitottam az ajtót, az jön be, aki akar. És akkor bejöttek WC papír rendeléssel. És nézegettem, egy hölgy volt különben. Elnézést, egyedül tetszik elnépisílni? Azt mondja, igen, mondom, akkor tessék megrendelni egyedül, ezt nem az én feladatom. Tehát én megbízom ember.
3: Amerikában ott vége is lett volna a karriered.
2: Tudom, de nem amerikát. Kirúgtad.
4: Nem.
2: Még aznap tudom.
4: Rájöttek, hogy meg kell bíznom annyira, hogy annyi WC-papírt van rendelni, amire szükség van, és olyan áron, amire szükség van.
2: 3,5 milliót.
3: Per buriga. Hány buriga egy WC-papír?
4: Hát de akkor még nem volt az enyém a papírgyár. Akkor még nem volt az enyém a papírgyár. Tehát csak példát mondtam nektek, hogy meg kell bízod az embereidben, mert minden horgon, megint csak vissza a hajózáshoz, hogy beszéljünk a hajózásról is, minden horgonlánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Ha tele van gyenge láncszemmel, ott el fog pattanni.
3: És amikor megszereztél a papírgyárat, visszahívtad a hölgyet, hogy na, akkor most mondom, hogy honnan is mennyiért.
4: Ő lett a marketinges.
3: Na, akkor kicsi, szegény kata.
2: Ennyi. Kis Mi Hazánk, mit szóltok?
3: Persze.
2: Mi Hazánk kapcsán ugye friss történet, tehát amennyire friss, ez tegnapi, hogy ott volt ez a Summer Orsoly, a Tiszás frakcióvezető helyettes és Csézi Erzsébet sztori, hogy a Summer átnyúlt, és megnyomta a gombot Csézi Erzsébet helyett. Na most ezt elég hamar letudta annyival, azt hiszem a Tisza párt, most nem vagyok benne biztos, hogy konkrétan kinyilatkozott elnézést, hogy hát hibáztak, igen, többet nem fordul elő, hogy feljelentést tettek torockaiak, tehát ugye a Mi Hazánk vállalta ezt magára.
3: Na volt ma házbizottsági ülés.
2: Beszéltünk a Mi Hazánkról is, hogy ott ugye elnökség, újraválasztás, bekerültek új emberek, de hogy először erről, hogy én azt gondolom, hogy a hitelességét és a mozgásterét erősíteni a Tiszának, hogy amit elmondta, hogy tele van kiváló sok diplomás szakemberekkel, mert teljesen igazad van. Csak a politikai térbe belépni, tehát neked nem kell mondani, az egy egészen más tészta, vagy mondjuk vezetni egy minisztériumot.
4: Most tanulják.
2: Csak lehet, hogy egy csomó emberről ki fog derülni, hogy a saját területén szakember erre pedig alkalmat.
4: Így van.
2: Mikor kezdik el őket leváltogatni?
4: Nem tudjuk.
3: Jó, de ne szaladjunk annyira, mert volt ma házbizottság.
2: Tegnap volt István, össze-vissza beszélsz.
3: Igen, és hogyha Hankó Balázs azóta előmerészkedett, mi arról se tudunk meg. Na, hogy szóval volt tegnap házbizottsági ülés, és akkor ezért ugye késve is kezdődött a parlamenti ülésszak, vagy ülésnap, és hogy azt mondta a Forshoffer Ágnes, egyébként egy kicsit ilyen nyakatekert volt a sztori, csak azért, hogy meglegyen, és akkor utána mehetünk arra a kérdésre, amit mondtál, hogy menjünk is, hogy nem működött jól az egyik Tiszás képviselőnőnek a szavazógépe, és segítséget kért a másiktól, és akkor valahogy így történt, így történt. Ez meg is a országgyűlés elnöke pedig felszólította, megkérte a képviselőt, hogy ezen túl, hogyha nem működik, akkor ne a mellettük ülőtől kérjenek ilyen támogató segítséget.
4: Több ilyen sztori volt már a magyar parlament.
3: Ezen túl, hogyha nem működik, akkor ne a mellettük ülőtől kérjenek ilyen

0: az, hanem
1: igen, azonnal mondjon le, aztán... heréljük ki.
0: Igen, és lehet,
1: és
0: hogy lemondatják.
1: És számítjuk az egész családját Szibériába, akkor leromadj, akkor belép a következő listáról. De nem mondatják le. Ezért egy-kettő, a hölgy persze rögtön azt mondta, hogy ő kérte meg rá, mert ez is igen. volt a nyilatkozatban. Tehát ez egy, megint egy amatőrség volt. Ne amatőrködjenek, és ez nem tudom, hogy kell megtanítani nekik, de ez egy marhaság. Ez olyan, mint hogy valaki a szabaddobást, a bedobást a lelátóra dobná. Igen, ne csináljunk már ilyeneket, na.
2: De azt nem kérhetjük tőlük, hogy ne amatőrködjenek, amikor amatőrök még.
0: Igen.
2: Tehát, hogy
1: hát
2: fognak amatőrködni, talán egyre kevésbé, ezt majd látjuk, hogy merre halad ez az egész profi politikussá válás folyamata. Igen, az következmények nélküliséget azt nem nagyon szeretik szerintem az emberek. És az amatőrködésnek az a veszélye, hogy egyébként lehet, hogy majd lesznek, vagy voltak is olyan amatőrködések, nem rossz szándékúak voltak, nem valami szándékos hiba, hanem valami amatőrködés, hogy ott most akkor, hogy vállalod a politikai felelősséget, nem tudom, nekem egyébként, amikor így összezárnak a pártok, vagy bármilyen szerint, most a pártokról beszélünk, mint ahogy például Hankó mögött összezárt most a Fidesz, az nekem mindig visszatetsző. Tehát bennem egyből bekapcsolja ezt a trigger pontot, amit a Fidesz jó mélyen elültetett, hogy bármi szarság, nem jó így se, bármi rossz dolog van.
0: Már kimondtad, most már nem, vagy a fenébe.
2: Az hosszabbítsuk meg bicskéig, és nekem mindig, és tudom, hogy ez nem az a sztori, csak egyszerűen bekapcsol bennem ez az érzés. Megint összezárt a politika, mint valami rossz cél.
1: 8 évig szavaztam, sose nyomtam nem a szomszéd szavazó gombját. Mindig azt mondtam, hogy az volt írva, hogy szalmabotont. Miről beszélgetünk? Egy-kettő, amatőrség. Ezek, akik egyénében nyertek, de a listások jelentős része, ezek egy éven keresztül úgy szántották fel az országot, hogy nem tudták, hogy utána, hogyha nem nyernek, akkor kirúgják a munkahelyéről. Tehát ezek már harcezzed gyerekek ott. Nem egy hete kerültek be a politikába. Ezek az utolsó évet, amik kampányoltak, felszántották az országot, és minden nap kim voltak a választókerületeikben.
2: Ez nem volt ennyire küzdelmes, mert a Magyar Péter farvize vitte őket nagyon keményen.
1: Nem volt elég Magyar Péter farvize.
2: Azt nem mondom, de 90%
1: fontos volt. De ismersz embereket közülük? Én ismerek.
0: Ismerek.
1: A munka, hogy mondjam, fizetés nélküli szabadságot vettek ki. Hogy
0: de,
1: jó,
0: de én olyat is ismerek, hogy tényleg bárkit oda tehettek volna.
1: Tudom, az is nyert volna, tudom, egy plüskutya is nyert némelyik helyen, de némelyik helyen most nem.
0: Ha valahol nyert is.
2: Nem, csak abban van köztünk végül is most ilyen hármas vita, hogy hát ez a harc edzettség azért. Lehet, hogy vannak ilyenek is, de szerintem általánosan inkább.
0: Tehát nincsenek úgy beágyazva.
1: És a NASZ éjszakán túl vannak, ne izguljatok.
2: Na hát ez jó szó.
0: Vagyunk a NASZ éjszakán. Köszönjük szépen. Köszi, hogy eljöttél. Szuper volt.
1: Nagyon jól éreztem magam. Meghívást.
0: Jót is vitáztunk. Beszéltünk fociról is. És meg minden más.
2: Beszélgetés nem futott zárt.
1: A hajózásról nem beszéltük, ami nagy hiba volt.
0: Oké, azt mi itt folytatjuk. Nem, egyszer elhívunk egy ilyen hajózós és sztorizós valamire. Biztos sokan megnézik majd a videót. Viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Lehet, egyesek úgy gondolják majd, túl erősek ezek a szövegek. Lesz, aki lázadónak titulál, más azt fogja mondani, hogy be vagyok keseredve. De az a helyzet, hogy vannak olyan hibák az egyházakban, amikkel szerintem ideje szembenézni. Mert addig képtelenek leszünk megmenteni másokat az ördög fogságából, amíg mi sem vagyunk teljesen szabadok. Az Úr ott hagyja a 99 igazat az egy elkoborolt bárányért, de mostanában valahogy mintha fordítottak lennének az arányok.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Pitlane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos száraz idő. November 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. November 4-től megismerhetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai, az úgynevezett ügynökakták. A korábban bejelentetthez képest 2 héttel halasztják el az időpontot, mert az iratanyag előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. A dokumentumok a nyitottakták.hu oldalon fokozatosan lesznek megismerhetők. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. A volt kormánypárt szerint az aranykonvoj ügy valójában arról szól, hogy az Orbán kormány véget vetett az ukrán maffia pénzszállításának Magyarországon. A pénzszállítókat védő ügyvéd úgy véli, a Fidesz nyilatkozata felér egy beismeréssel. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán pedig azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő évvégi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az Összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Mezei Dániel vagyok. Ez itt az Összjáték, vendégem pedig Székely Zoja, olimpikon és Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Szia Zoja, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Nagyon-nagyon sokszínű vagy, mert ugye tornász vagy, most éppen sérüléssel küzdesz, de kimondottan aktív vagy a közösségi médiában, a TFN tanultál, diplomát szereztél, emellett az Erkel Színházban is láthatunk. Melyik oldaladdal kezdjük? Melyik, amelyiket legjobban szereted most?
3: Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert mindegyik én vagyok, tehát én úgy gondolom, hogy mindegyiket azonos mértékben szeretem, úgyhogy amelyik a legjobban érdekel, kezdhetjük azzal.
2: Akkor kezdjük a sporttal. Hogy van a sérülésed? Tudjuk, hogy egy komoly kétoldali térsérüléssel bajlódsz, most már hát lehet mondani, hogy évek óta a rehabilitáció hogy áll, vissza tudsz-e térni, és ha igen, mikor?
3: Igen, ez egy kicsit erős kifejezés, hogy évek óta 10 hónapos most a régebben műtött lábam. Igen, ez egy nagyon komoly sérülés volt, és még most is a rehabilitáció közepén vagyok, de azt elmondhatom, hogy nagyon szépen alakulnak a lábaim, semmi komplikáció nincsen egyelőre a rehabban, ami azt mutatná, hogy ebből ne lehessen újra tornázni. Amikor diagnosztizáltak azzal, hogy milyen súlyosak is a sérüléseim, akkor én nagyon jó mentális állapotban sérültem meg, hogyha lehet ilyet mondani, mert világbajnoki 8. helyezett lettem cserébe. Szóval nem feltétlenül úgy éltem meg ezt a sérülést egy ilyen óriási kudarcnak, mert egy gyönyörű szép eredménnyel párosult, és ott hangzott el a doktor uram a szájából olyan mondat, hogy a járásképesség, a normál járásképesség is kérdőjeles, annyira súlyosan sérültek meg a lábaim. Én ezt akkor tulajdonképpen meg se hallottam. Szóval ezt később, mikor beszéltük át az edzőmmel, hogy amúgy hova is jutottunk már most, akkor én így emiatt nem mondott, így voltam vele, és többen is mondták, hogy de mondott. Csak én annyira figyelmen kívül hagytam ezt, mert én ne tudjak járni, ne tudjak sportolni, egyszerűen elképzelhetetlennek tartottam. És most pedig már, hogy eltelt ennyi idő, és edzek újra, és nem hogy járni, de futni tudok, ugrálni tudok, már elemeket csinálok edzésen, így pedig egy hatalmas nagy motiváció az, hogy ilyen sérülésből már itt tartok, és még úgy érzem, hogy bőven van hova, úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy a helyzethez képest nagyon pozitív mentalitással tudom ezt végigcsinálni.
2: Ugye, ha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy ugye bevállaltad sérült térdel is a lejövetelt, azt, amely a gyakorlatodban benne volt, és így lettél 8., tehát azért volt ez nagyon nagy eredmény, mert már megtörtént a sérülés, igen, te mégis vállaltad, és még azt a lejövetelt is vállaltad, tehát úgy egy kimondottan erős eredmény.
3: Így van, bennem nem fordult meg az a fejembe, hogy ne vállaljam ezt a döntőt, tehát mindenképpen el akartam indulni, hiszen úgy van nálunk, hogy a tartalékok azok állnak sorba a 9., 10., 11. helyezettek, és hogyha én visszamondtam volna ezt a versenyt, akkor nem lettem volna elkönyvelve világbajnoki 8., hiába kvalifikáltam egyébként 6. helyen. Az ilyenkor kiesik, és a tartalék veszi át a helyét. Hát én, nekem az életem első világbajnoki döntője volt, és világbajnokság az olimpia után a második legrangosabb verseny a sportágunkban, és egyszerűen nem fordult meg a fejembe, hogy én ezt ne vállaljam be.
2: Neked a főszámod a felemás korlát, de ugye a csapatban is szereztél Európa-bajnoki érmet, most arra koncentrálsz, tehát az a legfontosabb?
3: Így van, sokat gondolkoztam a visszatérésemnél. Az nem fordult meg a fejembe, hogy az elején, hogy ne térjek vissza, de azt nagyon átgondoltuk, hogy esetleg összetett a cél, vagy mi a cél. Most úgy vagyunk vele, hogy elsősorban mindenféleképpen a felemás korlátot szeretnénk visszahozni, hiszen az a legerősebb szerem. Úgyhogy elsődleges cél az ez, hogy ott a gyakorlatomat meg tudjam csinálni, illetve a leugrást bírják a lábaim, aztán utána adja magát az összetett, és egyszerűen olyan hiper-szuper állapotban van a lábam, hogy már csak magamat kéne visszafogni, akkor nem fogom nem erőltetni ezt a dolgot, viszont erőltetni sem fogom.
2: Hogy néz ki a te fejedben az ütemezés? Most felépülsz, pikpak, és akkor utána hol láthatunk már versenykörülmények között?
3: Semmi pressziót nem szerettem volna magamra tenni, hogy így belüljem ezt időben. Nyilván gondolkozik az ember ilyeneken, de én mindent, én figyelem a lábamat, hogy hogyan reagál a dolgokra, folyamatosan, szépen lassan haladunk edzésen, minden héten új dolgokat csinálunk, de amíg nem érzem azt, hogy 100%-osan biztos vagyok abban, hogy tovább tudok lépni, és új elemeket tudok újra behozni, addig inkább nem. Úgyhogy szeretném, főleg úgy, hogy kétoldali térsérülés, tehát nincsen az, hogy van esetleg egy pici rosszabb érkezés, és akkor az egészséges lábamra picit jobban átterhelek, mert nincs olyan, hogy egészséges láb, úgyhogy nagyon óvatosak vagyunk, én nagyon szeretnék a jövő évi versenyekre már felkészülni, a tavaszi szezont meglátjuk, hogy hogyan alakul a lábam, és hogy esetleg korláton egy alapgyakorlattal, vagy bármivel el tudok-e indulni, de hogyha esetleg nem, és csak őszre áll össze, én azt se bánom, hiszen ősszel lesz a olimpiai kvalifikációs világbajnokság, ami a legfontosabb verseny a szempontunkból.
2: És mely klub színeiben indulsz? Mert ha jól tudom, a Fraditól eljöttél, úgy döntöttél, vagy úgy döntöttetek, hogy a klubat váltasz, de arról nem hallottam, hogy hova igazolsz. Tehát jelenleg edzel, azt mondtad itt a beszélgetés előtt.
3: Így van.
2: De melyik egyesületben?
3: Az a helyzet, hogy én papíron még januárig Fradis igazolt versenyző vagyok.
2: Aha.
3: És az, hogy hova megyek utána, az egyelőre nem publikus még, hiszen rendkívüli átigazoláshoz lett volna szükségem ahhoz, hogy a klubváltást évközben meg tudjuk tenni, mert a tornászoknál nem nyáron van az átigazolási időszak, mint a fociba, hanem télen, január, december-január időszak.
2: Mondanám, és, hogy tudom, de nem tudom.
3: Igen, azért mondom el. És nekem a szerződésem a Fradival lejárt nyáron, viszont az átigazolásra nem volt lehetőség, úgyhogy jelenleg papíron Fradis vagyok januárig, de már a Fradiba nem mehetek be, mert a szerződésemet nem hosszabbították meg. Úgyhogy ez egy nagyon furcsa helyzet. Sajnos a tornaszövetség nem engedélyezte nekem a rendkívüli átigazolást, ezért nem történhetett meg ez így átigazolási időszakon kívül. Úgyhogy egyelőre még decemberig várni kell azzal, hogy megtudjuk azt, hogy melyik lesz az az egyesület, ahova átvesznek engem.
2: És ki az edződ?
3: Az edzőm ugyanúgy maradt Gondos Arató Orsolya és Oszti Géza, úgyhogy ők szerintem bárhova megyek, ők velük megyek, és jönnek velem, és ugyanígy oda-vissza, úgyhogy ez nem változik.
2: Na jó, hát ez fontos, meg gondolom fontosabb, mint a klub, hogy
3: persze.
2: Ki állott mellette
3: abszolút.
2: Egy-egy gyakorlatnál, és kivel dolgozol. Nagyon örültem, hogy elfogadtad a meghívást azért, mert fiatalkorod ellenére roppant sokszínű vagy, és nagyon-nagyon ügyesen építed az influencer karrieredet, miközben, ezt említettem az elején, hogy a diplomát szereztél a TFN, alapdiplomát, mész tovább mesterszakra?
3: Nem tervezem. Én a TF-re úgy kerültem be, hogy egyébként, hogyha semmi nem számítana, és tényleg mindenki se fizetés, se megítélés, semmi nem számítana, csak az, amit hobbiként csinált az ember, akkor én nagyon szívesen lennék edző, torna edző, mert nagyon szeretem a tornát, és nagyon szeretem a gyerekeket. Viszont én nekem nagyon sok másik tervem volt már kicsi koromba, és ezeket így ford ki, ahogy a személyiségem is változott így az évek során, úgyhogy ez az edzői munka később, ez nagyon-nagyon másodlagos nekem, és ez egy B-terv. Hogyha esetleg az A terveimből semmi nem jönne össze, akkor egy diplomás edző még mindig tudok lenni, és az is egy gyönyörű hivatás lenne. Viszont nekem elsősorban más terveim vannak, így nem fogok tovább vinni az edzői szakot mesterképzésre, mert egy teljesen más világ az, amit elképzelek magamnak.
2: És hogy tetszettek az egyetemi évek?
3: Hát őszinte leszek, én ezt levelező szakon csináltam, úgyhogy keveset voltam bent nagyon. Ráadásul még a kevésnél is kevesebbet, hiszen aktív sportolóként kaptam óralátogatások alól sok felmentést, hogy ott tudjak lenni a versenyeken, edzéseken, de az a pici, amit ott bent tudtam tölteni, az mindenképpen emlékezetes volt, és nagyon, nagyon szerettem oda járni, mert nagyon támogatóak voltak, tetszett, hogy mindenki a sporttal foglalkozik itt, és nyilván 15 éve a sport az életem, szóval egy nagyon-nagyon hazai közeget ismertem ott meg a TF-en, úgyhogy jól gondolok vissza ezekre az évekre.
2: Székely Zójával beszélgetek, olimpikonnal, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornásszal, és többször említettük már az influencerkedést. Aki rád keres, az látja, hogy hát majd 50 ezer követőd van az Instagramon, szépen növekszik 47 ezer, hogyha egészen pontosak akarunk tenni, sőt, megnéztem, 46.600.
3: Így van.
2: Te így tudod fejből egyébként?
3: Igen, igen, ezt
2: figyeled.
3: Ezt figyelem, igen.
2: Mi a képernyőidőd?
3: Hát egyébként nem sok.
2: Nem sok?
3: Nem sok, mert...
2: Nekem 4 óra, neked mennyi?
3: Hát, ezt most nagyon régen néztem rá, őszintén, meg így, amikor feljön így hetente értesítésnek, akkor így húzom föl, jó van. Úgyhogy ezt
2: inkább
3: mondani.
2: Ne nézzük meg.
3: Így van, ezt így meg nem tudom mondani egyébként, de hát a 4 óránál azért több, valószínűleg.
2: Na de azért fontos megítélésem szerint ez a téma, mert nagyon szépen csinálod, tehát mívesen. Tehát a filmek, amiket magadról kiteszel, nagyon szépek, nagyon sokszor van
3: Köszönöm
2: rólad olyan
3: szépen.
2: Fotó, ami egyedi, sajátos. Mi vezetette arra, hogy te ezt ennyire komolyan vedd, és ennyire beted magad a közösségi média világába?
3: Én messzire fogok ennek neki indulni, ez az elején alapvetően nem volt tudatos. Azt úgy alakult ki ez a, mondhatjuk így, hogy szereplési vágy, ez lehet kicsit rosszul hangzik, de ez történt. 10 éves voltam körülbelül, amikor tornaversenyem volt, és a legjobban teljesítő kislányokat jöttek oda, és interjúztatták. És megláttam, hogy tévé van, és az az érzés fogta, hogy én akarok mindenki helyett beszélni, és én akarok szerepelni, és én szeretném, hogy velem készítsenek interjút, még sok csapattársam úgy, jaj, ne vegyenek, mi van, ha elrontom. Engem nem érdekelt, ha elrontottam a szövegemet, amit akartam volna, dadogtam. Én az volt a lényeg, hogy engem vegyenek, és én szeretnék beszélni. És mondtam a csapattársaimnak, én beszélek helyettetek is, csak hadd beszéljek én. És akkor mindig én voltam ott legelől, én akartam mondani a magamét. Van egy nagyon vicces történetem is, régen Shakira koncertezett itt Budapesten, és én nagyon szerettem, és anya pont azon a helyen dolgozott, ahova jött koncertezni, és én még tényleg nagyon kicsi voltam, még szerintem ilyen 6-7 éves lehettem, és nem tudtam, hogy mit jelent az, hogy koncert. Nem tudtam, hogy az azt jelenti, hogy idejön egy előadó, és előadja a dalait. Én annyit láttam, hogy egy színpad van, ahova várunk valakit, és akkor Shakirát amúgy nagyon szerettem, a motivációs zeném is tőle ered, és akkor ott ment a Shakira, és akkor így már untam, és így szüleimet kérdeztem, hogy amúgy mikor jövök én? És akkor nem értették, hogy tessék, hát hogy jó, most ott van a Shakira, oké,
2: de mikor jövök én? Ezt úgy képzelted?
3: Ezt úgy képzeltem el, hogy ott van a színpad, és akkor anyáik nyilván beharangozták ezt otthon, hogy megyünk a koncertre. És én hozzászoktam, hát én amúgy 5 évesen kezdtem el fitnessezni, ahol nyilván a fellépéseink színpadon voltak, és megálltam a színpadot, hát koncert, jó, hát akkor gondolom én jövök.
2: Felöltöztél rendesen,
3: így
2: kifestetted
3: otthon,
2: magad.
3: Kicsinosítottam magamat, és én vártam, de én nem tudtam, hogy én most nekem énekelnem kell, én nekem most táncolnom kell, nekem tök mindegy volt, csak hadd jöjjek én. De semmi terv nem volt a fejemben, hogy mi fog ott történni. És akkor anya magyarázta, hogy hát, hogy a koncert az nem ott a Shakiráról szól, és ő jött koncertet adni, és mondom, hogy ja, hát akkor menjünk haza, mert amúgy már kicsit unom, meg már úgy is hallottam a kedvenc zenémet tőle, tehát így valahogy így álltam ehhez a történet. Igen, és akkor a szüleim már ott elkezdték látni, hogy hát ez a kis szégyen érzet az úgy nagyon messzire elkerült engem, tehát semmi lámpaláz vagy ilyesmi abszolút nem társult az én személyiségemhez. Erre rájött később, hogy interjúztattak minket, azt is imádtam. És akkor így teltek az évek, és azért eléggé szembetűnő volt, hogy valami ilyesmi lesz az én utam később torna után. Torna is valamilyen szinten egy szereplés, tehát ott is, amit én tudok, azt mutatom meg, csak ott nyilván az nem színpad, hanem tornaszer. Szóval ott is... az is egy előadó művészet, hogyha így lehet fogalmazni, és később, amikor bejött az Instagram, bejött a közösségi médiát, amikor kicsi voltam, akkor még nem volt semmi ilyesmi, akkor én azonnal szerettem volna regisztrálni, és akkor még nem is voltak olyan nagy eredményeim. Egyébként a bátyám egy ideig visszahúzott, mert ő 5 évvel idősebb nálam, és ő hamarabb letöltötte már az Instagramot például, és mondtam, hogy nekem is kell, és így nem, azt ő nem vállalja be, hogy én nekem Instagramom legyen, és tegyek ki vissza, össze-vissza mindent, úgyhogy ott egy pár évet még rám visszatartott ettől, és elkezdtem, amikor nagyobb lettem, tudatosan kipakolni az eredményeimet, akkor is, hogyha nem nyertem, kiraktam, felvettük az edzés videókat, azt is tettem ki, de őszintén én nem csak azt akartam, hogy csak a torna részét lássák, szerettem volna, hogy kicsit a civil életemből is, állataimról tettem ki otthon, családról, tehát hogy nagyon sokrétűvé vált ez az egész, és amikor egyre nagyobb eredményeket értem el, akkor kezdtem el látni, hogy egyre többen követnek be, és figyelik az én karrieremet az emberek, és amikor az első kislány jött oda hozzám verseny után, és mondta, hogy ő olyan akar lenni, mint én, hát én ezt meghallottam, és elájultam. Tehát, hogy az, hogy valaki tényleg ennyire nézi otthon, és ha már egy ember az, vagy kettő, tök mindegy, hogy most 100 vagy egy, de ha egy ember ebből építkezni tud, akkor fogtam fel azt, hogy ezt nekem tényleg olyan tudatosan kell csinálni, hogy ezt nézik, és hogyha rosszat teszek ki, akkor azt is látják, és azt is esetleg átveszik. Úgyhogy olyat az életemet is úgy próbáltam mindig alakítani, hogy az esetleg példamutató lehessen, és ezért az Instagramot is, meg a közösségi médiát is ilyen formába próbálom felépíteni, de közben úgy, hogy ne legyen álszent, tehát hogy nagyon magamat is adjam ott. Úgyhogy így nagyjából, ha messziről kezdtem a történetet, nem, így innen...
2: Nagyon érdekes, hogy így elmondtad.
3: Igen, innen épült fel, és akkor lett nagyon tudatos, amikor ez a kislány először így ezt megfogalmazta, hogy olyan szeretne lenni, mint én. És azóta utána jött az olimpia, ott azért nagyobb figyelem hárul a sportolókra, meg hát a helyzetem is nem volt túl egyszerű, úgyhogy sok cikkben megjelent, és ott egy kicsit megugrott úgy a nézettség, és ennek nagyon örülök, mert a későbbiekben is fontos lesz ez nekem.
2: Igen, mert ugye egy dolog a követőszám, és más a megtekintés, és ugye te abban is nagyon erős vagy. Tulajdonképpen ezt lehet mondani, hogy ha te nem tornász, vagy sportoló lennél, akkor még akár színésznő is lehetnél, mert annyira tudatosan szerepelsz, annyira látszik, hogy komolyan veszed például a beszédet, meg a kiállást, hogy ez, de közben természetesen teszed.
3: Igen, igen. Hál' Istennek, én is azt érzem, hogy így jön. Tényleg, ami a fejemben van gondolat, azt hál' Istennek egészen jól meg tudom fogalmazni, és nem rástresszelek erre, úgyhogy tényleg, ami a fejemben van gondolat, azt hál' Istennek egészen jól

0: mennyi pénz van ebbe, akkor egy kicsit ledöbbentem, már csak azért is, mert én világéletemben sportoló voltam, és ahhoz szoktam hozzá, hogy napi 6-7 órát kell edzenem ahhoz, hogy esetleg egy siker jöhessen, és hogy nagyon sokat kell tényleg ahhoz dolgoznom, és tennem, hogy az kifizetődjön utána. És akkor utána jött egy megkeresés, hogy akkor fizetnek XY összeget, ami sok esetben duplálja akár a havi fizetésemnek, és egyszerűen mondom, jó, akkor ez most valami vicc, ugye, hogy ez tényleg így működik.
1: Nem gondoljátok komolyan.
0: Igen, és ez így működik, mert ennyi pénz van mostanában a médiában és a reklámban, és igyekszem nagyon önazonos reklámokat kitenni, tehát nem mindent elvállalni, ami sokat fizet, hanem tényleg az, ami még beleillik az én életembe, ami nekem is hozzá tud tenni. Ha termékről van szó, mindig előtte ki szoktam próbálni, hogy az valóban jó-e, és nem pedig csak azért, hogy engem kifizessenek ezt kitenni. És hozzáteszem egyébként, sokan lenézik az influencer munkát, és nem is nevezik munkának, de nagyon sok energia van azzal, hogy ezt úgy vegyük föl, ez esztétikus legyen, tehát ebben tényleg nagyon sok munka van, úgyhogy abszolút.
1: Komoly filmes, meg egyébként marketing szakma is.
0: Így van, és ha belegondolunk abba, hogy egy filmnél, vagy egy sorozatnál van producer, rendező, aki csak felveszi, díszletes, mindenre külön ember van, egy influencernek ezeket mind magának kell megcsinálni. És nyilván utána, hogyha rossz reklámokat gyert, vagy nem tesz bele időt, energiát, akkor nem is fogják megkeresni többet, mert látják, hogy ő nem fektet ennyi energiát ebbe. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kis ágazata így az életemnek, de úgy vagyok vele, hogy szerintem hülye lennék nem kihasználni azt, hogyha már ennyi éven át beletettem abba, hogy reklámoztam magamat, úgymond, akkor most használjam ki a pozitív hatásait.
1: Fiatal vagy még, tehát építheted tovább a személyes brendet, és biztos, hogy benne, hogy építed is. Egyébként ebbe kiválóan illeszkedik az Erkel Színház, és ahogyan tudnék élni nélküled, mert hogy én nem annyira figyelem az Erkel Színház műsorát, de úgy látom, hogy azért az egyik legnépszerűbb, hanem a legnépszerűbb darab.
0: Így van.
1: És te ott színpadra lépsz, sajátos módon.
0: Igen.
1: Hogy jött ez a megkeresés?
0: Az annyira friss még ez a történet, hogy erről nem is tudok annyira összeszedettem beszélni, mint minden másról, mert érzelmeket vált ki belőlem még mindig. Tehát
1: ez nagyon örültél.
0: Nagyon, ez egy olyan csodálatos lehetőség, ami jöhetett, hogy elmondani nem tudom. Tehát az nem titkolt vágyam nekem, hogy én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd később. Szóval ez az A-terv
1: alapvetőben.
0: Televíziós műsorvezető. Természetesen tudom, hogy ez nem olyan, hogy én most betelefonálok, hogy akkor jönnék holnap dolgozni, és akkor úgy oda kerülök, szóval alapvetően rádióra is nyitott vagyok meg minden ilyesmire, de a televíziós műsorvezetés az, ami nagyon érdekel, és szerintem nagyon jól menne nekem. Viszont én követem emiatt ezt a világot nagyon, egyébként sportműsorvezetést is követek, mert minden sportot is figyelemmel kísérek, és hát nem vagyok szakértő mindegyikbe, de azért képbe vagyok az aktuális magyar viszonylatban lévő eredményekkel általában, és rengeteg magyar műsorvezető szerepelt sorozatokban, magyar filmekben, és ez már szemet szúrt nekem korábbról, viszont azt is tudom, hogy a filmes szakma az egy, meg a színházi szakma az egy nagyon komoly szakma, tehát ott nagyon komoly meló van, hasonlóan komoly meló van, mint akár a tornán bent az edzéseken, és ezért úgy nem feltétlen volt elsődleges vágyam és célom az, hogy én színésznő legyek, hanem tényleg inkább ez a műsorvezetés része volt, és jött egy ilyen megkeresés az Erkel Színházból, hogy látták az én munkásságomat, a rendező keresett meg egyébként, és látta a munkásságomat, és van ez a darab, hogyan tudnék élni nélküled, hát én ezt természetesen ismertem a filmből, és a filmet, és ez egy nagyon népszerű, csodálatos film lett, és akkor felajánlotta, hogy egy jelenetet szeretne rám szánni, ahol megjelenik az én munkásságom, és úgy gondolja, hogy adna ez a színházi előadáshoz és a darabhoz. Hát én ezt meghallottam, és el voltam ájulva, azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehet kivitelezni. Az egyetlen probléma az volt, hogy két műtét között ért ez a megkeresés engem, és februárban lett volna a premier, engem februárban műtöttek másodjára, és ott nagyon szomorú voltam, hogy esetleg ez a lehetőségem így most elszalasztottam.

0: májusban utána újra megkerestek, hogy hogy alakul a rehabilitációm. Már az is, hogy álltak hozzám, de mindenki egyszerűen olyan empatikus közeg volt.
1: Gipszben kötés, minden csak gyere.
0: Igen, és májusban már sokkal jobban voltam. Még nem voltam kész állapotban, de mondták, hogy az őszi szezon a szeptemberbe kezdődik, és számolgattam fejben, és úgy jött ki a matek, hogy szeptemberre már azt, amit egy színházban elvárhatnak tőlem, szerintem meg kell tudjam csinálni. És akkor ott igent mondtam erre, és elkezdtük ezt szervezni, és nagyon aggódtam sokáig, hogy hogyan fog egy felemás korlát állni a színpadon, kivitelezés szempontjából is, meg tényleg olyan hihetetlenek tűnt ez az egész, és akkor eljött egyszer csak a próbahét, ahol oda mentem, megláttam a korlátot a színpadon, és hát azóta sem tudok betelni ezzel, és már alig várom a következő előadásokat.
1: Na, hát gratulálok hozzá. Köszönöm. Egyetlen dolgot árulj még el a beszélgetés végén, mert egy gondolat így fönnmaradt, hogy mi az A-terv? Elmondtad, hogy mi a B-terv, de röviden itt a végén. Mi az A-terv?
0: Az A-terv az, hogy nagyon szeretnék médiában elhelyezkedni, és televíziós
1: műsorban. Azt hiszem, hogy azt mondani, hogy az olimpián szeretné a dobogóra állni.
0: Hát az természetes, hogy ez az elsődleges álmom volt az olimpia, ami megvalósult, és kijutottam, és ott kint az egy olyan katartikus élmény volt a faluban már csak megjelenni maga a verseny minden, hogy én még haza se jöttem, de már tudtam azt, hogy én ezt szeretném még egyszer átélni Los Angelesben, úgyhogy alapvető, hogy ez az elsődleges cél.
1: Hát akkor záró gondolatként annyit engedj meg nekem, hogy régóta nézem azért a sportmédiát, meg üzem, és én úgy gondolom, hogy női műsorvezetőben azért van igény, vannak kiváló kollégák, de azért van igény, tehát én biztos vagyok benne, hogy aki ezt hallotta, lehet, hogy már hívni fognak utána, hogy Zoya, volna egy lehetőség.
0: Örülnék neki, az biztos.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Felépülést kívánok, meg jó eredményeket.
0: Köszönöm szépen.
1: Székely Zoya volt a vendégünk itt az Összjátékban Mezéden.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Támogatott tartalom következik. A pályán teljesítmény. A háttérben döntések. A mikrofon előtt vélemények. Most minden játékba kerül. Ez az összjáték. A mikrofonnál Mezei Dániel.
2: Folytatódik az összjáték, köszöntöm a hallgatókat, a nézőket, és egy újabb olyan témával jövünk, valóban összjáték, mert akinek van gyereke, vagy volt gyereke, vagy a családjában van gyerek, vagy van unoka, vagy mindenki érintett, ez a mindennapos testnevelés, egyáltalán a mozgás, és a mozgás szükségessége. Kicsit a kettő összekapcsolható, és erről szeretnék beszélni két kiváló vendéggel, professzor dr. Tóth Lászlót köszöntöm, szervusz, Aszi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyik vezető oktatója vagy, és ennek a szakterületnek én úgy gondolom, hogy abszolút képviselője. És Balogh Gábor köszöntöm a stúdióba, aki most elsőként azt mondja, hogy a Magyar Ötvöse Szövetség elnöke, mert hogy rögtön egy gratulációval szeretném kezdeni. Gratulálok Guzi Blankának, gratulálok között is a válogatottnak a világbajnoki szereplés.
3: Köszönjük szépen, szeretettel üdvözöllek.
2: Egyébként pedig olimpiai ezüstérmes világbajnok, sokszoros Európa bajnok, ötüsező, és a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, talán ezt a titulust kell most itt mondani, nem Gábor?
3: Azt gondolom, hát mi foglalkozunk a mindennapos tesivel valamilyen módon.
2: Lacival beszélgettünk, mert kértem, hogy ő, aki ezzel a témával napi szinten foglalkozik, adjon egy olyan megközelítést, ami mindenki számára kézzel fogható. És nagyon kedves voltál, és adtál megközelítéseket, beszéltünk róla, én is kicsit átrágtam, de hogy szerintem azok a témafelvetések, amiket megfogalmaztál, azok nagyon helytállóak, és mindig földobnék egy-egy témát, és utána kérném, hogy reagáljatok rá mind a ketten a saját szemszögetökből, ugye széles lesz így a szkóp, én úgy gondolom, ugye több mint egy évtizede működik a mindennapos testnevelés rendszere. Én itt megkérdeztem az adás előtt, hogy látjátok, hogy mennyire maradhat ez meg, mi fog történni vele, egyáltalán jól működik a mindennapos testnevelés rendszere? Gábor.
3: Én szerintem jól működik, igen. Tehát az adatalap az mindig fontos, hogy az adatalapon be tudjuk bizonyítani egy adott területről, hogy az hogyan működik. Nekünk ugye van egy mérési rendszerünk, a NetFit, amiben most már 11 éve mérjük a gyerekeknek a fitségi állapotát, és ott egyértelműen látszik, hogy a mindennapos testnevelés hatására nálunk nem romlik a gyerekeknek a fitségi állapota, hanem folyamatosan növekszik. Bár az látszik, hogy a magyar gyerekek is, mint ahogy a világviszonylatban egyre kevesebbet mozognak, de a magyar iskoláskorú gyerekek a mindennapos testi hatására a fitségi mutatójuk folyamatosan javult. Persze volt a Covid-nál egy betörés, tehát az is megmutatta a Covid vírus, hogy mennyire nem jó az, hogyha a gyerekeknek nincsen meg a napi mozgás, tehát a Covid-on kívül folyamatosan javul a fitségi rész. Talán ami a másik kérdésedre utal, a tömbösítés az, ami kérdéskörrel érdemes foglalkozni, mert az maga az, hogy napi öt testnevelésről az nem kérdés, hogy azt a mennyiségi számot azt meg kell őrizni, mert az egy fontos. Az, hogy egyébként iskolához igazodva jobban meg tudják válogatni az iskolák és saját maguk eldönteni, hogy egyébként, hogy ezt hogyan illesztik be, tehát adott esetben a tömbösítés a délutáni két foglalkozás is lehetséges legyen a tesiben, az viszont egy komoly lehetőség, és meg is kellene tenni ezt.
2: Volt egy kiváló kollégám, főnököm a rádióban, Török Laci sportriporter, és ő neki volt egy ilyen mondás, hogy az ember a kritikából tanul, tehát hogy Laci, először akkor azt kérdezném tőled, hogy jelenleg szerinted ennek a rendszernek mi a legnagyobb hiányosság?
4: Én azok kezdeném elsősorban, mielőtt a problémákról beszélünk. Én arról vagyok híres, hogy megoldom a problémákat, és szeretem is a problémákat, hogyha probléma van.
2: Alá tudom támasztani, operatív ember vagy.
4: Hogy nézzük egy picit, és egy idővonalon helyezzük el a testnevelés, mindennapos testnevelés koncepciót, hogy itt sok ember dolgozott ezen több évtizeden keresztül, hogy ez bevezetésre kerüljön. Az élén Istvánffy Csaba professzor úrral, aki a TF-nek a rektora volt, és tavaly avattuk a mellszobrát a TF-en, Ő volt ennek a kezdeményezésnek a fő kigondolója, egy másik koncepcióval, ez pedig az alsó tagozatos szakórai jelenlét, tehát a testnevelő tanári jelenlét. Tehát ez a két koncepció, a mindennapos testnevelés koncepciója, és az alsós szakos tanítás, testnevelés tanításnak a koncepciója Istvánfi Csabától indult ki, és ez az előrelépés, előrelépést még ő megélhette. Tehát a mindennapos testnevelés bevezetésekor ő még tulajdonképpen kezdetekkor ott volt, és 80 évesen hunyt el. Mondjam, amiről beszéltem, hogy a szobrot, a mellszobrot tavaly avattuk föl a TF szoborparkjában.
2: Na de ebből, akkor a kérdésemre visszatérve.
4: Ebből az egyik, ugye az egyik megvalósult a mindennapos testnevelés. És a másikon is rajta vagyunk, egyébként az MDS-szel összhangban, hiszen az a terv, hogy a testnevelésnek a minőségi részét próbáljuk meg egy kicsit emelni, és ugye itt egy nagyon fontos időszakban vagyunk az alsó tagozatos korosztálynál, ez egy szenzitív időszak, nem csak a mozgástanulás szempontjából, hanem a pedagógiai hatásrendszer működése szempontjából is egy szenzitív szakasz.
2: De összességében garantálja a mindennapos testnevelés, hogy a gyerekek eleget mozogjanak? Van összefüggés a mindennapos testnevelés és a mozgás óra számának a növekedése között? Mert azért nagyon különbözőek az iskolatípusok, nagyon különböző sok helyen az oktatás, nagyon különböző az infrastruktúra. Tehát össze lehet kapcsolni a kettőt? Mindennapos testnevelés, sok mozgás, egyenlő?
3: Van egy nagyon szép ajánlás, amit tudunk használni. A WHO azt mondja, és azt ajánlja, hogy ebben a korosztályban, iskolás korosztályban, ugye 6-tól 18-igról beszélünk, 60 percet kell közepes intenzitási testmozgást végezni ennek a korosztálynak azért, annak érdekében, hogy később majd egyébként a különböző ilyen felnőttkori megbetegedéseket el tudják kerülni, tehát a alapvető egészségük meglegyen. Na most ebben gondoljunk bele, egy óra az 45 percet jelent, ami azt jelenti, hogy abból mozgás körülbelül mondjuk 20-25 percet jelent. Ez a minőségi részét ennek a 60 percnek nagyon szépen megadja. Ez a 20-25 perc. Mert ez egy magasabb intenzitású ott, amikor a gyerekek mozognak, de pont ezért van a diáksport, és a MDS-szel, a Diáksport Szövetséggel ezen dolgoztunk az elmúlt 15 évben, hogy a gyakorló pedagógusoknak olyan lehetőséget biztosítunk szakanyagakkal, képzésekkel és minden mással, hogy valóban ezt a testnevelés órát jól meg tudják tölteni, sőt, az iskola előtt, az iskolaköri szünetekben és az iskola után van lehetőség olyan diáksportprogramokkal, amivel ezt a 25 percről lévő és a 60 percet kiegészítve a maradék mondjuk 35 percet a gyerekeknek az életébe valahogy becsempészük ezt a mozgást. És itt lehet, hogy nem lesz meg a közepes intenzitású vagy a nagy intenzitású edzés, lehet, hogy itt csak egy iskolába járási rollerral lesz, vagy biciklivel, vagy éppen gyalog, de az is hozzá fog járulni ahhoz, hogy egyébként gyereknek a 60 perces testmozgás meglegyen. Tehát ezt a különböző diáksportprogramokkal, ami megy is már Magyarországon, hála Istennek ezt meg lehet tenni.
2: Nem választottál a kérdésemre, Laci, hogy mi a rendszer hiányossága, pedig fontos lenne, mert azért 10 év az már mutat egy...
3: Én a tömbösítést mondom. Tehát igen? A két órás tömbösítés, hogyha az iskoláknak meg lehet adni, de megmarad a testnevelés, akkor én azt gondolom, bocsánat, Laci, hogy én is szeretnék erre
2: válaszolni.
3: De
2: mivel nem válaszolt, ezért válaszolj rá.
3: Mert nem csak az infrastruktúra itt a kérdés. Tehát láttunk olyat, hogy egy kevésbé jó infrastruktúrális lehetőségekkel megadott iskolában mégiscsak annyira jó és elhivatott pedagógus gárda volt, hogy nagyon magas szintű oktatást tudtak elvégezni, és ennek a fordítottját is lehet látni.
2: Én láttam olyan iskolát, ahol kertművelés óra van, képzétek el, és akkor úgy oldották meg, hogy ki lehetett menni gyerekek kapálni, ásni. Na, az mozgás?
3: Például a kokáért.
4: Én nyilván a személy és tárgyi feltételeket mondanám első körben, de én azt gondolom, hogy a testnevelő tanár, ha az iskolában a testnevelő tanár dolgozik, neki a fő talentuma a szervezés, az óra szervezés, azaz azt jelenti, én úgy gondolom, hogy az első egészségfejlesztő hatást a szabadtéri órák jelentik. Nyilván a téli időszakban, ha van terem, akkor bevonulunk a terembe, de én azt hiszem, hogy ez egy kompromisszum, és hogyha valahol ezt nem tudják megoldani, mert meg kell osztani a termet, vagy nem a teremben, hanem a közösségi térben tartják az órákat, ma már vannak keresztantervi tartalmak, és megjelenik a mozgás a matematika órán, illetve a történelem órán, és Ez azt jelenti, hogy a tanárképzésnek hozzá kell illeszkedni ezekhez az új megváltozott körülményekhez, és az adaptivitás a kulcs szó ebben a helyzetben. Tehát adaptívvá tenni, nekünk azért van könnyű dolgunk, mert a TFN a testnevelő szak, az a gyógytestnevelő szakkal van párban, és a gyógytestnevelő szak a preventív szemléletével és az empátiájával azt jelenti, hogy a hallgatók úgy mennek ki az iskolákba, a közoktatásba, hogy rendelkeznek ezzel a speciális szemlélettel. És ez az, ami ma szükséges az iskolákba, hogy hozzáigazítsuk a gyerekek életkorához, képességeihez azt a terhelést, amit a testnevelés órán kitűzünk célnak.
2: Ugye a testnevelő tanár személye az kulcsfontosságú. Te a TFN a Tanárképző Intézet főigazgatója vagy, tehát abszolút látod ezt a területet, te is látod, mert hogy neked dolgoznod kell ugye azokkal, akik ott vannak a pályán. Milyen a tanárképzés ma a TFN, milyen Magyarországon, milyen az emberanyag, akik foglalkoznak a gyerekekkel?
4: Sokat változott a 22-ben életbe lépő új képzési programok, gyakorlatorientált, értékközpontú oktatást biztosítanak az egyetemeken, ami azt jelenti, hogy a korábbi képzéseken a hallgatók az utolsó 3,5 évben ismerkedtek meg az iskolával, a közoktatási intézményekkel, most pedig már az első 1,5 évben kint vannak az iskolában. Ez egy óriási különbség, ugye ez a gyakorlatorientáltság része, hogy tulajdonképpen a tanulmányaik egy részét már az első évfolyamtól kezdve kint töltik a közoktatási intézményben. És szépen ez nagyon szépen föl lett építve, és a vége pedig az összefüggő iskolai gyakorlat, amelyek során önállóan, úgy természetesen mentor tanár segítségével, mentorálásával végzik a munkájukat, de van, aki már ilyenkor elhelyezkedik, és dolgozik egy iskolában önállóan.
2: Gábor?
3: Valóban kulcs szerepe van a testnevelő tanárnak. Én lehet, hogy szemellenzővel élem az életemet, de nekem nagyon pozitív a tapasztalatom. Nyilván az egyetemekről kijövő tanárokkal, mi a gyakorlópedagógusokkal dolgozunk együtt, és mind a diákolimpia versenyrendszerben, amiben 2800 iskola csatlakozik, mind az aktív iskola programban az 606 iskola, és egyébként vár most 200 iskola, hogy jelentkezett, hogy szeretnének kapcsolódni az aktív iskola programba. Ugye folyamatos workshopot és folyamatos együttlétünk van ezekkel az iskolákkal és ezekkel a tanárokkal, rengeteg időt töltünk közösen, és azt látom, hogyha foglalkozik velük valaki, odafigyel rájuk, meghallgatja őket, és mi is javaslatokat fogalmazunk meg, és van egy közös munka, én azt látom, hogy nagyon elhivatottak a tanárok, a testnevelők is szeretnének tenni a gyerekekért. Nálunk nagyon-nagyon sok pozitív példa van. Az aktív iskoláinknál például folyamatosan megy az egymás közötti, van egy óriási nagy Facebook csoport, ami csak az aktív iskolások vannak. Az látszik, hogy fontosan egymás között osszák meg a jó gyakorlatokat, kíváncsiak egymásra, az nagyon hálásak, hogy meghallgatjuk őket, nagyon hálásak, hogy biztatást adunk, hogy elismerjük őket. Igazából én azt látom, hogy bármilyen területen nagyon fontos, hogy hogyan bánunk az emberekkel, foglalkozunk velük, és én azt látom, hogy a testnevelőknek hálásak azért, hogyha együttműködünk velük, és a csillagokat lehozzák az égről. Tehát nekem nagyon pozitív tapasztalataim vannak.
2: Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, a Magyar Ötusa Szövetség elnöke, valamint professzor dr. Tóth László a vendégünk, a Tanárképző Intézet főigazgatója a TF-ről, és ez, amit most megpendítettél, Gábor, hogy mostanában nagyon sok kritika éri az előző időszakot, van, hogy joggal, de egy valami viszont mérhető, és ezt mi a TFN tudjuk, nevezetesen az, hogy a tanárok fizetésének megemelése az nagyon jó hatással volt a tanárképzésre, olyan szempontból, hogy sokkal több a jelentkező, nagyobb a választási lehetőség, jobb lesz a minőség, itt meg háromszorozódott a testnevelő tanárképzésre jelentkezők száma, talán még több is. Ez mikor érhet be? Mikor jelenhet meg a gyerekekkel való foglalkozásban?
4: Reméljük minél hamarabb. Én azt gondolom, hogy a képzési idő az 5 év a jelenleg a tanárképzésben, és rövid ciklusú képzések hozhatnak olyan eredményeket, amelyeknél 1,5, illetve 2 év alatt juthatnak testnevelő tanári diplomához. különböző bemenetekkel. Hát most már 8-9 féle bemenettel lehet érkezni, jöhet valaki edzői végzettséggel, szakedzői végzettséggel, jöhet rekreációs életmód szakos diplomával, lehet tanítóból testnevelő tanár. A különböző bemenetek különböző képzési időt jelentenek, és ők kerülnek a közoktatási intézményekbe, mint diplomás testnevelő tanárok. Én azt gondolom, a TFF-ben élen jár. Ehhez arra van szükség, hogy megfelelő oktatói gárda álljon rendelkezésre, hiszen egy sportágokat oktatunk, és a TFF-re jellemző az, hogy a magas minőség a sportban a legmagasabb szinten működő dolgozó edzők oktatják a testnevelő tanárokat is, természetesen egy másik szemlélettel.
2: Mit lehet kezdeni azokkal a gyerekekkel? Én magam is ugye 3 gyereket, most már mondhatom, fölneveltem, és láttam, hogy nagyon különböző az attitűd, a hozzáállás. Van, aki nagyon szereti a sportot, van olyan, aki nem. Mit lehet azokkal a gyerekekkel kezdeni ebben a rendszerben? Tehát ez a must have rendszer, ez jó-e? Mert egy nagyon sok gyerek nem akar se focizni, se kapálni, se futni.
3: Hát itt is a testnevelő tanár ugye a kulcs szereplő, és ezért fontos a minél színesebb testnevelés óráknak a megtartása. Tehát mi a Diásportszövetség oldaláról rengeteg ilyen játékos, olyan gyakorlatot és annak a képzését valósítottuk meg, amivel színesíteni lehet az órákat. Hát ugye vannak olyan tanárok, ami teljesen érthető, akik valamilyen sportágból érkeztek, vagy van valami kötődés. Hogyha idézőjelben nagyon elhivatott az a tanár, és csak mondjuk kézilabdát oktat, mert arra szeretné például a diákolimpiára vinni a gyerekeket, akkor kicsit nehezebb azokat bevonni, akik mondjuk kudarcélménnyel vannak, kis testképzavarral küzdenek. De viszont ha minél szélesebb, ugye mi a végcél?
2: A végcél mi szerint, a végcél? Hát az ez a végcél, egy nagyon jó kérdés.
3: Hát az a végcél a mindennapos testnevelő véleményem szerint egyrészt, az egyik része az egy objektív, a másik egy szubjektív dolog. Az objektív része, hogy mérhetően folyamatosan azt lássuk, hogy a magyar gyerekek az iskolában a fitségi mutatójuk azok javuljon, vagy legalább ne romoljon, mint ahogy az egész világban azt látjuk, hogy az inaktivitási krízis miatt, ugye a kütyük meg minden használata miatt folyamatosan romlik ez. Ha ezt mi adatalapon látjuk, hogy ez nem romlik a magyar iskolákban, hanem javul, akkor ez az egyik végcél, hogy a mindennapos testnek legyen egy olyan hatása, amivel a fitségi mutatók legalább javulnak, vagy legalább szinten tudjuk őket tartani. A másik egy objektív, hogy mi olyan gyerekeket szeretnénk látni, vagy fiatal embereket szeretnék látni az iskolából kijöve, akiket valamilyen módon az iskolában a tanár meg tud valami olyan mozgással szólítani, amire ő azt mondja, hogy na, ehhez tudok csatlakozni, végre megtaláltam magam ebben, és akkor van arra egy esély, hogy ő egyébként, amikor az hétköznapi életben majd kikerül, ő folytassa, és a sport által egészségesen éljen. Tehát, hogy egyre több olyan gyereket szeretnénk, akik kijöve az iskolákból, akár a diáksport, vagy más klubokban jelen vannak, vagy csak a szabadidősportba oda kerülnek.
2: Laci?
4: Egy szót mondanék, flow. Na, flow egy áramlás, vagy optimális élményt jelent, és ezt a mozgással is meg lehet szerezni, az, hogy kellemesen elfáradni, és az a flow állapot, vagy flow élmény fogja jelenteni majd azt a fajta elköteleződést, belső motivációt, amivel később ezt a 45 percet majd ki fogja pótolni önállóan a gyermek, és el sikeremére van szüksége.
2: Tehát, hogy ott legyen a fejében, hogy volt ilyen, és lehet, hogy majd 35-40 évesen, de visszataláljon
4: így
2: hozzá.
4: Így van, és azért is fontos például az egyetemi és főiskolai testnevelés vagy sport, mert ott még kap egy második megerősítést is, és ott tudatosulnak ezek az élmények már, amit korábban ugye kialakítottunk ezeket a készségeket, és ehhez kell a jó testnevelő tanár, aki hozzá adaptálja, amiről az előbb beszéltem, és sikerélményé teszi minden számára. Nem nagy dolog ez, tehát, hogy az iskolai testnevelés az nem az élsportról szól. Az élsportnak van egy nagyon erős vonzereje, motiváló ereje, motiváló hatása, de maga a terhelés az egy adaptív terhelés, ami mindenki számára elérhető, és a flow-nak a lényege a kihívás-készség egyensúlya. Tehát, hogyha túl van terhelve, az se jó, de ha alul, az se jó, mert nem kerül bele ebbe a speciális állapotba.
2: És a következő kérdésre konkrét választ kérnék, ha lehet. Az pedig úgy hangzik, hogy ha most újraindulna a mindennapos testnevelés, most lenne a tervezési fázis, okulva az elmúlt 10 év tapasztalatából, mi lenne az, amin változtatnátok? Mi lenne az egy legfontosabb, ami másképpen lenne? Gábor?
3: Én a tömbösítést mondom.
2: Igen, azt mondtad az előbb is. Laci, professzor úr.
4: Én azt gondolom, hogy a azt gondolom, hogy motiváló akkor tud lenni egy ilyen testmozgásos óra, hogyha a környezet motiváló. Tehát a gyermekben benne van a mozgás. Tehát, hogy ő alapvetően ugye a testnevelésről egy struktúrált foglalkozás, és ehhez van a szakember, a testnevelő tanár. De egy jó testnevelő tanár meg tudja tartani az órát a játszótéren is. Sőt, meg tudja tartani egy olyan helyen, ahol mondjuk lépcső van, és optimális terhelést tud biztosítani. Tehát én azt gondolom, hogy az alapkoncepció az a mozgás megszerettetése kell, hogy legyen. Viszont az lesz majd, az fog élethosszig tartani, ugye élethosszig tartó tanulásban gondolkodunk, és a környezet folyamatosan változik. És pont az a mozgás az, ami deficites lesz, hiszen vannak sokkal izgalmasabb, meg kényelmesebb olyan hobbik, amik egyébként meg nem fejlesztik az egészséges. A testmozgásnak ez a fontos szerep, hogy az egyik pillére az egészségtudatos életmódnak.
2: Záró kérdésemhez előtte egy választ szeretnék kapni arra, hogy az egyeztetések alapján ti hogy látjátok, ugye nagyon sok minden változik most az országban, a mindennapos testnevelés megmarad-e?
3: Megmarad.
4: Túl vagyunk a veszélyzónán, megmarad, hálásak vagyunk ezért a döntéshozóknak.
2: Akkor viszont a kérdésem valid, és az úgy szól, hogy 10 év múlva milyen eredménnyel lennétek elégedettek? Tehát hogy lehet lemérni azt, hogy ez a kezdeményezés akkor már 20 éve tartó kezdeményezés, tehát generációkon átívelő kezdeményezés, sikeres volt, vagy nem volt sikeres? Hogy lehet lemérni?
3: Én az előbb ezt megválaszoltam, bocsánat, akkor ismételnem kell magam, tehát adatalapon, hogy meg tudjuk mutatni, és ezt most jelen pillanatban a fittségi mutatókkal meg tudjuk mutatni, most már az elmúlt 11 évben, hogy a gyerekeknek a fittségi állapota az nem romlik, hanem folyamatosan vagy stagnál, vagy javul.
2: De hogy ez egy prevenció tulajdonképpen, tehát ezt úgy lehet lemérni, hogy akkor a felnőtt társadalom 30-as, 40-es korosztálya egészségesebb, mint a mostani.
3: Pontosan. A másik része meg az, hogy a szabadidősportban az egyesületekhez minél több ember áramoljon. Tehát, hogy a hétköznapi, az életük részévé váljon, miután kijönnek a gyerekek az iskolából, valamilyen sportmozgás.
4: Jó példa a skandináv országok.
2: Hát erről most tudnék beszélni, a lányom Dániában dolgozik, és van mit tanulnunk.
4: A lakosság 70-80%-a sporttól aktív életmódot, így van, ez lenne a cél.
2: 50-60 éves simán.
4: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó cél, és nagyon fontos abból a szempontból, hogy az egészséget megtartani, helyreállítani kiváló dolog a testmozgás, hogyha eljutnánk erre a szintre, nagyon boldog lennék.
2: Hát kívánom, hogy jussunk el erre a szintre, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk erről a fontos programról. Még egy picit visszakanyarodnék egyébként a gratulációhoz és az öttusához, hogy olimpiai bajnokot ad, világbajnokot ad a magyar női öttusa, ez jó? Ezzel te elégedett vagy? Vagy vannak benned hiányérzések esetleg az öttusával kapcsolatban?
3: Hát erre milyen válasz lehetne adni?
2: Hát az, hogy a férfiaknál is jó lenne egy világbajnoki cím.
3: Kezdjük akkor a lányokkal, tehát hogy ott tényleg egy olyan generáció van most, akik egészen fantasztikusan sportolnak. Ha összekeverném ezt a két témát, ugye nem vetlen állunk testlélek szellemből az ember. És az, hogy a mindennapos testnevelés egy intézkedés, annál sokkal fontosabb egyébként, hogyha oda el tudnánk jutni az oktatás terén, hogy a gyerekekbe felébresztjük azt az igényt és azt a tudást, hogy valóban testlélek szellemből állunk. Tehát, hogy a testezés az rendkívül sok dolog miatt fontos, hogy az meglegyen. Szerintem ennek a fajta ismerete nem biztos, hogy átmegy a gyerekekhez, vagy megkapják ezt a szülőktől, hogy miért fontos, hogy a lelkünket is, a szellemünket is, tehát nem csak tanulásból áll az életünk, hanem van sok más dolog, amit, hogy a teljes életet akarunk élni, akkor azt valamilyen módon oktatási szinten bele kell rakni a gyerekeknek a fejébe ezt a viszonyrendszert, hogy mi miért történik, mi miért fontos, hogy a test, lélek, szellem az egységesen képezve legyen. Ha ez megvan, akkor már sokkal könnyebb utána egy intézkedés, mint a mindennapos testnevelés jóvá tenni, ha a gyerekek ezt pontosan tudják. És ez nálunk az öttusázóinknál ez nagyon ott van. Hogyha a Guzi Blankát megnéztem a világbajnoki aranyérem a dobogó tetején, hogy micsoda tudatossággal készült ő, és mi jött ki belőle egyébként ott fönt a dobogó tetején, milyen, tehát micsoda koncentráció volt benne, és micsoda tudatosság, hogy ő felkészült, ezt óriási dolog látni. A hiányérzetem az nyilván a fiúk részéről van, hogy rengeteg sérült el vagyunk, de itt vannak a fiúk, akik nagyon jó eredményre lennének képesek, de még mégsem áll. Nagyon sok versenyzőnkben nem állt össze az öt szám, nem állt össze fejben. Az a fajta tudatosság, az a fajta elhivatottság, amit most a lányokban nagyon erőteljesen látunk. Van még két évünk a Los Angeles-i olimpiára, nagyon szép helyezés, dobogókat és érmeket fogunk mi és helyezéseket hozni a Los Angeles-i olimpiáról. Még a fiúkkal van dolgunk, hogy őket is fel tudjuk készíteni, hogy megfelelő szinten legyenek.
2: Kívánom, hogy így legyen, nagyon szépen köszönöm, és a klasszikus görög hozzáállás pedig kívánom mindenkinek a sporthoz és az élethez. Köszönöm szépen professzor dr. Tóth Nászlónak és Balogh Gábornak, hogy itt voltatok a műsorban.
3: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen a
2: meghívást. A hallgatóknak, a nézőknek pedig a figyelmet, minden jót.
0: A műsort támogatta a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Támogatott tartalmat hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Banky Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Banky Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat, emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Új kommunista tempó. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy őrizetbe vették Hankó Balást. A kultúráért és innovációért felelős fideszes miniszter az ügyészség szerint 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, az NKA pénzeinek jogtalan felhasználásával. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balás politikai fogoly. Gulyás Balázssal és Hegedűs Szabolcssal beszélgetünk. Továbbra is átláthatatlan, hogy kik állnak a magyar magántőke alapok mögött, derül ki a Transparency International legújabb vizsgálatából. A szervezet szerint a vizsgált alapok jelentős része még az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepel. A feltöltött adatok között pedig több pontatlan, ellentmondásos vagy elavult információ is található. Vendégünk Zeissler Judit. Fürst Pál szerint a nyomozás akkori állása alapján 2026. március 3-án Orbán Viktor adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy két nappal később fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész nyílt levélben azt írta, a fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei 2026. májusában a beszerzett bizonyítékok alapján arra jutottak, hogy az aranykonvoj ügyet politikailag kreálták. A stúdióban Horváth Lórend. Ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter belső vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a színházban dolgozóktól. Színetár Dórát kérdezzük.
3: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. A mai nap sem telt el úgy, hogy ne szülessenek újabb feljelentések, de még az előzőeket sem beszéltük ki. Ebben a körben egészen biztosan nem. Gulyás Balázs, a kontroll főmunkatársa, Gulyás Ágyú alapítója. Ezt kerestem, hogy valamit el ne felejtsek. És az Economics újságírója, Hegedűs Szabolcs, szervusztok.
4: Jó estét, sziasztok. Igen.
3: Szóval ez a tegnapi nap, ez valószínűleg nagyon sokaknak emlékezetes lesz, akik figyelik a politikát, mert az, hogy egy nap alatt két minisztert, egyáltalán minisztereket, nemrég még hivatalban lévő politikusokat elvigyen az ügyészség, vagy berendeljen az ügyészség, aztán ott tartsa, ez nem gyakorlat, ez nem szokás.
5: Hát ha így haladunk, akkor lassan nem marad minisztere, a beleértve mindegyik Orbán kormányt. De egyébként tényleg rettentő szürreális is volt ez a tegnapi nap, nem? Tehát az, hogy nem lehet, Hankó felolvas egy 17 oldalas valamit ott nekünk a sajtónak, az országházban, utána, amiben bejelenti, hogy ő most akkor bezárkózik az országházban, utána akkor nagy nehezen mégis úgy dönt, hogy mégsem zárkózik be, és akkor a kocsiba berakja a táskáit, az ügyvédje ott hagyja. Tehát azért abszolút fényszínházat, én értem, hogy abszolút fényszínházat akartak
3: rendezni. De egy vígjáték volt ebben a formában.
5: De ebben a műfajban van Magyarországon egy olyan, aki mondjuk jobban csinálja ezt a műfajt.
3: Nem hiszem, hogy ez volt a cél. És én meg mondom, igaztalanul, hogy vígjáték, de közben meg, ha belegondoltok abba, és erről a véleményeteket is kérem egyúttal, hogy ott van a családja, az nem végjáték, az ott egy görög tragédia, amikor ott van a felesége és a gyereke, ott marad az utcán, őt meg elviszi az autó.
5: De miért kellett oda vinni a családot?
3: Ezért kérdezem, hogy mi a véleményetek?
5: Az, hogy gusztustalan volt, hogy oda kellett vinni a családot. Gusztustalan volt. Már akkor, amikor a sajtótájékoztatót tartotta, gusztustalan volt, hogy ott állnak mögötte a gyerekei, akik véletlenül most lépték át a 18 éves életévüket, és felhasználja őket, mint egy pajsként, és folyamatosan nem csak képileg, hanem verbálisan is arra hivatkozik, hogy szegény családom. Gusztustalan volt. Legyél férfi, vállald a következményeket.
4: Én is egy picit vártam, azért inkább arra számítottam, hogy ott a parlamentben kiverje a sorsát, és majd ott a Terminál Tom Hanks-szel ugye megismétlődik, és visznek neki ennivalót másnap, meg beszélgetnek vele, és pátyolgatják. Hát ezt képest ugye nyilván megkapta az idézést, be kellett vonulnia. Nyilván volt egy dráma, várták a rendőrséget, majd rájuk ront, elviszik bilincsbe, vezetőszáron, tudjuk, hogy ez nem így működik a gyakorlatban, nem úgy működik a gyakorlatban, hogyha kap egy idézést, akkor mint bármely más állampolgár, te vagy én, bevonul a rendőrségre, és megkezdődik a meghallgatása, vagy a kihallgatása. Hogy lehetett erre számítani, az teljesen egyértelmű volt. Tehát ugye Magyar Péter beharangozta a tisztítótűz hadműveletet, pontosan lehetett tudni már egyébként gyakorlatilag napok vagy hetek óta, hogy kik kerülnek először célkeresztbe, és az is teljesen egyértelmű volt, hogy egy magas szinten, miniszteri szinten kell valakit felmutatni, hiszen azok a szavazók vagy választók, akik egyébként a Tisza pártot megválasztották és kormányra segítették, azoknak pontosan ez volt az elvárása.
5: Hát jó, meg nem tudom, szerintem minden normális állampolgárnak az az elvárása, hogyha elkövetésre kerülnek bűncselekmények, akkor azoknak legyen következménye, és ne az folytatódjék, ami 16 évig volt ebben az országban, hogyha tagja voltál a maffiának, akkor megúszhattad. Egyébként pont ma jött ki nekünk egy videónk a Kontrollon. Nézzétek meg, Polt Péter azt állítja Galgóczi Ferenc, ugye, aki a Sesták ügyekben a
3: koronatanú lett, igen.
5: Azt állítja, hogy Polt Péter volt az, aki Sesztákot mentegette ebben a 16 évben. Hát meglátjuk, hogy ezt tudja bizonyítani, de minden esetre érdekes megnézni. És ami még, hogyha ennyi szubjektumot megengedtek, ami még ízléstelen volt, hogy az összes nyilatkozatában Hankó tegnap arra hivatkozott, hogy őt azért bántják, mert ő keresztény ember, meg hogy ő konzervatív ember. Nem azért bántanak, hanem azért, mert loptál. És ebben az országban most már ez nem...
3: Hadd hívjam fel a figyelmeteket, mert ez így fontos és pontos, hogy még nem mondta ki a bíróság. Tehát egyelőre ezek feltevések, és...
5: Igen, az ártatlanság vélelme.
3: És az ártatlanság vélelme megilleti egészen addig, ameddig a bíróság nem mondja ki, tehát óvatosan. Új kommunista tempó, ezt mondja erre Orbán Viktor. Hát illetve nem ezt mondja, mert Belfastban meccset nézett, abban sem volt sok örömünk.
5: Hát mondhatja Belfastban.
3: Hanem, de nem ő írta ezeket a posztokat, ez teljesen nyilvánvaló. Nem ő videózott az Orbán Viktor oldalon, nyilvánvaló, hiszen ő a meccsen ült.
4: Hát érdekes azért ez az új kommunista tempós, közben ugye nézem a futballmeccset, ez az is fontos, én is nyilván néztem a válogatott mérkőzést, de hát azt mondjuk lehetett volna itthon is nézni a miniszterelnöknek, miközben egyébként
5: volt
4: miniszterelnöknek, bocsánat, miközben egyébként szegény Hankó városorsára, alapvetően szerintem volt, vagy lett van egy olyan elvárás, hogy maga Orbán Viktor álljon ki tegnap este, és ő mondja a véleményét, és ne az legyen, hogy az ő Facebook oldalán gyakorlatilag közvetítik élőben Hankó elszállítását, ami ugye majdnem félre sikerült, mert sajnos valószínűleg úgy érezte a sofőr, hogy
3: ott hagyták az útszélén.
4: Lebukni készül, és inkább tovább.
3: Az, hogy politikai fogolynak nevezi magát, és nevezik őt a fideszes politikusok, meg a KDNP-sek is, hogy ezt lehet nyilván nyomon a Facebookon olvasni a Fidesz híveitől, AV-háznak, és minden van. Ez egy hangulatkeltés is, de lehet egy hangulat is azokban, akik ezzel az egész folyamattal szemben ellenállással vannak.
5: Hát az új kommunista, meg politikai fogoly, meg AVH-ra, úgy látszik, ez egy ilyen beszélgetés lesz most hármunk között, megint egy szubjektívet hadd mondjak. Az én családom azért nem, hogy mondjam, tehát nem kezeltek minket úgy a kommunisták 90 előtt, ahogy mondjuk egy plurális demokráciában elvárható lenne, és akkor legyen elég ennyi. Nem akarok áldozatszerepbe kerülni.
4: De azok
5: akkor
4: a régi kommunisták.
5: Igen.
3: Ez na, de ezek újak.
5: Szóval, hogy amikor AVH-ról beszélnek, akkor úgy megkérdezném, hogy te tudod, hogy mi volt az AVH? Hogy emberek körmeit tépték le? És akkor ennyi horror legyen elég mára. Szóval tudod, képes vagy felfogni azt, hogy mi volt az AVH valójában? Hogy mi zajlott ott az éppen egy pár napra bezárt terrorházában?
4: Nyilván egy politikai narratívába kell helyezni.
5: De azért ez túlzás, Szabolcs.
4: Hát, túlzás, de itt voltak már egyébként régi kommunisták, meg voltak tanácsköztársaság, meg voltak újak, már nem tudom, kik az új kommunisták.
5: De egyébként nem azt jelenti, hogy ilyen szavakat használ, nem azt jelenti, hogy nem tanult semmit április 12-éből Orbán Viktor, hát, meg a Fidesz?
4: De, hát ezt meg is beszéltük egy múltkori adásban, hogy nagyjából ez történt pontosan, hogy Orbán Viktor valószínűleg még nem látta be, hogy sajnos megbukott a Fidesz vele együtt, úgy szerepel a mai napig, és úgy lép fel, hogy mint aki egyébként a hatalom visszaszerzésére készül, hiszen minden áldott alkalommal elmondják azt, hogy majd, hogyha a jogállamot helyreállítjuk, akkor majd visszacsináljuk, és elszámoltatunk, és gyakorlatilag vagyoni vagy pénzügyi következménye is lehet annak, hogy valaki ebben részt vesz.
3: Behoztál egy papírt, annak mi a célja?
5: Igen, kérlek szépen, ez a pályázati kérelem nem egy új dolog, de nyomtattam belőle két példányt, úgyhogy neked is tudok
3: adni. Olvasgassak, jó lesz?
5: Ez egy ilyen pályázati kérelem, amit Hankó Balázsnak címzett Mága Zoltán, ami arról szól, hogy szeretne egyrészt hozzájutni fél milliárd forinthoz, és kifejezetten arról szól, amit ugye tagadott tegnap is Hankó, hogy kampányra adott volna pénzt, kifejezetten arról szól, hogy hát a Fidesz meggyengült bizonyos területeken, például a vidék lakossága, például a roma közösségek között, és ő ezért szervezne koncerteket, a kampányban, amiken megjelenhetnének fideszes politikusok, és akkor így rendbe lehetne rakni. Ezt az 500 milliót én úgy tudom, hogy meg is ítélték neki, és úgy küldték át az NKA-nak, a következő oldalon majd azt találod, úgy küldték át az NKA-nak, hogy miniszter úr, tehát Hankó Balázs ezt támogatja, hogy ez megtörténjen. Tehát ennyit arról, hogy ez nem kampányra ment, meg hogy kulturális rendezvények, meg kisebbségi rendezvények.
3: Aláíró a kabinetfőnök egyébként, tehát nincs ebben nagy titkolózás. Úgy kezdődik, hogy tisztelt Hankó Balázs miniszter úr, tisztelettel és felelősséggel fordulok önhöz, mert meggyőződésünk, többes szám, hogy a 2026-os választások tétje történelmi. Ebben a kritikus időszakban a kultúra és a közösség ereje, stratégiai jelentőségű, következő bekezdésben pedig elmagyarázza, hogy mi vissza kell fordítani a művészeket sok pénzzel.
5: Hát igen, és akkor erre mondja azt a Fidesz, hogy önkény, meg hogy nem kampányra ment. Hát ennél egyértelműen.
4: De lehet, hogy ezt egyébként ők fogalmazták, tehát hogyha annyit írt volna, hogy szükségem van egy kis támogatásra itt a kampány közben, esetleg tudnék segíteni, szerintem az is bőven elég lett volna. És nem
5: azért azt hangozzék el, hogy ez nem egy új...
3: Bocsás, meg még egy mondatot, igen, ha már hoztad, idézhetek, a kezdeményezés célja. Bla, bla, bla, bla, bla. Negyedik pont. Kapcsolódási lehetőséget teremt az országgyűlési képviselőjeletek, polgármesterek és a helyi közösségek között. És gondolom nem a Tiszás országgyűlési képviselőjelöltekre gondolt.
5: Igen. Szóval hangozzék el, hogy ezt is Molnár Áron túrta ki, meg az ő kis csapata. Én is onnan veszem, úgyhogy ez nem egy új dokumentum, de azért mégiscsak vérlázít, hogy ennyire nyíltan. Tehát ez azt mutatja, hogy nem volt semmilyen veszély.
3: Visszaadom, legyen állat, hát ha nem találják a minisztériumot.
5: Jó, köszönöm szépen.
3: De van egyébként egy csomó új ügyünk is. Tehát itt van például a csődbüntet gyanúja, a dunakeszi járműjavító, ez ugye nem más, mint a vasúti kocsik, a meg nem javított vasúti kocsik története egyfelől.
5: És a volt honvédelmi miniszterhez kötődik.
3: És a volt honvédelmi miniszter üzlete, és itt miközben csődben volt a járműjavító, sikerült több milliárd forintot osztalékban a tulajdonosoknak magukévá tenni. Ezügyben tett feljelentést most például a miniszter, a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Van ennyi bíró, meg ügyész, meg rendőrnyomozó, meg mindenféle.
3: Tovább is van, mondja még.
4: Meg van ennyi időnk, hogy
3: az... Ruf Bálint is feljelentést tett. Ő a P2M konzorcium ügyében 11 munkanap alatt sikerült 380 órányi munkát elvégezni pár milliárd forintért. Ez sem hangzik rosszul, ez egy jó üzlet.
5: Igen. Tovább is van?
3: Tovább is van, mondjam még. Mondja. Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 1,3 milliárd forintos támogatás ügyében tett ma feljelentést a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ez egy veszprémi történet, erre mondja Navracsis Tibor, hogy kormánydöntés volt, mi itt a probléma. És ugye egy tegnapi hír, hogy legyen egy magánkezdeményezés is, már amennyire egy polgármesteri annak számít, Piko András feljelentette, nevesítve Kocsis Mátét és az elszámoltatását követeli strandügyekben, ez egy egészen furcsán hangzó dolog, a káptalan füledi strand ügyében. Na hát szóval ez így most hirtelen, de van még egy csomó.
4: És akkor Magyar Péter még csak most megy le Kisvárdára körülnézni.
3: Ja. És egyébként ő is feljelentést tett a búvárok működtetése miatt, akik a telefont keresték aznap éjszaka, amikor ő bedobta, vagy sem, vagy most nem is tudom már, hogy éppen hol tart az a történet.
5: Az sem az én bomonom, de azért elmondom, hogy ugye Magyar Péter esetleg ellopott egy telefont és bedobta a Dunába, de hát ugye 16 évig regnáló kormányunk egy egész telefontársaságot lopott el közpénzből, és aztán hát nem dobta be a Dunába, hanem bedobta a Forágyi zsebébe.
3: Van róla felvétel? Na látod.
5: Igen, meg búvár sem volt.
3: Szóval igen, az egy jó kérdés, és holnap este várom Unger Annát ide a stúdióba, akivel kapcsolatban ugye az is felmerül kérdésként, hogy ő honnan fog toborozni elegendő nyomozót, elegendő ügyészt ahhoz, hogy ezt a rengeteg ügyet kivizsgálják, de hát igen, hol lesz ez rengeteg rendőr, ügyész és bíró a hagyományos testületben.
4: Ugye ezt a nyilatkozatban elmondta, hogy ők honnan toboroznak, mert ugye az volt a mondás, hogy kerületi ügyészeket sikerült eddig csak bevonni, és hogy tulajdonképpen senki nem jelentkezik önként arra, hogy ott a vagyon visszaszerző
3: hivatal. Azért ez nem egészen így van, ezt azért megcáfolta ő már.
4: Dolgozzon, de egyébként megcáfolta, azt viszont megerősített, hogy valóban jelenleg e-mail cím problémáik vannak, tehát meg gyakorlatilag egy cégére az egész hivatal, és négy olyan ügyet átvettek.
3: Jó, de azért ezt értitek, tudjuk, tehát egy számítógépes szakember e-mail címeket, mint egy 10 perc alatt gyárt egy hivatal számára, hogyha kijelölik azt, hogy mi legyen annak a hivatalnak.
4: Hát ha van, aki legyártja ezeket az e-mail címeket.
3: Hát szóval azért ezeket nem teljesen értem.
5: Igen, de egyébként azt mondják, hogy jobb fizetések lesznek a vagyonvédelmi hivatalnál, mint egyébként. Tehát de lehet, hogy
4: HR-esnek fölcsaptam.
5: Igen, úgyhogy lehet, hogy könnyebb lesz toborozni. Azért azt nem segíti a helyzetet, hogy ugye a Fidesz folyamatosan fenyegeti ezeket az embereket, és konkrétan Orbán Viktor azt mondta a Bayer Show-ban, hogy majd a körmükre néznek ezeknek az embereknek, akik.
3: Szerintem ezek az emberek nem hiszik azt, hogy Orbán Viktornak erre lesz lehetőség a közeljövőben.
5: Én magam is érzésem. Így gondolnám.
3: Van viszont itt egy másik aspektus, ugye nem csak a Fidesz fenyegeti az eljáró ügyészeket, hanem tulajdonképpen Magyar Péter is. Hiszen rendre arra hívja fel a figyelmet, hogy ami ott zajlik, az minden csak nem munka. Vagy ha munka, akkor inkább munkalassítás. Ugye erre vannak válaszaik az ügyészeknek, rendre válaszolnak is, ma is született egy válasz az ügyészség részéről, de ez egy elfajulóban lévő vita.
4: Ugye a legnagyobb probléma az, hogy itt az elmúlt 15 évben, ugye a Polt Péter időszaka alatt dolgoztak ott az ügyészek nagy része, aki ott van. Tehát egyébként nagyjából közülük kellene a legfőbb ügyészt is kiválasztani, ez láthatjuk, hogy egyelőre nem megy.
3: Elég problémásnak látszik.
4: Igen. De amiről tegnap az ügyvédurak beszéltek, hogy hát valóban ott is kellene egy tisztító tűz hadművelet az ügyészségnél, és gyakorlatilag olyan legfőbb ügyészt kellene kiválasztani, aki mondjuk az elmúlt 15 évben nem praktizált, legalábbis ügyészként. Ez egy borzasztó nehéz feladat lesz, mert hogy nyilván van velük szemben egy bizalmatlanság a kormányzati szinten, megvan ennek az oka. Tehát a ügyesség reputációja ez borzalmas most.
5: Elképesztő lehet a hangulat, amikor már a legfőbb ügyészt helyettesítő ügyésznek egy nyilvános videóban kell elmondania, hogy nyugi, majd jobb lesz, majd előbb-utóbb minden nyilvános videóban kell elmondania, hogy nyugi, majd jobb lesz.

0: amit vele szemben.
1: És akkor megszólal az ügyészség, mert ez ügyben is megszólalt, az ügyészség sajtósának lenni eléggé munkával töltött órákat jelenthet mostanában, és azt mondja az ügyészség, hogyha nagyon sokat levelez még Fürst úr, akkor miatta nem fognak tudni eljárásokat indítani azok ellen, akikre ő állítja, hogy kellene. Ami logikailag én nem teljesen értek, mert hogyha azok bűnt követtek el, akkor azért az eljárást el lehetne indítani.
2: Bizony.
1: Na, mindegy. Ezekről még ma este úgy is beszélgettünk. Gulyás Balázs, Hegedűs Szabolcs, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Továbbra is átláthatatlan, hogy kik állnak a magyar magántőke alapok mögött, derül ki a Transparency International legújabb vizsgálatából. A szervezet szerint a vizsgált alapok jelentős része még az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepel. A feltöltött adatok között pedig több pontatlan, ellentmondásos vagy elavult információ is található. Vendégünk Zeissler Judit.
2: Aki a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetője, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Kezdjük azzal, hogy magyarázza el nekünk, hogy ezek a magántőke alapok ezek mik, mert szerintem ez egy olyan kifejezés, amit attól ismerünk, mert állandóan előkerül különböző bűnügyekben, meg a kormányzati közlésekben.
3: Igen, ez valóban állandóan előkerül, és már azt hiszem, hogy egy jó pár éve ez egy visszatérő kérdés, hogy mik is ezek a magántőke alapok. Tulajdonképpen ugye ezek olyan befektetési eszközök, amelyekben tőkét tudnak elhelyezni különböző befektetők, ugyanakkor a befektetési döntéseket elvileg a nemzetközi esetekben nem ők hozzák, hanem az alapkezelők. Most azért fogalmaztam így, mert hogy Magyarországon sokszor az a gyanú jelent meg, hogy az alapkezelők tulajdonosai, és ezek a befektetők, ezeknek a befektetőknek a személye egy és ugyanaz. Mi most ugye pont ennek próbáltunk utána járni, hiszen az elmúlt években ezeket a befektetési formákat főként arra használták, hogy a befektetők személyét elrejtsék ezek mögött, az alapok mögött.
2: Ugye van egy szigorúbb szabályozás, mint volt korábban, és van egy Európai Uniós elvárás is Magyarországgal szemben, hogy ezeket a magántőke alapokat tegyék nyilvánossá, lehessen tudni, hogy ki van mögötte. Ez a nemzetközi üzleti életben is így van?
3: Az Európai Uniós üzleti életben mindenképp azért valamelyest eltérnek a példák nemzetközi szinten. Ugye unió szerte az a kötelezettség járul a tagállamokra, hogy a 25% feletti tulajdonosokat kell megosztani ezekben az úgynevezett tényleges tulajdonosi adatbázisokban. Tehát azokat a természetes személyeket, akik a különböző entitások mögött állnak, itt nem csak magántőke alapokról van szó, hanem különböző gazdasági társaságokról, vagy bármilyen jogi személyiséggel rendelkező szervezetekről. A pénzmosás elleni célok miatt fontos, hogy ezeket a magánszemélyeket azonosítsák.
2: Most már ugye a magyar törvények is azt mondják, hogy tudnunk kellene, hogy a magántőke alapok mögött kik vannak. Önök ennek elkezdtek utána járni, megtudták?
3: Sajnos nem. Mi is már nagyon vártuk.
2: Meg?
3: Igen, nagyon vártuk azt a pillanatot, amikor lelepleződnek ezek a tulajdonosok, és izgatottan nyitottuk ki a fájlokat, amikor végre letölthettük ezeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisából. Ugyanakkor azzal szembesültünk, hogy egyrészt még a letöltés előtt láthattuk azt, hogy nagyon sok magántőke alap ugye nem osztott meg magáról ilyen adatközlés, kérdést, illetve az alapkezelők között is sok olyan vállalkozás volt, csak nem a harmaduk, amelyek nem osztották meg ezeket az információkat, és amikor ugye megnyitottuk ezeket a fájlokat, akkor nem az ismert oligarchák nevével találkozhattunk, hanem azoknak az alapkezelőknek, közömében azoknak az alapkezelőknek a vezetőivel, akiknek a nevét már ismerhettük a sajtóból, cég nyilvántartásból.
2: Nem ők a tulajdonosai a
3: tehát
2: pénznek.
3: A befektetők, igen, a befektetőkre nem derült fény, és ez annak tulajdonítható, hogy nagyon hibásak ezek az adatközlések, még nem tartalmazzák a frissített jogszabályokra való hivatkozást, illetve nem a magántőke alapok tulajdonosi szerkezete szerint adták meg ezeket a termékeket.
2: Tehát
3: szemléket.
2: Nem tudjuk, hogy az ismert oligarchák, akik feltételezhetően a legnagyobb pénzeket tartják ezekben a magántőke alapokban, mely magántőke alapban mennyi pénzt raktak. De lehet-e az, hogy ők azt már azóta, hogy ez most kiderült, hogy nem lesz innentől kezdve fedett az ő nevük, el is vitték onnan. Tehát lehet, hogy nincs is mit látni ezen.
3: Ezt nem feltételezném. Tehát,
2: az látszana valamiből?
3: Valaki, tehát az, hogy megmaradtak ezek az alapok, ez azt jelenti, hogy van mögöttük befektető, és most ugye azt nem látjuk, hogy kik a befektető.
2: De az sem, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik most éppen.
3: Hát ezt azért tudjuk, mert ugye ezt már sikerült a korábbi munkánk során felderítenünk, hiszen ugye mi most, azt nem említettem, hogy olyan magántőke alapokról kértünk ki információkat, amelyek közpénzekkel gazdálkodnak, zömében a Magyar Fejlesztési Bank, Exim Bank forrásaival, és itt az állam mellé társbefektetők jelentkeztek, illetve őket vették be befektetőként, tehát éppen ezért lenne fontos az ő személyük kiderítése is, hiszen ezek a magántőke alapok közpénzekkel is gazdálkodnak.
2: Azok át tudnak folyni, azok a közpénzek magánzsebekbe? Egy magántőke alapon keresztül?
3: Itt ugye nem csak az átfolyatás miatt lehet fontos az ő személyük kiderítése, hanem ahogy említettem, a különböző átfedések miatt az alapkezelők tulajdonosaival. Tehát itt ugye, ahogy említettem, a befektetési döntéseket az alapkezelők hozzák, és már júliusban tettünk egy feljelentést a Baross Gábor Tőke Program befektetései miatt, ahol ugye kiderült, hogy sokszor összeférhetetlen látszó eseteket is tapasztalhatunk, tehát a különböző vállalkozások, amelyekbe befektetnek ezek a magántőke alapok, illetve az alapkezelők tulajdonosai egybeesnek, ugyanazok a magánszemélyek csoportosulnak sokszor ezek mögött, a befektetések mögött, és ezeket a visszásságokat lehetne felderíteni.
2: Hát ez mégiscsak egyfajta átfolyatás egyik zsebből a másikba, és hogyha abban benne van az állam is, akkor az a legkockázatmentesebb.
3: Pontosan, és ugye nagyon fontos, hogy itt ezeket az adatokat senki nem ellenőrzi jelenleg, tehát ezzel az adat igényléssel azért arra rámutattunk, hogy itt még van egy nagyon fontos jogszabályi hiányosság, amelyet érdemes lenne orvosolni, hogy az adatokat ellenőrizze valamilyen hatóság.
2: Ez az ő a NAV-hoz rendel? Vagy éppen az a probléma, hogy nincs mögötte olyan hatóság, amelyik eljárhatna?
3: A NAV jelenleg nyilvántartó szervként van megfogalmazva a hatályos jogszabályokban, de nem rendel hozzá ellenőrző feladatot a jogszabály. Nem is nevezi közhiteles nyilvántartásnak a pénzmosás elleni törvény, viszont az uniós rendelkezések lehetővé tennék azt, hogy a nyilvántartó szervek ellenőrizzék ezeket az adatokat. Tehát, hogyha a friss uniós rendelkezéseket, amelyeket még egyébként nem lett volna kötelező átültetni, de meg van rá a lehetőség, átültetné Magyarország is, akkor azokat a hatóságoknak is, ezeket az adatokat a hatóságoknak is ellenőrizik.
2: Van becslésük arra, hogy mennyi pénz bujkálhat magántőke alapokban?
3: Mi ugye azokat a magántőke alapokat vizsgáltuk az elmúlt években, ahol közpénzek fordultak meg, tehát ugye vannak olyan helyzetek, ahol csak az állam a befektető, és van, ahol, ahogy említettem, bevontak társbefektetőket, és ugye a Magyar Fejlesztési Bank, Exim Bank befektetéseinél, illetve a Nemzeti Tőke Holding befektetéseinél most már tudjuk, hogy több mint 2600 milliárd forintnyi kötelezettséget vállalt az állam. Emellett ugye még jelentős befektető volt a Magyar Nemzeti Bank is, amelynek ugye ismerjük a befektetéseinek a sikerességét, illetve hát még nem teljesen tudjuk, hogy milyen károkat okoztak a befektetéseik, de tudjuk, hogy ugye ott is több 100 milliárd forintos állományról van szó, illetve még fontos szereplő ezen a piacon a Rudolf Kálmán Kekva, ami ugye az Óbudai Egyetemet felügyelő Kekva, és ez ugye például a 4IG-nak egy jelentős befektetője. Itt is több 10 milliárdos közpénzek.
2: Magyarán van mit itt keresni.
3: Van.
2: Gondolom, igen, folytatják is. Azt, hogy hol tartanak, erről beszámolt, azt köszönöm szépen. A Transparency International szakpolitikai vezetője Czeisler Judit volt a vendégünk. Köszönöm. És a híradó után pedig Horváth Lóránt ügyvédet várom, tudják, ma megjelent egy újabb közlemény az ő ügyfelétől, a volt főügyésztől, erről is beszélünk.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Fürst Pál szerint a nyomozás akkori állása alapján 2026. március 3-án Orbán Viktor adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy 2 nappal később fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész nyílt levélben azt írta. A fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei 2026. májusában a beszerzett bizonyítékok alapján arra jutottak, hogy az aranykonvoj ügyet politikailag kreálták. A stúdióban Horváth Lórend.
2: Fürst Pál ügyvédje és ügyvédkör elnöke, meg önök már jól ismerik, hiszen gyakori vendég itt az ATV-ben. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Azon gondolkozom, hogy amikor ilyet állít a Védence, az esetben van bizonyíték például arra az állításra, hogy Orbán Viktor rendelte el az ukrán szállítók megállítását? Vagy egy feltételezés ez csupán?
3: Ennek a bejelentésnek nem is az volt a lényege, hogy van-e bizonyíték, vagy nincs bizonyíték, mert ezt mi már láttuk korábban, hogy vannak ilyen bizonyítékok, hanem az volt a lényege, hogy ezt egy főügyész jelentette be, és az ő szájából egészen másképp hangzik, mint az enyémből ügyvédtől.
2: Meg talán fontos, hogy nem most találja ki, és most jelentette be, hanem akkor a folyamat kellős közepén.
3: A folyamat kellős közepén, tehát ezt mi is láttuk és elmondtuk, viszont ezt ugye az ügyészség nem vállalta fel soha.
2: Most benne vagyunk a közepében, ma reggel megjelenti nagyon hosszú levél, amit ön közölt, vagy ő kérte fel, hogy ön hozza nyilvánosságra. Ez egyébként miért volt így? Miért nem ő hozta nyilvánosságra?
3: Ennek az volt az oka, hogy nehogy egy újabb fegyelmi eljárásba keveredjen. Alapvetően ez a levél a köztársasági elnöknek szól, tehát hogyha valaki végigolvas, akkor a kontextusból érteni fogja, hogy ez alapvetően nem nekem íródott, hanem a köztársasági elnök úrnak, viszont ez közvetlenül ő, mint ügyész nem teheti meg, hogy kommunikál közvetlenül a köztársasági elnökkel, ez csak a legfőbb ügyész teheti meg.
2: De van különbség a között, hogy így kommunikál, vagy úgy, amikor végül is kommunikál?
3: Végül is velem kommunikált, tehát nekem írt egy levelet, értem. És ezzel egy üzenetet küldött a tegnapi reakció.
2: Nézzük a lényegét, ön hogy foglalná össze, mi van ebben a levélben, ami a legfontosabb, ami új elem, amitől különös figyelmet kapott, annyira, hogy az ügyészség is reagált rá, majd erről beszéljünk külön.
3: A legfontosabb elem az, hogy ők érzékelték Orbán Viktor jelenlétét ebben az ügyben. Tehát, hogyha egy mondatba kell összefoglalnom, akkor a központi nyomozó főügyészség már májusban látta azt, hogy Orbán Viktor érintett.
2: De hogyha ugye májusban, tehát itt már azután vagyunk, hogy a Fidesz elvesztette a választást, de azelőtt vagyunk adott esetben, hogy megalakul az új kormány, de lehet, hogy pont akkor. De az ügy szempontjából talán az fontosabb, hogy túl vagyunk egy olyan választóvonalon, ami után azt lehetne mondani, hogy az ügyészség képes lépni, nincs már lefogva a keze.
3: Ez így van.
2: Nem tudom, mennyire volt lefogva, de mégis úgy tűnik, hogy ez mindmáig úgy van.
3: Mert ez mindmáig így van.
2: Miért?
3: Én azt gondolom, hogy azért, mert az előző rendszerben is funkcionáló személyek töltik be ezeket a funkciókat, és ne felejtsük el, hogy a legfőbb ügyészségnek ebben az elkövetésben, ebben az egész cselekményben nagyon fontos szerepe volt, és gyakorlatilag ezek az emberek most a saját életükért, a pozíciójukért küzdenek.
2: De most egyúttal azzal is vádolja őket, hogy most sem végzik el a munkájukat rendesen.
3: Nem bád, ez az én véleményem, tehát hogy semmivel nem vádolok senkit, de azt gondolom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ennek az ügynek sokkal előrébb kellene tartani.
2: Honnan lenne más ügyész, mint aki az elmúlt 16 évben ott volt?
3: Hát a legfőbb, nyilván nem lehet más ügyész, tehát hogy viszonylag zárt ez a szakma, és a bejelentkezés is elég szűk körben történik, de az biztos, hogy ezeket az ügyeknek a vitelét át kellett volna értékelni az ügyészségnek a választásokat követően, és egy más hozzáállást kellene tanúsítani.
2: Baka András megemlítette név nélkül és a iroda megnevezése nélkül, de teljesen egyértelműen önt és az ön által vitt ügyet és annak a kommunikációját mondva, hogy nyomást gyakorol a ügyészségre. Ami egy köztársasági elnöktől legalábbis annyiból szokatlan, hogy nem szokás mások működését, hivatásbeli megoldásait kritizálni egy köztársasági elnökként.
3: Jeleztünk egy olyan problémát, ami egyébként egy objektív probléma, ami abban merül ki, hogy gyakorlatilag az én kifejezésem szerint ez egy hatalomátmentés volt, a legfőbb ügyész környezetéből, közvetlen környezetéből választotta a köztársasági elnök a jelöltjét, és azt gondoltam, és azt gondoltuk egyébként többen, hogy ez a változás szempontjából ez hátrányos lehet. Én azt gondolom, hogy ez nem politikai befolyás, ez egy vélemény. Az egy másik kérdés, hogy a testvérével kapcsolatban előkerültek információk, ez nem tőlünk jött, tehát ezt a sajtó derítette ki, és a kettő összeadta azt a képet, hogy egyszerűen ez a jelölt nem ment át.
2: Ezért nem ment át, úgy gondolja?
3: Én azt gondolom, hogy ezért nem ment át.
2: Uh-huh. Ez érdekes, hogy azt mondja a közszerzőségi elnök, hogy ő ennek tudatában jelölte. Tudta azt, hogy a testvére érintett, nyilván az majd eldönti egyszer egy bíróság, hogy mennyire érintett, és hogy egyáltalán az-e, de az ügyről magáról tudott. Ami persze meg azt a kérdést is felveti, hogy ha mondjuk kikerül az ügyből, mert mondjuk felmentik, akkor soha nem mossa le magáról az új főügyész, hogy a testvérét kihúzta a bajból.
3: Nem csak ez a probléma veled, de most térjünk ahhoz vissza, hogy maga a kérdés felmerült a társadalomban, a jogász társadalomban, hogy Baka András köztársaságért tudott róla, vagy pedig nem tudott. Ha nem tudott róla, akkor miért nem derítette ki, vagy miért nem tárta
2: fel? De hát ő ebbe beleállt.
3: Ha meg tudott róla, akkor miért nem értékelte ezt a helyén? És azt gondolom, hogy ez egy döntő pont volt egyébként a kommunikációban, mert lehet, hogy kijött volna valaki egy olyan bizonyítékkal, hogy valószínűleg tudott róla. De én azt gondolom, hogy ez ettől függetlenül egy hibás döntés volt az ő részéről.
2: Most egy kicsit csapongtunk, sok mindenről beszélünk egyszerre, de hát itt sok minden van egyszerre. Például itt van az ügyészség válasza, és akkor visszakanyarodhatunk a Baka Andrásnak írt ügyészi levélhez, amit ön hozott nyilvánosságra, hogyha sokat írogat az ön ügyfele, akkor ez megakadályozza azt, hogy fellépjenek az általa megnevezettekkel szemben, tehát mondjuk Orbán Viktorral szemben írja ezt az ügyészség, ami nekem azért érthetetlen, mert nem az a dolguk, hogy bűntüldözzenek, tehát ha látnak, akkor lépjenek fel, hanem akkor még hiába írogat bárki.
3: Nagyon bízom benne, hogy az ügyészség nem arra utalt, hogy Orbán Viktor most észlelte a veszélyt, és akkor eltűnik a nyomozó hatóság
2: köréből.
3: De hát nyilván ez nem következhet be. A másik oldal ennek a kérdésnek az, hogy én nem gondolom, hogy ezt a nyomozást most már érdemben lehetne bármilyen módon is befolyásolni.
2: De a logikát érti ennek ebben az üzenetben?
3: Nem,
2: mert én őszintén szóval állok előtte, hogy ez most mi?
3: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy standard szöveg, amit mindennel kapcsolatban ki szoktak adni, hogy nyomozás érdekeire való hivatkozással elhárítják ezeket a felelősségeket, de ez ebben az esetben semmiképpen nem áll fenn.
2: Az a helyzet, hogy az ön ügyfele Fürst Pál ügyében viszont most már többen megszólaltak. Egyrészt a Facebook is tele van vele. Másrészt ugye a nyilvánosság előtt például Kis László polgármester is említette, hogy hát ő ismeri korábbról, és hát tudna mesélni ő is arról, hogy például ő hogyan viselkedett azokkal, akik bekerültek a keze közé.
3: Soha senki nem állította, hogy Fürst Pálnak nem voltak olyan dolgai, akár viselt dolgai, most nevezzük így, ami kifogásolható és elítélhető akár. Én azt gondolom, hogy ezt ő vállalja is, tehát ő úgy lépett ki ezzel az egész üggyel a porondra, tudatában van annak, hogy ő is ennek a rendszernek a részese volt, és ő is gyakorlatilag kiszolgálta ezt a rendszert, és lehetnek ilyen típusú dolgok vele kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy persze elő lehet ezekkel jönni, tehát ennek nincsen semmi akadálya. Most arra kell összpontosítanunk, hogy ezeket a dolgokat valaki belülről, méghozzá a legfelsőbb szintről kihozza elénk, és látjuk teljes valójában az ügyészség működését. Ez a legfontosabb.
2: Az nem furcsa, hogy nem állnak mellé az ügyészségről? Tehát ugye
3: nem állnak mellé nyilvánosan.
2: Főügyész nem ő volt egyedül, hanem ha jól sejtem, még 15-en.
3: Így van.
2: És ebből a 15-ből egy sem mondja azt, hogy lehet, hogy nem értek mindennel egyet, de azért alapvai igaza van.
3: Hát nyilván, hogy ez következményekkel jár egy ilyen színrelépés, és nyilván a többiek értékelik ezt, hogy a karrierjüket mennyire fogja befolyásolni. Szerintem Fürst Pál karrierje egyébként most egy mélyponton van, tehát beosztott ügyészként dolgozik, és ő ezt értékelte és magára vállalta ezt a szerepet.
2: Azon töprengek, hogy amikor a rendőr, meg katona, meg más bátor emberek kiléptek az utolsó pillanatban a nyilvánosság elé, ők akkor megdicsőültek. Ugye gyakorlatilag a rendszerváltás hőseiként kezelték őket április legelején, aztán 12-e után kitüntették, visszahelyezték. Aki később jön, más elbírálást kap?
3: Biztos. Biztos vagyok benne. Tehát én nem gondolom, hogy Fürst Pál meg fog dicsőülni ebben a küzdelemben, viszont az a cél, amit kitűzött maga elé, hogy az ügyészség változzon meg, és azok a szereplők kerüljenek ki a képből, akik egyébként ezt a folyamatot fenntartották, tartósan fenntartották, az sikerülni fognak.
2: A Nemzeti Vagyonvédelmi Hivatal mennyit segíthet ezen a folyamaton? Tehát az, hogy hogy komoly ügyek át tudnak kerülni oda, véletlenül az egy válogatott csapat lesz, vagy hát remélhetőleg egy válogatott csapat.
3: Hát egy biztos, hogy az MVVH felett nem a legfőbb ügyész ül, tehát utasításokat neki nem tud adni, és gyakorlatilag, ahogy ön is említette, egy válogatott csapat fogja ezeket az ügyeket átvenni és újra átvizsgálni.
2: Ennyi csupán?
3: Én azt gondolom, hogy igen, ugye itt viszonylag limitált ez a szám, tehát itt 4 ügyről beszélünk, a legfőbb ügyes, vagy az ügyészség részéről, az ügyészség oldalán több ezer ügyről beszélünk, a rendőrségnél megint több ezer ügyről beszélünk, tehát ez viszonylag elhanyagolható része.
2: Bár ugye ők is azt mondják, hogy ez az első 4 ügy, ez csak a bemutató, hogy ők dolgoznak, és aztán majd lesz más, hogy Zamecsnyik Péter meg azt mondja, hogy valójában üzemképtelen az MVVH.
3: Én azt nem mondom, hogy üzemképtelen, de a kapacitásában lényegesen alulmúlja a társszerveket.
2: Hogyan lesz főügyész Magyarországon? Legfőbb ügyész?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, mert én úgy érzem, hogy a köztársasági elnök úr belavírozta magát egy olyan helyzetbe, hogy most már az ügyészségen belülről nem fog tudni választani. Tehát én azt gondolom, hogy egyetlen lehetőség, hogy kívülről hoz valakit.
2: Tegnap azt mondta Zamecsnyik Péter, hogy lehetne ügyvéd.
3: Minden tovább nélkül. A törvény nem zárja ki.
2: És a józanész megengedni? Tehát ügyvédet az ügyészek fölé rakni?
3: Igen, én ezt egy kicsit merésznek tartom, tehát én biztos, hogy nem az ügyvédek között válogatnék.
2: Ez azt is jelenti, hogy ön például nem lenne legfőbb ügyész.
3: Kizártnak tartom, hogy Baka András engem kérde.
2: Hát már üzentednek, igaz, hogy nem ebben a tartalomban, de üzent. Na, kanyarodjunk vissza, viszont ellenben ez az aranykonvoj történet, ez pár mondat erejéig. Itt azért vannak nagyon súlyos, nagyon kemény állítások a mai levélben is, és hát a korábbi hetekben, hónapokban is ön is tett ilyet, és Fürs Pál is. Ezeknek mi lett a sorsa? Tehát azok a kemény mondatok, amik ebben elhangzanak, azok bekerülnek valamilyen iratanyagba?
3: Amiket mi mondtunk,
2: igen,
3: arra
2: igen, igen.
3: Én nem hiszem. Tehát, hogy semmilyen módon nem. Nyilván, hogy azok az indítványok, vagy azok az észrevételek, amelyeket az eljárásba tettünk, azok benne lesznek, de önmagában az a társadalmi kritika, amit mi megfogalmazunk ebben a kérdésben, az biztos nem. Tehát, az, hogy meghallgatásra kerül, azt nem tudom.
2: Már azért kérdezem, mert például az állítás, ami a mai levélben benne van, és amiről itt beszéltünk is pár mondatot, hogy tudták pontosan, hogy ki van az ügy mögött, és hogy hogyan kell azt az ügyet kezelni, az sokkal súlyosabb állítás annál, mint hogy egy ügyész azt mondja, miközben vizsgálja az ügyet, hogy na jó, hát ez engem most már nem érdekel. Hát ez szerves része az ügynek.
3: Így van, de én nem tapasztaltam azt, hogy mármint a működésben vagy a nyomozásban bármiféle irányváltás történt volna annak hatására, hogy mi megszólaltunk, azon túlmenően, hogy a társadalmi nyomás fokozódott.
2: Ön többször említett, hogy Orbán Viktort meg kéne hallgatni ebben a történetben.
3: Gyanúsítottként.
2: Igen, gyanúsítottként. Ezt ön mondta ki, tehát akkor így.
3: Igen.
2: Ez ügyben gondolom tett indítványt is, mert nyilván ez a dolga.
3: Igen, tett.
2: Hogy reagál rá az ügyészség?
3: Sehogy nem reagál rá. Hát ez a probléma. Tehát gyakorlatilag ezek teljes egészében peregnek le. Most a vidéki prókátor Fülöp Botondúrral közösen egyébként többen is tettünk feljelentést abban a kérdésben, amit Fürt Pál feszegetett a leveleiben, illetve a felmondó levelében, azt most Csongrád megyébe letelepítették. Én azt gondolom, hogy ez egy reális és jó lépés volt, de azon túlmenően én nem látok érdemi reakciót a mi észrevételeinkre.
2: Változott az igazságszolgáltatás működése április 12-e óta?
3: Gyakorlatilag ugye ez egy hatalmas nagy gépezet, tehát amit mi ügyvédek tapasztalunk a bíróságokon, ott az ügymenetben nincsen semmiféle olyan zökkenő, és korábban sem tapasztaltunk problémákat, itt a nagy ügyekkel van a probléma. Tehát azok a politikailag érzékeny ügyek kerülnek ki, vagy lassulnak le, amelyek egyébként a közvéleményt is érdekli. Az átlag ügyek azok szerintem nem.
2: Horváth Lórend, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.
0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Marad a napos, száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoj ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt hangsúlyozta, hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyében. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő, jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörőbandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is. Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter belső vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a színházban dolgozóktól. Színetár Dórát kérdezzük.
3: Mejászai Díjas művész a vendégünk, örülök, hogy itt vagy, mi tegeződünk, és ezt megtartjuk most is, köszönöm szépen. Amiről beszélgetünk, az egy nehéz dolog, és én mondtam neked, ahogy itt az előző pillanatokban már itt ültél velem szemben, hogy az embernek olyan érzése van, hogy valami a műfajjal, ezzel a zenés színházas műfajjal nincsen rendben, mert ez most mint egy bokréta, úgy ott van a színház látogatók, színházkedvelők előtt, hogy mindegyik. Az operaházban kormányvizsgálat, az operett színházban felfüggesztett igazgató egészen pontosan, a Madácsnak a pénzügyei, az igazgatói jövedelem, az Erkel Színházban a milliárdos támogatások kérdése. Szóval, hogy valahogy, mintha itt összpontosulna valami, ami nem stimmel. Te erre nyilván azt fogod mondani, hogy egy csodát.
4: Nem, de az előbb is mondtam neked itt, ahogy beszélgettünk, hogy én azt gondolom, hogy a színházakban úgy általában van ilyen probléma, csak valahogy ezek most jobban kihangosodnak. A vidéki színházakban is elképesztő problémák vannak nagyon sok helyen, csak a sokkal később fogja érdekelni ennek az országnak a lakosságát, mert ők kevesebb...
3: Nem szembesülnek a legtöbben
4: kapnak
3: ezzel,
4: így van. Igen. De hát nyilván attól még ez valid, amit az előbb elkezdtél mondani, tehát hogy ugye például az Operett Színház esetében ma nyilván nagyon sokan fellélegeztek, vagy mondhatom azt, hogy fellélegeztünk, mert én is igazából, amikor elolvastam, hogy a miniszter ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát az igazgatói tevékenysége alól, akkor én azt éreztem, hogy na. És azért ennek hosszú sora van, hogy ez miért történt így. És hoztam egy ilyen, felkészültem.
3: Összeírtad?
4: Összeírtam. Nem, arra gondoltam, hogy valahogy olyan jó lenne elmagyarázni azoknak az embereknek, akik mondjuk a színházat vagy csak távolról szeretik, vagy nagyon ritkán jutnak oda, és nem igazán látnak bele, hogy mi történik. Mert én nem szeretném, hogyha azt hinnék, hogy hisztériáznak a színészek, mert nem erről van szó. Van egy csodálatos mondata a Kisbé Attilának még a 2018-as pályázatában. Én innen kezdeném az egészet, ezt így fölírtam magamnak. Azt írta, hogy amikor megérkezett, és elmondta, hogy ő most akkor pályázni fog erre az igazgatói székre, azt mondta, hogy az Operett Színház feladata, hogy az operettet, mint különleges magyar műfajt az értékén kezelje, presztízsét megteremtse a hazai és nemzetközi művészi életben. Mondta ez 2018-ban, egy akkor már majdnem 100 éve működő színházban. Tehát úgy érkezett, hogy gyomorszájon rúgta a Gáspár Margitot, a Vámos Lászlót, meg mindenkit, aki utánuk még igazgatott és sikereket ért el, mert ő azt mondta, hogy majd ő itt megteremti. De hát ugye az ember azt mondja, hogy oké, ám legyen, tehát hogy legyen ez egy még följebb ívelő, csodálatos út, és akkor elkezdtük nézni, hogy mi van. És akkor az kezdődött, hogy mielőtt ő megérkezett, egy évben volt az Operett Színházban 550 előadás, ugye három játszóhelye volt, vagy van az operettnek. Ebből lett évi 183, amit most 250-re nagy nehezen feltornáztak, mert a kollégáim, a régi kollégáim a szektor értekezleten szóltak, hogy ez nagyon gáz, hogy 183 előadás van. Azt mondják, hogy a művészeti titkár azt válaszolta, amikor Kisbé Attila utasította, hogy a 183-at tornázza föl 250-re, hogy jó, de a 183-ra se tudjuk eladni a jegyeket. Tehát most itt tartanak. 1985-től voltak turnéi a színháznak már olyan mennyiségben, ami az interneten is egy ilyen felelhető.
3: Német nyelvterületre úgy jártatok hajdalában, mint hazamennétek.
4: Japán, Kanada, Amerika, igen. Németország, Svájc, Olaszország, felírtam. Ugye a müncheni Deutsches Theaterben minden évben visszatért az Operett Színház. Volt külön karácsonyi koncert az Operett Színháztól éveken keresztül. Utána játszottak ott nagyon sok operett előadást. Ma a külföldi turnék száma az operett előadásokkal nulla. Azaz nulla. Musicalt játszanak külföldön, olyan Szépség és a szörnyeteg előadást, amit nem ez az igazgatói éra termelt ki, hanem még a Böhm György rendezte ezelőtt nagyon sok évvel. A pályázatában külön kitért arra, hogy ugye új kortárs magyar zenés darabok kellenek, mert hát ugye az előző kormány alatt mindig el kellett mondani mindenről, hogy magyar lesz és nemzeti, hát és
3: ennek
4: nemzeti
3: a pénzügyi részei most nyilvánosságra kerültek, mert hát 500 milliárd forintos vesztesége sikerült például egy Dankó Pistát bemutatni.
4: Ez egy kicsit
3: kivétel új magyar.
4: Igen, ez egy kicsit kivétel volt a Dankó Pista, mert az legalábbis ott a színházban, de hát mondom azt inkább, hogy a szakmában ez egy ilyen köztudomású tény, hogy a Dankó Pista az nem azért született, hogy az Operett Színháznak egyébként majd legyen egy játszható új magyar operettje, hanem azért, mert ez egy pártrendezvény volt. Tehát nem véletlenül a választás előtt egyszer történt meg az MVM Dómban, oda utaztattak leendő, vagy reményeik szerint leendő Fidesz szavazókat, és nekik tartottak egy ingyen zenés esztrád műsort ilyen beetetésnek. Ez ezt a célt szolgálta, ezért nem volt bevétele.
3: De az volt, nem volt neki, de hát kifizetése volt. Hát
4: az volt,
3: több száz millió forint ment el jogdíjakra és hasonlókra.
4: De volt ugye olyan, amit ők irattak, mondjuk az Orfeum mágusa, amiről menekülnek a nézők, és nem csak azért, mert soha nem akar vége lenni, hanem mert rettenetes. Olyan zenés darabok ősbemutatói voltak ott a hosszú évtizedek alatt, mint a Valahol Európában, a Mennyasszonytánc, az Abigail, a Szegény Johnny és Árnika, tehát ezek valóban magyar ősbemutatók voltak az őt megelőző időszakban, tehát mielőtt ő a műfajt és a színházat felemelte ezekbe a hatalmas magasságokba. Nála ősbemutató volt az Orfeum mágusa, meg a Hamupipőke, ezekre lasszóval fogják a nézőt, de úgysem mennek oda, meg ez a Dankó Pista, ami meg ugye egyszer ment, akkor is minden.
3: Na állj meg egy másodpercre, mert ugye a művészek nem csak arra panaszkodnak, hogy összeomlott a színház, mint a műfajt képviselő, meg őket képviselő, az ő művészik arra panaszkodnak, hogy összeomlott a színház, mint a műfajt képviselő,

0: Sokkal könnyebb erre az időszakra úgy visszanézni, hogy az ember csak a sikerekre emlékszik, mert hogy akkor voltak. És nem csak sikerek, hanem ami nagyon fontos, hogy munkája volt az embereknek. Tehát sokkal könnyebb az embernek elviselni a toxikus légkört, hogyha azt érzi, hogy legalább van valami értelme annak, amit csinál, mert hogy ő neki egy feladat, a néző szereti, ráadásul megél belőle. Amikor ezek a szempontok is eltűnnek alóla, és csak marad
1: és
0: a toxikus
1: lelki légkör, abúzus marad.
0: Hát akkor az elviselhetetlenné válik.
1: Azért mondom, hogy ezt sorolhatod, hogy művészileg ez milyen módon omlott össze az elmúlt években, de van egy másik aspektus, és ez legalább annyira fontos.
0: Ugye volt egy ilyen egyébként nagyon komoly abuzálási történet a Kis B. Attila alatt, amikor az ő gazdasági igazgatója, a Kriza Zsigmond több nővel viselkedett vállalhatatlanul a mondjuk úgy az igazgatói folyosón, tehát nem művészekkel, hanem olyan dolgozókkal, akik nem a színpadon dolgoztak. És ez a botrány, ez tökéletesen el lett sikálva, vagy söpörve, vagy tüntetve.
1: Akkor nyilvánosságra került, és aztán következmények, látványos következmények nélkül tűnt el az.
0: Semmiféle következménye nem lett. Tudomásom szerint a Kriza Zsigmondot áthelyezték egy másik bársonyszékbe, ahol azóta nem tudom, hogy milyen formában üldögél, de semmi következménye nem lett. És ugye ennek a felelőssége is a Kis B. Attilát terhelte, hiszen ő volt az igazgató, hozzáfordult panasszal az összes bántalmazott, és ő azt gondolta megoldásnak, hogy a bántalmazottakat kötelezte arra, hogy üljenek le a bántalmazóval beszélgetni. Tehát, hogy a nonsens csúcsa volt. Ebbe ő akkor nem tudott belebukni, hiszen egy előző rendszerben éltünk. Ugye, amikor ő megérkezett és felvázolt ezt a fantasztikus képét, akkor azt gondolta, hogy majd őt mindenki szeretni fogja, és akkor ez működni fog. Azt hiszem, hogy az igazi problémák akkor kezdődtek, amikor az előadások elkezdtek sikertelenek lenni, mert hogy elüldözte onnan a sikert gyártani képes alkotókat, meg a társulatnak is egy jó részét. És amikor elkezdődött egy olyan fajta számonkérés az irányába, nyilván nagyon finoman, mert a magyar színész ember nem úgy van összerakva, hogy akkor megy és tacetba kérdez, hanem csak tesz egy megjegyzést, föltesz egy kérdést, meg mondjuk a saját privát Facebook oldalán tesz egy megjegyzést egy másik privát ismerősnek, és akkor elkezdődött egy ilyen nagyon egy nagyon kellemetlen ilyen szekuritáte módszerekhez hasonló lehallgatósdi, feljelentősdi.
1: Lehallgatós?
0: Igen. Természetesen én azt tudom csak mondani, ugye jogilag ezt nekem úgy kell fogalmazni, hogy én, nekem arról van tudomásom, arról számoltak be a kollégáim, hogy az épületben, ugye ez egy zenés műfaj, a darabok nagy részét mikroportban játsszák, ami ugye egy mikrofon, ami alkalmas arra, hogy rögzítse is a hangot, már mind nem maga a mikrofon, hanem ahova ez a hang
1: persze
0: beérkezik. És rögzítve lettek a kollégák beszélgetései a színpadon kívül. A büfében, a fodrásztárban, az öltözőben, és ezek a rögzített beszélgetések eljutottak az igazgatóiroda szintjére, ahol aztán számonkérés lett abból, hogy ki miről beszélget. De van olyan, amit nem csak folyosói pletyka, vagy nem csak úgy hallottam, hanem amit konkrétan láttam. Az, hogy az én régi kollégáimnak, ugye én privát is ismerőse vagyok a Facebookon, és volt olyan, hogy valaki tett egy kommentet, vagy egy megjegyzést a privát oldalával, a színházzal kapcsolatban, és utána behívták az irodába, és retorzió lett abból, hogy ő ne tegyen megjegyzést, hogy neki ne legyen ellenvéleménye.
1: Így nem lehet, nyilván így nem lehet élni, meg dolgozni.
0: Hát így nem lehet élni.
1: Hogyan tovább viszont? Mert hogy most van egy felfüggesztő határozat, tudunk róla, hogy feljelentést tett a minisztérium a pénzügyek miatt, és tudunk róla, hogy belső vizsgálatot indított a minisztérium az Operettszínházban uralkodó állapotok miatt. Ebből hogy fog kikeveredni ez a színház, ez a társulat?
0: Hát én azt gondolom, amennyit én ebből látok, hogy nyilván az a megoldás, hogy én azt gondolom, hogy Kis B. Attilát remélhetőleg fel fogják menteni az ő igazgatói székéből végképp, és akkor onnantól kezdve ki kell írni egy pályázatot, ahogy a Madách Színházban is most ki van írva egy pályázat, és várni kell azokat a tehetséges, tisztességes jelentkezőket, remélhetőleg minél többet, akik közül lehet olyat választani, aki a zenés színházról tud egy olyan vízióval előállni, ami 2026-ban egy, nem egy ilyen panoptikum, mint amit Kis B. Attiláék szerettek volna megvalósítani.
1: Miért mondod, operett forradalomról beszéltek?
0: Hát az operett forradalomból egy ilyen nagyon furcsa operett skanzen lett, tehát hogy azt semmiképp nem nevezném forradalomnak. Ugye a Madách Színházban ilyen szempontból már előrébb tartanak. Ott Szirtes Tamás nem leváltva lett, hanem lejárt a mandátuma. Szerintem szerencséje volt, mert amióta ez megtörtént, én nagyon sok madácsos kollégával beszélek, és szerintem, ha nem írják ki a pályázatot, akkor ott is előbb-utóbb ez lett volna a helyzet, mert a Szirtes Tamás sem

0: hogy mondjam ezt szépen, viselkedett úgy a társulatával az elmúlt években, hogy az Ildomos lett volna, csak sokkal nehezebb. Ott például ugye még volt egy ilyen látszat siker az elmúlt években. Most már az is kezd elkopni. És ameddig kifelé sikeresnek tűnik valami, addig nagyon nehéz azt mondani, hogy de nekünk nem jó.
1: Világos. Szirtes Tamás a legutóbbi premier után úgy fogalmazott, hogy mások azt ígérik, hogy sikeresek lesznek, mi azok vagyunk. Ennek jegyében zajlik ott a pályázat, és zajlik még az új színházban, és lesz még egy pár következő időszakban, ahol nyilván vizsgálatok, pályázatok jönnek. Neked meg köszönöm, hogy ezeket elmondtad, és itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Szinetár Dórával zártuk a mai egyenes beszédet. Az aktuált viszont Szlazsánszky Ferenc ajánlójával kezdjük. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket, hát a művészettől, az operettől átkötni a következő témákig, esetleg úgy, hogy lesz-e olyan most előállított politikus, aki majd énekelni fog, ez még a jövő zenéje, de mindenképpen izgalmas a helyzet, Hankó Balázs már fogdában van, és azt állítja, hogy ő politikai fogoly, hasonlóképpen Sesták Miklós is ártatlannak vallja magát. Beszélünk majd az aranykomoly ügyről, az előbb hallhatták a Horváth Lóránt interjút, érdemi előrelépés, hogy egy ügyész, egy korábbi főügyész állítja azt, hogy az ügyészségi nyomozók májusban már arra jutottak, hogy Orbán Viktor rendelt el az ukrán pénzszállítók elleni akciót. Egyelőre érdemi reakció erre nem érkezett a Fidesztől, ők azt mondják, hogy az ukrán maffiózók által fizetett emberek már beépültek a magyar államigazgatásba, ez eléggé vészjósló, ha igaz volna. Aztán beszélünk arról, hogy két hetet csúszik az ügynökakták megnyitása. Ugyanakkor Magyar Péter nem erre tette a hangsúlyt tegnap a parlamentben, hanem felhívta a Fidesz frakció figyelmét arra, hogy kérdezzék meg a török basát, nehogy meglepetés érje őket, esetleg katonai állambiztonsági összefüggések kapcsán. Szóval ez a tervezett menetrend. Borgula András, Hanvai Péter és Herman Veronika lesznek a vendégeink.
1: Én még azzal megfejelem azt, amit elmondtál, hogy Hankó Balázs adott egy interjút, ez nem ma született, csak ma tették közzé, ahol azt mondja, hogy hát vele a kultúrát helyezik börtönbe azok, akik eljárnak ellenem. Ő maga a kultúra.
2: Igen, viszont akkor az a kérdés is felmerül, hogy a támogatottak közül miért utaltak vissza jó néhányan, mint egy 4 milliárd forintot a 17 milliárdból.
1: Meggondolták.
2: Meggondolták, jogában áll mindenkinek bármit meggondolni. A kedves nézők, gondolják meg, hogy nézik-e az aktuál, de gondolom, hogy igen a válasz.
1: Ne gondolkozzanak rajta, nem nézzék, hát látják, mennyi minden lesz benne. Feri, köszönöm szépen. És nézzenek minket is. Holnap este jön az egyenes beszéd, jövök én is, 19.25-kor találkozunk. Viszontlátásra, jó éjszakát!
3: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán, veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pénteken újra hetek. Néppárt nép nélkül. Megingott a német kancellár széke. A csertes marad a régi. Beszélgetés Csertes Istvánékkal. Gyerekek a Mammon oltárán. A TikTok drámai hatása.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
5: Magyar Péter szerint újabb kihallgatásokra lenne szükség az aranykonvoj ügyben. A miniszterelnök arra reagált, hogy egy ügyész szerint a nyomozók már májusban tudták, hogy Orbán Viktor adott utasítást az ukrán pénzszállítók elleni akcióra. Jó estét kívánok, kezdődik az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
6: Őrizetbe vették Hankó Balást az NK-a ügyében, a volt minisztert gyanúsítottként hallgatták ki. A Fidesz új kommunista tempót emleget, és politikai fogolynak tekinti Hankót. Október 20-a helyett november 4-től lesznek nyilvánosak az ügynökakták. Magyar Péter a parlamentben Rétvári Bencének azt mondta, kérdezze meg a bukott török vasát, volt-e bármilyen köze az államvédelemhez, vagy a katonai titkosszolgálathoz. Bencsik András szerint a kormánypárti elemzők altató adatokkal vezették félre a jobboldalt, miközben a Tisza párt előnye már 2 éve fokozatosan épült. Vendégeink Herman Veronika, az ELTE média és kommunikáció tanszék oktatója, Borgula András, a Gólem Színház vezetője, Hanvai Péter, a HVG újságírója.
3: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Önt érdekli, hogy ki működött együtt a kommunista állambiztonsági szolgálatokkal? Számomra egy picit csalódást keltő az eredmény. 60% mondja azt, hogy igen, és 40% hogy nem. De tart még a szavazás, úgyhogy lehet, hogy változnak majd az arányok. Az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány kommentet. Szervusztok, jó estét, köszönöm, hogy itt vagytok. Kezdjük ezzel a témával egy rövid körkérdéseig. Szerintem ti mind a hárman igen mondanátok, úgyhogy nem ezt kérdezem meg, hanem hogy számotokra csalódást kelte, hogy a mi nézőink 40%-át már nem érdekli, hogy kivel működött együtt.
7: Hát szerintem a nézők, azt remélem, hogy a nézőitek 40% olyan fiatal, hogy azt se tudja, hogy miről van szó.
2: Veronika?
8: Hát én viszont, nekem az elég közel van otthonhoz, mert nekem az egyik kutatási területem az a késő szocializmus, úgyhogy nyilván csalódást keltő, és egy kicsit vitatkoznék annyiban, hogy én azért remélem, hogy mondjuk a diákjaim korosztályát azért csak érdekli, hogy mi történt még itt az elmúlt néhány évtizedben, úgyhogy remélem, hogy egy kicsit megfordul az arány, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, de én nem vagyok elfogulatlan, úgyhogy.
2: András?
9: Én inkább arra tippelnék, hogy ez a 40% esetleg valahogy érintett.
7: Milyen sok ügynök nem volt?
9: Nem kell, hogy... Nem, tehát én sem voltam ügynök, de rá fogok keresni apukámra. Isten nyugosztalja, már nem ér, és nem azért, és nagyon szerettem, és szerintem csodálatos ember volt, de igenis rá fogok keresni, mert nagyon fontos, hogy tudjam, hogy tudjak számot vetni, hogy el tudjak beszélgetni vele már azon a módon, ahogy beszélgettünk mióta meghatsz, szóval szerintem ez csalódás, és egyébként én azt gondolom, hogy igen, ha nem ismerem a műsor nézőit, de simán el tudom képzelni, hogy nagy százalékban az emberek, ha nem is érintettek, de félnek attól, hogy érintettek
7: de
9: lehetnek.
7: De miért lenne ez csalódás? Nem tudom, én történelem szakot végeztem, meg történelem tanárként is dolgoztam, tehát igazán nem lehet azt mondani, hogy nem érdekel a múlt, pláne ez az időszak, de és persze én értelmiségieket, meg hasonlókat, persze ez érdekli, de valójában tényleg nem az lenne a leg... Meg hogy tényleg az is igaz, hogy ugye nem jutottunk hozzá ezekhez a nevekhez, meg manipuláltak, mindig húzták elő a halabból, vagy a titkos fiókokból a neveket. De nem lenne végre jobb ezt tényleg elfelejteni. Tehát, hogy nem naivitás azt gondolni, hogy most ezekbe kutakodunk, és akkor kiderül a Béla bácsiról, hogy ügynök volt, és mi a fene derül ki. Az, hogy esetleg beszervezték, nem tudjuk, hogy kinek mit jelentett, hogy jelentett, ártott-e valakinek. Tehát, hogy lehet, hogy inkább előre kellene nézni, és nem ezekbe vájkálni.
2: Ahhoz képest, hogy ez egy rövid körkérdésnek szántam, nem rossz, motiváltak vagytok.
8: Tudni kellene, hogy mit felejtsd. felejtsünk el. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azért egy első körben, miután ez nem történt meg, 89 után legalább nézzük meg, hogy mink van, hogy mi az, amivel tudunk dolgozni, és akkor utána tudunk tovább menni.
2: Jó, akkor ez volt a nulladik téma, és vissza fogunk erre térni kicsit bővebben is, de nem ezzel kezdjük, hanem az aranykonvoj ügyel, ugyanis ebben is van fejlemény. Egy ügyész mondta ki azt, hogy a nyomozók szerint Orbán Viktornak igenis közel lehet a történtekhez. Nézzük meg a rövid összefoglalót.
10: Újabb kihallgatásokat sürget a miniszterelnök az aranykonvoj ügyben a volt főügyész állításai alapján. Fürst Pál azt közölte, már májusban látható volt a nyomozás akkori állása szerint, hogy két nappal korábban maga Orbán Viktor akkori miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én az ukrán pénzszállítókat fogják el. Az ukrán takarékbank szállítmánya korábban többször is háborítatlanul áthaladt Magyarországon. A volt főügyész azt is írta, a fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján arra következtetése jutottak, hogy az úgynevezett aranykonvoj ügy egy politika által kreált ügy volt.
2: Igen, és azt is írja még Fürst Pál, hogy ő mindenről tájékoztatta az akkori legfőbb ügyészt, aki Nagy Gábor Bálint, az ő helyettesét, aki most Lajtár István viszi az ügyészséget, illetve még két további főügyészt, és ennek ellenére nem történt semmi látszólag. Az ügyészség délután reagált, azt mondja, hogy a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és milyen szervezeteket érint, és azt is írják, hogy Fürst Pál megalapozatlan elméletekkel traktálja a nyilvánosságot, ami ellehetetlenítheti az elkövetők felelősségre vonását. Hát reméljük, hogy nem így lesz. Az első kérdés hozzátok, hogy az ügyészség reakciója az mennyire megnyugtató. Tehát, hogy mindenkire kiterjed a nyomozás, és Fürst Pál meg ne beszéljen ilyeneket, mert esetleg mégsem fog mindenkire kiterjedni.
7: Hát várjuk meg, amíg az ügyészség lesz új főügyész, tehát hogy valószínűleg akkor fogja ez igazából beindulni, ez a nagyon bonyolult vizsgálat, mert azért... Hát ki a fene adott volna utasítást az aranykonvoj ügyre? Tehát tényleg majd lesz ebben a műsorban még, amikor prejudikálni fogunk valószínűleg, de hát azért engedtessék meg ezt, hogy szóval ez az ügy az elejétől teljesen világos volt, hogy van egy teljesen abszurd politikai hisztéria, a következő lépés az lett volna, hogy fölrobban valahol egy bomba, hát ez volt az A verzió, ez természetesen, hogy Orbán Viktor adott erre utasítást. Ki a fene adott volna utasítást erre? Nagyon, nagyon érdekes, most helyes dolog, aranyos dolog, hogy a volt ügyész ezt mondta, ha sikerül ezt bebizonyítani az új főügyésznek, az új ügyészségnek, azért az egy nagyon izgalmas dolog lesz.
8: Hát olyannyira prejudikálunk, hogy egyébként ebben a stúdióban beszéltünk már erről még egyszer a választások előtt, hogy ki más adhatott volna erre utasítást, hogy nincs olyan a táplálékláncban, hogy nem volt olyan, aki egy ilyenre utasítást adhat, mint Orbán Viktor, ami szerintem érdekes, tehát az ügyészségnek a reakciója az természetes, tehát hogy az ügyészség szerintem ez az egyetlen dolog, amit erre nagyjából reagálni tud, főleg, hogy ugye folyik egy fegyelmi eljárás. Ami érdekes, itt ugye maga a főügyész száll, tehát hogy a köztársasági elnök ugye azt a egy olyan embert jelölt főügyésznek, akinek a testvére valamilyen módon érintett ebben az aranykonvoj ügyben, és itt is két eltérő narratíva van, hogy milyen ügyben érintett, mert hogy Baka András valahogy a tegnapi nyilatkozata alapján azt implikálta, hogy igazából itt másról volt szó, vagy más szerepe volt a Szatmári Zoltán testvérének az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, mint amit állítanak róla, és akkor ebben a nyílt levélben a Fürst Pál meg azt mondta, hogy itt tulajdonképpen, mintha félrevezették, azt írta, hogy félrevezették szinte majdnem ezekkel a szavakkal a köztársasági elnököt, és ez szerintem nagyon érdekes, hogy itt van ez az aranykonvoj ügy, és akkor a főügyész jelölt, vagy legfőbb ügyész jelölt, ez éppen egy olyan, tehát hogy mennyi ennek az esélye, hogy egy olyan ember, akinek a testvére az Alkotmányvédelmi Hivatalnál dolgozik, és valahogyan benne volt ebben az aranykonvoj ügyben.
7: Én szerintem
8: ez nagyon érdekes, hogy itt mi fog kiderülni.
2: Baka András azt mondta, hogy neki olyan információi vannak, amely információk mindezt, amiről beszéltél, ellensúlyozzák ezt a negatív információt, de hogy ezek mik, azt nem mondhatja el.
8: Igen. De viszont... Fürst Pál meg nem mondta, hogy mi az, amit ő ez ellenében tud, tehát, hogy ő sem mondott semmit valójában, csak hogy ez nem így van. Tehát, hogy itt igazából egy ilyen retorikai pingpongozás van egyelőre.
2: Viszont ha hitelt adunk Fürth Pálnak, akkor mit gondolsz arról, András, hogy májusban, tehát tudták az ügyész nyomozók, hogy ki a hunyó, már megtörtént a kormányváltás, és mégsem történt meg például mások kihallgatása, és nem meggyanúsítás, legalább meghallgatása sem Hajdú Jánoson kívül.
9: Hát ezek a dolgok azért nem feltétlen történnek ugye ilyen gyorsan. Az egyik kedvenc példám erre, hogy, és bocsánat, tudom már mit fognak alá kommentelni, hogy ha most beütitek a Google keresőbe, hogy mennyi idő alatt lehet elérni az egyiptomi piramisoktól Izrael határáig, a gyalog az 7 nap. Na, ehhez képest 40 évig vándoroltak a zsidók ott a sivatagban. Szóval, hogy nagyon sokat lehet keresni az igazságot, meg a demokráciát, de a morális üzenete annak az, hogy egy egész generációnak ki kellett halni ahhoz, hogy a szabad emberek beléphessenek az ígéret földjére. És szóval szerintem ez a sebesség is, aminek most tanúi vagyunk, ez iszonyatosan gyors, ahhoz képest, a 40 évhez képest, ami pár évvel, ezer évvel ezelőtt történt. Úgyhogy szerintem igen, megtörtént a politikai váltás, de az emberek kivárnak, hogy akkor valóban lássák is a saját szemükkel, és tapasztalják, hogy most már meg lehet lépni, oda lehet tenni, nem lesz retorzió, örülni fognak. Mint hogyha ugyanazok, a kis ország vagyunk, azt mondta, tehát ugyanazt a paklit keverjük, és ugyanazok az emberekkel, nincs új pakli, mert nincs, mert ez egy kicsi ország, nem lehet új paklit hozni, hanem ugyanazt keverjük, és ugyanazokat a lapokat osszuk szét, és akkor csodálkozunk, hogy na hát, ez ennek a testvére, igen, ez ennek a testvére, ez van, nincs mit csinálni, és csak egy mondattal hagyj reagáljak az eredeti kérdése, amikor egy hivatal azt adja ki a sajtónak, hogy nincs itt semmi látnivaló, mert egyébként a nyilvánosság az egyáltalán nem segít, na ott az mindig az jut eszembe, amikor azt mondta az egészségügyért felelős államtitkár, hogy az csak zsíra szárt por, tehát hogy így láttuk a szemünkkel, öcsém, láttuk. De ő akkor is azt mondta.
2: Hölgyről beszélünk.
9: Ja, bocsánat.
8: Sőt, ez a vitályos Eszter
9: volt. Bocsánat, akkor nem is az államtitkár, akkor a vitályos Eszter volt. Megpróbáltam megmenteni őt.
2: Nézzük a,
9: okay.
2: A Fidesz reakciójáról, mit gondolsz, Veronika? Azt mondja a Fidesz, hogy az ukrán maffia fizetett emberei beépültek az állami szervekbe. Nem lett volna egyszerűbb azt hinni, hogy Orbán Viktor nem adott utasítást az aranykonvoj ügyben semmire?
8: Hát valójában ezzel valamennyire beismerik, hogy itt volt valami szerepe Orbán Viktornak. Én egyébként, szóval, hogy mondjam, én jártam irodalomszakra is, és ez egy komplett szép fikció, egy elemezhető fikció, amit itt a Fidesz produkál. Egyébként nem csak most, hanem ezzel az egész ukrán ellenes kampányon, ugye a választási kampánynak a végén ez már ilyen teljesen abszurd szintre lett kitolva, és úgy látszik, hogy nem tudom, hogy az Orbán Viktornak a személyes, nem szeretnék találgatni ez ügyben, hogy ez az ő személyes utasítása, hogy akkor tartani kell magunkat, vagy a pártfegyelemnek, hát ugye megmaradt még.
7: Hogy és milyen jól bejött nekik ez az ukrán szál, igen.
8: Hogy még, nem tudom, a Fidesz frakciónak, a még szabad lábon lévő tagjainak, akkor ragaszkodnia kell ehhez az ukrán szálhoz. Szerintem értelmezhetetlen. Hatalomtechnikailag nem sikerült nekik ez a mutatvány, most ehhez ragaszkodni, csak azt lehet elképzelni, hogy egyrészt nem akarnak teljesen ellentmondani a nem tudom 5 hónappal ezelőtti narratívának, másrészt meg, hogy esetleg van ennek még valami nagyon minimális ilyen felvevő közönsége, de őszintén szóval már ezt is szerintem egyre nehezebb elképzelni, úgyhogy szerintem találgatni lehet, de ilyen elemzői szempontból ez a két megoldás van, hogy nem akarnak hülyét csinálni magukból, és vagy ennek valami célközönséget keresnek. Hát ez teljesen abszurdum ez az állítás.
2: De hogyha igaz, amit feltételezünk, és Orbán Viktor rendelt el, akkor ennek komoly jogi következményei kell, hogy legyenek. Péter, szerinted? Azt mondták, hogy ez lehet a banánhéj, meg az NKA ügy.
7: Igen, igen.
2: Tehát, hogy nem az 1000 milliárdok, 100 milliárdok, hanem...
7: Vidéki prókátorral csináltunk egy interjút, és ő is ezt mondta még hetekkel ezelőtt, hogy pontosan ezekkel a szavakkal, hogy ez lehet a banánhéj. Hogyha valakit rával Orbán Viktorra, és összeáll ez az ügy, hogy valakinek csak el kellett rendelni, akkor ez egy bűncselekmény. Ugyanúgy az NKA ügy is, de arról majd talán később beszélünk.
2: Még visszatérve az alapügyre, azon gondolkodtam, hogy nyilván azért a Fidesz vezetői tisztában lettek azzal, hogy a Tisza eléggé nyerésre áll márciusban. Tehát, hogy milyen lelki állapotban lehet az, aki egy olyan döntést hoz, hogy próbáljuk meg egy ilyen üggyel megfordítani a választást, hogy jönnek az ukránok, de mi lekapcsoljuk őket, mert ők valójában a Tisza párt számára mossák a pénzt.
7: Kétségbe esett.
8: Hisztérikus.
9: Igen, tehát hogyha ha nagy adósság van már a házadon, és 19 van a kezedben, akkor rákérsz egy lapot. Mert ha 21-el tudsz csak nyerni, akkor rákérsz egy lapot, mert a banknak 20 van. Szóval, hogy nem is az a kérdés, szerintem, amit te tettél föl, hanem igazából azt mondtad neki, hogy lehet, hogy más lehetősége nem is volt. De nem jött be. De nem lehetett mást húzni.
8: És ha már felidézzük ezeket a vidám napokat a kampány végén, én szerintem nem is az ukrán konvojnál látszott ez a teljes ilyen fékevesztettség, hanem a húsvéti meghiúsult, nem is tudom, minek nevezték azt, bomba támadás, terror támadás a szerb határnál. Tehát, hogy ott látszott, hogy ez a kártyavár itt most össze fog omlani, amit ezekből a hazugságokból a végén fölépítettek. Nem kártyavár, mint NER, mert az nem omlott még össze, hanem hogy a kampány végének ez az ilyen hazugság hálója, meg ilyen propaganda hálózata, az teljesen ott összeomlott, amikor a sonkafőzés, meg a propagandisták ott, tehát hogy az valami, szerintem az valamilyen lázálom volt, és ott látszott, hogy ennek itt vége van.
2: Egyébként nekem rossz a memóriám, az kiderült, Vučić megmagyarázta, hogy mi történt, mert azt ígérte, hogy a választási kampányra tekintettem nem mondja meg, de majd előbb-utóbb megmondja, hogy mi is történt.
8: Nem, aztán ez nem derült.
2: Azóta se tudjuk. Hogy
8: elhalt ez a sztori.
2: A darabokban álló, tehát összeszerelés előtt álló bombát kirakta oda, nem tudom, egy kilométerrel a csövekhez. Jó, hát akkor ezt sose tudjuk meg, de még van egy pici időnk, nem is pici, 3 perc. Magyar Péter miniszterelnökként befolyásolja az ügyészség munkáját a mai posztjával, hogy itt újabb tanúmeghallgatásokra kellene sort keríteni, mert hogy ezt posztolta. Ez beavatkozás az igazságszolgáltatásba?
9: Hát nézd, én rendező vagyok, az a szakmám, és mikor kiindulok a nézőtéren, és mondjuk látom az előadást, ugye abban nem tudok beleavatkozni, de amikor lejönnek a színészek, és utána van a beszélgetés, és akkor azt mondom, hogy szerintem azért ott középtájékán egy kicsit erőteljesebben kellene csinálnod, és tudják, hogy ott fogok ülni a következő előadáson is. Szerinted beleavatkoztam?
2: Hát...
9: Szerintem igen. Csak hogy elég egyértelművé tegyem. Tehát nem lehet, nem egy vákumban élünk. Tehát, hogy ők is nézik, és természetesen mindenki egy független entitás, meg ez a munkájuk, de azért a miniszterelnök ráadásul elég vehemensen szokott vélemény nyilvánítani. Bízunk abban, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyen nem veszik magukra, akinek nem. Hiszen ők fékek és ellensúlyok, hát, nem?
2: Hát azok nem ők, de... Tehát a mai posztjára nem reagált az ügyészség, viszont arra, amikor a mobiltelefonos sztorit egy napon, az ügyet egy napon kérték ki az ő mentelmi jogát másik kettővel, és Magyar Péter eléggé zabosan reagált, azt visszautasított az ügyészség, mondva, hogy ők függetlenül tevékenykednek.
7: Éppen ezért, mivel függetlenül tevékenykednek, szólásszabadság meg van, mindenki azt mond, amit akar, a miniszterelnök is, Ez nem befolyásolja az ügyészséget, egyáltalán nem befolyásolja. Az igazságszolgáltatás sem befolyásolja, egészen más a befolyásolás. Ez egy vélemény, a miniszterelnöknek is lehet véleményem.
8: Hát meg a miniszterelnök igazából fél óránként kirak valamilyen Facebook posztot, illetve hát
7: mind befolyásolna valami.
8: Közösségi médiában hogy elképesztően aktív, folyamatosan látjuk, hogy megnyilvánult, tehát hogy mindegyik azért nem befolyásolhat, tehát hogy én azt gondolom, hogy azért a... Tehát, hogy mondjam, persze valaki magára is veheti ezt, de mondjuk az ő közösségi média használatának a logikájából ez nem következik, hogy ez feltétlenül egy befolyásolás lett volna, hanem egyszerűen csak most éppen ez volt a véleménye, de 20 perccel később Toroszkai Lászlóról tett ki egy hasonló vehemens posztot.
9: Hát igen, amikor azt írta, hogy nem hinném, akkor azért mégsem nevezték ki az MTV, nem tudom, A élére emlékeztek, hogy
2: a híradó, a híradó vezetője és főszerkesztője a jelölteket, igen.
9: Ott is azért függetlenség.
8: Valaki magára veheti természetesen. Lehet, hogy ezek ilyen régi reflexek még, hogy azt mondja a főnök.
2: És mit gondoltok mindezek után, hogy belülről lehet új legfőbb ügyész találni az ügyészségen belülről, vagy pedig egyetértetek Horváth Lóránttal, aki itt az Egyenes Beszédben azt mondta, hogy szerinte inkább az ügyészségen kívül kellene keresni a Bak Andrásnak?
8: Hát én nem látok bele a legfőbb ügyészségnek a működésébe.
2: Az eddig információk alapján, tehát hogy van egy belháború az ügyészségen, hogy például május óta nem léptek, legalábbis nem tudunk róla, pedig a csúcsvezetők tudtak a nyomozók által összegyűjtött adatokról.
8: Hát egy nagyon kompromitálódott szervezet, szerintem laikusként ez látszik kívülről, és ezek a bálviszályok, tehát ilyen értelemben lehet, hogy jobb lenne egy...
7: Biztos jót tenne egy külső személy, ezért ott Polt Péter nagyon-nagyon sok kárt okozott a ügyességen.
2: Köszönöm szépen, ennyi volt az első rész, kedves nézők. A második részben jövünk azzal, hogy kihallgatták Hankó Balást, jövünk azzal, hogy Bencsik András szerint őket elaltatták a saját kutatóintézeteik, mert azt mondták, hogy ők vezetnek, pedig nem, és beszélünk majd az ügynök aktákról is, illetve arról, hogy Magyar Péter szerint a fideszesek jól tennék, ha megkérdeznék a török Basát, hogy van esetleg kapcsolata az egykori katonai elhárítással, nehogy meglepetés érje őket. Ezzel jövünk, tehát a reklám után.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, a Hankó ügyjel megyünk tovább, nézzük meg a bejátszást.
2: A félnapos parlamenti eltűnést követően hétfőn este 8 órakor hagyta el Hankó Balázs a Fidesz képviselője családja kíséretében az országházat, miután mentelmi jogát felfüggesztették.
3: Apa?
2: Miután megölelte családtagjait, bepakolt a kocsiba, becsukta az autó ajtaját, ám az padlógázzal elhajtott nélküle, hiába futott utána. Hankót Kecskemétre szállították és gyanúsítottként hallgatták ki.
4: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett ügylen kezelés büntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.
2: Orbán Viktor is új kommunista tempónak nevezte a történteket, a volt miniszterelnök szerint az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek.
1: Nagyon sok van ebben a félperces beállításban, menjünk akkor a végétől. Tehát mindeközben Orbán Viktorról kiderült, hogy Belfastban tekintette meg az egyébként sovány döntetlennel zárult Észak-Írország-Magyarország labdarúgó Nemzetek Ligája mérkőzést. Te, mint katona, mit gondolsz erről, illetve a szolidaritás kifejezésről így együtt?
3: Hát nem is tudom, hogy mint katona hozzá tudok-e szólni, mert annyira drámai volt ez a jelenet az elszáguldó autóval, lehet, hogy csak mint rendező tudnék ehhez hozzászólni. Ez
1: nem a... is a szolidaritás, a bajtársiasságot akartam kérdezni. Ja.
3: Na, ezen nem lepődtem meg. Szerintem a Fidesz pont addig szolidaris és bajtársias, ameddig haszna van belőled, de pont addig. És annyira tökéletesen ügyesek abban, hogy egy másodperccel utána már nem, ott sem voltak, és te soha nem voltak, úgy radíroznak le a képről, mint a 1984 című könyv főszereplője. Szóval csodálatosan csinálták ezt.
1: És aki, itt a többes szem nem indokolt, mert azért a frakciótársak ott voltak az utolsó percig.
3: Ez igaz, ez igaz. megelőlegeztem a királyi többest ex-miniszterelnökünknek. Egyébként pedig szerintem tényleg a rossz meccset választott. Tehát ez egyik unalmas volt, a másikban pedig Charlie Chaplin megjelent Budapest utcáin, és pontosan azt az effektet ért, vagy azt a hatást értem el, tehát hogy egyrészt nevetek, hogy ez hogy lehetséges, hogy a drámai pillanat kellős közepén elmegy az autó, amivel éppen neki a börtönbe kellett volna hajtania. Szóval egyszerre szomorú és egyszerre vidám. Rossz helyen volt Orbán Viktor, ez most rossz választás, ez ritka dolog, hogy ilyen rosszul dönt.
5: Mostanában
3: egyre több, igen.
1: Mit gondoltok arról a jelenetről, vagyis hát nem jelenetről, hogy a Hankó Balázs behívta a családját a frakcióirodára, és együtt vonultak ki egészen az autóig. Ennek mi lehetett a célja, és milyen hatással lesz ez a gyermekeire, akiket most országvilág megismert?
6: Hát szerintem ez egy nagyon ízléstelen húzás volt, egyébként nem az első a Fidesz házatájáról. Ugye ne felejtsük el, hogy vasárnap közösen templomban voltak a megmaradt frakció, és ugye ezt már az elmúlt, nem tudom, évtizedekben tulajdonképpen nagyon sokszor láttuk, hogy az Isten, haza, család jelszavát a Fidesz hogyan használja fel a saját érdekeihez, és hogyan manipulálja ezeket az egyébként. Ugye ez egy nehéz ügy, mert ugye az ember, hogyha azt hallja, hogy család, vagy hogy elmennek, nem tudom, közösen templomba, akkor ugye nagyon rossz embernek kell ahhoz lenni, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy rossz dolog. Tehát, hogy itt ugye egy olyasfajta manipuláció történik, amiben ők egy teljesen egymástól különböző dobozokat próbálnak meg összerakni. Itt beszélünk egy bűncselekményről, most itt meg is hallgattuk a szóvivő azt, hogy mondta, hogy ez egy milyen bűncselekmény, 17 milliárd forint eltűnt, tehát hogy itt tulajdonképpen politikai bűnözőkről beszélünk, akik szimpátiakeltés céljából a saját családjukat ugye nem általának felhasználni, de még egyszer mondom, ezt azért elég sok fideszes politikus csinálta, Lázár Jánosnak is ugye a kampánynak, az utolsó évben ugye láttuk a fiait különböző ilyen social media felületeken. Én szerintem ez egy ízléstelen dolog, és később egész biztos, hogy ez kárt fog okozni, most nem akarok pszichologizálni, mert ez nagyon messze van tőlem, de én nem, tehát hogy kényelmetlen volt nézni a jelenetet, kényelmetlen volt ezt az egész ilyen családi, nem tudom, a családi drámába csomagolt politikai performance-t nézni, és ilyen szempontból akárki rendezte ezt a színdarabot, én nem vagyok rendező, mint az András, de tényleg nagyon megrendezettnek tűnt az egész. Kicsit gondolom versenyezni próbáltak a filmszínházzal, az Abszolút filmszínházzal, de hogy szerintem nagyon, nagyon kellemetlenül sikerült, nagyon ellentmondásos volt, tele volt ízléstelen dolgokkal, és hát Hankó Balázs nem alkalmas karakter erre szerintem, ha már drámáról beszélünk, tehát ő nem egy karizmatikus figura, benne nem volt semmi méltóság teljes valójában, amivel el lehetett volna vinni ezt az előadást, hanem az egész egy ilyen ügyetlen, kellemetlen, mémesedő történet lett a végére, aminek itt ugye láttuk ezt az autós elvonulást, amit nekem többször meg kellett néznem tegnap, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg így megtörtént.
1: Péter, szerinted mi lehet az oka annak, hogy miközben Hankó Balázs mellett ilyen szinten kiállt a politikai közösség, és az utolsó percig ott volt, és megölelte a frakcióvezető? Ezzel szemben Sezták Miklós kapcsán ezt én nem találtam sehol, sőt a KDNP honlapján nem volt egy kiállás, egy nyilatkozat, hanem volt egy nyilatkozat, amit Sezták adott ki, de az is eldugva szerepelt a KDNP honlapján. A Fidesznek meg nem működik a honlapja.
7: Nyilvánvalóan itt két különböző figuráról van szó. A Sezták az, és hogy ne prejudikáljunk, ugye, hogy szóval ő magának lopott, vagy magának is lopott, hogyha bebizonyosodik, hogy ez történt. A Hankó viszont egy szerencsétlen balek. Őt a hübrisze vitte bele a politikába. Ő neki nem kellett volna politizálni. Ő nem akart lopni, őneki nem voltak gondolatai, amiket meg akart valósítani. Ő egy szerencsétlen patikus volt, aki egy
6: gyógyszerész,
7: aki egy szerencsétlen olyan tudományos dolgozatai voltak például, hogy ő kimutatta hosszas tanulmányok után, hogy az idős emberek demenciája az hozzájárul ahhoz, hogy nem szedik be időbe a gyógyszerek rendszeres rendszertelen szedéséhez hozzájárul. Míg a patikus tanácsai hozzájárulnak a jó gyógyszer szedéshez.
1: Hát ez lehet, hogy megmosogtatod, de ártatlan dolog minden esetre.
7: De hogy ilyen igen, kaliberű tudósról beszélünk, de ő szépen ellébecolt volna ebbe a világba, bement a politikába, és tényleg ő az, akit először elvisznek a böribe, aki tényleg nem lopott magának, akire ráosztották ezt a feladatot, kitalálták, hogy ott van az a 17 milliárd, osszuk szét a haveroknak, és ne is csak a haveroknak, mert azért se csukták volna le, mert Mága Zoltánnak lehet büntetőjogi felelősség nélkül pénzt adni, hanem az, hogy ebből csináljunk, minden választókerületre juttassunk el 50 millió forintot, és nem fogta föl, hogy ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, és hogyha elveszíti a választást a Fidesz, akkor ezért le fogják csukni. Ha lett volna annyi esze, akkor tényleg csinál egy olyan SMS-t, hogy nem neki kell aláírnia ezt a papírt, hanem az alelnök felel mindenért. Kikötötte volna, hogy ő egy olyan összefoglalót kapjon, amiből semmi nem derül ki. És a szerencsétlen nem ezt csinálta. A frakció azért áll mellé, mert őt el lehet adni ilyen módon politikai üldözöttnek, hiszen ő valóban nem lopott saját magának. A Fidesz tele van ilyen nehéz súlyú bűnözőkkel. Hankó meg egy ilyen szerencsétlen Balek, aki ebbe belekerült, de azért azt is mondanám, hogy azért eléggé a B-válogatott állt ki mellette, tehát olyan ismeretlen frakciótagok, jelentéktelen frakciótagok, Orbán Viktor közben meccset nézett, Lázárék és a többi nem voltak ott, tehát ez tényleg egy ilyen kínos dolog, és még bocsánat, hogy én azt gondolom, én ezt a családot egy picit másként gondolom, azt én is látom, hogy ez nagyon, nagyon félrementes, nevetséges volt, de én még azt is elhiszem, hogy miután ez tényleg nem egy hétpróbás bűnöző. Itt a családja őt tényleg sajnálta, és tényleg ott akartak lenni vele, és fogni a kezét, mert hát ez egy szörnyű történet azért nyilván, hogy hát a papát elviszik
6: csak ott van a nyilvánosság, ott vannak a kamerák, akkor egyszerűen szerintem ennek nem teszem ki.
7: Persze, nem teszem ki a gyereket.
6: Nincs nyilvánosság, én is készséggel elhiszem, bár szóval szerintem nem mentsük föl teljesen a Hankót azzal, hogy egyébként ő egy ilyen szerencsétlen figura, aki nem magának lopott. Hát azért nem egy képességtelen ember. Nyilván tudta, hogy amit csinál, az bűncselekmény. Tehát, hogy egyszerűen hát ő is beállt ebbe a... Reméljük, hogy tudja, de hogy feltételezzük, hogy cselekvőképes felnőtt ember, és tudja, hogy amit csinált, az bűncselekmény volt, és szerintem az ő bűnét nem menti fel, hogy egyébként nem egy, nem tudom, Lázár János mértékű nehéz fiú, vagy súlyú nehéz fiú. És azzal egyetértek, hogy a családja simán, tehát hogy megrázhatja őket ez az eset, de hogy ezt egy, hogy mondjam, ezt a Kaminski Fanni telefonjának a kamerája előtt csinálni, azt szerintem...
7: Igen, ezt nem tudom, hogy ebben miért mentek bele. Igen.
1: Visszatérve a családra, sokan azt feszegetik, illetve hát üzenték Hankó Balázsnak, hogy Balázs, nem volna érdemes más helyett ülnöd 5-10 évet. Ez a család lehet egy olyan motiváció, erővel bíró közösség, hogy erről meggyőzi Hankó Balázs? Tehát, hogyha nem ő a felelős, hanem tényleg volt egy kormánydöntés, ami neki kötelező volt, akkor álljon.
7: Nem volt, valószínűleg nem volt kormánydöntés.
1: Ő ezt állítja.
7: Hogy
1: volt szabad mozgástere ebben a kérdésben.
7: Az a baj, hogy ő ezeket aláírta, tehát, hogy ő ebbe benne volt. Tehát nem tudom, hogy lehet, talán vádalkot lehet kötni, hogy ő elmond mindent, hogyha egyáltalán kell még mondani, és lehet felfele mutogatni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt meg tudja úszni.
3: Ha lehet egy sajnos még az előbbi állításodnál is szomorúbb észrevételem, hogy nem véletlen van ez az ember ezen a helyen. Tehát nem az van, hogy a nagyon okosakat nem tudták Nem véletlen a nagyon ügyes, okos embereket nem tudták elvinni, és nem az van, hogy az ügyészség először azokra, hanem őt azért tették oda, mert tudták, hogy ő kérdezés nélkül fogja elosztani azt a 17 milliárd forintot, akár még jó hiszeműen is, mert azt akarja, hogy a párt sikeres legyen a következő választáson.
5: Olyan boldog volt, hogy
3: és más ember, lehet, aki elég dörzsölt politikailag, és itt most nem is intellektusról vagy tudásról beszélünk, hanem dörzsölt politikailag.
1: Tapasztaltam.
3: Például. Azt mondja, na nem. Hát ezt nem csinálom. És ezért szomorú, mert akkor, tehát őt kiválasztották a bukásra, és még a családot is azt mondták, hogy és tudod mit, még a családodat is kihasználjuk, hogy szimpátiát keltsünk a párt irányába. Ez valami annyira gusztustalan azokban, ha ez történt a háttérben, ez történt, ez annyira gusztustalan, mert hidd el, egész biztos vagyok benne, hogy nem azt mondta Hanko a feleségének és a gyerekeinek, hogy gyertek oda. Nem, nagyon sok éles bevetésben vettem részt, és egyikben sem mondtam a családomnak, hogy kísérjenek el a harctérre. Nem, mert az nem akarom, hogy lássák, nem akarom, hogy ott legyenek, majd lássák, látják a tévében, vagy, tehát hogy az egy másik pillanat, ezt megmondták neki, hogy oda jön az apád, oda jön a feleséged, oda jön a két gyereked, megöleled őket. Azt nem mondták meg, hogy be kéne szállni a kocsiba. És ettől az egész burleszké vált egy pillanat alatt ez a dráma. Így fordult át burleszké.
7: Bocsánat, még az előző kérdésedre hadd válaszoljak, hogy talán annyi lehetősége van, hogy ugyanis nem is a Hankó itt a fő figura, hanem ha tényleg megtörtént ez a bűncselekmény, hogy az összes választókerület kapott, ugye azt hiszem 50 vagy 100 millió forintot. És ez meg volt szervezve, le volt küldve e-mailekkel, Excel táblázatot. Nagyon sok választókerület van, ugye ez azért nem olyan, hogy fejbe tartom 5 embernek kell. Meg kellett alakítani adott esetben, mert valahol nem volt olyan szervezet, aminek lehetett juttatni. Ugyanolyan szövegűek ezek a pályázatok. Na most az nagyon érdekes ez, hogy akik ebben részt vettek. Az a 106 helyi politikus, és ugye a Fidesznek a szervereit lefoglalták, hogy az még lehet egy nagyon, nagyon komoly következő lépés, hogy őket sikerül-e letartóztatni, azokat az embereket, akik ebbe valójában részt vettek, és akkor gyakorlatilag a Fidesznek ez a vidéki szervezete van lefejezve. Még talán ebbe lehet valamiféle mozgástere a Hankónak, hogyha ebbe ad egy feltáró jellegű vallomást, bár a fene tudja, lehet, hogy már Búzs Balázs ezt megtette, mert őt azért nagyon akarták, hogy énekeljen, mert őt ugye a csillagbörtönbe vitték, tehát egy rosszabb helyre.
1: Menjünk tovább, mert van még két témánk, és rohamosan fogy az idő. Bencsik András azt mondja, hogy a mi elemzőink altattak el minket, remélem önök nem aludnak még, nem alszanak. Nézzük meg gyorsan a bejátszást.
8: Kemény kritikát fogalmazott meg a kormánypárti elemzőkkel szemben a választási vereség után Bencsik András. A Demokrata főszerkesztője szerint nem igaz Mráz Ágoston Sámuel állítása, miszerint az utolsó pillanatban billent volna meg a politikai hangulat. A valóság ezzel szemben az, hogy a Tisza párt előnye fokozatosan épült ki két év alatt. Bencsik úgy véli, a Nézőpont intézet altató adatai és Deák Dániel manipulált felvételei félrevezették a jobboldali nyilvánosságot. A Demokrata főszerkesztője szerint eljött az igazmondás ideje, a mellébeszélés pedig a teljes jobboldali újratervezésnek és az alapvető kérdések tisztázásának kell felváltania.
1: Szerintetek ez erről szól, tehát hogy tényleg nem tudta Bencsik András, vagy tudta, de nem engedték őt érvényre jutni, hallatni a hangját, vagy pedig valamiféle belső harc a Fideszen belül a jövőre nézve kimaradjon jobb pozícióban?
6: Hát elnézve a Fidesz szellemi holdudvarának a jelenlegi állapotát, ez valójában bármelyik lehet szerintem. Bencsik András nem először nyilvánul meg. Nagyon vicces, amikor az ilyen felvezetőkben, meg a leadekben, cikkekben, hogy komoly kritika volt Bencsik András részéről, vagy valamilyen fideszes részéről, és akkor kiderül, hogy nem az, hogy komoly kritika, hanem hogy hát az elemzők nem mondtak igazat. Tehát, hogy valójában azt nagyon régóta mindenki tudja, hogy mondjuk a század végnek az elemzői nem mondanak igazat. Hát, hogy,
5: ők
6: hogy
5: nem tudták ezek szerint.
6: Ilyen értelemben szerintem ez nem lehet igaz, hogy ő ezzel nem szembesült volna. Nagyon nehéz komolyan venni ezeket, az az igazság, most pont itt beszéltük ezt a zenei produkciót, hát szóval, hogy ez a Gajdi Csotto és a kognitív diszonancia esete, aki ugye így vonult be aztán a nem tudom, popkultúra történelme a választások után. Igen, tehát, hogy a szó, amit Bencsik András keres, az az, hogy hazudtak. Hazudtak a fideszes holdudvarban, az elemzők, a cégek, a think tankek, az újságírók, és hogy miért tették ezt, arra ugye van egy csomó megfejtés, hogy felsőbb utasításra, hogy egyfajta ilyen választási vagy választói ösztönzésre, de minden esetre valóban hazudtak, és most hát hogy mondjam, fél évvel a választások után ezt a kritikát megfogalmazni, szerintem az ilyen vicces igazából, tehát hogy...
7: Jó, de ez egy hosszú gyászmunka szerintem, tehát hogy megpróbálják nyilván egymásra fogni, hogy te hazudtál nagyobbat, én kisebbet, meg azt is azért nehéz lehet nekik, hogy ők ugye folyamatosan hazudtak, tehát a Fidesz minden kampánya hazugságra épül, tehát hogy nem akartak a migránsok itt maradni, tehát hogy egy csomó dolog, mind tudjuk, hogy nem volt igaz, és működött. Tehát, hogy nagyon nehéz megérteni, hogy hát most is ugyanúgy hazudott, persze, hogy az ukránok, nem sodorodunk bele a háborúba, mindenki tudta, nagyon nehéz megérteni, hogy és csak egy picivel többet hazudtak, hogy itt a számokban is hazudtak, és hát ezek szerint ennyi elég volt.
3: De ő nem tudta, hogy ez hazugság, tehát neki nem szóltak. És annyira tényleg, tehát, hogy ő egyike azoknak a Fidesz szavazóknak, akik ezt elhitték.
1: Valójában nem, mert ő 2025-ben már mondott egy olyan gondolatmenetet, hogy ha nem változtatunk, akkor itt óriási vereség következik ránk. Tehát ő ezt pontosan látta.
7: Mondjuk a Deák Daninak a képei, a manipulált képei, azért arra szerintem egy 8 osztályt végzett ember is rájött, hogy meg hát meg is írták az újságok, mindenki megint, hogy ja, igen, valóban ott a Tisza gyűlésen kevesebben volt, csak az nem ott volt, meg nem onnan fényképezték. Tehát, hogy lehet, hogy
1: meg előző nap készült.
7: Meg előző nap készült, amikor még nem.
6: Én egy újságíróról nagyon nehezen tudom azt elképzelni, hogy ő ezt ne látta volna, vagy ne vette volna észre, vagy ne látott volna olyan forrásokat, amik nagyon pontosan megmutatják, hogy ez hazugság, hát ez Photoshop. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ő ezt ne tudta volna.
3: Minden esetre ez a sor pont úgy néz ki, amit itt látok magam előtt tényleg, mint a slágerlisták élén a Bencsik című zenekar a győztes számmal. A mi jellemzőink altattak el minket. Nem tudok, második sort ne haragudjatok, majd legközelebb.
1: És akkor az utolsó 5 percben nézzük a napkérdéséhez kapcsolódó témánkat. Az ügynök akták 2 héttel később, de meg fognak nyílni.
9: 6-os kartonok, a mágnesztalagok H adattára és a B naplók. Ezek azok a dokumentumok, amelyeket az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltára november 4-én, az úgynevezett beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-én online elérhetővé tesz. A nyilvánosságra hozatal első kitűzött napja október 20-a volt, azonban Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció képviselője kezdeményezte, hogy csúsztassák el 2 héttel a kezdést, azzal az indokkal, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe.
10: Olyan nagy tömegben válnak elérhetővé, könnyen kereshetővé iratok, amelyek valóban a mögöttünk hagyott államszocialista diktatúra időszakának nagyon sok részletét világítják meg. És ami ebben egyedülálló lesz, hogy nem csupán feltétlenül a különféle elit csoportok tagjai kerülnek nézőpontba, hanem a leghétköznapibb emberek, földművesek, boltosok, tanítók, pincérek, takarítónők.

0: mi értelme van az egésznek, családokat fog tönkretenni, a fiatalokat nem is érdekli, akik már nem élnek, minek bántani, dolgozzák fel a történészek, és ennyi. Elvira, a múlt ismerete nélkül nem érthetjük meg a jelent, és nem alakíthatjuk helyesen a jövőt. Tibor, igen, csak az a baj, hogy már nagy részük elhunyt, körülbelül 30 évet késtünk ezzel, persze olvasgatni és csámcsogni lehet majd rajta. Zoltán, engem érdekel, mert nem véletlen, hogy az Orbánék nem nyitották meg az ügynök aktákat. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak, és akkor erre gyorsan rákötném a következő bejátszást, mert nagyon ide passzol, nézzük meg gyorsan.
1: Én azt javaslom önnek, hogy mielőtt esetleg kijönnek ezen a nevek, kérdezze meg a bukott török pasát, hogy neki esetleg volt-e köze valamilyen módon az államvédelemhez, esetleg a katonai titkosszolgálattól. Csak nehogy meglepetés érje önöket.
0: Folytassuk innen, mert hogy az alapkérdést már megbeszéltük a nulladik témánál az adás elején. Tehát Magyar Péter megint...
2: Hát nagyon úgy beszél, mint aki tud valamit. Nem igazán köntörfalaszt, tehát nem próbálja kétértelművé tenni a mondani valóját. Én nagyon így látom, és azt hiszem, hogy nagyon nagy feladata lesz egyébként, ha hazabeszélhetek a következő időszakban a művészeknek. Szerintem a feldolgozásban nekünk nagy felelősségünk van, hogy ez hogyan fog megjelenni színpadokon.
0: Te már gondolkodol valami ilyesmivel?
2: Igen, izgulok, és én sokan tudják, hogy én azt gondolom, hogy ugyanúgy, hogy a többségi társadalomban minden kisebbségben, akkor anélkül, hogy kimondanám azt a szót, amiről tudjátok, hogy mi tagja vagyok annak a közösségnek. Szóval, hogy ott is ugyanannyi besúgó és érintett van, volt, és nekünk ugyanolyan fontos ennek a kisebbségnek is, mint ahogy a többségi társadalomnak, hogy ezekről beszéljünk, hogy megjelenjenek, és a legjobb hely az valóban nem a boltban csúnya szavakkal azt mondani, hogy de Józsi bácsi, aki itt állt, mekkora ilyen meg olyan volt, hanem hogy ezt színpadon történjen meg, és ez szerintem nagyon fontos a következő években, fontos munka, amit nekünk el kell végeznünk.
0: András mondta, hogy meg fogja nézni majd az édesapjára a vonatkozó esetleges adatokat. Titeket mennyire hoz ez izgalomba? Személyes, bármiféle személyes érintettség esetleges okán kapcsán?
3: Én egyelőre nem tudok személyes érintettségről, mondjuk nekem inkább mondjuk a nagyszüleim generációja lehet ebben érintett, de mindenképpen meg fogom nézni egyébként. De az az igazság, hogy mivel én ezért tényleg ezzel foglalkozom, ezért nagy részét már ennek megtettem. Ami szerintem érdekes, és én teljesen egyetértek az Andrással a művészet felelősségében, azt gondolom, hogy mondjuk a rendszerváltás, mondjuk a 89-es rendszerváltás óta az a kevés ilyen emlékezett politikai, jól sikerült emlékezett politikai projekt, az szinte mind valamilyen művészeti projekt volt, ami mondjuk az államszocializmussal foglalkozott, akár színpadon, akár mondjuk szépirodalomban. Ami szerintem érdekes, és gyorsan ezt kiemelném, hogy ugye van egy nagy ellentmondás, amit itt a főosztályvezető mondott, hogy itt most ugye az átlagos emberek fognak előtérbe kerülni, hogy akkor nem a politikai elit volt feltétlenül ennek a rendszernek a működtetője, hanem a boltos, meg a nem tudom miket mondott, a fodrász, meg a takarítónő, meg nem tudom kicsodák. Tehát az átlagos emberek, akik fenntartották ezt a rendszert. Amit Magyar Péter mondott a parlamentben, az pedig ugye tulajdonképpen ennek az ellenkezőjére vet egy ilyen rivaldafényt, hogy a politikai elitnek mi volt a szerepe az előző rendszerben, és ugye azt, hogy az Orbán Viktornak volt ebben, vagy nem volt ebben szerepe, azt nagyon régóta pletykálják, tehát hogy összeesküvés elméletek vannak erről, nagyon sok minden, semmit nem lehet tudni. De azt lehet tudni, hogy azért annak oka van, hogy az elmúlt majdnem 40 évben lassan miért nem lettek nyilvánosak ezek az ügynökakták, és itt nem az Orbán Viktorról van szó, hanem általában a politikai elitnek az átmentődéséről. Tehát, hogy itt két különböző dologról beszélünk, és aztán nagyon hosszú idő lesz, amíg ezt a két csomagot ennek a társadalomnak sikerül így kicsomagolni, és megérteni, és értelmezni, és szembenézni vele.
4: Szerintem azért a mostani politikai elitnek az érintettségéről sokat tudunk, mert azért előkerültek ezek a kartonok így, úgy, amúgy. Én itt nem várok olyan nagyon katartikus dolgot, vagy olyanokról derül ki, akiket már rég elfelejtettünk. Én azt sem hiszem, hogy Orbán Viktorról fog kiderülni,

0: Valószínűleg eddig kiderült volna, azért voltak más kormányok, akik érdekeltek voltak ebbe ezt elővadászni és egy adott ponton bedobni. Én inkább azt mondom, hogy nyilván ez egy ha 89-ben vagy 90-ben vagy a 90-es években válnak ezek nyilvánossá, akkor nyilván más reakciók vannak, akkor sokkal durvább, sokkal súlyosabb reakciók vannak, hiszen akkor éltek ezek az emberek, és rá lehet mutatni, te jelentettél föl, vagy te följelentettő, te feljelentő voltál, én meg áldozat voltam, stb. Azt hiszem, hogy ez valóban akár a művészek, meg a tudósok, szociológusok, vagy újságírók, meg médiaszakemberek, meg sok mindenkinek lesz az a felelősség, hogy ezt feldolgozzuk, hiszen ezek az emberek már nem élnek zömében, vagy nagyon idősek, akik ebben a hardcore részben részt vettek, de ez egy katartikus pillanat lehet, hogy okosan végig gondoljuk a felelősségüket, vagy felelősségünket ebbe az elmúlt.
1: Ez egy jó végszó, egyetértek vele, illetve hát növeli a szabadságunkat, és az biztos, hogy nem ártalmas egy társadalomnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. A kedves nézőknek köszönjük a figyelmet, holnap is lesz aktuál. Jó tévézést, a viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeretettel köszöntjük azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, de természetesen azokat is, akik már reggel 6:30 óta itt vannak velünk.
2: És a rádióhallgatókat is üdvözöljük.
1: Így van,
2: mindenképpen érdekes lehet megtudni egy büntető jogásztól, hogy mi várható azokra a politikusokra, akiket tegnap őrizetbe vettek, és hogy a mentelmi jog felfüggesztése. Egyébként ő parlamenti képviselő is volt, Bárándi Gergely, tehát az összeférhetetlenség és mentelmi bizottság gyakorlatáról be tud számolni. Az, hogy nem keverendő össze természetesen ez az eljárás a bűnösség megállapításával, vagy valami fajta későbbi nyomozati cselekménnyel, az 100%.
1: Utána hozzám érkezik Kökény Mihály, volt egészségügyi miniszter, és a Hegedűs Zsolt által bejelentett változásokat, illetve várólisták csökkentéséről fogunk beszélgetni. Nagyon kíváncsi vagyok például arra, hogyha hétvégén és délutánonként is szeretnék, hogy műtsenek a kórházakban, ezt hogyan fogják megoldani, többet fizetnek majd a dolgozóknak, nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fog érdemben megvalósulni és érdemben rövidíteni majd a várólistákat, sokan régóta küzdenek ezzel.
2: Ruszin Zsolt lesz velünk, adószakértő, akit a Katáról, a Kata tervekről kérdezünk, hiszen Magyar Péter Szolnokon azt mondta, hogy hamarosan 27-ben bevezetik vagy visszavezetik a Katát, amely olyan Kata lesz, amely már a táppénz jogosultság a későbbi nyugdíj szempontjából hát sokkal nagyobb tételt jelent majd azoknak, akik ezt választják, ezt az egyszerűsített adózást.
1: Utána pedig érkezik hozzánk Markovics Béla, aki arról fog beszélni nekünk, hogy megéri-e hőszigetelni, illetve hogyha van pár millió forintja egy családnak, akkor mit érdemes először megcsinálni a házban?
2: A házukon, és mire kell igazából figyelni, hogy a megfelelő korszerűsítés az megtörténhessen. Ő egyébként egy olyan céget vezet, amely az építőiparban járatos, és elmondja, hogy milyen egyes elemekből áll ez a korszerűsítési vagy fejlesztési munka.
1: Igen, utána pedig már a Start Plus-szal fogjuk önöket
2: ami nagyon várni. Érdekes lesz.
1: Igen, például Luther Imre József Attila verseit viszi el Mexikóba.
2: Is, meg Kolumbiába is. Aztán itt lesz egy újságíró az Átlátszótól, aki azt tűzte ki célul, mivel ott lakik Gödön. Ugye?
1: Hogy egy nagy dokumentumfilmet készít a Hódi akkumulátorgyár történetéről. Érdekes lehet, engem például nagyon érdekel az, hogy mikor jött el nála az a pont, amikor az ott élő szerepéből kibújva már újságíróként érezte azt, hogy feladata fellépni a Gödi akkumulátorgyár ellen, illetve
2: A megalapozott tudásért, hogy a helyiek is tudják, hogy a környezetben milyen hatásokat vált.
1: És most erre a filmre gyűjtenek.
2: A Bodnár Zsuzsa lesz tehát velünk, nagyon érdekes lesz az az interjú, hiszen 10 éve ezzel foglalkozik, ezzel a témával.
1: Így van.
2: Úgyhogy várjuk Önöket szeretettel, ugye?
1: Így van, és most Bárándi Gergellyel beszélget Somos András.

0: azért.
1: Totális erő.
2: Igen, arról beszélünk Bárándi Gergővel, hogy volt-e valaha mentelmi és összeférhetetlenségi bizottsági tag. Ez csak a szakmai érdeklődés, hogy mondjam, hívta elő ezt a kérdést, de hát Géczi József Alajos, ugye ő volt sokáig
1: elnöke a bizottságnak,
2: igen. Tamás, ha emlékeznek erre a névre is, a kereszténydemokratáktól. Szóval arról beszélgettünk Bárándi Gergely büntető ügyvéddel, hogy az, ami tegnap történt, ugye a rendszerváltás után nem volt ilyen, tehát hogy egyszerre két kormánytagot vettek volna őrizetbe, egykori kormánytagot, mert azok az elszámoltatások, amelyeknek tanúi voltunk, akár Keller László, akár Budai Gyula, vagy Papcsák Ferenc révén, idáig nem jutottak el.
1: Hát kormánytagig nem, de azért vitatkoznék a módszereket illetően, tehát amikor itt új kommunista tempót emlegetnek, akkor nekem azért eszembe jut, hogy amikor 2010-ben a Fidesz hatalomra került, és ugye megalakul az új országgyűlés, ami azért érdekes, mert az előzőnél akkor szűnik meg a mandátuma egy képviselőnek, és ezzel együtt a mentelmi joga, akkor 4 perccel a 2010-es országgyűlés megalakulása után mentek és vették őrizetbe Hagyó Miklóst. Tehát,
2: tényleg.
1: Bizonyám. Tehát érdemes azért visszaemlékezni rá, hogy ezek a módszerek nagyon nem idegenek, vagy például Simon Gábort, mint államtitkárt, ugyanígy vezető száron vitték el a választás előtt, talán 2-3 hónappal korábban. Tehát ezek a módszerek, hogy egyébként a rendőrséget ilyen eljárásokra használják, vagy felhasználják, hadd fogalmazzak ki, ez egyáltalán nem új keletű dolog, ezt a Fidesz nagyon nagy előszeretettel alkalmazta.
2: Mit gondol arról, hogy miközben egyébként egész nap próbáltak mondjuk bemenni az országgyűlés épületébe azok, akik őrizetbe vehetik például Hankó Balást, hogy miközben van ez a tény, aközben 19 óra 20 perckor jön ki az ügyészségnek a behívója, ugye Hankó Balázs esetében, amikor már újságíró nincs gyakorlatilag az országgyűlés épületében.
1: Hát ezeket nehéz megmondani, hogy mi miért történik, Sezták Miklóst ugyanakkor még hivatali időben vették őrizetbe.
2: Hát, mert bement.
1: Mert bement, igen. Hogy az ügyészség mikor kit idéz, ez tényleg, én ezekben nem szeretek találgatni, hogy ezek miért történhettek így. Az biztos, hogy önmagában a mentelmi a kiadása, és önmagában az, hogy egyébként őt meg akarják gyanúsítani, az nem egyenlő azzal, hogy őrizetbe is akarják venni, vagy őrizetbe kell venni. Ugye erre utalt Hankó Balázsnak az ügyvédje is, hogy ők nagyon szívesen bármikor idézésre megjelennek a hivatali épületben. Ha jól tudom, akkor ez így is történt, és ott vették őt őrizetbe a NAV nyomozók, és ugyanígy történt Sezták volt miniszterrel is, akit meg ugye a központi nyomozó főügyészségen vettek őrizetbe.
2: A házelnök felszólította Hankó Balázst, hogy miután az országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát, azután ne bújjon el az országgyűlés épületébe, amiből az következik, hogy tulajdonképpen ő túlülte ugye azt az időszakot, amikor már fel van függesztve a mentelmi jog.
1: Ez így van, tehát ugye az országgyűlés épületében a rendőrség csak úgy nem mehet be valakit őrizetbe venni, de még az ügyészség sem, hanem vagy az országgyűlési őrség intézkedik ilyenkor, vagy pedig a házelnök engedélyével lehet ilyet megtenni. De őszintén, most tudom, hogy mindenkit az érdekel, mert hiszen ez történik most, és ez van most azonnal, hogy valakit elvisznek-e vezetőszáron, vagy nem. Valakit őrizetbe vesznek, letartóztatnak-e ezek közül, az emberek közül, vagy nem. De hadd emlékeztessek arra, hogy én szerintem legalábbis nem ez az elsődlegesen fontos. Persze, az embereknek azt az igényét, hogy azok, akik a képünkbe röhögtek és szétlopták az országot, azok most láthatóan bűnhődjenek, ezt én értem, és természetesen más is érti. Valószínűleg azért is történik ilyen intézkedések. De a lényeg azon van, mint ahogy például Sadl György ügyében, akit szintén őrizetbe vettek nagy csinadratával, és most senki nem beszél arról, hogy egyébként már réges-rég nincsen a BV intézmények keretei között, és élvezi azt a bevételt, ami egyébként neki a vége hajtó irodájából is azóta is havi sok milliós szinten származik. Tehát én sokkal inkább azt gondolnám, hogy
2: 100 millió felül.
1: Akkor 100 millió felül.
2: Igen.
1: Nagyon sok pénz. Úgy,
2: igen,
1: hogy egyébként nem dolgozik ott, igen, és úgy, hogy egyébként ilyen büntetőeljárás folyik vele szemben nagyon hosszú évek óta. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy szerintem mi lenne ebben az igazán kívánatos és a jó, nem az az érdekes, hogy most valaki 4 hónapra, 6 hónapra, 9 hónapra előzetes, vagy hát mostani kifejezésen letartóztatásba kerül, vagy nem, hanem hogy mikor fogja megkapni a 8-10 éves börtönbüntetését az ilyen cselekményekért, hogyha ezt valóban elkövették. Magyarán szólva, én azt gondolom, és erre talán ez az új hivatal tud majd egy picit jó választ is adni, hogy gyorsítsuk ezeket az eljárásokat. Tehát ezek az emberek ne 10 év múlva, hanem fél év múlva kapják meg a jogerős szabadságvesztésüket, mert őszintén szólva engem nem az izgat elsősorban, hogy 4-6 hónapot ilyen színházi körülmények között bent töltenek-e, vagy beviszik-e őket, vagy nem, hanem az, hogy a végén egyébként normális emberi időben egy jogerős ítélet szülessen, és valóban megkapják azt a megérdemelt szabadságvesztés büntetést, ami jár nekik. Nem néhány hónapot, hanem sok évet.
2: Mit gondol azokról a felvetésekről, hogy Hankó Balázs azt mondja, hogy megpróbálta elmagyarázni a mentelmi joga kapcsán, hogy mit, miért tett, hogy milyen utalásokat tett. Egyébként itt volt az ENS beszédben is, szerintem akkor még nem gondolta, hogy ez lesz belőle. Az interjúból láttuk, hogy nem gondolta. És hogy Orbán Viktor is azt mondja, hogy ugye ez egy kollektív döntés volt.
1: Hát a kollektív döntés volt, és ezt a büntetőeljárás visszaigazolja és bebizonyítja, akkor valószínűleg nem csak Hankó Balázs, aki felelős majd ezért. És ebben egyetértek. Tehát én is azt gondolom, hogy azok a nyilatkozatok, amik akár tőle származnak, vagy akár Révész Máriusztól származtak, hogy meg volt határozva, hogy egyébként mit kell csinálnia, és kötelezően kivel kell szerződést kötnie minisztereknek, államtitkároknak, akkor én őszintén remélem, hogy elmesélik majd a büntetőeljárás során, hogy egyébként kiktől kapták ezt az utasítást, vagy ki volt az, aki a legfelsőbb szintű döntéshozó volt ebben az ügyben. Mert ad abszurdum valóban, hogyha ez a miniszterelnöknek utasítása volt például, akkor ugyanúgy felelősségre vonható, mint egy miniszter, hiszen valószínűleg nem a miniszter volt az, aki egyébként konkrétan aláírta ezt a szerződést, hanem valamelyik beosztotja. Mégis, ha a minisztertől származik az utasítás, akkor ugyanúgy felel érte. De ez nem csak miniszteri szinték, hanem akár annál följebb is igaz. Úgyhogy nyilván ezeknek az eljárásoknak ez lesz az egyik tétje, hogy meddig fognak eljutni ebben, ki az, aki hajlandó majd feltárni az igazságot, és ki az, aki inkább, fogalmazunk úgy, hogy viszi a balhét, de nem engedi tovább menni az ügyet.
2: Miután a következő lépésekről azért sajtónyilvános lesz, gondolom én sajtótájékoztató keretében, hogy mit csinál a nyomozóhatóság, elvárnám, hogy ide jöjjön legközelebb is, és beszélhessünk erről a kérdésről, mert most be kell fejeznünk.
1: Én bármikor nagyon szívesen.
2: Köszönöm.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kisfiam, te már egy vidám, boldogabb világban fogsz élni.

0: Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Új kommunista tempó. Így reagált Orbán Viktor arra, hogy őrizetbe vették Hankó Balást. A kultúráért és innovációért felelős fideszes miniszter az ügyészség szerint 17,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, az NKA pénzeinek jogtalan felhasználásával. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly. Gulyás Balázzsal és Hegedűs Szabolcsal beszélgetünk. Továbbra is átláthatatlan, hogy kik állnak a magyar magántőke alapok mögött, derül ki a Transparency International legújabb vizsgálatából. A szervezet szerint a vizsgált alapok jelentős része még az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepel. A feltöltött adatok között pedig több pontatlan, ellentmondásos vagy elavult információ is található. Vendégünk Zeissler Judit. Fürst Pál szerint a nyomozás akkori állása alapján 2026. március 3-án Orbán Viktor adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy két nappal később fogják el az ukrán pénzszállítókat. A volt főügyész nyílt levélben azt írta, a fővárosi nyomozóügyészség tapasztalt ügyészei 2026. májusában a beszerzett bizonyítékok alapján arra jutottak, hogy az aranykonvoj ügyet politikailag kreálták. A stúdióban Horváth Lórend. Ideiglenesen felfüggesztette Kisbé Attilát, a Budapesti Operettszínház főigazgatóját, Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter belső vizsgálatot rendelt el, miután számtalan panasz érkezett a színházban dolgozóktól. Színetár Dórát kérdezzük.
2: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket. A mai nap sem telt el úgy, hogy ne szülessenek újabb feljelentésre, de még az előzőeket sem beszéltük ki. Ebben a körben egészen biztosan nem. Gulyás Balázs.

0: Control főmunkatársa, Gulyás Ágyú alapítója. Ezt kerestem, hogy valamit el ne felejtsek. És az Economics újságírója, Hegedű Szabó, szervusztok.
1: Jó estét, sziasztok. Igen.
0: Szóval ez a tegnapi nap, ez valószínűleg nagyon sokaknak emlékezetes lesz, akik figyelik a politikát, mert az, hogy egy nap alatt két minisztert, egyáltalán minisztereket, nemrég még hivatalban lévő politikusokat elvigyen az ügyészség, vagy berendeljen az ügyészség, aztán ott tartsa, ez nem gyakorlat, ez nem szokás.
2: Hát ha így haladunk, akkor lassan nem marad minisztere, a beleértve mindegyik Orbán kormányt. De egyébként tényleg rettentő szürreális is volt ez a tegnapi nap, nem? Tehát az, hogy nem lehet, Hankó felolvas egy 17 oldalas valamit ott nekünk a sajtónak, az országházban, utána, amiben bejelenti, hogy ő most akkor bezárkózik az országházban, utána akkor nagy nehezen mégis úgy dönt, hogy mégsem zárkózik be, és akkor a kocsiba berakja a táskáit, az ügyvédje ott hagyja. Tehát azért abszolút fényszínházat, én értem, hogy abszolút fényszínházat akartak.
0: De egy vígjáték volt ebből a formában.
2: De ebben a műfajban van Magyarországon egy olyan, aki mondjuk jobban csinálja ezt a műfajt.
0: Nem hiszem, hogy ez volt a cél. És én meg mondom, igaztalanul, hogy vígjáték, de közben meg, ha belegondoltok abba, és erről a véleményeteket is kérem egyúttal, hogy ott van a családja, az nem végjáték, az ott egy görög tragédia, amikor ott van a felesége és a gyereke, ott marad az utcán, őt meg elviszi az autó.
2: De miért kellett oda vinni a családot?
0: Ezért kérdezem, hogy mi a véleményetek?
2: Az, hogy gusztustalan volt, hogy oda kellett vinni a családot. Gusztustalan volt. Már akkor, amikor a sajtótájékoztatót tartotta, gusztustalan volt, hogy ott állnak mögötte a gyerekei, akik véletőleg most lépték át a 18 éves életévüket, és felhasználja őket, mint egy pajzsként, és folyamatosan nem csak képileg, hanem verbálisan is arra hivatkozik, hogy szegény családom. Gusztustalan volt. Legyél férfi, vállald a következményeket.
1: Én is egy picit vártam, azért inkább arra számítottam, hogy ott a parlamentben kivárja a sorsát, és majd ott a terminál Tom Hanks-szel ugye megismétlődik, és visznek neki ennivalót másnap, meg beszélgetnek vele, és pátyolgatják. Hát ezt képest ugye nyilván megkapta az idézést, be kellett vonulnia. Nyilván volt egy dráma, várták a rendőrséget, majd rájuk ront, elviszik bilincsbe, vezetőszáron, tudjuk, hogy ez nem így működik a gyakorlatban, nem úgy működik a gyakorlatban, hogyha kap egy idézést, akkor mint bármely más állampolgár, te vagy én, bevonul a rendőrségre, és megkezdődik a meghallgatása, vagy a kihallgatása. Hogy lehetett erre számítani, az teljesen egyértelmű. Tehát ugye Magyar Péter beharangozta a tisztító tűz hadműveletet, pontosan lehetett tudni már egyébként gyakorlatilag napok vagy hetek óta, hogy kik kerülnek először célkeresztbe, és az is teljesen egyértelmű volt, hogy egy magas szinten, miniszteri szinten kell valakit felmutatni, hiszen azok a szavazók vagy választók, akik egyébként a Tisza pártot megválasztották, és kormányra segítették, azoknak pontosan ez volt az elvárás.
2: Hát jó, meg nem tudom, szerintem minden normális állampolgárnak az az elvárása, hogyha elkövetésre kerülnek bűncselekmények, akkor azoknak legyen következménye, és ne azt folytatódjék, ami 16 évig volt ebben az országban, hogyha tagja voltál a maffiának, akkor megúszhattad. Egyébként pont ma jött ki nekünk egy videónk a Kontrollon. Nézzétek meg, Polt Péter azt állítja Galgóczi Ferenc, ugye, aki a Sesták ügyekben a
0: koronatanú lett, igen.
2: Azt állítja, hogy Polt Péter volt az, aki Sestákot mentegette ebben a 16 évben. Hát meglátjuk, hogy ezt tudja bizonyítani, de minden esetre érdekes megnézni. És ami még, hogyha ennyi szubjektumot megengedtek, ami még ízléstelen volt, hogy az összes nyilatkozatában Hankó tegnap arra hivatkozott, hogy őt azért bántják, mert ő keresztény ember, meg hogy ő konzervatív ember. Nem azért bántanak, hanem azért, mert loptál. És ebben az országban most már ez nem...
0: Hadd hívjam fel a figyelmeteket, mert ez így fontos és pontos, hogy még nem mondta ki a bíróság. Tehát egyelőre ezek feltevések, és...
2: Igen, az ártatlanság vélelme.
0: És az ártatlanság vélelme megilleti egészen addig, ameddig a bíróság nem mondja ki, tehát óvatosan. Új kommunista tempó, ezt mondja erre Orbán Viktor. Hát illetve nem ezt mondja, mert Belfastban meccset nézett, abban sem volt sok örömünk.
2: Hát mondhatja Belfastban.
0: De nem ő írta ezeket a posztokat, ez teljesen nyilvánvaló. Nem ő videózott az Orbán Viktor oldalon, nyilvánvaló, hiszen ő a meccsen ült.
1: Hát érdekes azért ez az új kommunista tempós, közben ugye nézem a futballmeccset, ez az is fontos, én is nyilván néztem a válogatott mérkőzést, de hát azt mondjuk lehetett volna itthon is nézni a miniszterelnöknek, miközben egyébként
3: volt
1: miniszterelnöknek, bocsánat, miközben egyébként szegény Hankó városorsára, alapvetően szerintem volt, vagy lett volna egy olyan elvárás, hogy maga Orbán Viktor álljon ki tegnap este, és ő mondja a véleményét, és ne az legyen, hogy az ő Facebook oldalán gyakorlatilag közvetítik élőben Hankó elszállítását, ami ugye majdnem félre sikerült, mert sajnos valószínűleg úgy érezte a sofőr, hogy
0: ott hagyták az útszélén.
1: Lebukni készül, és inkább tovább.
0: Az, hogy politikai fogolynak nevezi magát, és nevezik őt a fideszes politikusok, meg a KDNP-sek is, hogy ezt lehet népten nyomon a Facebookon olvasni a Fidesz híveitől, AV-háznak, és minden van. Ez egy hangulatkeltés is, de lehet egy hangulat is azokban, akik ezzel az egész folyamattal szemben ellenállással vannak.
2: Erre az új kommunista, meg politikai fogoly, meg AVH-ra, úgy látszik, ez egy ilyen beszélgetés lesz most hármunk között, megint egy szubjektívet hadd mondjak. Az én családom azért nem, hogy mondjam, tehát nem kezeltek minket úgy a kommunisták 90 előtt, ahogy mondjuk egy plurális demokráciában elvárható lenne, és akkor legyen elég ennyi. Nem akarok áldozatszerepbe kerülni.
1: De azok akkor, a régi kommunisták.
2: Igen.
0: Ezek újak.
2: Szóval, hogy amikor AVH-ról beszélnek, akkor úgy megkérdezném, hogy te tudod, hogy mi volt az AVH? Hogy emberek körmeit tépték le? És akkor ennyi horror legyen elég mára. Szóval tudod, képes vagy felfogni azt, hogy mi volt az AVH valójában? Hogy mi zajlott ott az éppen egy pár napra bezárt terrorházában?
1: Nyilván egy politikai narratívába kell helyezni.
2: De azért ez túlzás, Szabolcs.
1: Hát, túlzás, de itt voltak már egyébként régi kommunisták, meg voltak tanácsköztársaság, meg voltak újak, mert nem tudom, kik az új kommunisták.
2: De egyébként nem azt jelenti, hogy ilyen szavakat használ, nem azt jelenti, hogy nem tanult semmit április 12-éből Orbán Viktor, hát, meg a Fidesz?
1: De, hát mert ezt meg is beszéltük egy múltkori adásban, hogy nagyjából ez történt pontosan, hogy Orbán Viktor valószínűleg még nem látta be, hogy sajnos megbukott a Fidesz vele együtt, úgy szerepel a mai napig, és úgy lép fel, hogy mint aki egyébként a hatalom visszaszerzésére készül, hiszen minden áldott alkalommal elmondják azt, hogy majd, hogyha a jogállamot helyreállítjuk, akkor majd visszacsináljuk, és elszámoltatunk, és gyakorlatilag vagyoni vagy pénzügyi következménye is lehet annak, hogy valaki ebben részt vesz.
0: Behoztál egy papírt, annak mi a célja?
2: Igen, kérlek szépen, ez a pályázati kérelem nem egy új dolog, de nyomtattam belőle két példányt, úgyhogy neked is tudok
0: adni. Olvasgassak, jó lesz?
2: Ez egy ilyen pályázati kérelem, amit Hankó Balázsnak címzett Mága Zoltán, ami arról szól, hogy szeretne egyrészt hozzájutni fél milliárd forinthoz, és kifejezetten arról szól, amit ugye tagadott tegnap is Hankó, hogy ő kampányra adott volna pénzt, kifejezetten arról szól, hogy hát a Fidesz meggyengült bizonyos területeken, például a vidék lakossága, például a roma közösségek között, és ő ezért szervezne koncerteket, amiken megjelenhetnének fideszes politikusok, és akkor így rendben lehetne rakni. Ezt az 500 milliót én úgy tudom, hogy meg is ítélték neki, és úgy küldték át az NKA-nak, a következő oldalon majd azt találod, úgy küldték át az NKA-nak, hogy miniszter úr, tehát Hankó Balázs ezt támogatja, hogy ez megtörténjen. Tehát ennyit arról, hogy ez nem kampányra ment, meg hogy kulturális rendezvények, meg kisebbségi rendezvények.
0: Aláíró a kabinetfőnök egyébként, tehát nincs ebben nagy titkolózás. Úgy kezdődik, hogy tisztelt Hankó Balázs miniszter úr, tisztelettel és felelősséggel fordulok önhöz, mert meggyőződésünk, többes szám, hogy a 2026-os választások tétje történelmi. Ebben a kritikus időszakban a kultúra és a közösség ereje, stratégiai jelentőségű, következő bekezdésben pedig elmagyarázza, hogy mi vissza kell fordítani a művészeket sok pénzzel.
2: Hát igen, és akkor erre mondja azt a Fidesz, hogy önkény, meg hogy nem kampányra ment. Hát ennél egyértelmű bizonyíték.
1: De lehet, hogy ezt egyébként ők fogalmazták, tehát hogyha annyit írt volna, hogy szükségem van egy kis támogatásra itt a kampány közben, esetleg tudnék segíteni, szerintem az is bőven elég lett volna, és nem
2: utasítottak. Azért azt hangozzék el, hogy ez nem egy új...
0: Bocsáss meg, még egy mondatot, ha már hoztad, idézhetek, a kezdeményezés célja. Bla, bla, bla, bla, bla. Negyedik pont. kapcsolódási lehetőséget teremt az országgyűlési képviselőjeletek, polgármesterek és a helyi közösségek között. És gondolom nem a Tiszás országgyűlési képviselőjelöltekre gondolt.
2: Igen. Szóval hangozik el, hogy ezt is Molnár Áron túrta ki, meg az ő kis csapata. Én is onnan veszem, úgyhogy ez nem egy új dokumentum, de azért mégiscsak vérlázít, hogy ennyire nyíltan. Tehát ez azt mutatja, hogy nem volt semmilyen veszély.
0: Visszaadom, legyen nálad, hát ha nem találják a minisztérium.
2: Jó, köszönöm szépen.
1: Az indoklás.
0: De van egyébként egy csomó új ügyünk is. Tehát itt van például a csődbüntet gyanúja, a dunakeszi járműjavító. Ez ugye nem más, mint a vasúti kocsik, a meg nem javított vasúti kocsik története egyfelől.
2: És a volt honvédelmi miniszterhez kötődik.
0: És a volt honvédelmi miniszter üzlete, és itt miközben csődben volt a járműjavító, sikerült több milliárd forintot osztalékban a tulajdonosoknak magukévá tenni. Ez ügyben tett feljelentést most például a miniszter, közlekedési és beruházási
2: Egon,
0: miniszter.
2: Van ennyi bíró, meg ügyész, meg rendőrnyomozó, meg mindenféle.
0: Tovább is van, mondja még.
1: Meg van ennyi időnk, hogy ez
0: Ruf Bálint is feljelentést tett. Ő a P2M konzorcium ügyében 11 munkanap alatt sikerült 380 órányi munkát elvégezni pár milliárd forintért. Ez sem hangzik rosszul, ez egy jó üzlet.
2: Igen. Tovább is van?
0: Tovább is van, mondjam még. Mondja. Nemzeti Adó és Vámhivatalnál 1,3 milliárd forintos támogatás ügyében tett ma feljelentést a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ez egy veszprémi történet, erre mondja Navracsis Tibor, hogy kormánydöntés volt, mi itt a probléma. És ugye egy tegnapi hír, hogy legyen egy magánkezdeményezés is már, amennyire egy polgármesteri annak számít, Piko András feljelentette, nevesítve Kocsis Mátét és az elszámoltatását követeli strandügyekben. Ez egy egészen furcsán hangzó dolog, a káptalan füledi strandügyében. Na hát szóval ez így most hirtelen, de van még egy csomó.
1: És akkor Magyar Péter még csak most megy le Kisvárdára körülnézni.
0: Ja, és egyébként ő is feljelentést tett a búvárok működtetése miatt, akik a telefont keresték aznap éjszaka, amikor ő bedobta, vagy sem, vagy most nem is tudom már, hogy éppen hol tart az a történet.
2: Az sem az én bomonom, de azért elmondom, hogy ugye Magyar Péter esetleg ellopott egy telefont és bedobta a Dunába, de hát ugye 16 évig regnáló kormányunk egy egész telefontársaságot lopott el közpénzből, és aztán hát nem dobta be a Dunába, hanem bedobta a Forágyi zsebébe.
0: Van róla felvétel? Na látod.
2: Igen, meg búvár sem volt.
0: Szóval igen, az egy jó kérdés, és holnap este várom Unger Annát ide a stúdióba, akivel kapcsolatban ugye az is felmerül kérdésként, hogy ő honnan fog toborozni elegendő nyomozót, elegendő ügyészt ahhoz, hogy ezt a rengeteg ügyet kivizsgálják, de hát igen, hol lesz ez rengeteg rendőr, ügyész és bíró a hagyományos testületben.
1: Ugye ezt a nyilatkozatban elmondta, hogy ők honnan toboroznak, mert ugye az volt a mondás, hogy kerületi ügyészeket sikerült eddig csak bevonni, és hogy tulajdonképpen senki nem jelentkezik önként arra, hogy ott a vagyonvisszaszerző
0: hivatalnál azért megcáfolta ő már.
1: Dolgozzon, de egyébként megcáfolta, azt viszont megerősített, hogy valóban jelenleg e-mail cím problémáik vannak, tehát meg gyakorlatilag egy cégére az egész hivatal, és négy olyan ügyet átvettek.
0: Jó, de azért ezt értitek, tudjuk, tehát egy számítógépes szakember e-mail címeket mint egy 10 perc alatt gyárt egy hivatal számára, hogyha kijelölik azt, hogy mi legyen annak a hivatalnak.
1: Hát ha van, aki legyártja ezeket az e-mail címeket.
0: Hát szóval azért ezeket nem teljesen értem.
2: Igen, de egyébként azt mondják, hogy jobb fizetések lesznek a vagyonvédelmi hivatalnál, mint egyébként. Tehát lehet, hogy
1: HRS-nek fölcsaptam.
2: Igen, úgyhogy lehet, hogy könnyebb lesz toborozni. Azért azt nem segíti a helyzetet, hogy ugye a Fidesz folyamatosan fenyegeti ezeket az embereket, és konkrétan Orbán Viktor azt mondta a Bayer Show-ban, hogy majd a körmükre néznek ezeknek az embereknek, akik.
0: Szerintem ezek az emberek nem hiszik azt, hogy Orbán Viktornak erre lesz lehetőség a közeljövőben.
2: Én magam is érzésem. Így gondolnám.
0: Van viszont itt egy másik aspektus, ugye nem csak a Fidesz fenyegeti az eljáró ügyészeket, hanem tulajdonképpen Magyar Péter is. Hiszen rendre arra hívja fel a figyelmet, hogy ami ott zajlik, az minden csak nem munka. Vagy ha munka, akkor inkább munkalassítás. Ugye erre vannak válaszaik az ügyészeknek, rendre válaszolnak is, ma is született egy válasz az ügyészség részéről, de ez egy elfajulóban lévő vita.
1: Ugye a legnagyobb probléma az, hogy itt az elmúlt 15 évben, hogy a Polt Péter időszaka alatt dolgoztak ott az ügyészek nagy része, aki ott van. Tehát egyébként nagyjából közülük kellene a legfőbb ügyészt is kiválasztani, ez láthatjuk, hogy egyelőre nem megy.
0: Elég problémásnak látszik.
1: Igen. De amiről tegnap az ügyvéd urak beszéltek, hogy hát valóban ott is kellene egy tisztító tűz hadművelet az ügyészségnél, és gyakorlatilag olyan legfőbb ügyészt kellene kiválasztani, aki mondjuk az elmúlt 15 évben nem praktizált, legalábbis ügyészként. Ez egy borzasztó nehéz feladat lesz, mert hogy nyilván van velük szemben egy bizalmatlanság a kormányzati szinten, megvan ennek az oka. Tehát a ügyészség reputációja ez borzalmas most.
2: Egy elképesztő lehet a hangulat, amikor már a legfőbb ügyészt helyettesítő ügyésznek egy nyilvános videóban kell elmondania, hogy nyugi, majd jobb lesz, majd előbb-utóbb mindenféle dolog lesz.
0: És könyörög egy új főügyész, egy legfőbb ügyész.
2: Igen, és amikor a nyomozó főügyész, a volt nyomozó főügyész, Fürst Pál pedig hát elég meredek dolgokat ír le, úgy tudom, hogy az ügyvédje vendéged lesz ma este.
0: Így van.
1: Elég meredek dolgokat ír le, és közben meg előkerül az óbudai polgármester, ugye, aki szintén megjárta a börtönt, és elmondja, hogy ja, hát Fürsti úr, mi ismerjük azért egymást. És akkor felemlegetett bizonyos meg nem engedett ügyészi eszközöket, amit vele szemben.
0: És akkor megszólal az ügyészség, mert ez ügyben is megszólalt, az ügyészség sajtósának lenni eléggé munkával töltött órákat jelenthet mostanában, és azt mondja az ügyészség, hogyha nagyon sokat levelez még Fürst úr, akkor miatta nem fognak tudni eljárásokat indítani azok ellen, akikre ő állítja, hogy kellene. Ami logikailag én nem teljesen értek, mert hogyha azok bűnt követtek el, akkor azért az eljárást el lehetne indítani.
2: Bizony.
0: Na, mindegy. Ezekről mi még ma este úgy is beszélgettünk. Gulyás Balázs, Hegedűs Szabocs, köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen a lehetőséget.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: És már itt is van a stúdióban Kökény Mihály volt egészségügyi miniszter, hát az egészségügyről van bőven mit megbeszélni, de Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint a kormány délutáni és hétvégi műtétekkel növelni a kapacitást. Ez ön szerint meg tudja oldani a várólista problémákat? Egyáltalán honnan lesz erre elegendő ember, orvos, szakdolgozó?
2: Jó reggelt kívánok! Hát valóban ez egy jogos kérdés. Az egy segítséget jelenthet, hogy a műtéteket igyekeznek jobban kihasználni. Tegyük azt hozzá, hogy az eddigi információk szerint itt három olyan beavatkozásról van szó, ahol jelentős a várakozás.
1: Csak hogy néhány adatot említsek, több mint 21 ezer ember várt 60 napnál régebb óta tért protézisre, és több mint 10 ezer csípőprotézisre.
2: És a harmadik, ott kevesebben várnak a szürke hályog műtét. Tulajdonképpen a miniszter ezekről a műtétekről beszélt. Nincs szó egyelőre más várakozásról. Hozzáteszem azt is, hogy nagyon sok részlet nem tisztázott még ebben az egész történetben, mert az, hogy használják ki jobban a rendelkezésre álló műtői kapacitást, ahol már van ilyen műtői kapacitás, mert nem mindenhol van ilyen kapacitás, ugye egyenlőtlenségek vannak a várólistában, a hozzáférésben, az ország különböző részei között, de tegyük fel, hogy valahogy igyekeznek megoldani azt, hogy szombaton, vasárnap, éjszaka is legyenek műtétek. Ez egyik irány, tehát ez egy jó terv, de ez csak az én megítélésem szerint egy tűzoltás.
1: Azért... Honnagy Zsombor egészségügyi szakértő ezt például sebb tapaszként jelezte.
2: Hát igen, hogy sebb tapasz az ütőér vérzésre. Nyilván egy sebb tapasszal egy artériás vérzést elég nehéz elállítani, itten sokkal komolyabb beavatkozásokra van szükség. És itt is én azt gondolom, hogy két komoly problémát fel kell vetni, többet is lehetne, de vessünk fel kettőt. Az egyik az orvosok motivációja, mert jelenleg az orvosok, mindegy, hogy mennyit dolgoznak, a fizetésük az a besorolástól, az életkortól függ, és a többlet teljesítmény tulajdonképpen nem jelenik meg a fizetésben. Tehát a motiváció az egyik dolog. A másik ennél sokkal súlyosabb kérdés az, hogy nincs elég szakdolgozó.
1: Hát illetve óriási bérfeszültség van a szakdolgozók.
2: Nagyon komoly bérfeszültség, így van, tehát nagyon rossz még mindig a nővérek, asszisztensek, műtősöknek a bérezése. Itt ezen a területen még nem történt semmi, ígéretek vannak, kell, hogy történjen valami, de ha, és ebből adódóan nagyon komoly hiányok vannak. Tehát ha ezen nem változtatnak, akkor hiába igyekeznek elérhetővé tenni a kapacitásokat, akkor se fog semmit sem történni. Tehát összességében a bérezés, és ebből következik, hogy a kórházi finanszírozáson érdemben kell javítani. Hadd mondjak két számot, évente a magyar kórházak működtetésére az egészségbiztosító szán közel 1000 milliárd forintot, valamivel kevesebbet. Na most az 1000 milliárd forintból most a hírek szerint a miniszterelnöki bejelentés alapján azt sejthetjük, hogy egy néhány 10 milliárd forintot, 20-30 milliárd forintot szánnak erre. Tehát ez 2-3%. Ez egy fontos ügy, ez egy fontos lépés lehet, de hát nyilván nem elegendő, hogy ezt a kérdést tartósan megoldják.
1: És amiről még nagyon fontos beszélni, szerintem az a szakrendelők, illetve az ott történő várakozás, ugye ott is van olyan, aki hónapokat vár egy-egy vizsgálatra, így maga a diagnosztizálás is nagyon-nagyon elhúzódik.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy a nagyon sok szenvedést okozó térdproblémákat a megfelelő műtéti kapacitásokkal, tehát a protézis lehetőségek számával növeljék, és a többi hasonló beavatkozások számát. De hát azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokan képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra, CT, MR, ultrahang hónapokat várnak. Hónapokat, és emiatt nagyon későn derülnek ki például daganatos megbetegedések, és hát ugye legtöbben ilyenkor elmennek a magánszektorban, mert nem tudnak más tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a kérdésekben az egészségügyi kormányzatnak fontolóra kellene venni azt, hogy például a társadalombiztosítás leköt magánkapacitásokat, nyilván megfelelő ellenőrzés, megfelelő minőségi követelmények előírása alapján.
1: Orvosi kamara, a parlament megszavazta ugye a kötelező kamarai tagság visszaállítását. Ez miben segítheti a kamara a várólistai program szakmai ellenőrzését? Egyáltalán ez miért jó?
2: Ez egy hivatásrendi kamara. Ugye itt volt Bárándi ügyvéd úr. Az ügyvédeknek is van kamarája. És nagyon sok olyan hivatás, ahol komoly etikai követelmények, szakmai követelmények vannak, ott egy ilyen önigazgatási rendszer van Nyugat-Európában is, és korábban az orvosoknál is kötelező volt a tagság, kvázi egy politikai bosszú kapcsán, hogy leegyszerűsítsem a kérdést, néhány évvel ezelőtt a Fidesz kormány ezt megszüntette, hogy a kamara súlyát így próbálják csökkenteni. És így különböző etikai eljárások kikerültek a kamara hatásköréből. Most ennek történik meg a visszaállítása, tehát ugye a kötelező tagság azt jelenti, hogy a gyógyító orvosok azok, hát ha úgy tetszik, egyrészt szakmai érdekképviseletet kaphatnak a köztestülettől, másrészt a hivatásrendi működés szabályainak a megtartását. Azt az orvosi kamara felügyeli, ellenőrzi. Tehát sok minden mást is csinál. Én azt gondolom, hogy ez helyén való. Hozzáteszem, hogy például a szakdolgozók vagy a gyógyszerészek kötelező kamarai tagságát itt a elmúlt évek változásai nem érintették. Továbbra is kötelező volt ott a tagság, és kötelező marad majd a jövőben, és az orvosoknál ez most helyre fog állni. Én azt gondolom, hogy ez is elősegíti majd a egészségpolitikai döntéseket, illetve azoknak a végrehajtását.
1: És még mennyi mindenről nem beszéltünk, például a kórházi fertőzésekről sem, de majd legközelebb. Kökény Mihálynak nagyon szépen köszönöm, hogy...
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra is átláthatatlan, hogy kik állnak a magyar magántőke alapok mögött, derül ki a Transparency International legújabb vizsgálatából. A szervezet szerint a vizsgált alapok jelentős része még az adóhatóság nyilvántartásában sem szerepel. A feltöltött adatok között pedig több pontatlan, ellentmondásos vagy elavult információ is található. Vendégünk Zeissler Judit.
2: Aki a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetője, örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Kezdjük azzal, hogy magyarázza el nekünk, hogy ezek a magántőke alapok ezek mik, mert szerintem ez egy olyan kifejezés, amit attól ismerünk, mert állandóan előkerül különböző bűnügyekben, meg a kormányzati közlésekben.
3: Igen, ez valóban állandóan előkerül, és már azt hiszem, hogy egy jó pár éve ez egy visszatérő kérdés, hogy mik is ezek a magántőke alapok. Tulajdonképpen ugye ezek olyan befektetési eszközök, amelyekben tőkét tudnak elhelyezni különböző befektetők, ugyanakkor a befektetési döntéseket elvileg a nemzetközi esetekben nem ők hozzák, hanem az alapkezelők. Most azért fogalmaztam így, mert hogy Magyarországon sokszor az a gyanú jelent meg, hogy az alapkezelők tulajdonosai, és ezek a befektetők, ezeknek a befektetőknek a személye egy és ugyanaz. Mi most ugye pont ennek próbáltunk utána járni, hiszen az elmúlt években ezeket a befektetési formákat főként arra használták, hogy a befektetők személyét elrejtsék ezek mögött, az alapok mögött.
2: Ugye van egy szigorúbb szabályozás, mint volt korábban, és van egy Európai Uniós elvárás is Magyarországgal szemben, hogy ezeket a magántőke alapokat tegyék nyilvánossá, lehessen tudni, hogy ki van mögötte. Ez a nemzetközi üzleti életben is így van?
3: Az Európai Uniós üzleti életben mindenképp azért valamelyest eltérnek a példák nemzetközi szinten. Ugye unió szerte az a kötelezettség járul a tagállamokra, hogy a 25% feletti tulajdonosokat kell megosztani ezekben az úgynevezett tényleges tulajdonosi adatbázisokban. Tehát azokat a természetes személyeket, akik a különböző entitások mögött állnak, itt nem csak magántőke alapokról van szó, hanem különböző gazdasági társaságokról, vagy bármilyen jogi személyiséggel rendelkező szervezetekről. A pénzmosás elleni célok miatt fontos, hogy ezeket a magánszemélyeket azonosítsák.
2: Most már ugye a magyar törvények is azt mondják, hogy tudnunk kellene, hogy a magántőke alapok mögött kik vannak. Önök ennek elkezdtek utána járni, megtudták?
3: Sajnos nem. Mi is már nagyon vártuk.
2: Meg?
3: Igen, nagyon vártuk azt a pillanatot, amikor lelepleződnek ezek a tulajdonosok, és izgatottan nyitottuk ki a fájlokat, amikor végre letölthettük ezeket a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatbázisából. Nyitottuk ki a fájlokat, amikor végre letölthettük ezeket.

0: vezetőivel, akiknek a nevét már ismerhettük a sajtóból, cég nyilvántartásból.
1: Nem ők a tulajdonosai a pénznek.
0: Tehát a befektetők, igen, a befektetőkre nem derült fény, és ez annak tulajdonítható, hogy nagyon hibásak ezek az adatközlések, még nem tartalmazzák a frissített jogszabályokra való hivatkozást, illetve nem a magántőke alapok tulajdonosi szerkezete szerint adták meg ezeket a termékeket.
1: Tehát nem tudjuk, hogy az ismert oligarchák, akik feltételezhetően a legnagyobb pénzeket tartják ezekben a magántőke alapokban, mely magántőke alapban mennyi pénzt raktak. De lehet-e az, hogy ők azt már azóta, hogy ez most kiderült, hogy nem lesz innentől kezdve fedett az ő nevük, el is vitték onnan. Tehát lehet, hogy nincs is mit látni ezen.
0: Ezt nem feltételezném. Tehát,
1: az látszana valamiből?
0: Valaki, tehát az, hogy megmaradtak ezek az alapok, ez azt jelenti, hogy van mögöttük befektető, és most ugye azt nem látjuk, hogy kik a befektető.
1: De azt sem, hogy mennyi pénzzel gazdálkodik most éppen.
0: Hát ezt azért tudjuk, mert ugye ezt már sikerült a korábbi munkánk során felderítenünk, hiszen ugye mi most, azt nem említettem, hogy olyan magántőke alapokról kértünk ki információkat, amelyek közpénzekkel gazdálkodnak, zömében a Magyar Fejlesztési Bank, Exim Bank forrásaival, és itt az állam mellé társbefektetők jelentkeztek, illetve őket vették be befektetőként, tehát éppen ezért lenne fontos az ő személyük kiderítése is, hiszen ezek a magántőke alapok közpénzekkel is gazdálkodnak.
1: Azok át tudnak folyni, azok a közpénzek magánzsebekbe? Egy magántőke alapon keresztül?
0: Itt ugye nem csak az átfolyatás miatt lehet fontos az ő személyük kiderítése, hanem ahogy említettem, a különböző átfedések miatt az alapkezelők tulajdonosaival. Tehát itt ugye, ahogy említettem, a befektetési döntéseket az alapkezelők hozzák, és már júliusban tettünk egy feljelentést a Baross Gábor tőkeprogram befektetései miatt, ahol ugye kiderült, hogy sokszor összeférhetetlen látszó eseteket is tapasztalhatunk, tehát a különböző vállalkozások, amelyekbe befektetnek ezek a magántőke alapok, illetve az alapkezelők tulajdonosai egybeesnek, ugyanazok a magánszemélyek csoportosulnak sokszor ezek mögött, a befektetések mögött, és ezeket a visszásságokat lehetne felderíteni.
1: Hát ez mégiscsak egyfajta átfolyatás egyik zsebből a másikba, és hogyha abban benne van az állam is, akkor az a legkockázatmentesebb.
0: Pontosan, és ugye nagyon fontos, hogy itt ezeket az adatokat senki nem ellenőrzi jelenleg, tehát ezzel az adat igényléssel azért arra rámutattunk, hogy itt még van egy nagyon fontos jogszabályi hiányosság, amelyet érdemes lenne orvosolni, hogy az adatokat ellenőrizze valamilyen hatóság.
1: Ez az ő a NAV-hoz rendel? Vagy éppen az a probléma, hogy nincs mögötte olyan hatóság, amelyik eljárhatna?
0: A NAV jelenleg nyilvántartó szervként van megfogalmazva a hatályos jogszabályokban, de nem rendel hozzá ellenőrző feladatot a jogszabály. Nem is nevezi közhiteles nyilvántartásnak a pénzmosás elleni törvény, viszont az uniós rendelkezések lehetővé tennék azt, hogy a nyilvántartó szervek ellenőrizzék ezeket az adatokat. Tehát, hogyha a friss uniós rendelkezéseket, amelyeket még egyébként nem lett volna kötelező átültetni, de megvan rá a lehetőség, átültetné Magyarország is, akkor azokat a hatóságoknak is, ezeket az adatokat a hatóságoknak is ellenőrizni.
1: Van becslésük arra, hogy mennyi pénz bujkálhat magántőke alapokban?
0: Mi ugye azokat a magántőke alapokat vizsgáltuk az elmúlt években, ahol közpénzek fordultak meg, tehát ugye vannak olyan helyzetek, ahol csak az állam a befektető, és van, ahol, ahogy említettem, bevontak társbefektetőket, és ugye a Magyar Fejlesztési Bank, Exim Bank befektetéseinél, illetve a Nemzeti Tőke Holding befektetéseinél most már tudjuk, hogy több mint 2600 milliárd forintnyi kötelezettséget vállalt az állam. Emellett ugye még jelentős befektető volt a Magyar Nemzeti Bank is, amelynek ugye ismerjük a befektetéseinek a sikerességét, illetve hát még nem teljesen tudjuk, hogy milyen károkat okoztak a befektetéseik, de tudjuk, hogy ugye ott is több 100 milliárd forintos állományról van szó, illetve még fontos szereplő ezen a piacon a Rudolf Kálmán Kekva, ami ugye az Óbudai Egyetemet felügyelő Kekva, és ez ugye például a 4IG-nak egy jelentős befektetés.

0: befektetője. Itt is több tízmilliárdos közpénzek.
1: Magyarán van mit itt keresni.
0: Van.
1: Gondolom, igen, folytatják is. Azt, hogy hol tartanak, erről beszámolt, azt köszönöm szépen. A Transparency International szakpolitikai vezetője Czeisler Judit volt a vendégünk. Köszönöm. És a híradó után pedig Horváth Lóránt ügyvédet várom, tudják, ma megjelent egy újabb közlemény az ő ügyfelétől, a volt főügyésztől, erről is beszélünk majd.
2: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: És hát egy szolnoki bejelentéssel folytatjuk, mert Magyar Péter azt mondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-től ismét szélesebb körben lenne választható a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA. Köszöntöm Ruszin Zsolt adószakértőt, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: A bejelentés kapcsán mire gondolt, és a részletek ismerete alapján mi az, amit egy vállalkozó most leginkább figyel?
3: A legfontosabb információ az adóemelés bejelentése, ami azért furcsa, mert a program, amit a TISZA meghirdetett, az adócsökkentés plusz programpontjai között tartalmazza a KATA kiszélesítését. Ennek nincs olyan olvasata, hogy a KATA-t meg lehetne emelni.
2: Hát volt már olyan kormány, akit az ellenfele hazugsággal vádolt, mert mondjuk azt mondta, hogy csökkentjük az áfát, aztán növelte.
3: Én úgy emlékszem, hogy nagyon régóta nincsen kormányprogram. Elszoktunk tőle. Most viszont van. És elég furcsa lenne, hogy egy kormány egy kormányprogramot tudatosan, szándékosan nem tart be.
2: Nézzük a részleteket. Ugye azt mondta tényleg a miniszterelnök, hogy ez az 50 ezer forint, ez felülvizsgálatra szorul. Ki az, aki ma Magyarországon milyen széles körben katáznak az emberek?
3: 40-valahány ezer katásról lehet tudni, az adóhatóság ezt külön nem tartja nyilván, de a legutóbbi közlések alapján ennyi ez a kör, ez a 40-valahány ezer.
2: Ugye a legnagyobb változás az lehetne, hogy újra számlázhatnak cégeknek a katások. Ennek mi a gyakorlati jelentősége? Mert ugye például egyébként az ügyvédeket azért vezették ki ebből a körből, mert hogy ugye számos ügyfelük van, aki cég volt. De másfelől ugye az volt a probléma a katával is, hogy sokan burkolt foglalkoztatási viszonyt sejtettek a háttérben, és hogyha mondjuk a céges számlázások újraindulnak, akkor az lesz a kérdés, hogy hogy lehet elkerülni az ilyen látszólagos vagy színlelt foglalkoztatási viszonyokkal.
3: Hát ez cizellált, részletes, alaposan kimunkált, adószakértőkkel egyeztetett, bolond, biztos szabályozásra lenne szükség. De ezt a pénzügyminisztériumnál tudják.
2: Aha. Egy kicsit úgy mondja ezt így mosolyogva, mintha ebben nem hinne, hogy általában a döntés előkészítés az ilyen szempontokat mérlegel.
3: Hát a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már május óta küldi a javaslat csomagjait a pénzügyminisztérium irányába, és hát hogy mondjam, finoman még azt sem írták vissza, hogy fapapucs.
2: Aha. De honnan tudja, hogy nem hasznosul a javaslat? Mert még ugye tulajdonképpen ezek a változások, ezek még tervek szintjén jelentek csak meg, de írásos formában nem?
3: Hát azt gondolom, hogy aki nem tesz közzé koncepcionális elképzeléseket, ott nincsenek koncepcionális elképzelések.
2: Hát vagy még nem jön elő a farbával, nem?
3: Hát de mire várunk?
2: Hát ugye például arra, hogy a költségvetés párhuzamos előkészítésével ugye az egyik oldal számára oly fontos makroszámok kimutatása kapcsán számba vegyék, hogy mennyit kell a másik oldalra tenni, nem?
3: Azt gondolom, hogy a koncepció a katások terén hát nem olyan óriási költségvetési kihatású. Gondoljunk csak arra, hogy ha a duplájára emelnék a jelenlegi katát, akkor is pár tízmilliárd forintról beszélünk éves szinten.
2: A miniszterelnök azzal indokolta az emelést, a kata összegének majdani megemelését, hogy a katások táppénze, anyasági ellátása és későbbi nyugdíja jobban igazodjon a befizetésekhez.
3: A pénzügyminiszter lehet, hogy ezt mondta, de a miniszterelnök meg azt mondta, hogy egyáltalán nem kapnak táppénzt és nyugdíjat, ami hát nem felel meg a valóságnak. Zavarba ejtő volt hallgatni a miniszterelnököt.
2: Uh-huh. Ugye a reform alapvető egyensúlyi szempontja, hogy a szélesebb hozzáférés előnye az ne vesszen el a legkisebb bevételű vállalkozók számára túl magas havi teher miatt. Ugye?
3: Én azt gondolom, hogy a céges számlázást nem szabad ingyenessé tenni. Tehát a kiterjesztésnél teljesen logikus lenne, hogy a céges számlázást valamilyen adókulcssal kísérjék, és akkor így elválasztódnak azok, akiknek magánkuncsafcsaik vannak, és azok, akik cégeknek számláznak. Ez volt a javaslatcsomagunk alapja már májusban.
2: Mit gondol erről az éves bevételi határól, ami elkülöníti, hogy valaki a katát választhatja? Erről a számról, ami megjelent.
3: 18-ról 19-re emelni a keretet, ez karcsú. Utána kell menni az áfa számoknak, ami jelenleg 20, jövőre pedig 22 lesz, és 28-tól pedig 24. Ezt kellene a kata keretnek is lekövetnie, és követnie kell az iparüzési adókeretnek is ezeket a számokat.
2: Ez hogy függ össze, azt megvilágítaná a nézők számára, hogy mennyi az áfa tételes kulcsa, az hogy függ össze ezzel?
3: Az alanyi mentesség küszöbéről beszélek, ami 18 millió volt nagyon sokáig, és most feljött végre 20 millióra, a következő ütem 22 lesz, és utána 24 millió forintra fog emelkedni. Uh-huh. Ez egy jó ütem, ezt kellene lekövetni a kata keretnek is, és mondom, jöhet hozzá az iparüzési adókeret is.
2: Hát igen, mert hogyha leosztjuk ezt a 19 millió forintot, ami a tervben szerepel, akkor ez gyakorlatilag egy ilyen másfél milliós havi bevétel, nem?
3: Egy vidéki fodrász vagy kozmetikusnak ezek abszurd számok. Tehát ők nem tudnak ennyit realizálni. A katázás nem arról szól, hogy mindenki másfél milliót számláz havonta.
2: Uh-huh. Csak azt mondom, hogy ugye mivel kibővül a kör, aki választhatja a katát, meg hogy bizonyos tevékenységek már nem akadályok, hogy mondjuk cégnek számláz, ezért gyakorlatilag ezt kell figyelni, nem, hogy az éves bevétele beleessen ebbe a keretbe.
3: Így van, erre figyelni kell. Ennek nagyjából másfél millió forint körül lesz az elméleti határa, hogyha emelik a keretet, akkor nyilván egy kicsit több, de a valóság, főleg vidéken, nem ez, tehát nem havi másfél milliót számláznak a katások, hanem havonta néhány százezer forint bevételük van, lehet, hogy 3-400 ezer. Nekik egy kataemelés 50-ről 100-ra, vagy 120-ra, az nagyon sok.
2: Emlékszem arra, hogy amikor a Fidesz kivezette az ilyen széles körben alkalmazott katát, akkor az egyik képviselő felállt az országgyűlésben, és azt mondta, hogy de hát hol van az adóegyszerűsítés, hol van a soralátét, és egyébként is ezt hogy kell elképzelni, ha Fidesz vezette be a módosított kataszabályokat is, akkor ezt miért csinálja? És erre a miniszterelnök azt mondta, egyébként az én napi katás gyakorlatommal teljesen ellentétesen, hogy ez tulajdonképpen adócsökkentés, hogy kivezetik a katát. Meg tudja erősíteni, hogy Orbán Viktor szerint ez egy adócsökkentés volt a kata kivezetése?
3: Nem kívánom kommentálni ezeket az abszurd kijelentéseket.
2: ez egy kellemes beszélgetés, hogyha felteszek egy kérdést, akkor ön mosolyog és azt mondja, hogy nem kommentálom.
3: Hát az lenne jó, hogyha a miniszterelnökök értenének egy kicsit az adózáshoz.
2: Aha. Ez nyilván egyébként felveti azt a kérdést, amire szerintem a kivezetés koncentrált, hogy a költségvetésnek több bevétele legyen, ugye azzal, hogy kivezetik a katát. De valójában az, hogy például most egy kifehérítési szándék áll a visszavezetés mögött, az valójában kompenzálja-e azt, hogy mennyien fognak kevesebbet adózni? Így készítettem elő ezt a kérdést, azért függ ez össze ezzel.
3: Amikor az általányadózósok, akik ugye 22-ben óriási adóemelést éltek át, volt, aki 4-5-szörös adóemelést élt át. Most, hogyha ők visszatérhetnek a katázásra különösebb terhelés nélkül, az tényleg öngól lenne. Tehát ott biztos, hogy úgy kell engedni nekik a cégek felé való számlázást, hogy azt kíséri valamilyen automatizált, egyszerű, számukra adminisztrációt nem jelentő adó, amit az adóhatóságnak kellene beszednie, de ez része a javaslatcsomagunknak május óta.
2: Egyébként a könyvelők ennek nyilván nem örülnek, nem?
3: Nem tudom, mert azzal, hogy van itt 40 ezer katás, 40-valány ezer, becsábítanának kedvezőbb adózással még nagyjából 100 ezret, akkor lenne egy ilyen 140 ezres kör, de abból a 40 ezres körnek nem szabad adót emelni, hiszen ez nincs benne a kormányprogramban. Viszont akik visszatérnek, ők nem adóemelést, hanem adócsökkentést fognak érzékelni az általány adózáshoz képest. De az egész túl bonyolított, tehát ha, hogy mondjam, épeszű országban nincs ilyen bonyolult adózás. Ezt fel kell számolni, ezt az egész katázást vissza kell olvasztani az általány adózás körébe, de nem ebben a ciklusban, valószínűleg ebben a ciklusban még valami hibrid megoldás lesz, és a ciklus végére kell ezeket a szabályokat kidolgozni.
2: Még két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az, hogy a tervek arról szólnak, hogy a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is katázhatnak majd.
3: Ez is zavarba ejtő volt, mert hogy most ők mellékállású általányadózók lehetnének, ahol a 27-es szabályok szerint nagyjából havi 400 000 forintig teljes adómentesség van. Tehát nem is értjük, hogy miért akarja megkatáztatni őket a miniszterelnök.
2: Aha. Tehát ezt tulajdonképpen bevezetni ezeknél a csoportoknál az adókötelezettséget, ugye?
3: Igen, ott egyértelműen, ha nekik muszáj lenne katát választani, de nem muszáj. Az általányadózás mellékállásban lényegében adómentes. Az iparüzési adót kell évente megfizetni.
2: A kata visszavezetésének a terve az a néha felmerülő ötlethez képest, amely az ECHO visszavezetésére vonatkozik, az hogy kell értelmezni?
3: Az ECHO nagyon speciális munkakörökre vonatkozik, amit egyébként a NAV-nak nagyon nehéz ellenőriznie, hogy vajon az a tevékenység az tényleg azt fedi, ami a jogalkotói szándék volt, de valóban ott van a képben az ECHO is, kivezették 22-ben a kifizetői részét, tehát csak 15% van. Ezt is meg lehetne nézni, hiszen hogyha ez nagyjából arányos lenne a katázással vagy az átállózással, akkor ez szintén versenyképes lenne, és egyébként a média szektorban ez alkalmazó is van, de itt elsősorban munkaviszonyok esetére szokták az ECHO-t alkalmazni, egy bizonyos rész normál szabályok szerint adózik, és a maradék adózik ECHO-val.
2: Csak egy nagyon gyors választ szeretnék kérni, hogyha most bevezetnék, akkor volna megfelelő felkészülési idő, hogy 2027. január 1-től bevezessék a változásokat?
3: Azok, akik számolnak és adócsökkentést látnak, azok valószínűleg meglépnek majd valamilyen fajta átsorolódást az újfajta kisadózásba, de hogy ez jár-e majd plusz teherrel, nem tudjuk. Egyébként az adóhatóságnak volt egy kiváló projektje az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban, ahol lehetett volna az általányadózást automatizálni, de ez a projekt félbe maradt, és most jelenleg van egy kattintgatható bevallás egy böngészőben. Ezen is változtatni kellene, hiszen az általánozás automatizálása most már nem lehetetlen.
2: Nagyon várjuk a részleteket, és számítunk önre is, hogyha ezek kiderülnek. Köszönöm az interjút.
3: Köszönöm.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van.
0: csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.